0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál már István Dániel, startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Űrszemét. A föld körüli láthatatlan forgalmi dugó. Az űr elsőre végtelennek tűnik, de a föld körüli pályákon egyre nagyobb a forgalom. Műholdak segítik a navigációt, az időjárás előrejelzést, a kommunikációt, a föld megfigyelést. Csak hogy ami felkerül, nem mindig tűnik el nyomtalanul. Űrszemét lehet egy már nem működő műhold, egy rakétafokozat darabja, egy levált alkatrész, vagy akár ütközésekből származó apró törmelék. A probléma az, hogy ezek a tárgyak óriási sebességgel keringenek. Egy kicsi darab is komoly kárt okozhat, ha működő műholddal találkozik. Az Európai űrügynökség 2025-ös jelentése szerint több tízezer követett objektum kering a Föld körül, és ezeknek csak egy része aktív, hasznos teher. A nem követett kisebb darabok száma ennél jóval nagyobb lehet. Az űrszemét kérdése azért fontos, mert a modern élet sok rendszere függ a műholdaktól. Időjárás, banki időszinkron, térképek, távközlés, katasztrófavédelem mind érintett lehet. A világűr használata tehát felelősség is. Nem elég feljutni. Arra is gondolni kell, hogyan hagyjuk magunk után a pályát.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszerüzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyonvisszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótló buszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül Vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli aszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
0: Időjárás.
4: Marad a napos, száraz idő, fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
0: Manna Hit. Manna Hit.

0: Manna Hit.
1: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
2: Hey guys, Rachel Lampa here. I am so excited to be talking to you about my new song, Perfectly Loved.
3: You're perfectly human.
2: This song kind of came out of nowhere.
4: Nagyon izgatott vagyok, mert végre beszélhetek nektek a legújabb dalomról. Ez a zene valahogy a semmiből jött. Nem gondoltam arra, hogy újra mikrofont ragadjak. De egy nap, amikor a barátaimmal voltam, elkezdtünk spontán zenélni, és végül megszületett belőle a Perfectly Loved. Azokban a napokban sokat beszélgettünk a gyermekkorunkról, amikor ilyen 14-15 évesek voltunk, bárkivel barátkoztunk, beszélgettünk, egyszerűen csak mindenkit és mindent szerettünk. A zenét, Istent, az embereket, az életünket, és elfogadtuk, hogy minket is úgy szeretnek, ahogyan vagyunk, azért, akik vagyunk. Aztán, ahogyan teltek az évek, valamiért elkezdtük azt hinni, hogy sikeresebbnek kell lennünk, jobban kell teljesítenünk a munkánkban, az életünkben azért, hogy méltóak legyünk Isten és az emberek szeretetére. Ez a dal arra emlékeztet, hogy Isten szeretete ingyenes, és mi pedig tökéletesek vagyunk az ő szeretetére. Rajong értünk attól függetlenül, hogy mit teszünk, ha éppen futunk, vagy ha éppen bujkálunk előle, és mi nem tehetünk semmit, hogy elveszítsük őt, vagy hogy jobban szeressen minket. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
2: So, thank you so much for listening. Thank you for being part of this journey, and I hope I get to see you soon.

0: is a Manna Hit.
1: Hi, I'm CeCe Winans, and I just want to encourage you not to give up or give in.
2: We know that hope is never lost. Oh, for there is still an empty grave.
1: I want to encourage you to stand.
3: Ezzel a dalommal arra szeretnélek bíztatni, hogy ne add fel és ne keseredj el. Arra akarlak bíztatni, hogy állj ki, legyél erős, mert Isten szeret téged, és ő a lehetetlen helyzetekre specializálódott. Nem számít, hogy milyen nagy hegy áll előtted. Hidd el, hogy nem számít. Csak ne felejts el hinni abban, hogy a lehetetlen dolgok utak Istene szeret téged, és átsegít azon, ami megrémít, amitől félsz, és ami előtted torhasul.
1: God loves you, and he's going to comfort you.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Életöröm zene. Ez a Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Szeretnélek bántorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy félelmet éreztek majd, de nem kell félnetek. Nagy különbség van a között, amikor félelmet érzünk, meg amikor félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszket a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan nézzünk szembe a félelemmel, és hogyan legyünk szabadok tőle. Szerintem elképesztő, mennyi kárt és kínlódást okoz az embereknek a félelem. Hiszem, hogy a félelem a fő szellemiség, amivel a sátán visszatartja az embereket a fejlődéstől. Nem tudom megtanítani neked, hogy hogyan ne érezz félelmet, de azt igen, hogy hogyan kell szembenézni azzal, hogy ne az irányítson téged. Minél inkább szembeszállsz vele, annál kevésbé fog zaklatni vele a gonosz. A hit az egyetlen dolog, ami legyőzi a félelmet. Ha van hitünk, akkor az az Istentől jön. Ha félünk, az a gonosztól jön. A félelemtől való szabadság egyszerűen azt jelenti, hogy nem engedjük, hogy a félelem irányítson minket. Lehet, hogy a félelem fizikai vagy érzelmi tüneteit érezzük, de visszautasíthatjuk azt, hogy engedjünk a megfélemlítésnek. Megtanulunk engedelmeskedni Istennek, és hisszük, hogy ő mindig velünk van. A félelem jelenlétében is tovább megyünk előre. A bátorság azt jelenti, hogy tovább megyünk előre, annak ellenére, hogy még mindig félelmet érzünk. Megtanulunk a félelem ellenére cselekedni. Isten nagyszerű kijelentést és megértést adott nekem körülbelül 21 néhány éve. Azt gondoltam, amíg félelmet érzek, addig gyáva vagyok. És azt akartam, hogy ne érezzek félelmet. Aztán megtanultam, hogy a félelem mindig jelen lesz. Mert ez az egyetlen eszköze a sátánnak, hogy távol tartson minket a fejlődéstől. Soha nem tudunk anélkül élni, hogy időről időre félelmet ne érezzünk. Minél inkább megadjuk magunkat neki, annál inkább irányítani fog minket. Lehet, hogy néhányan bénító félelemmel. Furcsa, szokatlan félelmekkel küzdködtök. Lehet, hogy olyan félelmeid vannak, amiről szégyenél bárkinek is beszélni. Ha nekiállunk tanulmányozni, akkor végtelen a különféle fóbiák sora, melyekkel az emberek küzdködnek. De minél inkább szembeszállsz a félelemmel, annál inkább azt teszed majd, amit tenned kell, és amit tenned kellene, akár érzel félelmet, akár nem. És az annál gyengébbé válik majd az életedben. Szeretném, ha megértenétek, hogy a félelmet nem lehet csak kiimádkozni magunkból. Szembe kell szállni vele. Meg kell tanulnod, hogy ne félj a félelemtől. A félelem az az, amikor a hamis tények valódinak tűnnek. Elhiteti veled, hogy megtörténik majd valami, ami talán soha nem fog megtörténni. Persze hiszem, hogy érezhetünk félelmet az életünkben, de sok dolog, amitől félünk, soha nem történik meg, és ha meg is történne, a félelem, aminek engedjük, hogy kínozzon, rosszabb, mint maga a dolog, amitől félünk. Arra is bátorítalak benneteket, hogy maradjatok távol az úgy tartok attól a dolgoktól, mert ez közeli rokonságban áll a félelemmel. Félelemre vezet. Gyakran mondjuk, hogy tartok attól, hogy vásárolni menjek, tartok attól, hogy hazavezessek. Néhányan azt gondoltátok, tartok tőle, hogy hazavezessek holnap a konferencia után. Ezzel már előre megengedett, hogy a gonosz ellopja tőled az örömöt, amit itt kaptál, mert már előre elhatároztad az elmédben, hogy tartasz a hazaúttól. Nos, Isten nem azért hozott ide, hogy aztán tarts a hazaúttól, azért hozott ide, hogy feltöltsön téged, és másfajta hozzáállással tudj hazamenni, mint amivel idejöttél. Azt akarja, hogy bátran, hittel teljesen menjetek haza, hogy már ne tartsatok mindattól, amitől idejöveteletek előtt tartottatok. Ma 7 különböző dolgot szeretnék megtanítani nektek a félelemről. Lehet, hogy egyes pontoknál többet időzök majd, mint a többinél. Néhány pont ismerős lesz számotokra, tehát emlékeztetőül szolgálnak majd. Néhány pont pedig különleges lesz olyan dolgok, amiktől hajlamosak vagyunk félni, és talán soha nem gondoltatok bele ezekbe. Tehát az első dolog, amiről szeretnék beszélni, az a gondtól, próbáktól és üldöztetéstől való félelem. És azzal szeretném kezdeni, hogy elmondom nektek, semmi szükség nincs arra, hogy féljünk ezektől. Mert garantálhatom, hogy lesz benne részünk. Egyszer mondott nekem valamit egy lány, egy barátnőm, aki a 40-es évei elején járt, és akkor lett először állapotos, és aki nagyon félt a szüléstől. Azt mondta, úgy félek, hogy fájni fog. Azt feleltem, hát ezen a problémádon tudok segíteni. Tényleg tudsz? Kérdezte. Nem kell, hogy félj, mert biztosan fájni fog. De több millió nő végigcsinálta, és nem haltak bele. Nem engedhetjük meg, hogy féljünk valamitől, ami amúgy is egészen biztosan bekövetkezik, mert ha félünk, az csak sokkal erősebbé teszi a fájdalmat. Ismeritek magatokat, hogy milyenek vagytok, amikor fáj valamitek. A csontkovácsom mondott valamit, amikor másfél évvel ezelőtt elég csúnyán megsérült a hátam. Akkor kezdtem el használni ezt a széket, és aztán úgy döntöttem, hogy megtartom. Úgy gondoltam, elég öreg vagyok már, azt teszek, amit akarok. Időnként le akarok ülni, és kész. Bátrabbak leszünk, ahogy megöregszünk, tudtátok? Már senkire sem próbálsz jó benyomást tenni. Már nem érdekel, és meglehetősen szabad vagy rá, hogy az légy, aki vagy, és azt tedd, amit akarsz. Tehát azt mondta nekem, próbálj ne görcsölni, és ne légy túl óvatos, mert úgy a nyakad még jobban fog fájni. Tehát minél inkább félünk a fájdalomtól, annál rosszabb lesz. És ez ugyanígy van az élet minden területén. Amikor szülsz, azt mondják neked, hogy lélegezz, lazíts. Ezért én ugyanazt az alapelvet használva szeretném azt mondani nektek, hogy bármitől is félsz, a félelem csak rosszabbá fogja tenni az egészet. Ha tudod, hogy úgyis keresztül kell menned rajta, akkor teljesen felesleges félned. Inkább mondd azt, hogy Isten kegyelmet ad majd nekem, amikor eljön az ideje. És nekem pedig mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Az élet nem könnyű. Mind tudjuk ezt. De Isten felruházott minket a Szent Szellemtől fakadó természetfeletti erővel, hogy a nehéz dolgokat mosollyal az arcunkon és a szívünkben lévő örömmel tudjuk megtenni. A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Amen. Hallottatok? A Szent Szellem nehéz dolgokra kent fel minket. Nem kell, hogy minden egyszerű legyen számunkra. Nem vagyunk nyápicok, tele vagyunk a Szent Szellemmel. Harcosok vagyunk. Az Isten ereje az életünkben van, hogy nagy dolgokra tegyen képessé minket. Dave beszélt néhány dologról ma. Az országunk helyzetéről, meg a saját történetéről, és egy nagyszerű példát hozott arról, hogyha egy megfelelő történelem könyvet olvasunk, amiben mindent megemlítenek, amit Isten tett, akkor látható, hogy Isten rengeteg természetfeletti dolgot tett az országunk kezdeti éveiben. Mert az emberek az Isten igéjétől fügtek. A törvényeink az Isten igéjén alapultak. Tehát Dave azt mondta, hogy nem jó, ha kivesszük Istent a történelemből, ami megtörténik manapság, mert a legtöbb történelemkönyv, akár az iskolákban, akár a könyvesboltokban már nem veszi számításba Istent. Így csak a természetes szinten értelmezhető dolgok maradtak bennük. Nos, Isten nélkül mi mind csak anyagi szinten értelmezhető lények lennénk. Nem tudnánk semmi többet tenni, mint mások, de nekünk itt a természet feletti. Ezért aztán természet feletti életet élhetünk, és természet feletti dolgokat tehetünk. Ezért szeretnélek azzal bátorítani benneteket, hogy nem kell félnetek. Lehet, hogy éreztek félelmet, de nem kell, hogy féljetek. Nagy különbség van a között, hogy félelmet érzünk, és hogy félünk. Hiszen tovább mehetsz úgy is, hogy reszket a térded, kiszáradt a szád, és a szíved kalapál, és azt mondod, Isten velem van, ő soha nem hagy el engem, és mindent megteszek majd, amit meg kell tennem. Nem fogok félni. Mit árthatnak nekem az emberek? Van itt valaki, aki készen áll egy ilyen életre? Köszönöm. Nem kell félned a bajoktól. Nem kell attól félned, hogy lesznek bajok, mert úgyis lesznek. Mondhatod erre. Nos, ez nem valami bátorító, ez igaz. De azzal nem segítek, ha hazudok nektek. Butaság lenne részemről felállni ide, és azt mondani, tudjátok, ha gyakoroljátok a hiteteket, akkor távol tarthatjátok a gonoszt, és ő soha semmilyen bajt nem okoz majd nektek. Ez butaság. Én hiszem, hogy az emberek az ilyen tanítások miatt is eltávolodhatnak Istentől. Megtérnek, na mostantól Jézus mindent megold az életedben. Nos, lehet, de az is lehet, hogy sokkal tovább tart majd neki, mint te szeretnéd. Azt akarja, hogy megtanuljunk vele együtt átmenni a nehéz dolgokon, és hogy nem kell minden nehéz dolgot elkerülni ahhoz, hogy boldogok legyünk. Márk 4:35. Jézus beszállt a hajóba a tanítványokkal, és azt mondta, menjünk át a túlsó partra. Amikor Jézus azt mondja, hogy menjünk át a túlsó partra, akkor garantált, hogy át is fogsz jutni oda. Ez ilyen egyszerű. Nos, nézzük meg, mi történt ezután. Miután tehát elbocsájtották a sokaságot, magukkal vitték őt úgy, ahogy éppen a hajóban volt, de más hajók is voltak a nyomában. Ekkor nagy, hurrikánszerű szélvihar támadt, és a hullámok becsaptak a hajóba úgy, hogy az már kezdett megtelni. Jézus azt mondta, menjünk át a túlsó partra, és rögtön ezután vihar támadt. Ő pedig a hajó hátsó részében volt, és aludt. Aludt! Érezted már azt, hogy Jézus alszik az életedben? Ekkor felébresztették, és így szóltak hozzá, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a tengernek, hallgass, némulj el. És azonnal elállt a vihar, mintha belefáradt volna a tombolásba. Nagy csendesség lett, és tökéletes békesség. Nos, csak egy kis ízelítőt szeretnék adni ebből a versből. Jézus nem szólhatott volna békességet a viharnak, ha ő maga ideges lett volna. Nem szólhatsz békességet, ha nincs békességed. Mi viszont sokszor azt tesszük, hogy adódik egy nyugtalanító helyzet, és engedjük, hogy felidegesítsen minket, és az idegességünk csak rosszabbá teszi az idegesítő helyzetet. Tulajdonképpen fokozzuk a problémánkat, és rosszabbá tesszük. De ha békességben maradsz, akkor a gonosz nem tudja, mit tegyen veled. Szinte teljes idegösszeroppanást kap. Ha minden eszközét bevetve próbál mindent megtenni ellened, te pedig békességben maradsz, szeretetben jársz, és dicséred az Istent. Most arról beszélek, hogy miként folytass szellemi harcot könnyedén, közben élvezd az életed. Aztán a 40. vers. Akkor ezt mondta nekik, miért féltek ennyire? Hogy lehet, hogy nincs hitetek, nincsen mély bizalmatok? Egyes fordítások azt mondják, hogy megdorgálta őket a félelmükért. Biztosra kell mennünk, hogy a viharban ugyanolyanok maradunk, mint amikor nincs vihar. A viharban ugyanolyannak kell maradnunk, mint hogyha nem lenne vihar. Mit jelent az, hogy több, mint győztesek vagyunk? Én úgy hiszem azt, hogy már azelőtt tudod, hogy megvan a győzelmet, mielőtt egyáltalán problémát támadna. Ezért, amikor meghallod, hogy probléma támadt, akkor nem is kellene idegessé válnod miatta. Csak mondd azt. Nos, tudom, hogy győzni fogok. Lehet, hogy keresztül kell mennem ezen, de Isten velem lesz. Nem tetszik ez. Nem örülök neki, de meg tudom csinálni. Bármit meg tudok tenni, amit kell. Nem engedem, hogy ez elrabolja az örömömet. Nem engedem, hogy elrabolja a békességemet. Nem engedem, hogy tönkre tegye a napomat. Egyszerűen csak megteszek bármit, amit kell. A Jézus nevében. Amen. Tudjátok, velünk is egyfolytában megtörténnek dolgok, ahogy veletek is. Az én felelősségem, hogy gondot viseljek az özvegy nagynénémre, akinek nincsenek gyerekei, és az édesanyámra is. Anyám 87 éves, a nagynéném 84, és mindketten idősek otthonában laknak. Illetve az anyám most költözött az idősek otthonából egy szanatóriumba, mert romlott az egészségi állapota. Ma reggel kórházba kellett vinni őt. Szabálytalan volt a szívritmusa, és már másodszor volt szüksége arra, hogy elaltassák, megállítsák a szívét, majd újraindítsák. A lányaim nagyon sokat segítettek ebben, és kettejüknek összesen 6 gyerekük van. Amikor 6 gyerek van körülötted, nos, tudod, akkor elég elfoglalt vagy. Mivel én sokat utazom, én is elfoglalt vagyok, és nem tudtam volna nélkülük végigcsinálni ezt. És mi nagyon elfoglaltak voltunk mostanában, mert nagyon sok minden történt. Sok orvosi vizsgálat, sok ez, meg amaz. Épp, hogy beköltöztettük őket a szanatóriumba, amikor felhívtak, és azt mondták, el kell küldenünk a kórházba. Nos, persze nem voltam otthon, és valakinek oda kellett mennie. Ezért felhívtam a lányomat, és azt mondtam neki, ne haragudj, hogy ezzel zavarlak, de most hívott a szanatórium, és a nagyit átküldik a kórházba. Problémák akadtak. A lányom azt felelte, oké, én majd elintézem. Mondtam neki, hogy nagyon rosszul érzem magam, amiért őt kérem meg, de azt felelte, semmi baj, anya. Ez az élet része. És én meg olyan büszke voltam rá, arra gondoltam, Istenem, bárcsak én is így viselkedtem volna az ő korában. Örülök, hogy ő jobb tanítást kapott, mint én. Ma megint beszéltünk erről, és azt mondta, ezt meg kell csinálni. Azt mondta, semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell tenni. És tudjátok mit? Remélem, hogy ma ti is megértitek ezt. Semmi értelme mérgelődni valami miatt, amit úgyis meg kell csinálnod, mert a mérgelődés az semmit nem változtat a helyzeten, csak szerencsétlenné fog tenni. Szóval van egy kis mondat, amit szeretnék a szívetekbe ültetni ma, amit mindenhová felírtam a jegyzeteimben, így hangzik. Ne félj tőle, nézz szembe vele. Ne félj tőle, nézz szembe vele. 1 Korintus 15:9 Pál azt mondja, mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt ott előttem, de az ellenfél is sok. A lehetőséggel az ellenállás is együtt jár. Az új szint mindig új támadással jár együtt. Imádkozhatsz az előreléptetésért a munkahelyeden, de garantálom, hogyha amikor főnökké válsz, az azt jelenti majd, hogy még több ember lesz, aki nem kedvel téged. És nem akarok negatív lenni, egyszerűen csak ez az igazság. Lehet, hogy azt hiszitek, mindenki szeret engem, de ez nem így van. Csak mert ti kedveltek, még nem jelenti azt, hogy mindenki kedvel. És minél több ember tanítok, annál több dologgal kell szembenéznem. El kell döntenetek az életben, hogy a pozitív és jó dolgokon tartjátok a szemeteket, és hagyjátok, hogy akiknek semmi más dolguk nincsen, mint panaszkodni, azok panaszkodjanak, amennyit akarnak. De ti nem engeditek majd, hogy felbosszantsanak benneteket. Különben elveszítitek a fókuszt, és nem tudjátok elvégezni, amit el kell végeznetek az életben. Ismernetek kell Istent. Tudnotok kell, kik vagytok ő benne. Tudnotok kell, hogy szeret benneteket, és hogy terve van a ti szabadulásotokra. Mielőtt problémátok akadna, Isten már eltervezte a szabadulásotokat. Ő már eltervezte a szabadulásotokat, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan mondjuk ugyanazt, amit a Biblia. Nem kell harcolnom ebben a harcban. A harc nem az enyém, hanem az Istené. Békességben maradok, és örömben, és ha azt mondja, hogy tegyek meg valamit, akkor megteszek. Belépek az ő nyugalmába, várok őre, míg az ellenségeimet a lábam zsámolyává teszi. Szeretném, hogy eldöntsétek ma, hogy még ha egy napot maradok is ezen a földön, azt is élvezni fogom. Ne engedjétek, hogy a gonosz félelem meggyötörjön. Törjön benneteket. A második dolog, sokszor félünk attól, hogy nem kapjuk meg, amit akarunk. Tudjátok, amikor erről kezdek beszélni, látnotok kellene, hogyan reagál a tömeg. Amikor elkezdek arról beszélni, hogy mi van, ha arra kéred Istent, hogy tegyen meg valamit, és ő azt nem akarja megtenni. Mi van, ha nem kapod meg, amit szeretnél? Még soha senki nem tapsolt ezután. Ez nem egy népszerű üzenet. De az igazság az, hogy elmondhatom, nem fogtok mindent megkapni, amit szeretnétek. Néhányan rosszul imádkoztok. Mások közületek rossz motivációkkal. Néhányan olyan dolgokat kértek, amelyek pusztító hatással lennének rátok, és nem is tudtok róla. Tehát nem fog mindenki mindent megkapni, és ha igazán szeretitek Istent, és bíztok benne, akkor így is úgy is boldogok lesztek. Úgy értem, időnként minél jobban akarunk valamit, annál ijesztőbb számunkra minden arra utaló jel, hogy esetleg nem kapjuk meg. Mi van, ha soha nem házasodom meg? Nos, gondolom, akkor egyszerűen csak nem házasodsz meg. És ennek vannak hátrányai. De tudod, így nem is kell engedélyt kérned senkitől, hogy azt tedd, amit akarsz. Én szeretek házasságban élni. Nem degradálom le a házasságot, csak azért mondtam ezt, hogy tudd, így is lehetsz boldog. Mi van, ha ez van, mi van, ha az van? Nem hiszem, hogy tovább bírom ezt. Nem bírok ki még egy napot. Természet feletti. Ugyan már, add az életedhez a természet felettit, és hidd el, hogy képes vagy mindenre, amire kell. Nem kell házasnak lenned, hogy boldog légy. A boldogsághoz nem kellenek gyerekek, nem kell előreléptetés, hogy boldog légy. Nem kell főnöknek lenned, hogy boldog légy. A boldogság benned van. Gyerünk, azt mondtam, a boldogság benned él. Félek, hogy nem kapom meg, amit akarok. Tudod, amíg nem tudsz úgy imádkozni, hogy Jézus. Uram, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a poharat, de a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Addig mindig félelem lesz az életedben, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Sőt, szerintem túl sokat imádkozunk azért, amit mi akarunk. Azt hiszem, többet kéne úgy imádkoznunk, hogy Istenem, azt akarom, amit te. Azt akarom, amit te, Uram. Benned fogok gyönyörködni, te pedig megadod majd a szívem helyes kívánságait. Bízom benned, hogy jó dolgokat adsz. Persze, amikor tisztán látok valamit az igében, akkor bátran vágyhatok rá, és imádkozhatok azért. De ha a Biblia nem beszél róla, akkor úgy imádkozom, Istenem, kérem ezt tőled. Ha ez olyasmi, amit én szeretnék, de nem helyes, akkor kérlek, ne add meg nekem. Mert nekem voltak olyan dolgok az életemben, amelyek helytelenek voltak, és higgyétek el, nektek sem lennének jók. Hányan sumákoltatok már, és követtétek a test cselekedeteit addig, amíg végül megkaptatok valamit, ami nem is volt jó számotokra. Aztán meg megbántátok az egészet. Nagyon megbántátok. Isten azt adja meg nektek, ami jó számotokra, és a megfelelő időben fogja megadni a megfelelő módon. Ebben bíznunk kell, és soha nem szabad félni, hogy nem a saját akaratunk szerint történik majd mindez. Szóval nem kell félnetek, szembenézhettek vele. Nem minden történik majd az elképzeléseitek szerint. Ti, akik most itt ültök, nem fogtok mindent megkapni, amit akartok. Látjátok? Mondtam, hogy senki sem tapsol. Pedig előre figyelmeztettelek benneteket, és még így sem tapsoltok. Olyan, mintha mindenki kifejezéstelen tekintettel ülne. Tényleg? Hát nem vagyunk mókásak, de viccesek vagyunk. Ó, a test, meg kell kapnia. Isten nem mindig adja meg nekünk, amit akarunk, de mindig azt adja nekünk, ami végül a javunkra válik. Csak azért, mert valami most nem tűnik jónak, az nem jelenti azt, hogy végül nem a javunkat szolgálja majd. Szerintem időnként függői vagyunk a saját elképzeléseinknek. Sok-sok éven keresztül képtelen voltam boldognak lenni, ha nem történt meg az akaratom. Megkapni, amit akarok, szinte drog volt számomra. Úgy értem, ha valami nem történt meg, akkor azonnal önsajnálatba estem. Azonnal. Na gyerünk, tudja valaki, miről beszélek? Ha nem voltam képes mindenkit manipulálni és irányítani, akkor minden felborult bennem. És ebben nagyon belefáradtam. Jó-jó kereszténységnek hívtam ezt. Teljes mértékben a körülményeim irányítottak. Ha megkaptam, amit akartam, boldog voltam. Ha nem, akkor szomorú, és ebbe belefáradtam. És ha eléggé belefáradsz ebbe, akkor meg tudod változtatni az életedet, és azt mondhatod, én többé nem élek így. Engedni fogom, hogy Isten irányítsa a körülményeimet. Jobban bízom ő benne, mint saját magamban. Magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál. Engedd, hogy Isten, Isten legyen az életedben. Kimondhatatlan fájdalmat okozhatunk magunknak, ha megpróbáljuk megszerezni, amit mi akarunk. De ha jobban akarjuk azt, amit Isten akar, akkor a békességünk és az örömünk nagyban növekedni fog. Hadd mondjam el újra, nem kell félni attól, hogy nem kapod meg, amit akarsz. Az igazság az, hogy nem mindig fogod. Ezért tanuljuk meg élvezni a valóságot, igen? Wow! Na végre megértettétek! Jól van! És most szeretnék szólni a tévénézőkhöz. ti sem fogjátok mindig megkapni, amit akartok. Szóval ne gondoljátok, hogy csak az itt lévőkhöz szólok, és ez rátok nem vonatkozik. Ezért többé nem próbáljátok sumákolva rávenni Istent, hogy megadja nektek, amit akartok, és tanuljátok meg azt mondani, amit Jézus, Atyám, te akaratod legyen meg, ne az enyém. Amen. A harmadik dolog. A tökéletlenségtől való félelem. Nos, ezen gyorsan túltehetitek magatokat, mert ettől sem kell félnetek. Nem vagytok tökéletesek, soha nem is lesztek, soha nem is fogunk tökéletessé válni, amíg itt vagyunk a Földön, ezekben az emberi testekben. A tökéletes gyülekezet nem létezik. Nincs tökéletes munka, sem tökéletes személy, akivel házasságot köthetnél, sem tökéletes gyerek. A tökéletesség majd visszajön, de még nincs itt. Szóval akár el is fogadhatod, hogy tökéletlen vagy.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Mannasztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.

Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha a jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvirágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtái közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM.

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez itt az Isten kép sorsfordító történetek napjainkból. Bizonyságokról, Isten életformáló beavatkozásairól és vendégeim Isten képének változásáról készítünk interjúkat az Isten kép epizódokban. Mai vendégem Aszódi Róbert Riárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, civilben ablakkészítő. Emellett férj, három gyermekes édesapa és nagypapa.
3: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
2: A mai interjúban számos meghökkentő, sőt mondhatom, hogy csodával határos, hihetetlennek tűnő, de nagyon is valóságos sztorit oszt meg veletek Robi pásztor. Beszélgetni fogunk többek között arról, hogy hogyan gyógyult meg vendégem életveszélyes betegséggel küzdő 10 éves kislánya, miután az édesapja fogadalmat tett az úrnak, hogyha a gyermekét meggyógyítja, akkor egész életében őt fogja szolgálni. Beszélgetünk csodával határos módon való megmeneküléséről egy életveszélyes baleset után, amit halál közeli élmény követett, úgyhogy ezt is megosztja veletek. Az Omega gyülekezet Káli lelki pásztoraként számos szolgálatban részt vett, mielőtt lelki pásztor lett, beszélgetni fogunk a Káli gyülekezet létrejöttéről, az ottani szolgálatáról, és nem feledkezünk el a prófétai ajándékáról, aminek kapcsán szintén számos bizonyságot megoszt veletek. Úgyhogy tartsatok velünk, izgalmas lesz ez a mai epizód is. Az Istennel való járásod 2010-ben kezdődött, amikor is tulajdonképpen a kislányod ugye életveszélyes betegségbe esett, amit úgy hívnak, hogy aplasztikus anémia, ami azt jelenti, hogy a csontvelő nem termel vörös vérsejteket. Kinga elég későn került orvoshoz, ahogy elmesélted az előinterjú során, gyakorlatilag életveszélyes állapotban volt, és te akkor megfogadtad, hogy ha Isten meggyógyítja a gyermekedet, akkor egész életedben őt fogod szolgálni. De mesélj erről a tényleg megindító történetről, kérlek.
3: Hát az egész úgy kezdődött, hogy 2010 júniusában sokan észrevettek a lányomon, hogy nem fejlődnek a lábai, tehát tékonyabbak voltak a lábai, és nagyon sokszor magas láza volt, és a szomszédasszony mondta, hogy küldjük be az orvoshoz, és egyszer bemették az orvoshoz, és be is utalták vérvételre, és ugye a vérvételből kiderült az, hogy teljességűen nem, hogy egy olyan betegség áll fönn, hogy nem tud fejlődni a gyermeknek a szervezete, mert nincs vértermelése az, amire szüksége van. És hogy beküldték vérvételre, a házi orvos már azonnal küldte a paciensét, hogy menjen ki, mert ő már sejtette tulajdonképpen, hogy egy betegség áll fönn, ami súlyos, és így bekerültünk másnap Miskolcra, és ugye Miskolcon is azonnal levették a vért, és egy olyan osztályra került a lányom, ahol olyan súlyos betegek, tagadatos betegek feküdtek, amiről volt tudomásunk, de egy nagyon nehéz helyzetben kerültünk bele, és nem tudtuk fölfogni hirtelen észre, hogy mi van. Tehát láttuk azt, hogy mind olyan gyerek van azon az osztályon, halálos betegséggel szenved. Tehát rákos, daganatos, transzplantált betegek, és ugye egyszerűen magunkba zuhantunk. Olyan volt, mint egy rossz álom. És azt láttuk, hogy most mi történik, miért vagyunk itt. Nem fogtuk fel, és bejött a főorvosnő, és mondta, hogy elküldi a vérét, többször megvizsgálják, tehát nem volt jó vérképe, a trombociták, a vérlemezkék nagyon alacsonyak voltak. Tudni kell, hogy körülbelül 250 lemezkék, tehát így mondják számba, hogy 250 darabnak kell, őnek kell 8000 volt, tehát 250 ezerhez nagyon minimális, ilyen bevérzések Igen. voltak a bőr alatt, látni lehet, mint akkor nagyon megvernek, tehát egy lila foltok, és elkezdődött a procedúra, ami nagyon nagy fájdalom, szenvedéssel volt, nem csak nekünk, hanem a lányunknak is, meg a két gyerekünknek, aki otthon volt. Egyszer behívott a főorvosnő, hogy a Kingának egy olyan betegsége van, aminek van több gyógymódja, de ha végül is azok nem mutatkoznak, mint javulás, akkor az ősejtbeültetés lesz a végső fázis. Ugye kapott IVIG-et, ami úgy mondják, hogy immunszupresszív kezelés, kemoterápia, semmi nem használt, sőt, rossz hatással volt rám, mert a kemoterápiától nagyon-nagyon fulladt, folyamatosan gépeken volt, rengeteg gép rajta volt, ilyen adalékok, ilyen folyadékok mentek rá be a test szervezetébe is. Azt mondta a doktornő, hogy sajnos nincs már más választás, az ősejt beültetés kell, a transzplantáció, és felkerült egy várólistára, és ugye tudni kell, hogy 3,5-4 éveket várnak egy ilyen őssejtre, de valami eszméletlen módon 3 hónap alatt sikerült találni, mivel hogy mi nem voltunk jók donornak, így Németországban találtak egyet. De ami előtte történt, az egy csodálatos dolog, Kingával, mert ugye alábbhagyott minden gyulladás.
2: Tehát és még az ősejt beültetés előtt?
3: Igen, igen, előtte. Történt egy olyan dolog, hogy mentem a kórházba Miskolcra, nagyon elcsüggettem, hát 76 kiló voltam, de egy 25 kilót simán lefogytam, és előtte én már mondtam Istennek, hogy ha te meggyógyítod a lányomat, akkor én az életemet neked adom, és téged szolgállak, és az egész életemet neked szentelem.
2: Tettél egy nagyon komoly fogadalmat.
3: Igen, de ezelőtt volt egy olyan, hogy én meg akartam ölni magam, nem bírtam így látni a lányomat. Azt mondtam, hogy a 20 emeletes Miskolcon leugrok, mert én ezt nem bírom. Tovább nézni, hogy a gyerekem így szenved, folyamatosan szurkálják. Mindegy, nagyon sok súlyos dolog volt, amit átéltünk, és egyszer egy ilyen tél előtti 10 óra volt, és esett az eső. És olyan jó illat volt meg minden. Mentem a miskolci úton.
2: Ez esőnek az illata?
3: Igen, jó volt.
2: Ezt én is szeretem.
3: Igen, és mentem, és egy hangot hallottam. Na, az olyan volt, hogy mindenhonnan jött, de abban szeretet, bölcsesség, békesség, minden olyan dolog, amire szükségem volt pont akkor, ebből kiáradt. És azt hallottam, hogy térje meg gyermekem. És akkor mindenkit kérdeztem, hogy maga szólt? Maga szólt? Én nem szóltam. Tehát megijedtek, meg elrettentek az emberek, hogy ha most mi van ezzel?
2: Azt hitték, megőrültél.
3: Igen, azt hitték, hogy megőrültem, és...
2: És milyen volt ez a hang azon kívül, hogy szereteteljes volt, békés, nyugalmat árasztó, ez férfi hang volt, női hang volt? Hogyan tudnád leírni ezt a hangot?
3: Egy idős, gyönyörű, érces, bájos, bársonyos, nem is tudom.
2: És férfi vagy női hang?
3: Férfi.
2: Férfi hang.
3: Férfi hang volt, és hát olyan, amikor egy apuka, amikor azt mondja a gyerekének, hogy gyere ide, drágám. És ugye átöleli az apuka. Ez
2: És te, mint apuka, ezt pontosan tudod, hogy milyen. Igen, három gyermekes apukaként, igen.
3: Igen, és mementem a kórházba, és Kinga fölébredt a lányom, és előre dőlt. És mondja nekem, hogy apu, látod? Mondom, mit, Kinga? De akkor már a feleségemmel térdre voltunk rogyva a szobában, és nagyon-nagyon sírtunk. Mondom, mit, Kinga? Azt mondja, apu, itt van az Isten. Hol, Kinga? Azt mondja, apu, itt van előttem, nyújtja a kezét. És olyan jelenléte volt abban a szobában, pedig nem voltam még megtérve. De mégis érződött egy atmoszféra, egy légkör, hogy valami csodálatos dolog van ott, ami most működik, ami természet fölötti, most már így megértem. És elkezdődtek a munkafolyamatok. Tehát megtették az ősejtet, minden megvolt. De az a gyors felépülés, az a gyors gyógyulás, amiben beleavatkozott az Isten.
2: És mondott neki valamit az Isten, vagy látta Istent? Mit látott pontosan, mit mondott a kislány?
3: Azt mondta, hogy egy fából jön ki két angyal, és nyújtja a kezét. És most már tudom, hogy ez az életfája, tehát Jézus az életfája, hogy ő meg fog gyógyulni, hogy életet ad neki Isten, egy új esélyt, hogy éljen, mert terve van a lányommal vele.
2: Tehát fából látott két emberi alakot kijönni?
3: Hármat. Két angyalt, meg őt. És tudta, hogy Jézus. Tudta, hogy az Úr Jézus Krisztus az, nem látta az arcát meg minden, csak azt tudta, hogy nyújtja a kezét, tehát tudtuk azt, hogy segítséget kap.
2: És ugye, csodálatos, hihetetlen tényleg.
3: Utána megérkezett az ősejt, megkapta.
2: Ami szintén egy csoda, hogy ilyen gyorsan.
3: Igen, hát mondom, mások erre a donorra.
2: Éveket várnak.
3: 3 év. Volt, aki már 5 évet is várt, és mondta is a doktornő, a főorvosnő, hogy nem tudja, hogy az, hogy ilyen még nem történt, hogy ennyi idő alatt tudjon valaki kapni donort, de hát az Isten ilyen. A mi úrunk ilyen, és bekerült egy steril szobába ott is, elkezdődött a gyógyulás, és ugye tudni kell, hogy ilyenkor az immunrendszer lemegy nullára. Tehát akármilyen pici baktérium vagy bármi, azonnali halált okozhat a gyereknek, és várták azt, hogy 40 fokos láza legyen, vagy több is, mert akkor tapad meg az őssejt, és akkor kezd el működni. Érdekes.
2: Hát ez furcsa, igen, egy laikus ezt nem gondolná, hogy ez a jó, hogyha valakinek magas láza van.
3: Igen,
2: de ebben a helyzetben nyilván ez egy speciális eset.
3: Igen, és az úgy nővéreket, az orvosokat, hát ugye mindennapos voltam, már annyira ismertem, hogy ugye besegítettem ugye ablakokat megszerelni, meg ilyesmi, segítettem nekik ebbe, meg mámot, munkát akartak akkor keresni, mert akkor még az ablakgyárban nem dolgoztam, portás munkát is ugye felajánlottak, mert annyira látták, hogy annyira oda vagyok a gyerekemi, feleségemi, hogy eszméletlen. Na és elkezdődött itt a gyógyulás, dicsőség Istennek. Annak örültek a nővérek, hogy elkezdett lázas lenni a lány, mert akkor tapadt az ősejt. Újomta körült, mondom, ennek örülnek, hogy lázas a gyereket. Tehát én nem tudtam ezt. És elkezdődött egy olyan folyamat, ami azt hiszem 4 vagy 5 hónapon keresztül volt, és azt mondták, hogy igen, innentől kezdve most már az Isten kezébe van. Amit ők megtettek, azt megtettek, de az Isten kezébe van.
2: Tehát nem volt biztos, hogy gyógyulás, hiába megkapta az őssejtet.
3: Így van, így van.
2: Emberi számítások szerint legalábbis. De hát Isten nyilván eldöntötte már akkor, amikor megjelent neki,
3: igen,
2: hogy meggyógyítja.
3: Dicsőség Istennek, és ugye közben még történtek csodák, ugye, mert nem lehetett akárhova hazahozni a kislányt, hát kellett otthoni steril szoba, és ugye ezt tudta az Isten, hogy anyagilag nem volt olyan forrásunk, hogy ezt tudjuk biztosítani. Ugye iskolába járt a lányom, az igazgatónak jött egy gondolat, egy ötlete, hogy elhívják Mága Zoltánt muzsikálni a templomba.
2: Káli templomba,
3: és azt az összeget, ami jön a koncertből, azt ráfordítsák erre, és ugye nem csak az ő szobáját, hanem jött annyi össze, hogy a gázt is beszerelték, tehát gázfűtéses a lakásunk, és nem csak az ő szobáját, hanem az egész épületet felújították úgy, hogy lehetősége legyen kijönni a lánynak közénk. Hát csodálatos.
2: Hát ez csodálatos, Isten mindig ilyen bőkezű.
3: Igen, és akkor, amikor most már ott dolgozok abban a gyárban, ott is a főnökön felajánlott nyilászárókat ide, úgyhogy tehát az Isten fél munkát nem végez. És ugye eljött az az időszak, amikor meg kellett térnem. Tehát 2010-ben volt ez a beteg.
2: Igen, igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy ugye gyakorlatilag, ahogy az előinterjúban említetted, ugye 10 nap telt el, aközött, hogy ugye tettél az Istennek egy fogadalmat, hogyha meggyógyítja a lányodat, akkor neki szánod az egész életedet, és aközött, amikor ugye Isten azt mondta, hogy térjél meg, de ott még valójában nem tértél meg, hanem ugye elkezdődött ez a megtérési folyamat, és a következő állomása ugye a Istenhez való közeledésednek, amikor hívők bekopogtatnak hozzátok azzal a célral, hogy a feleséged térjen meg, hiszen a feleségednek a rokonai, és úgy gondolják, hogy akkor ő neki bizonyságot tesznek Istenről, Jézusról, de valami egészen más történik. Mi történik, Robi? Ez 2011, ugye októbere.
3: Igen, hát az történt, hogy ugye közben feleségemnek a nagynénye az befogadta Jézust a szívébe, mert egyszerűen ő is megváltoztat, tehát tudta, hogy ezzel szükség van arra, hogy megváltozzon, és eljöttek ő hozzá szolgálni. Én pedig ott álltam a kandalló mellett, és alig vártam, hogy odalépjenek hozzám, hogy én értem imádkozzanak, és ugye nyitva volt a szívem, dicsőség Istennek, mert az az ígéret ott volt a szívemben, és vágytam el dologra. És imádkoztak, és betöltött a Szent Szellem, egy 15-20 percet találkoztam az Úrral, tehát dicsőség neki.
2: Találkoztál az Úrral, ezt mondod, de konkrétan ott mit éltél meg, amikor azt mondod, hogy találkoztál az Úrral? Szerintem ez biztos érdekli a hallgatókat is, aki még ilyen módon nem találkozott az Úrral, lehetnek ilyenek a hallgatók között, hogy ezt hogyan képzeljék el?
3: Hát egy erővel találkoztam, ami szerintem mindenek felett több is, hatalmasabb és erősebb. Én ott eldőltem a földre, nem tudom, valami olyan erő, ami a legnagyobb szeretet. Tehát ez úgy fogalmaztam meg, hogy keressük, kutassuk, de nem találjuk. Szomjasok vagyunk, és hiába iszünk vizet, szomjan maradunk. Ez volt az, amit az egész életembe kerestem, és a tudatom alatt valamilyen szinten ott volt ez a találkozás. És erre vágytam. Dicsőség Istennek, hogy ez volt az. És ott, ahogy lefeküdtem, ugye mindjárt adott az Úr egy, nem voltam még megtérve, csak kézen álltam arra, hogy ezen az úton elinduljak, és volt egy látomásom akkor, ott abban az állapotban, hogy egy csónakba elvesztem, egy tenger vagy víz volt, és egy sziget volt. És a szigeten rengetegen álltak hófehér ruhába, és aranybabérkoszorúba. És mondták, hogy kössek, kintegettek, és a víztől olyan magasan volt a szigetnek a magassága, a partja, hogy mégis föl tudtam azonnal lépni. És ott megfogták a kezem.
2: De szép kép.
3: Igen. És ugye elmentek, akkor még nem tértem meg. Elmentek, és...
2: Ez az első találkozás, igen, volt tulajdonképpen.
3: Igen, igen, igen.
2: Sőt, második, ugye, mert egyszer már mondta neked az Úr, hogy térjél meg, ugye az volt az első, ez meg már a második állomás. De mielőtt folytatnánk a megtérésed történetét, szerintem oda még picit kanyarodjunk vissza, hogy ugye Kingával mi történt ezután, mert azt ott kicsit félbe maradt az a történet, hogy ugye megkapta az őssejt beültetést, Isten ugye korábban megígérte neki Jézus maga, hogy ugye meg fogja őt gyógyítani, dicsőség Istennek, hónapokig kórházban volt, steril szoba készült, Mága Zoltán is az Úr, meg hát az igazgatónő jó voltából. És ezután mi történt az ő életével? Tehát teljes gyógyulás következett be?
3: Én 2011. októberában megtértem, és 2012. áprilisában mentek egy kontrollvizsgálatra, és ott kijelentették, hogy 99%-os a gyógyulás.
2: Húha, egy év alatt? Hát sőt, igen. Még egy év sem telt el,
3: igen, ugye? 8 hónap alatt.
2: Igen.
3: És ugye a kontrollvizsgálaton még azt is megállapították, hogy ugye a kemoterápia, az immunszupresszív kezelés miatt a női dolgok ugye a szervezete roncsolódtak, és nem lett gyermeke. Meg voltam térve, dicsőség Istennek, volt kapcsolatom Istennel, és ugye, hogy bejöttek, leültek, szomorúak voltak, és hogy tettem a kandallóra a fát, akkor hallottam, hogy szól Isten, hogy mondd a te lányodnak, hogy fél munkát nem végzek. Annyi gyermeke lesz, amennyit ő akar az én áldásommal. És ugye dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, már 3 gyönyörű gyermeke van. Tehát aki nem hisz Jézusban, hogy a lehetetlent meg tudja adni, higgyen benne, mert ő az az Isten, aki ő benne hisz, az a lehetetlen nincs. Tehát minden lehetséges annak, aki hisz. És dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy ezeket a dolgokat úgy éltük meg, hogy nagyon nagy fájdalommal, de a végén egy olyan öröm, egy olyan boldogság jött az életünkbe, amit már Jézus Krisztusnak adtunk, mint dicsőség, győzelmet, mert ő volt az, aki segített ebben, mert ő nélküle nem bírtuk volna ki. Tehát az anyagiak is, hogy néha nem volt pénzem bemenni a kórházba,
2: igen.
3: És ugye ott már a gyülekezetek, nem is tudtunk róla, egy kis összeget mindig gyűjtöttek, és hozták el. Úgyhogy ez is, hogy Isten keze kinyújtotta az emberek által is, hogy tudtak segíteni ebben. Meg ugye, amikor csinálták a steril szobát, ott a tanácsi dolgozók jöttek, meg mindenki ott, és ez egy összefogás volt. És ebben is az Istennek az egysége megmutatkozott, hogy ő mindent meg tud tenni.
2: És sok embernek a szívét indította.
3: Igen.
2: Ebben az ügyben is, hogy tudom azt is, hogy sokan imádkoztak is a amen. Kinga gyógyulásáért. Összefogás így volt, van. Összehozta az embereket ez a nagyon súlyos betegség. De jó ezt hallani. Biztos sokan velünk örülnek most a hallgatók, akik ezt hallgatják, hiszem. És akkor most kanyarodjunk vissza a megtérésed. Ez ugye mondod, hogy ekkor már meg voltál térve, de ugye ott még voltak azért stációk, amíg tényleg megtértél. Következő állomás az, ahogy eljutottál ugye a káli Omaga gyülekezetbe, mert hogy ugyan Kál egy 3500 fős település tudtommal, és mégis nem találtál oda, hiába kérdezted az embereket, mikor először akartál menni a gyülekezetbe, hogy merre van, mindenkitől azt a választ kaptad, hogy nem tudják, de végül oda jutottál. És hogyan történt ez?
3: Hát ez nem Kálba volt ez a gyülekezet, hanem Kápolnán, ez egy 3 kilométeres távolság, és ugye, hogy annyira ott volt a szomjúság bennem, elindultam biciklivel, és...
2: Ez egy szomszéd település, igen, most már talán össze is épült, vagy?
3: Nem,
2: külön van, de egymás mellett van, azt tudom.
3: Van.
2: Szomszéd településekről
3: igen,
2: van
3: igen.
2: Szó.
3: Elindultam biciklivel, de hallgattam a dicséretet, olyan volt, hogy a biciklivel repültem volna, és ugye olyanokat kérdeztem meg, hogy tudják, hogy hol van az Omega gyülekezet, akik akkor költöztek oda. És mindenki azt mondta, hogy nem tudja. És hogy leszálltam a bicikliről, ment a dicséret, és elkezdtem szólni, nem tudtam, hogy még úgy kell szólni, hogy Jézus, hanem Istenem, mondom, látod, hogy mennyire akarok hozzád oda jutni, segítsék kérlek. És ahogy kinyitottam a szememet, hófehér nyilak voltak az aszfalton, és úgy juttatott el az Isten a kápolnai Omega gyülekezetbe. Mentem tovább, ugye szégyellős voltam, hát ott volt a gyülekezet, megtaláltam, hú, nagy öröm, na mondom, hogy megyek be, szégyellős vagyok, bátortalan vagyok, ugye? És ugye ott volt.
2: Ez 2011, októberre még mindig. Igen.
3: Igen. És ott pont kint volt az unokahúgom és a férje Elemér, Anita is Elemér, és kiabálják, hogy sógor, jó helyre, ez gyere. Már mindjárt kaptam egy kis bátorságot, bementem. Na de mondom, milyen jó lenne, az az ember is ott lenne, akivel így kaptam dolgokat, ugye egyből 2-3 nap alatt, hogy elmondta, hogy mik ezek a dolgok, és ott ült. Már azt mondja, egy
2: de ki volt ez az ember?
3: Ez Ervinnek hívják.
2: Mi az, amit kaptál tőle? Ez viszont nem
3: az, hogy
2: tudom,
3: tehát
2: nem világos.
3: Én amikor itt találkoztam Istennel, ők már meg voltak térve, és információ mentem át, hogy mi történik velem, mi ez. És mondta, hogy ez a Szent Szellemnek a
2: értem,
3: hívása.
2: Értem, ő segített ezt megérteni.
3: Igen, és ott volt ő, és már foglalta helyet, mintha már tudta volna, hogy megyek. És ugye Süveges Imre apostolunk szolgált, és ugye sok gyerek ott volt együtt, zsinat. És mondom, magabban gondolatok, hogy de már most tudom, hogy nem a saját gondolatom volt, hanem a sátánnak a kilőtt nyilai, hogy minek vagy itt, menj innen haza.
2: Igen.
3: Ki akart onnan vinni a sátán, és egyszer csak elcsendesedett körülöttem minden, és csak az imére figyeltem, és azt mondta, te, aki a mai napon eljöttél, azért vagy itt, mert az Isten ígéretei szerint van egy elhívásod, amit betöltsél, és te értékes vagy neki, és akarja, hogy az övé legyél. Mondom, ez nekem beszél? Nekem beszél? Mondom, ez most hogy van ez? Ez az, amikor személyre szabott proféciát azonnal kapunk.
2: Igen, pulpitusról gyakran van így, igen.
3: És mondja, hogy ha van itt valaki, aki meg akar térni, akkor itt az ideje. És olyan volt, hogy mindenki rám nézett, mint ha mindenki rám nézett volna, hogy tudták, hogy én vagyok ott, és ugye volt már előzménye, hogy tudták, hogy sokan, hogy már beszéltek rólam, hogy van egy Isten.
2: Igen, képen, van egy Kinga előzmény.
3: Kinga meggyógyult, igen, és hát dicsőség Istennek, olyan volt, mint egy lasszót rám dobtok, hogy húztak volna kifele, és csak azt vettem észre, hogy a sorok közül kimegyek, és ott vagyok elől, és Imre már imádkozik értem, és elmondom a befogadóimat, és egyszerűen ott is egy olyan, tehát azt gondolom, hogy az a szeretet, amit kaptam Istentől, az egészé váltottan. Ott bennem egy megérett ez a szeretet, és mondom, mi történik velem? Mi ez, mondom, mi ez a csodálatos dolog? Hát mondom, én nem is akarok más, csak ezt. És ugye vége lett az Isten tiszteletnek, és leültem, mint egy kisgyerek a sarokba. És kérdeztem magamtól, hogy most mi történik velem? Mi ez? És ugye Imre egybe kérdezte, hogy hol van az atyám fia, aki most befogadta az Urattól, és akkor átölelt, és azt mondta nekem, hogy elkezdődött.
2: Elkezdődött egy utazás vele.
3: Igen, és...
2: ami már 14 éve tart.
3: Dicsőség Istennek. Csodálatos dolog.
2: Istenkép podcastban vagyunk, Robi. Ugye most már, ahogy az előbb is mondtam, 14 éve jársz az Úrral, ami azért elég sok idő. Hogyan mutatnád be Istent, hogyan jellemeznéd egy olyan hallgatónak, aki akár most hallgat minket, és nem ismeri Istent, sosem találkozott vele, a kereszténységről is csak homályos elképzelései vannak, de nem ismeri az evangéliumot sem, és a Bibliát soha életében nem vette a kezébe. Hogyan jellemeznéd az Urat, ha egy ilyen hallgatóhoz szólnál?
3: Annyit szeretnék neki üzenni, hogy keresi, kutassa azt, amire szüksége van, és ő a tudatán kívül nem tudja, hogy ez az Úr Jézus Krisztus, ezért kiáltson hozzá, és ő felelni fog neki. Akármilyen nehéz helyzetben vagy próbákon is van, mint ahogy én a világban voltam, hogy szólítsa meg Jézust, mert nem tudja a tudatán kívül, de ez a dolog az, amire vágyik, az ő szeretete. Ez az, ami a mindennél, amilyen van bármilyen embernek, akármilyen értéke, ez az, ami a legértékesebb és a legfontosabb. Ez a leges, nem tudom megfogalmazni, hogy mi mindennél több. Amit mindenben, amiben látjuk az ő munkáját, kezemunkáját, az alkotását, kiáltson hozzá. Mindenekbe a minden. Mindenekbe a minden.
2: Amen, igen, így van. Ez csodálatos felhívás, kedves hallgatók, ha van köztetek valaki, aki nem ismeri Jézust, hogy ismerjétek meg, és kiáltsatok hozzá, mert ugye megvan írva az igében, hogy aki keres engem, az megtalál. Viszont, ha most jellemzőkkel kéne leírnod az Urat, mondod, hogy ő a minden, ez egy fontos jellemzője Istennek, de hogyha még ezen kívül további jellemzőket kellene mondanod a hallgatóknak, akkor milyen jelzőkkel illetnéd őt? A Szent Háromság Istenét?
3: Avval jellemezném még az Úr Jézus Krisztus, hogy amire mindig szükségünk van. Azt a szükséget. Tehát, hogyha a szeretetre van szükségünk, akkor ő azt tölti be. Ha anyagi áldásra van szükségünk, azt tölti be. Ő betölti a mi szükségeinket, az ő gazdagsága szerint. Tehát mindig, amit kérünk, ha valakinek egy pár kell, ha egy nő egy férjet keres, vagy egy férj egy nőt, vagy valaki éppen meddő, vagy bármilyen nehéz helyzetben is van, akkor ő az az Isten, aki azt meg tudja adni, odaadni, amire éppen pont szükségünk van. Nekünk is ezt adta meg. Ez a gyógyulás, amire szükségünk volt akkor. Itt már el volt döntve az Istennek a szívében minden. Mi is. És ő minden. Bármit is kértek az én nevemben, megvan írva. Nincs, amit megadjon a mennyei atya. És azt kívánom mindenkinek, aki hallgatja ezt az üzenetet, hogy ne féljenek nagy dolgokat kérni, ne féljenek nagy dolgokra vágyni, ne féljenek lehetetlent kérni az Istentől. Ne féljenek, mert a mi Úrunk Jézus Krisztus odaadja.
2: Hát ez nagyon megható volt, én meg is hatottam, úgyhogy ezt lehet is látni rajtam, ez így van, ezt én is meg tudom erősíteni. Úgyhogy ez nagyon mély bizonyság volt, köszönjük. És most összefoglalnám, hogy miről volt eddig szó, és miről lesz még. Hát ugye beszéltünk, Robi, a megtérésedről, annak különböző állomásairól, beszéltünk a kislányod betegségéről és csodálatos gyógyulásairól, valamint ugye arról, hogy ki neked Isten, és hogyan jellemeznéd őt. A továbbiakban szó lesz még arról, hogy hogyan jött létre az Omega gyülekezet Kálban, mert hogy csodálatos módon jött létre, sőt, most már ugye saját ingatlannal is büszkélkedik, ami szintén egy ilyen érdekes sztoria, hogy ezt az ingatlant megszereztétek. Hozzájutottatok Isten segítségével, aztán beszélgetünk a halál közeli élményedről, és hasonló izgalmas témákról, például arról, hogy profétai ajándékod van, és ugye ez sok-sok bizonyságban megnyilvánul. Úgyhogy mielőtt a halál közeli élményről, illetve ugye a profétai ajándékról beszélünk, beszélgessünk egy picit az Omega Káli gyülekezetről, hogy ugye te immáron 4 éve vagy az Omega Káli gyülekezetének a lelkipásztora, de nem volt ez mindig így, hiszen szobafestési munkálatokat végeztél az előző gyülekezetnek a bérelt termének a felújításán. Úgyhogy számos-számos dolgot tettél, csináltál, hogy ez a gyülekezet épüljön, tehát mondhatjuk, hogy lentről kezdted, és hűséges voltál a kicsin, hogy aztán nagyobbra hívass el. Mesélnél arról, hogy milyen szolgálataid voltak, hogyan alakult ki ez a mai szolgálat, ami most már tényleg a lelkipásztori szolgálat.
3: Elhívásomnak kezdete az volt, hogy ugye lett egy új épület, és ugye ott szorgoskodtam, már ma meg voltam térve, segítettem beköltözni, festegetni, szorgalmas voltam, voltak nagyon sokáig éjfél-fél, egykor mentünk haza, aztán amikor elkészült az épület, akkor voltak tanítványképzések, stb. Mely egymás, ugye szellemi épülések, és ugye mindegyiken hűséges voltam, ott voltam, mert egyszerűen vágytam arra, hogy halljam azt, amire szükségem van, mert szomjas voltam. Olyan voltam, mint egy szivacs, mint mikor ha kiment belőle, akkor megint akartam. Nem akartam.
2: Egyre többet akartál az Úrból.
3: Igen, és ugye volt egy idő, mikor bemerítkeztem, és ugye ott már a szolgálók tudták, hogy Isten adott nekem egy ajándékot, ami valójában nem az enyém, hanem másoknak az épülésére van. És ugye egyszer mondom, mikor leszek már a szolgálói csapatban, vágytam rá.
2: Igen.
3: Bevettek a szolgálati csoportba, mert megimádkozták, kijelentették, ugye Imre apostolon keresztül, és ugye velük is dolgoztam. Furcsa, hogy az építkezésben velük is dolgoztam itt Budapesten. Ugye, ahogy álltam az álláson, dolgoztam, jöttek oda, van egy jó hírünk, nem kell mondanatok, tudom. Szóval, de honnan tudod? Honnan tudom, benne vagyok a szolgálati csoportban. Szóval ennek nem lehet semmi újat mondani. Mondom, az Isten, ha nekem kijelentés más embereken keresztül rátesz a pecsétjét, mert 2-3 tanú által megáll, hát nem lehet neked mondani. Mondom, nem az enyém a dicsőség Istené, egyszerűen csak vágyok dolgokra. És ugye elkezdtem a teremszolgálatot, inkább úgy mondom, hogy az udvarszolgálatot, ugye kint már nagyon sokan jártak hozzánk, akkor én odafigyeltem az autókra, az udvaron fogadtam már a vendégeket, aztán az udvarról bejöttem a terembe, ott egy teremszolgálatot lettem. A teremszolgálatomból ugye velem állt Isten gondnoknak, a gondnoki szolgálatomból elkezdtem házi csoportvezető lenni, a házi csoportvezetőség mellett még az imavezetést is odaadták, aztán egy idő után élettem a második ember a gyülekezetbe.
2: Igen.
3: Úgyhogy röviden ennyi. Úgyhogy az Isten képes porból bárkit fölemelni arra a helyre, ahol ő akarja látni. És nagyon nagy dolog az, amikor azt mondja, hogy aki engedelmességben jár, az jól jár. Tehát a szellemi előjáróinknak engedelmeskedni kell, mert ők mindig jót akarnak nekünk. Mindig, és ez nagyon nagy dolog, és fontos számomra, hogy engedelmeskedjünk előjáróinknak, mert ezt akarja az Isten, ez az ő akarata.
2: Mondtad, hogy második ember lettél ugye a Káli gyülekezetben, ez már Káli gyülekezet, nem kápolnai. Hogyan lettél első ember?
3: Igen, úgy, hogy lett egy plantálás, volt egy-két dolog, ami miatt lett egy plantálás.
2: A plantálás alatt azt értjük, hogy úgy gyülekezet alakult, ugye, hogy a hallgatók is értsék, akik ezt a keresztény kifejezést nem ismerik esetleg, ezt tegyük hozzá.
3: Igen, megszületett az atya szívébe egy új gyülekezet, és ugye én úgy kezdtem ezt az egészet először, hogy házaknál voltunk.
2: Családoknál találkoztatok, tehát nem volt gyülekezeti terem, hanem különböző családoknál gyűltetek össze.
3: Így van, és ugye elkezdtük, és az első alkalommal eljöttek 20-25-en, a második alkalommal 40-en, a harmadikon már 50-en. Azt vettük észre, hogy ugye nem férünk el a házba, és kinőttük. És elkezdtünk imádkozni, hogy Isten adjon nekünk egy épületet, és ez az épület is egy természet fölötti módon adatott nekünk, természetesen arra, hogy az Isten munkáját tudjuk folytatni. És ugye egy kis idő után elkezdtük az adakozást, és láttuk azt, hogy már van annyi, hogy tudjunk akár bérelni is egy épületet, és volt egy épület, ahová ki volt rakva a telefonszám az ablakba, és a főbérlőt felhívtam, hogy tudnák ebbe segíteni, és mondta nekem, hogy ez nem arra van, de van egy másik épület. Ugye, és sokat beszélgettem vele, és bizalmasan beszélt velem. Mondom, ne haragudjon, mondom, ismerjük egymást. És akkor mondja nekem, hogy igen, az osztálytársad vagyok, aki óvodás korodtól 8. osztályig együtt voltunk.
2: Telefonon beszéltetek igen, ezek telefon, szerint, és azért nem ismerted.
3: Igen, telefonon beszélt.
2: Fel a hangját.
3: Így van, és mondja, hogy hát osztálytársad vagyok. Mondom, most tényleg? Hát mondom, az Isten ilyen. Hát. És akkor mondta, hogy van egy épület, amit nem bérelni, hanem el szeretnék adni. És ugye elmentem vele, megnéztük, és mondta, hogy ennek az épületnek az ára 6 millió, de azt mondja, neked 3 millió.
2: Mindjárt egy 50%-os kedvezmény.
3: Hát a mi úrunk ilyen.
2: Igen.
3: Ugye pénzünk nem volt rá, hitünk volt. Pénzünk nem, de az Isteni a hite minden. Akinek van hite, annak mindene van. És ugye egyszer Imre lejött, ott voltunk nálunk.
2: Süveges Imre
3: apostol lejött.
2: Apostoli pásztor, igen.
3: Igen, mondta, hogy menjünk már, nézzük meg ezt az épületet. És elkezdtünk ott imádkozni, előtte már mi mentünk minden nap, éjfél egy óra, nem bántuk, hogy hány óra van, lábunkat, kezünket rátettük az épület, hogy ez a miénk kell, ez egy megfelelő épület arra, hogy mi az embereket felépítsük szellemileg, elköltsélek az életüket, ahogy tudjuk, helyreállítsuk az Isten beszéd által, és azt mondta az Imre, ez kell.
2: Hány négyzetméteres ez az épület, Robi?
3: Hát a nagy termünk az körülbelül egy 6 méterszer 12 méter, és van egy tehát két részből áll. Az első épület egy kis ABC volt, a hátulja meg egy nagy kocsma, egy nagyobb kocsma. És a nagyobb kocsma lett egy gyülekezeti terem, elő pedig egy ilyen 6x5-ös szoba, ami gyerekszolgálatra van kiépítve. Van egy konyhánk, a konyha mellett van egy mosdó WC-vel, és van egy ilyen kis szoba, amit majd, hogyha az úr úgy gondolja, hogy meg tudjuk létesíteni, akkor egy kis iroda lenne, bár most belsőleg olyan raktárnak használjuk, ahol olyan dolgokat tárolunk, ami az embereknek a segítségére van.
2: Tehát akkor itt akár 100 fő is elfér a nagy teremben? Vagy az túl sok? Mert most ugye, ha jól tudom, akkor 50 körüli létszámmal.
3: Hát most egy...
2: Létszámot számlál a gyülekezet, annyi tagja van.
3: Hát 25-től 50-ig, de voltunk már 70-en is, tehát...
2: Változik,
3: tehát 100, szerintem 100 ember simán be tudunk fogadni, de van rá mód arra is, hogy bővítsünk, tehát az is

0: nénivel, szeretném bemeríteni, 86 éves, nagyon sokat átjár hozzánk, nagyon szeret, tehát rengeteg területen segít, tehát hát szoktunk főzni szegény rászoruló gyerekeknek, vagy családoknak, vagy ott a gyülekezetbe, és ugye ő meg olyan, hogy ő berak savanyított káposztát.
1: Igen.
0: Ezt mondja, Robikám, ez a hordóval, ez a tietek, ezt nektek szánom.
1: Jó nagy adag.
0: Igen. Úgyhogy...
1: Akkor nagyon kedves szomszédotok van.
0: Nagyon szeretem őket.
1: Reméljük, hamarosan bemeríted.
0: Amen.
1: Adja Isten, mert biztos őt sem sok választja már ettől el, ahogy így mondod, hogy milyen jó szívű, jó szándékú. Szóba került már a prófétai ajándékod, de mielőtt kitérnénk arra, hogy milyen bizonságaid vannak ennek terén, definiáljuk már ezt a prófétai ajándékot azoknak a hallgatóknak a kedvéért, akik nem tudják, hogy ez mit is jelent pontosan.
0: Hát számomra a prófétai ajándék az egy közlés Istentől, ami az embereknek az életét ott azonnal a megtérésre szabadítsa fel, mert nagyon sokat vagyok úgy, hogy mindig mondják, hogy hát honnan tudja ezt. Tehát vannak olyan dolgok, amiket...
1: Tehát kijelentéseket kapsz, amit tulajdonképpen nem tudhatnál, igen, de mégis tudod. És ezt hogyan tudod? Tehát álomban, Isten szól hozzád szavakban, vagy hogyan jelenik ez nálad meg, ugye, mert ez egyéni dolog, hogy kinél hogyan működik?
0: Hát kétféleképpen szoktam kapni információt Istentől, van, amikor álomban, látásban, tehát álomban beléli látás.
1: De ez éjszakálomban, ugye már is van, akinek víziói vannak nappal. Tehát, hogy ez éjszaka, nálad éjszaka van?
0: Úgy gondolom, hogy inkább háromfajta.
1: Igen.
0: Mert van az álom, tehát akkor is kapok, meg van, ahogy kapok egy látomást azonnal, igen, az illetőről, vagy pedig amikor valahova elmegyek, valakiért imádkozok, akkor azt imádkozom, amiben szüksége van, ami tudja az Isten.
1: Tehát tudod, hogy miért imádkozz.
0: Igen. És ugye visszajeleznek egy vagy két hónap után, hogy megtörtént az a dolog. Apró dologok, de azoknak az embereknek a számára nagy dolog. Hogy mibe szenved, mi az neki, ami most szükséges, Isten megadja, csak bírja ki, legyen türelmes. Tehát volt olyan, hogy imádkoztunk, csak egy példát mondok, hogy imádkoztunk, volt egy imaóránk, és felhívták az egyik testvért, hogy az unoka húga, ugye azt mondták az orvosok, hogy daganat van a
1: méhében,
0: és én azonnal kaptam Istentől egy kijelentést, hogy az nem daganat, hanem baba.
1: Hú, nem mindegy.
0: És ugye mondtam a srácnak, hogy mondott-e húgodnak, hogy vegyen tesztet, erősségi tesztet, és ugye másnak mondta neki, és azt mondja, ezt most honnan tudod? Hát mondja, a pásztorunk mondta, kijelentette neki az Isten, és én elhiszem. És ugye megvették a tesztet, és ugye nem, hogy terhes, ugye már a baba meg is született egészségesen, dicsőség az Úr Jézus Krisztusnak, hogy vannak ilyen dolgok. Aztán jött egy olyan, hogy aludtam, és olyan, mintha szellemem felszabadult volna, és elvitt egy helyre. Láttam egy nőt, aki egy pár pultnál iszik, tehát alkoholizál, igen, és olyan állapotban van, hogy nem jó. És hazamegy, ledől egy díványra, és nagyon rossz állapotban van, mert előtte elvált. És emiatt ugye rászakott.
1: Emiatt az alkohol fogja lett, igen.
0: És látom ezt az egészet magam előtt, és Isten mondja, hogy imádkozzak, tudja, miért szabadul, és egy kút mélyére letette a nőt, hogy egy sátán levitte egy olyan szintre, és kicserélődök vele. És látom azt, hogy a zsebéből kijön a vállókereset, és elhamvad. Tehát ennek a nyomása, ennek a terhe, ettől megszabadítja Isten. És ugye dicsőség az Úrnak, röviden többen látom a nőt, személyleírás, minden megvan bennem, tehát részletes. Ugye elmondtam a gyülekezetbe az imacsapatnak, elmondtam a vezetőknek, elmondtam nagyon sok mindenkinek, hogy miért az Isten tudta.
1: És imádkoztál ezért a hölgyért, igen, hogy legyen szabadítás.
0: Így van.
1: Az alkoholizmusból, ugye?
0: Igen. És ugye volt nálunk egy ima alkalom, ugye lent voltak a Imre apostolék, Kurgyis pásztor, és őnek is elmondtam, Kurgyis pásztornak, és mindenhonnan jöttek. És egyszer az a nő megjelenik az ajtón, bejön. Ugyanabban a ruhában, ahogy láttam. És akkor mondom a Kurgyis pásztor, mondom, itt van az a nő, aki imádkoztam. Mondom, ő az ilyen fehal.
1: De tehát korábban sosem találkoztatok.
0: Soha. Tehát ő amúgy is egy kolozsvári nő volt.
1: Jó messze lakik, igen. És Kától.
0: Igen, és ott voltam a testvérrel, de nem mertünk oda menni hozzá, hogy most mi van, hogy van, mert ugye még nagyon friss voltam akkor, még egy friss bektéri voltam, és ott álltunk a kályhánál is.
1: Mennyivel a látomásod vagy víziód után történt ez,
0: egy
1: hogy
0: hét.
1: A hölgyet
0: egy hét.
1: Láttad élőben, akit vízióban láttál korábban? Csupán egy hét?
0: Egy hét, igen, és ahogy jött a Kurgyis pásztor felénk, és ott volt a kája, melegedni akart, akkor az a nő elé állt. És akkor mondta neki, hogy azt mondja, mert ők már ismerték egymást. Azt mondja, nem tudja, hogy reggel már úgy kelt fel, hogy mindentől szabad.
1: Aznap

0: Reggel?
1: Aznap, igen, másnap reggel, ahogy imádkoztam érte, volt ez a szellemi dolog, akkor ő reggel föl, úgy kelt fel, hogy mindentől szabad. És akkor nem tudja, hogy mi történt vele, és mondta neki a kúgyispásztor, hogy itt van az a testvér, aki, akinek Isten megmutatott, és imádkozott érte.
0: Hihetetlen.
1: Igen, de igaz.
0: Csodálatos. Tényleg csodálatos sztori. Történések. Igazából nem is sztorinak mondanám, hanem bizonyságok, ez a jó szó. Istennek legyen hála érte. Meg hát neked, hogy te meg egy megfelelő edénye vagy az Istennek, szerint. És hajlandó vagy ugye oda szánni magadat, ahogy meg is fogadtad neki 14 évvel ezelőtt. Beszéljünk még a balesetedről, bár még rengeteg téma lenne, de ugye adásidőnk véges, úgyhogy ugorjunk most vissza az időben 19 évet, ugye? 2006-ot írunk, amikor egy nagyon súlyos balesetet szenvedsz egy budapesti építkezés alatt, és halálközeli élményed van. Mi történt ekkor? Mit láttál? Hogyan élted ezt meg? Hogyan mondanád el annak a hallgatónak, aki sose hallott még akár halálközeli élményről?
1: Hát, hogy megértsék azok, akik ugye még nem tudják ezeket a dolgokat földolgozni, tudni kell, hogy a szellemvilág az létezik, akár a menny, akár a pokol, és ugye én meg vagyok arról győződve, hogy van ellenségünk, az pedig a sátán emberölő, hogy az emberek nem veszik észre maguk körül a rossz dolgokat, amit maga a sátán előidéz, és ugye van a jó és van a rossz, amikor a jóhoz tartozunk, akkor még a sátán ugyanúgy támad, de mondja is az ige, hogy jövőn a világ fejedelme, de már nincs bennünk semmi, mert Jézus Krisztusnak a vére átmosott minket, tehát a bűneinket lemosta, és az, hogy létezik. Tehát sok minden dolog van, ami szellemileg létezik, fehér, fekete mágia, meg buddhizmus, meg minden, de ez a dolog, amiről most fogok beszélni, ez egy valóságos dolog, mert most ennek a célba érésbe, hogy benne vagyok abban a futásába, hogy ezt már elvégzem. Tehát benne vagyok abban a folyamatban, ami akkor történt velem. És úgy tudom nekik elmondani, hogy kérjék az Istent, és meg fogja mutatni nekik. Tehát, hogyha nem hisznek, hitetlenek, úgy nem tudja, de valamilyen szinten meg kérjék az Istent, hogy mutassa már meg nekik, hogy ilyen létezik-e is van.
0: Tehát, hogy létezik a szellemvilága, igen. A sátán is neki a sötét angyalai, valamint ugye Isten is az ő jó angyalai. Tehát erre gondolsz, hogy mutassa meg, tehát kérjék az Urat, hogy mutassa meg nekik azt, hogy van szellemvilág.
1: Így van. Létezik.
0: És te hogyan élted ezt meg, ugye a balesetedet követően, illetve hogyan szereztél bizonyságot arról, hogy létezik, bár akkor ugye még nem voltál megtérve, mert ez 2006-ban történt, tehát még 5 évvel a megtérésed előtt.
1: Igen. Hát 2006 májusában történt, a májusi hónap utolsó péntekén. Itt dolgoztunk Pesten egy építkezésen, és ugye az épülethez volt rögzítve egy 10 tonnás teherhordó lift, és valamiért leküdtek. És beleálltam a teherhordó liftbe, mondván, hogy majd gyorsabban fölhozom. És ugye egy fiatal gyerek kezelte a liftet, és les föl, indította le, fölfelé le. És ugye háromszor kihajoltam az utca felől, hogy engedjem el a liftet, mert le szeretnék menni. Negyedjére pedig az épület felől hajoltam ki, ahol a 10 tonnás teherhordó lift a negyedik emelet párkánya alá benyomta a fejemet.
0: Mert ő elindította ekkor a liftet, és nem figyelte, hogy te kihajoltál.
1: Így van. Nem is láthatott, mert ugye...
0: Takarásban voltál.
1: Igen, és egy vizoros fémérvédő ott volt a szélén, ugye, és az felvágta 8 centi szélesen, 10 centi magasan, mint egy meskarpolt volna, ki volt a koponyám. Volt egy nyílt állkapocs törésem, itt jobb oldalt, nekem itt platina van benne, és az történt velem, hogy
0: és a torkod is,
1: igen, és
0: tudom azt, hogy még a
1: hangom is sokkal mélyebb volt. Igen, így visszanyomtam egy kicsit a torkom, mert oldalra elment, így én nyomtam vissza, és ugye volt is vérzés, meg minden, és az történt velem, hogy én nem tudom, hogy volt egy hány másodperces halálom, vagy bármi, mert ugye, hogy kijöttem a liftből, leültem, rengeteg vért vesztettem el, mert a nyíltörés az rengeteg vért jött ki, és történt velem egy utazás, vagy látomás. Az történt, hogy egy folyosón álltam, és láttam, hogy egyik oldalon rengetegen álltak fehér ruhába, ugyanúgy arany szegélyű volt a ruhájuk szegélye, arany volt, aranybabérkoszul, a másik oldalon meg egy nagy mélység, egy sötét mélység, és előttem pedig egy ajtó volt, az ajtóba pedig valaki álltak, azt mondta, hogy menj vissza, szolgálatod van a számomra, be kell, hogy töltsd. És láttam azt, hogy a tenyerei ki vannak lyukasztva, és nincs begyógyulva az a seb. Akkor már valamilyen szinten tudtam, hogy az Isten volt. Nem tudtam, hogy Jézus, mert ugye ismeretem nem volt semmi. És Jézus volt. És ugye most töltöm be azt a szolgálatot, amire ő hívott.
0: Igen. Amit már előre megmondott.
1: Igen. Tehát ő tud előre mindent. Az, hogy a sátának nem tetszik az, hogy valaki tiszta szívvel, mondhatom magamról, hogy akarja azt, hogy az emberek megmeneküljenek a halálból, ebből a szellemi halálból, amiben sokan benne vannak, mert egyszerűen kell, az Isten szelleme nélkül halottak vagyunk. A Szent Szellem az, aki az életnek a szelleme bennünk.
0: Igen, így legyen. És így is van, ámen. És legyen az, hogy minél többen, akik most hallgatjátok, kedves hallgatók, ezt a epizódot, és még nincs meg bennetek a Szent Szellem, legyen. Úgyhogy szerintem legyen ez a végszó, mivel adásidőnk végére értünk. Úgyhogy én nagyon köszönöm szépen a jelenlétedet, Robi. Az Istenkép Podcast mai vendége Aszódi Róbert Rihárd, a Káli Omega gyülekezet lelkipásztora, ablakkészítő, férj, 3 gyermekes édesapa és nagypapa volt.
1: Viszont hallásra mindenkinek!
0: Az Istenkép Podcastot hallottátok, köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket legközelebb is, sziasztok!

0: The king of heaven wants me. So this world has lost its grip on me.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Az óceán akkor is velünk van, ha messze élünk tőle. Magyarországról nézve az óceán távoli dolognak tűnhet. Nincs tengerpartunk, nem látjuk naponta a hullámokat. Mégis az óceán a mindennapi életünk része. Hatással van az éghajlatra, a csapadékra, a hőmérsékletre, az élelmiszerláncokra, és a föld oxigéntermelésében is fontos szerepe van. A tengerek felszín közeli vizeiben élő apró növényi szervezetek, a fitoplanktonok fotoszintetizálnak, vagyis fény segítségével széndioxidot kötnek meg és oxigént termelnek. Nem látványos, nem szerepelnek természetfilmek főhőseként, mégis a bolygó működésének alapfigurái. Az óceán ugyanakkor sok terhet visel. Melegszik, savasodik, szennyeződik. A műanyag, a túlhalászat, a partmenti szennyezések és a klímaváltozás mind nyomást gyakorolnak rá. És ami az óceánnal történik, az előbb-utóbb a szárazföldön is érezhető. Ezért az óceán védelme nem csak tengerparti országok ügye. A fogyasztási szokásaink, az energiahasználatunk, a hulladékkezelésünk mind összefügg vele. A távoli hullámok története valójában a történetünk is.
1: Ez volt a Manna Morzsa, a 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Az árréstop megszüntetéséről beszélt a kormányfő országjárásán. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében. Marad a napos, száraz idő. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az árréstop tönkreteszi az agráriumot és a kisboltokat, ezért meg kell fontolni a kivezetését, mondta a miniszterelnök országjárása kisvárdai állomásán. Magyar Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több tucat kisbolt csődölt be az árréstop miatt, és az intézkedést csak az olcsóbb termékeket kínáló nagy élelmiszerláncok élték túl. Hozzátette, az infláció jelenleg 1,7%, és az utóbbi hónapokban csökkent több élelmiszer ára is, ezért a kamarákkal és az élelmiszer üzletláncokkal együttműködve fontolóra kell venni az intézkedés megszüntetését. A kormány legnagyobb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. A miniszterelnök szerint az előző kormányok letagadták az óriási hiányt. Hangsúlyozta, az eladósodott ország talpraállítása nem olyan látványos, mint a vagyon visszaszerzés, de legalább annyira fontos. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. Március végéig kell rendezni a jogszabályi hátteret az egységes fővárosi parkolási rendszer bevezetéséhez, közölte Kis Ambrus a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. A kormány és a főváros megállapodása értelmében a kerületektől a fővároshoz kerül a parkolás üzemeltetése és bevétele, amit kizárólag útfelújításokra fordítanak majd. A rendszert kamerás autókkal tennék gyorsabbá és hatékonyabbá, a döntésről pedig rendkívüli közgyűlésen szavaznak a képviselők. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakonya, Göcse és a Citadella Intercity-k megosztva a Zalaegerszegtől Devecserig, Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. A kieső szakaszon az utasokat pótlóbuszok szállítják. Egyre több francia szarvasmarha kerül vágóhídra. A Franciaországot is sújtó rendkívüli asszály miatt jelentősen megdrágult az állatok takarmányozása, amit az állattartók egyre nehezebben tudnak kigazdálkodni. Egy év alatt 12%-kal nőtt a vágásra küldött tejelő tehenek száma, miközben a marhahús fogyasztása jelentősen csökkent. A kínálati piac lefelé nyomja az árakat, hosszú távon pedig a tej és sajtermelésre is kihathat. 10 év alatt 1 millió tehén tűnt el az állományból, írja az Agroinfo.
1: Időjárás.
3: Marad a napos, száraz idő. Fátyol felhők a Dunántúl nyugati részén és északkeleten zavarhatják a napsütést. A szél csak a nyugati ország részben élénkülhet meg. Hajnalban 3-9, napközben 22-26 fokra számíthatunk. Vasárnap is marad a kellemes őszi idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update. István Dániellel.

0: Budapest Update. István Dániellel.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától, a Guns N' Rosesen át, a Toolig, Youngbloodon át, a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncert folyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk. A hűvösebb hónapokban sem kell lemondani a természetjárástól, ősszel is télen is érdemes bakancsot húzni, mert ilyenkor a tanösvények különösen varázslatos arcukat mutatják. Amikor a fák levelei lehullanak, és a turisták is ritkábban indulnak útnak, a természet egészen más arcát mutatja. Budapest környékén rengeteg rövidebb tanösvény található, ahol a város zajától csak pár kilométerre igazi feltöltődést ad egy-egy séta. A Bors összegyűjtött 5 olyan útvonalat, amelyet akár egy nap alatt is bejárhatunk, jó meleg bakancsban vagy termoszforró társaságában. Ilyen például a Rókahegyi tanösvény. Budapest határában Csillaghegy közelében található ez a rövid, de látványos tanösvény, amely egy egykori mészkőbányán vezet végig. A 7 állomásos útvonalon végig sétálva megismerhetjük a bánya történetét és a terület geológiai múltját. A meredek sziklák és a panoráma különösen szép, amikor a hegyoldalt vékony hórétek fedi be. A terep néhol nehezebb, így inkább gyakorlott túrázóknak ajánlott. A következő a Miklós deákvölgyi tavak Pirismaróton. A Pirisben található mesterséges tavak könnyen megközelíthetőek gyerekekkel és babakocsival is. Kezdő túrázóknak is vállalható, hiszen több könnyen megközelíthető túraútvonalat tartogat. Csendes és hangulatos a hely, minden évszakban remek választás. A vadvilág számos képviselőjét megtalálhatjuk az ösvényen, így remek kirándulóhely természetbúvárok számára. Irány a Királyréti tanösvény Kismaroson. A Börzsöny szívében a Kismarosról induló Királyréti tanösvény rövidebb, 3 kilométeres útvonal, de annál tartalmasabb. A Hiusz ház környékén induló ösvény a Bajdázói tóig vezet, miközben több helyen is bemutatja a környék madarait és mocskosokat. tanácsári teknőseit. Télen a tópartja gyakran befagy és csendes nyugalmas tájjá változik, tökéletes választás családdal, gyerekekkel is. A Salshegyi tanösvényt sem kellene kiadni, Budapest belvárosához ennyire közel ritkán találni ilyen nyugat természetvédelmi területet. A Salshegyi tanösvény mindössze 850 méter hosszú, mégis rendkívül látványos. A fák között sétálva a város morajlása alig hallatszik, a kilátás pedig pazar. A téli tiszta napokon innen az egész várost be lehet látni, a Gellérthegytől a többi budai hegyig. A teknős tanösvény is vár mindenkit Dunakeszin. A dunakeszi tőzegtavak mellett kialakított teknős tanösvény igazi kincs a főváros közelében. A 2 hektáros terület különösen ökoszisztémájú lápvidék, ahol a fapallókon sétálva testközelből figyelhetjük meg a természetet, madarakat, vízinövényeket, teknősöket. Habár az utóbbira télen nem sok esélyünk van. Gyerekekkel is bátran elindulhatunk, egy óra alatt kényelmesen végigjárható az ösvény, ha pedig nem fáradtak el, eléggé egy mászófal is várja őket. Van egy beltéri programom is. Tombor Zoltán fotográfus nem csak komoly nemzetközi szakmai karriert futott be, de egy hasonlóan komoly alkohol és drog karriert is. 7 éve tart a felépülése, és most látta elérkezettnek az időt, hogy mindenről egy melbevágóan őszinte és kitárulkozó kiállítást állítson össze. A Lost and Found című tárlat október közepén nyitott meg, és 2026. január 18-áig látogatható. Tombor Zoltán kiállítása a Kápa központban látogatható. Bár megtette volna, hogy pokoljárását meghagyja magának, ő mégis úgy döntött, hiába a szép nemzetközi karrier miatti magas reputációja, akár azt is kockára teszi azzal, hogy pőrén és a lehető legőszintébb módon kiteszi magát és egykori függőségét, valamint gyógyulását, ami még nem ért véget az ablakba, mindenki szem elé. A város nyüzsgése után jól esik egy kis természet, főleg ha nem kell órákat utazni. Ősszel különösen varázslatosak a Budapest környéki kiránduló helyek, ahol színes erdők, rejtek, szurdokok és panorámás csúcsok várják a felfedezőket. Van valami különösen megkapó az őszben, a fák lombjai aranyba, rozsdavörösbe és mélybordóba burkolóznak, a levegő friss és harapható, a turisták tömege pedig már eltűnt a népszerű Budapest környéki kiránduló helyekről is. Ilyenkor újra felfedezhetjük a természet csendjét, miközben a lábunkkal a zizegő avarban sétálunk. Remek kirándulási célpont lehet a Csúcshegy és az Oroszlán szikla. A 2.-3. kerület határában, a 3-as határhegy árnyékában bújik meg a Csúcshegy, amely csendesebb, kevésbé járt alternatívája a frekventáltabb túlra útvonalaknak. A környék egyik különleges látnivalója az Oroszlán szikla, amely nevét a formájáról kapta, és kiváló fotótéma az őszi falevelek hátterében. A túra útvonalak jól járhatóak, enyhén emelkednek, így családi kirándulásnak is ideális. A közelben kis tisztások, madárcsicsergés és vadgesztenyefák várják azokat, akik a nyugalmat keresik. Solymári vár és a Paprikás patak völgye is remek kiránduló célpont lehet így ősszel. Solymár könnyen megközelíthető a városból, de mégis olyan, mint egy kis történelmi falucskába csöppennénk. A középkori eredetű Solymári várrom egy kisebb kaptató után érhető el, kilátással a völgyre. Innen érdemes tovább haladni a Paprikás patak mentén, ahol kis fahidak, zúgók és mélyen bevágódott szurdok völgyek váltogatják egymást. Ősszel a színek és a párás levegő igazi tündérmesévé varázsolják ezt a sétát. Irány a remete szurdok. A remete szőlős mellett húzódó remete szurdok talán az egyik legvadregényesebb kirándulóhely Budapest környékén. Az erdő itt sűrűbb, az ösvények árnyasabbak, a sziklafalak közt kanyargó ösvények pedig olyan érzést keltenek, mint a messze járnánk a fővárostól. A szurdok völgyet egykor remeték lakták, innen a neve, és ma is van benne valami időtlen, misztikus hangulat. A kevésbé ismert volt, ami a gyakran szinte egyedül barangolatunk itt a természetben. A Nagy Kopasz és a Csergezámpál kilátó a következő állomás. A Budakesz és Telki közötti területen emelkedik a Nagy Kopaszhegy, melynek tetején a modern, fából épült Csergezánpál kilátó magasodik. Az építmény egyedülálló látványt nyújt, kilátása pedig lenyűgöző. Tiszta időben a Budai hegységtől a Pilisen át a Dunazug hegységig ellátni. A túra közepes nehézségű, de megéri a fáradtságot, különösen ősszel, amikor a bükkösök és tölgyesek színpompás lombjai között kanyarog az ösvény. A környék vadregényes, mégis rendezett és jól jelzett utakkal várja a túrázókat. Szentendrét sem kell kihagyni. A Dömörkapu vízesés egy rejtett gyöngyszem Szentendre közelében, ahol a bükkös patak sebesen zúdul alá egy sziklás szorosban. Innen rövid sétával érhető el a Lajos forrás, egy klasszikus túracélpont, amelyhez több útvonal is vezet. A környék ősszel különösen varázslatos, az aranysárga lombok között megbúvó erdei pihenőhelyekkel és vadregényes ösvényekkel. A helyszín romantikus, mégis könnyen bejárható kirándulásra csábít. A végére pedig maradt Pilisboros Jenő és az Egri vár másolata. Pilisboros Jenő határában nem csak a természet, hanem egy filmes díszlet is vonza vonzza ugyanis a látogatókat, itt épült fel az Egri csillagok című film kedvéért az Egri vár másolata. A környéket a kevélyek sziklái övezik, amelyekről páratlan panoráma nyílik a fővárosra és a Pilis vonulataira. A túraútvonal változatos, van benne meredekebb kaptató és kényelmesebb erdei séta is, így mindenki megtalálhatja a kedvére valót. A várrom különleges hangulata pedig ősszel a ködbe burkolózó tájjal együtt különösen emlékezetessé válik.

öröm zene. Ez a Manna. 98.6.

0: nekem nem kell.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzd mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
4: Október 12-én kezdődik az óbudai K-híd felújítása. Több fa és zöld felület lehet a megújuló nagykörúton. Megnyílt a budapesti nemzetközi könyvfesztivál. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az országgyűlési őrség és beolvad a készenléti rendőrségbe. Október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. A Budapest közút és a kivitelező Strabag szeptember végén alá is írta a szerződést, a munkálatokat pedig két ütemben végzik el. Az első szakasz 2027. júniusáig tart, ekkor a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat lezárják az autóforgalom elől, a gyalogosok azonban az északi járdát továbbra is használhatják. A kerékpárosok ezen a szakaszon csak leszállva, bicikliüket tolva közlekedhetnek. A felújítást összehangolják a Hajógyári sziget nagy rendezvényeivel. A júniusi Generáli Gyereksziget, valamint az augusztusi Szigetfesztivál idején szüneteltetik a munkát, és ezekben az időszakokban a hidat az autósok is korlátozás nélkül használhatják. A második ütem 2027. szeptemberétől decemberig tart. Ekkor az

0: északi járda felújítása és a híd szerkezet korrózió védelme következik. A munkálatok során teljesen kicserélik a pályalemezt, a kocsipályát pedig a jelenlegi 2,8 méterről 3,5 méter szélesre bővítik. Javítják a híd teherbírását, felújítják a megmaradó acélszerkezeteket és a hídfőket, valamint a csatlakozó út és járda burkolatokat is. A K-hídon hosszú ideje nem történt jelentős felújítás, műszaki állapota ezért az elmúlt években jelentősen leromlott. A beruházás célja, hogy a hajógyári sziget egyik a legfontosabb megközelítési útvonala hosszú távon is biztonságosan használható legyen. Több fa és zöld felület lehet a megújuló Nagykörúton. Elkészültek a Nagykörút fasorainak megújítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a Nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják. A Nagykörút teljes megújítása hosszabb távú program. A főváros célja a zöld felületek növelése mellett a közterületek és a közlekedési infrastruktúra átalakítása, valamint a körút kereskedelmi és kulturális életének erősítése. Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek 3/4-nél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek 3/4-éhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket, az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt. Megnyílt a 31. budapesti nemzetközi könyvfesztivál, a Hungexpon. A vasárnapig tartó rendezvény mintegy 200 programmal és 400 dedikálással várja az olvasókat. Az idei fesztivál kiemelt vendége Németország, Ausztria és Svájc, így a 4 nap során különösen nagy hangsúlyt kap a kortárs német nyelvű irodalom. Nemzetközileg elismert szerzők mellett fiatal alkotók, magyar gyökerekkel rendelkező írók, valamint gyermek és ifjúsági szerzők is találkoznak a közönséggel. A 4 napos budapesti nemzetközi könyvfesztivál vasárnap estig várja a látogatókat a Hungexpo területén, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, könyvbemutatókkal és dedikálásokkal. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja Villav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tűzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.
0: Programajánlót hallottak. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetés stabilizálása a kormány legfontosabb feladata, mondta a miniszterelnök. Több ezer család kap pótlólagosan iskolakezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Egyre több középiskola csatlakozik a tiltakozó mozgalomhoz Franciaországban. A diákok elsősorban az eszközök csökkentése és a tanárhiány miatt tüntetnek. A fiatalok egyre többször összecsapnak a rendőrökkel, rongálnak és gyújtogatnak. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 ezer forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 ezer forintos utalványt kapnak. A Magyarországon 2 éve bevezetett könyvár rögzítésnek kedvező és kedvezőtlen hatásai egyaránt vannak. Erről hazai kiadók vezetői beszéltek a könyvfesztiválon. A szabályozás lényege, hogy az új megjelenésű könyveket a kiadástól számított 1 évig szigorúan tilos, nagy kedvezménnyel árusítani. Az új könyvekre a megjelenéstől számított 1. évben legfeljebb 10% kedvezmény adható. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Napos száraz idő várható kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26 fokra számíthatunk. Késő este általában 10 és 17 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Újbuda például nem lassít. Az Atenor megszerezte a Budapest 14. kerületében megvalósuló Baker Street 2 lakóingatlan fejlesztés és építési engedélyét. A három épületből álló 280 lakásos fejlesztéssel a vállalat tovább erősíti lakóingatlan portfólióját. A projekt előértékesítése és kivitelezése várhatóan 2027 első negyedévében indul. A befejezést 29 második negyedévére tervezik. A Baker Street 2 három épületében összesen 280 lakás kap helyet, mintegy 26.700 négyzetméternyi lakóterülettel. A Duna és több egyetemi kar közelében jól megközelíthető városi környezetben megvalósuló fejlesztés központi eleme egy parkosított belső udvar lesz, jelentős zöld felületekkel és a lakók számára kialakított közösségi funkciókkal. Október 24 és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Filmfesztivált. Filmek, premierek, kaszkadőr és szinkron workshopok várják a családokat. Több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilm mellett videoklip forgatás és halloweeni programok is lesznek majd a gyerekek számára. Vetítéseket és interaktív programokat, köztük kaszkadőr és szinkron workshopokat is kínál a Cinemira, nemzetközi gyerek és ifjúsági filmfesztivál. Csak a fesztiválon vetítik a Mira című többszörösen díjnyertes dán alkotást október 24-én magyar premier előtt lehet megnézni. A Nyár kalandorai című brit ifjúsági filmet október 25-én, a Kámforfa őrzője című japán animét október 25-én és a Monster Mia Szörnsuri egy kislányról című mozgóképet október 31-én a Marcimányi téri művelődési központban lehet látni, közölték a szervezők. A tavaly vetített Maja adj egy címet után csak a Cinemirán látható itthon a film folytatása, a Maja adj még egy címet október 30-án a francia intézetben. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnéjára készül Ross Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik a magyar közönségtől. Sir Ross Stewart szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A koncertsorozat több mint 6 évtized színpadi pályafutását zárja le, és ismét a világ nagy arénáiba viszi az énekest. Kedves barátaim, eljött az ideje, hogy elköszönjek az utazó életmódtól, több mint 6 évtized után a The Final Encore egészen biztosan az utolsó turném lesz. 19 éves korom óta éneklem az általam szeretett zenét, és abban a kiváltságban volt részem, hogy elvihettem azt hozzátok szerte a világba. Ez az élet többét adott nekem, mint amit valaha el tudtam volna képzelni, és remélem cserébe én is sok szép emléket adhattam nektek. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, ti tettétek lehetővé ezt a rendkívüli életet. Remélem csatlakoztok hozzám, hogy úgy mondhassak köszönetet, ahogy a legjobban tudok, zenével és egy pokolian jó show-val találkozzunk, fogalmazott Ross Stewart a turné bejelentésekor. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai válthatnak majd jegyet. A regisztrált Live Nation tagok számára később az elővétel ugyanúgy megkezdődik. A The Final Encore műsora a Ross Stewart több évtizedes életművéből válogat. Várhatóan olyan jól ismert dalok is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Gonna Be Alright, a Hot Legs, a Dating I'm Sexy, a Young Turks vagy a Baby Jane. Ross Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el. 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott. Az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 listavezető. Az 1971-es Every Picture Tells a Story a 2024-ben megjelent Swing Feverig 11 brit és 4 amerikai listavezető album fűződik a nevéhez. Ross Stewartot kétszer is beiktatták a rock and roll hírességek csarnokába, egyszer szóló előadóként, egyszer pedig a Faces tagjaként. A zene és a jótékonyság területén végzett munkájáért lovagi címet is kapott. Megnyílt és november 8-áig látogatható a World Press fotókiállítása a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész, a kiállítás szervezője beszélt. Az idei World Press fotókiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem, az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb mindannyiunkat érintő témákat öleli fel. Mint az Inforádió Révész Tamás szervezőtől megtudta, nem csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartatott, hogy a helyszín egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történetet is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanuljuk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállításra legalább egy órára szükség van, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetbe. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlat vezetéshez segítenek, aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni, ez is ingyenes. Új gyalogátkelő helyeket, számos akadálymentes megállót és járdát hoznának létre a fővárosban a következő években egy elfogadott új gyalogos stratégia szerint. A fővárosi közgyűlés szeptember 25-én tárgyalta, majd elfogadta a BKK által kidolgozott gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégiát, amely hosszú távon határozza meg a fővárosi közterületek fejlesztésének irányait. 2030-ra legalább a fővárosi villamos megállók felének teljes körűen akadálymentessé kell válnia, és cél további 200 új gyalogátkelőhely létesítése is. A fővárosban jelenleg 658 villamos megálló található, amelynek 43%-a felel meg maradéktalanul a hozzáférhetőségi követelményeknek a BKK 2026-os felmérése szerint. A busz és trollibusz hálózat 4211 megállójának 83%-a felel meg az akadálymentességi elvárásoknak. 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítése cél, ahol közúti aluljáró található, lehetőleg színi gyalogátkelőhelyek kialakításával. Ezzel párhuzamosan a fővárosi kezelési utak szegélyeit is akadálymentesítik. A hosszabb távú célok között szerepel, hogy a főutak beépítéssel érintett oldalán mindenhol megfelelő, akadálymentes járda legyen, kellő sűrűségű és biztonságos átkelési lehetőségekkel. 2040-re pedig minden helyi lakóutca forgalomcsillapított övezet részévé válna, vagy olyan fizikai megoldásokat kapna, amelyek lassabb és biztonságosabb közlekedésre ösztönzik az autóvezetőket. A stratégia 2050-et jelöli meg céldátumként, ameddig Budapest közterület hálózata és közlekedési rendszere teljes körűen akadálymentessé és gyalogos baráttá válna. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársokat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, hogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket időben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capitol Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.

0: 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Október 12-én kezdődik az óbudai K-híd felújítása. Több fa és zöld felület lehet a megújuló nagykörúton. Megnyílt a budapesti nemzetközi könyvfesztivál. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Lezárásokat rendelt el a rendőrség az Országház és a hozzátartozó mélygarázs környékén. Az intézkedés december végéig lesz érvényben. Az Országos Rendőrfőkapitányság közleményében hangsúlyozta, hogy a korlátozás technikai jellegű és egy 13 éve érvényben lévő rendelkezés folyamatosságát biztosítja. A bejelentés nem korlátozza a gyülekezési jogot, abból fakad, hogy október 1-jével önálló szervezetként megszűnt az Országgyűlési Őrség és beolvad a készenléti rendőrségbe. Október 12-én megkezdődik az óbudai K-híd felújítása. A Budapest közút és a kivitelező Strabag szeptember végén alá is írta a szerződést, a munkálatokat pedig két ütemben végzik el. Az első szakasz 2027. júniusáig tart, ekkor a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. Ez idő alatt a hidat lezárják az autóforgalom elől, a gyalogosok azonban az északi járdát továbbra is használhatják. A kerékpárosok ezen a szakaszon csak leszállva, bicikliüket tolva közlekedhetnek. A felújítást összehangolják a Hajógyári sziget nagy rendezvényeivel. A júniusi generáli gyereksziget, valamint az augusztusi szigetfesztivál idején szüneteltetik a munkát, és ezekben az időszakokban a hidat az autósok is korlátozás nélkül használhatják. A második ütem 2027. szeptemberétől decemberig tart. Ekkor az északi járda felújítása és a híd szerkezet korrózió védelme következik. A munkálatok során teljesen kicserélik a pályalemezt, a kocsipályát pedig

újítására és a zöld felületek bővítésére vonatkozó tervek. A fejlesztés a Nyugati tér és a Boráros tér közötti szakaszt érinti, ahol jelenleg nagyjából 600 fa található. A BKK szerint ezek közül egyet sem kell majd kifejezetten az építkezés miatt kivágni. A rossz állapotuk miatt cserére szoruló fák arányát 10% alatt tartanák. Több tucat esetben külön beavatkozásokkal próbálják meghosszabbítani a meglévő fák élettartamát. Amelyik példányt mégis ki kell cserélni, annak helyére legalább 3 újat ültetnek, egyet az eredeti helyén, 2 pedig a körút más pontjain. Olyan szakaszokon is új fasorokat alakítanának ki, ahol jelenleg egyáltalán nincsenek fák. Az újonnan telepített fafajok kiválasztásánál már a változó éghajlati körülményeket is figyelembe veszik. A meglévő fasorok pótlásánál fontos szempont marad az egységes utcakép, az új fasoroknál viszont nagyobb szerepet kapnak a melegebb és szárazabb időjáráshoz jobban alkalmazkodó fajok. A fejlesztés része lesz a csapadékvíz helyben tartása is. A tervek szerint úgynevezett szivacsváros megoldásokat alkalmaznak, amelyek segítik, hogy az esővíz ne egyszerűen elfolyjon, hanem a zöld felületeket és a fákat is táplálja. A főváros terveiben emellett új burkolatok, padok és közlekedési fejlesztések is szerepelnek. A BKK októberben lakossági bejárásokat is szervez a nagykörúton. Ezeken favizsgáló szakemberek mutatják be a jelenlegi fasorok állapotát, azt, hogy hol terveznek új fákat ültetni, illetve mely példányokat és miért szükséges lecserélni. A bejárásokat a 6., a 7., a 8. és a 9. kerületben tartják. A nagykörút teljes megújítása hosszabb távú program, a főváros célja a zöld felületek növelése mellett a közterületek és a közlekedési infrastruktúra átalakítása, valamint a körút kereskedelmi és kulturális életének erősítése. Továbbra is elmarad a kitűzött céltól a mentők kiérkezési ideje a legsürgősebb eseteknél. Az Országos Mentőszolgálat szeptemberi adatai szerint a P1-es, vagyis a legsúlyosabb esetek 90%-ához 25,75 percen belül érkezett meg a mentőegység. A cél az, hogy ugyanezt 15 percen belül teljesítsék. Szeptemberben országszerte több mint 10,500 eset kapott P1-es besorolást, csak nem 1200-zal kevesebb, mint augusztusban. Ezek 3/4-nél 20 percen belül, 90%-ánál pedig 25 percen belül érkezett meg a segítség. Ez utóbbi valamivel jobb az augusztusi eredménynél, de még mindig több mint 10 perccel meghaladja a mentőszolgálat célértékét. Budapesten a legsürgősebb esetek 3/4-éhez 19 percen belül értek ki a mentők, míg az esetek 90%-ánál 24 perc volt ez az idő. Az előbbi adat néhány másodperccel javult ugyan, az utóbbi viszont 8 másodperccel romlott az előző hónaphoz képest. A régiók között is jelentős különbségek vannak. A P1-es esetek 90%-ánál a Nyugat-Dunántúlon volt a legrövidebb a kiérkezési idő, 23,16 perc, míg Közép-Magyarországon a leghosszabb 27,75 perc. Az Országos Mentőszolgálat hangsúlyozza, hogy ezek az adatok önmagukban nem az ellátás minőségét mérik. A statisztika a 112-es segélyhívás kezdetétől egészen a mentőegység helyszínre érkezéséig eltelt teljes időt tartalmazza, ezért közvetlenül nem hasonlítható össze a korábbi, más módszerrel készült adatokkal. A mentőszolgálat szeptembertől havonta nyilvánosságra hozza a kiérkezési időket. Az országos, budapesti és regionális bontás is látható a különböző sürgősségi kategóriák adataival együtt. Megnyílt a 31. budapesti nemzetközi könyvfesztivál a Hungexpon. A vasárnapig tartó rendezvény mintegy 200 programmal és 400 dedikálással várja az olvasókat. Az idei fesztivál kiemelt vendége Németország, Ausztria és Svájc, így a 4 nap során különösen nagy hangsúlyt kap a kortárs német nyelvű irodalom. Nemzetközileg elismert szerzők mellett fiatal alkotók, magyar gyökerekkel rendelkező írók, valamint gyermek és ifjúsági szerzők is találkoznak a közönséggel. A 4 napos budapesti nemzetközi könyvfesztivál vasárnap estig várja a látogatókat a Hungexpo területén, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel

0: könyvbemutatókkal és dedikálásokkal. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Budapest Update.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hipolita lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolvaj és az Aranylász szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetik. Követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Press fotó kiállítás a Biodómban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 000 pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum, új kiállításokkal térnek vissza, 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban. A 20 év Ozász című, összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vasaredi Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte a legújabb miniszobrát Kolodkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolodkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögár időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdok nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdőanyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképet árul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló baljós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
1: Reklám hangzott el.
3: Sok napsütésre számíthatunk, a Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ma és holnap tartják a szaunázók hétvégéjét. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Franciaország egyik legrangosabb állami művészeti elismerését vehette át Tóth Krisztina költő, író és műfordító. A művészeti és irodalmi rend irodalmi fokozatával olyan alkotókat díjaznak, akik munkásságukkal nagy hatást keltettek Franciaországban és a világon. Az írónőnek hamarosan franciául is megjelenik a Majom szeme című regénye. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
0: Időjárás.
3: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Mit nevezünk pontosan méhlegelőnek? Kik használják ezt a területet, és miért van szükség a beporzóknak a segítségünkre? De arról is beszélgetni fogunk, hogyan kapcsolódik mindez a mi saját életünkhöz. A méhlegelők lesz a téma, tehát vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. A zene után kezdjük is a beszélgetést.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
1: Manna.
2: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, aki időről időre visszatér hozzánk, és egyik korábbi műsorunkban ígértük azt a hallgatóinknak, hogy a mélylegelőkről fogunk beszélgetni, és most eljött az ideje, hogy akkor ezt a témát is behozzuk adásba. Ugye, ha egy virágzó rét mellett elsétálunk, akkor elsősorban csak a színeket szoktuk látni, vagy az illatokat érezzük, pedig a növények között egész kis világ működik, méhek, lepkék, más rovarok is ugye itt keresnek táplálékot. No, de hogy mi pontosan a mélylegelő, akkor ezt meg fogjuk tudni mindjárt Erikától. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok neked és a hallgatóknak. Hát a mélylegelő az most egy ilyen kardinális kérdés lett itt Magyarországon is, de egyébként Európai Uniós szinten meg világviszonylatban, mert nem tudom, hogy itt a hallgatók, vagy te is akár olvastad a híreket, hogy például Kínában már ugye nincsenek legyek, meg nincsenek méhek.
2: Ijesztő,
3: meg,
2: amúgy,
3: tehát, hogy a gyakorlatilag a rovar populáció annyira lecsökkent a környezetszennyezésnek, meg hát az emberi egyéb tevékenységeknek hála, meg hát mondjuk a felelőtlen kertgazdálkodásnak, meg mezőgazdaságnak hála, hogy egész ilyen ökoszisztémák kezdenek el fölborulni, és most ezt egyébként át lehetne vinni egy tengeri irányba, mert a tengerek ökoszisztémái is ugye elkezdett felborulni, de maradva így a mélylegelőknél, minden olyan felületet, ami rovar beporzásra alkalmas, és ezt most szándékosan ilyen leegyszerűsítve mondom, azt mélylegelőnek tudunk hívni. Ez lehet egy okosan összerakott díszkert, amibe beporzásra alkalmas növények vannak, majd erről is beszélünk, hogy attól, hogy valami angol kert és csili-vili és gyönyörű és, és habos-babos csillámpón is, az nem biztos, hogy mélylegelőnek alkalmas, mert a virágok formája nem biztos, hogy erre kompatibilis, illetve lehet ezt vadvirágos réteg, hát ugye meg most, amit itt Budapest szinten is ugye látunk már, meg egyre több nagyvárosban, hogy vannak ilyen beporzó barát felületek, amire ugye a köznép ugye mondja azt, hogy gyom, vagy gyomos, miért nem vágják le, de valójában az egy ökoszisztéma visszaépítési folyamatnak a része.
2: Ezt mesterségesen hozzák létre a nagyvárosokban?
3: Alapvetően most már igen. Tehát amikor mi voltunk gyerekek, az természetesen tegnap volt.
2: Az pontosan így
3: ezt
2: van.
3: Ezt csak mondom így a hallgatóknak, hogy mi mindannyian elmúltunk 18-ak, csak egy párszor már, de ez részletkérdés. A mi időnkben ugye még voltak ilyen elhagyott nagyobb felületek városon belül is, árokpartok, olyan parkok, ami nem ez a mesterséges jellegű part, hanem mondjuk így, hogy ilyen rétesedő, ilyen mezőnek kinéző felületekből sokkal több volt. Én a 16. kerületben nőttem föl, pont egy ilyen volt velünk szembe. Most már az is egy díszgyepes, rendesen burkolt árokpartos, tehát, hogy ezek a felületek alapvetően megszűntek, vagy többnyire elkezdtek megszűnni, és most van az, hogy így visszavadítják ezeket a területeket, ha nem is mindet, és ezekkel lehet egyébként város szinten találkozni, de ez is olyan, hogy akár ezt be kell telepíteni vadvirág keverékkel, tehát, hogy ez nem úgy van, hogy gondol egyet a közterület tulajdonosa, és azt mondja, hogy hát innentől kezdve akkor nem nyírom csak a füvet, hanem amögött van egy ilyen tudatos folyamat, hogy bevetik például vadvirágokkal, amiben egy nyári, két nyári évelő vadvirágok vannak, amiknek ugye egy elnyújtott kelési, csírázási ideje is van, tehát attól, hogy ez nem lesz így rögtön kész, mint egy díszkert, idővel ez egy nagyon jó beporzó rovarbarát felület lesz.
2: Tehát akkor ilyen helyeken, mondjuk te önkormányzatoknál, ott, ha jól tudom, mindenhol van is amúgy kertész, de kell egy olyan szakember legyen a közterületeknél, ugye közterületeseknél, aki erre figyel, és akinek erre van tudása, vagy ehhez van tudása.
3: Igen, igen, hát vannak ezek az úgynevezett Green City mérnökök is, mint én is, hogy sok-sok évvel ezelőtt ugye megjelent ez a hát mondjuk így, hogy mozgalom gyakorlatilag, hogy zöldíteni a városokat, de ez ugyanúgy város szinten is igaz, hogy valamelyest azért ehhez érteni kell, tehát ez tényleg nem úgy működik, hogy magára hagyom és majd valami csoda történik, de ez magánkertben is ugyanígy igaz, hogy persze nyilván hagyhatunk így gyomosodni, de akkor abból parlagfű lesz, meg minden egyéb olyan gyom, ami nem feltétlenül jó, tehát mondjuk inkább az invazívban van kategóriában van, viszont ha ezt okosan irányítottan csináljuk, akkor ez nem csak ökológiai értelemben lesz jó, hanem egy gyönyörű, szép biodiversz kert is lehet.
2: Régen, hogyha erre nem figyeltek különösebben, mégis működött a rendszer?
3: Én azt gondolom, hogy igen, de nem azért, mert kevesebb volt a vegyszer. Mert ugye most itt lehetne azt mondani, hogy már most sokkal többet használunk. Azért itt régen is voltak olyanok, hogy hát én még a nagypapám idejéből is emlékszem, hogy ilyen 20 napos várakozási idős készítményekkel dolgozott akár a kertben, amikor olyan időszak volt, most direkt szernevet vagy hatóanyagot nem mondok, de régen is léteztek. Sőt, régen sokkal inkább jellemző volt az, hogy voltak ilyen elfekvő készletek otthon, hogy így leportörölték, hogy ó, jó lesz ez még, a szavatosság ideje meg már bátran lejárt 20 évvel ezelőtt, és még mindig felhasználták a kertbe. Azért ez a fajta tudatosság, ez most már jobb az embereknél, hobbi kertész
2: szinten
3: is. De
2: erre már szükség is van egyébként, igen,
3: hát,
2: a mai világban.
3: Igen, a kényszer az nagy úr. De én azt látom, hogy el lehet ezen az úton indulni szépen, és vissza lehet ezeket fordítani. Nagyon jó nemzetközi és magyar példák is vannak rá. Ugye beszéltünk már mi a vaki mini erdőkről is. Az is ennek egyfajta más nyilván a funkciója, de ugyanez a fajta világ, hogy egy kicsit ilyen erdősítünk, zöld felületet növelünk, ökoszisztémát bővítünk, ha lehet így fogalmazni.
2: Hozzunk egy életöröm zenét, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, témánk pedig a mélegelők. Ugye a zene előtti blogban beszéltünk arról, hogy mi is ez a mélegelő, miért fontos, miért kell, hogy legyen mindenképpen a természetben, illetve beszéljünk egy picit kérlek arról is, hogy a házi méheken kívül milyen beporzókkal lehet itt találkozni, ha néhány percre megállunk mondjuk egy ilyen virágfolt mellett.
2: Érdekes, hogy mindenki ugye azt mondja, hogy méh barát kert. És itt ugye a klasszikus, tényleg ilyen házi méhekre gondol mindenki, de például vannak ilyen nagyon cuki kis szőrösek, mint a pöszörlegyek.
1: Ó, nem is hallottam róla. Ugye? Biztos, hogy láttam már.
2: Rengeteg beporzó rovar van, de például a lepkék is és a pillangók is ide tartoznak. De a rovarok, bogarak között is vannak olyanok, akik beporzást végeznek. Tehát ilyenkor nem csak arra kell gondolni, hogy mi méheket szeretnénk ott, mert ugye sokan azon ijednek meg, amikor azt mondjuk, hogy mondjuk egy természetes gyepet is lehet biodiverzé tenni, százszor széppel, fehér herével, alexandriai herével, tehát egy csomó olyan, mondjuk így, hogy virágzó növényel, amire ugye utána jönnek a rovarok, és szándékosan így mondom, hogy a rovarok, mert nem csak a méhek jönnek rá. És egy kert akkor fog jól működni, hogyha ezek az elemek mindannyian benne vannak. És ahogy például, amit ugye az elején az adásnak mondtam, hogy nem minden virág megfelelő arra, hogy az beporzó barát legyen. Most kicsit ilyen kis pajzán humorként, de talán így érthető lesz, hogy emlékszünk ezekre a rakott szoknyás időkre, ugye, kedves férfi hallgatók. Amikor ugye megpróbálnak bebújni abba a rakott szoknya alá. Na, a méhecske ugyanígy van, meg a lepkék is a pödörnyelvükkel, hogy amikor egy ilyen nagyon telt virágú, nagyon flikflakkosba akarnak így bebújni, hogy elérjék végre a porzót bibét, hát nekik sem a kedvencük. Tehát azért valamelyest a csőszoknyával ők is boldogabbak lennének, ha most így lehet egy kicsit ilyen huncut lenni itt a reggeli órákba, de az
1: de
2: a
1: így abszolút érthetővé tetted a dolgot. Igen,
2: és ugye a nemesítés abban megy el, amit ugye a gyümölcsöknél is látunk, hogy nagy legyen, szép legyen, csillogjon, villogjon, polcon tartható, vázatartós legyen, és közben meg a természet meg abba menne, hogy a legegyszerűbbe. Könnyen hozzáférhető. Na most itt válik szét a kertészetnek az az ága, amikor valóban diverz és fenntartható kertet tervezünk, vagy csak szépet. Mert attól, hogy valami tényleg ilyen flikfakkos, unikornisos, tényleg nagyon szép, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy a rovarok szájszerve szempontjából jó lesz.
1: Na de ezt például, hogyha egy laikus valaki mondjuk nem egy kertésszel beszélget erről, tehát hogy nem kertészt hív ahhoz, hogy megtervez a kertét, hanem úgy dönt, hogy na ő majd ezt megcsinálja, és elmegy virágboltba, bárhova, ahol megveszi a virágokat, ő honnan tudhatja, hogy vagy szükséges tudnia annak az adott embernek, aki ott dolgozik, neki fontos lenne tudnia például ezeket a dolgokat?
2: Hát, ha most nagyon gonosz akarnék lenni, azt mondom, hogy ha elmegy valaki egy kertészetbe, akkor elvárná azt, hogy az, aki ott a pult áll, akkor az megkérdezze. De én nekem az a tapasztalatom, hogy voltam áruházvezető kertészetben, és nekem ez egy ilyen szörnyű tapasztalatom volt sajnos, hogyha úgy jött oda a vásárló, hogy ez jó lesz északi fekvésű, hideg, nem tudom, agyagos talajra. Jó. Tehát, hogy elmentünk sajnos ebbe az irányban már a kereskedelem és nem a szakmaiság irányába, de ha tényleg jó szemünk van hozzá, akkor azt tudom mondani, hogy visszakanyarodva megint itt a kis pikírt humoromra, hogy ne a rakott szoknyás virágokat keressük, ami ilyen nagyon bonyolult, hanem olyat, ami egy kicsit a régi fajták, tehát ez az egyszerű, egyszerű színvilág, egyszerű virágforma, abból is vannak gyönyörűek, tehát gyönyörű kertet lehet létrehozni autentikus virágformákból, nem kell ahhoz a legmodernebb telt virágút, úgynevezett ilyen pleniflórákat megvásárolni, mert a rovar porzás szempontjából ez egy másodlagos dolog, hogy a növény mennyire csinos az emberi szemnek, illetve nem véletlenül írtam én is egy lepkebarát, meg mélybarát kertes könyvet már. Annak is például egy adott fejezeteiben arról szól, hogyha én mondjuk be akarom vonzani a barna medve lepkét a kertbe, ami egyébként egy tök cuki lepke, de 50 négyzetkilométer a territoriális területe, tehát nagyon ritka.
1: Aha.
2: És simán át lehet vele menni fűnyíróval rajta, mert hogy annyira beleolvad a természetbe, viszont egy angol pázsiton nem fog megjelenni. Mert neki tipikusan az olyan ilyen gyepalkotókra van szüksége, mondjuk, mint a fehérhere, a pásztortáska, a pitypank például. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon érdekes dolgok, hogy sokszor a tápnövény, mint olyan, kell ahhoz, hogy az adott rovart bevonzuk. Pávaszemes, lepkenyári, orgona tipikus esete.
1: Annyira összetett tudást igényel a kertészet, hogy teljesen le vagyok döbbenve. Tehát, hogy itt most csak néhány olyan dolgot felsoroltál, csak most, amiket én biztos nem ismernék fel.
2: Lehet egyébként, ez egy nagyon áttekinthető dolog, ha az ember úgy beleássa magát, illetve ha már itt kitértem egy kicsit a kert és társnövény dologra, gondoljunk bele, hogy oda csábítjuk akárcsak egy ilyen vágatlan május esetében ugye az összes beporzónkat. És itt most ugye gondoljunk a méhekre, lepkékre, mindenfélére. Vagy hát az már említett pöszörlegyekre, csak pöszörlé, hogy valami
1: így, ezt fel
2: kis cukit mondjak. Egyébként nagyon, nagyon tündérien néz ki. Akkor azt sem árt tudni, hogy kell nekik itatóhely, kell nekik pihenőhely, búvóhely a kertbe. Tehát most gondolj bele, hogy járja a méhecske, mondjuk maximum 35-40 fokig szaladgálnak a kertben a méhecskék. Utána ők már nem dolgoznak, mert már túl magas a hőfok nekik, és nem tudják megfelelően ugye önmagukat hűteni. És olyankor nekik pihenőhelyre van szükségük. A pillangók ugyanezek, tehát 45 fokos nyári kánikulában nem nagyon látsz pillangót, mert olyankor ők bemennek a pihenő növényre. Na most, ha nekem nincsenek cserjék a kertbe, ahol ők tudnak pihenni, ahhoz szeretnek
1: akkor nem maradnak
2: pihenni,
1: meg majd.
2: Akkor nem maradnak meg, mert csak kaja van. Ez olyan, mint az all-inclusive szálloda, amiből hiányzik a wellness részleg. Ha nincsen itató, megint el fog menni, mert nincs meg minden életkörülmény hozzá, és akkor még nem is kevertem be a szaporodási kedvenc növényüket.
1: Na akkor innen fogjuk folytatni, jó? A szaporodási kedvenc növényektől a zene és a hírek után maradjanak velünk.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.
3: Abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de vele.

0: Vagy mellé ment.
1: Most, hogy már tudjuk, hogy mik is azok a méh legelők, és hogy bizonyít a nagyvárosban is szükség van ezekre a legelőkre, beszélgetünk arról is, hogy mitől lesz egy terület valóban hasznos a beporzóknak, elég hozzá ritkában füvet nyírni, és mit tehet az, akinek csak egy apró kertje van és néhány balkonládája. Ezekről beszélgetek dr. Topor Erikával, a zene és a hírek után folytatjuk a beszélgetést.
2: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
3: Sok napsütésre számíthatunk. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú

0: madármegfigyelő napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a Szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
1: Időjárás.
0: Napos, száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: Manna, ez a családi Manna.
2: Hasznos kertészeti tanácsokkal, ötletekkel érkezünk ebben az órában. Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész a vendégem. Ma a méhlegelőkről beszélgetünk. Érdemes ezt velünk tartani a zene utáni blogban is. Jövünk vissza nem sokára, tartsanak velünk!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem dr. Topor Erika, okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész. A mélylegelőkről beszélgetünk, és itt érdekesebbnél érdekesebb információk

0: az juthattunk, és ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy segíts nekem a párosodásnál.
1: Hát igen, most már ugye beszélgetünk itt a rakott szoknyáról és a pödörnyelvről, akkor most már eljutottunk végre az ágyig. Hát az összes beporzó rovar ugyanúgy működik, mint mi emberek, hogyha ha mi az első szám a kaja, a fajfenntartás, tehát hogy ugyanazok a prioritásaink vannak. Na most a rovarok esetében is igaz az, hogy vannak növények, amiket ők szeretnek, ezt érés táplálkozásnak nevezik, tehát amikor a hernyóból imágó, tehát magyarán pillangó lesz, hogy leegyszerűsítsem a dolgot. És akkor vannak nekik olyan helyek, amiről már ugye megint csak beszéltünk, hogy pihenőhely, és vannak olyanok, ahol kifejezetten ők a szerelmi életüket élik. Na most ahhoz, hogy a kertembe bevonzom ezeket a rovarokat, mind a három kell. Most ugye említettem itt a fecskefarkú pillangót, ugye meg a pávaszemes lepkét, a nyári orgona, neki a tápnövénye, tehát amin ő szeret eszegetni.
0: Aha.
1: Az azért ilyen, mert a virága és az ő szájszerve tökéletesen kompatibilis, pont azt az ízvilágot szereti, ezt tudjuk, hogy hogy van. Utána jön a nyári meleg, és ő azt mondja, hogy pihenni megy, azt viszont már nem a nyári orgonán csinálja, hanem mondjuk a török magyarón. Mondjuk pont ez a két lepkefaj olyan, ami szeret szaporodni is a török magyarón, de vannak olyan rovarok, aminek egy például egy harmadik növényre van ahhoz szüksége, hogy a szerelmi életét megélje.
0: Tehát akkor adott rovar csak olyan helyen marad meg, ahol mind a három terület megvan számára?
1: Igen, az esetek nagy többségében igen.
0: Azért ez eléggé, hogy is mondjam, kizárja azt, hogy sok helyen legyenek, nem?
1: Igen, és ezért van az, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak a városiak, mert például a méheknek most van egy, képzelj el, egy ilyen klasszikus út közepén lévő kialakított ilyen beporzó barát felületet, de nincs víz. Hol iszik a méhecske? Ugye? Tehát ezek ilyen összefüggő dolgok. Hol tud megpihenni?
0: A míjav, akik azok úgy vannak kialakítva, hogy ott lehetőségük van. Aha.
1: Hát igen, és ezért érdekes az, amikor párhuzamot vonunk már, hogy van Miyawaki mini erdő is, van beporzó barát felület is, van park, ahol van egy szökőkút és társai, az onnantól kezdve együtt tud, szimbiózisba tud már működni. De hogyha csak így lehajítok egy ilyen kaszálatlan felületet a aszfalt kellős közepére, akkor túl meleg lesz, szárasság lesz, nem tudnak a nap elől elbújni, tehát akkor ugye megint ugyanazokat a kérdéseket kell feszegetni, amit itt végig beszéltünk, hogy az élet körülmények se feltétlenül adottak a betelepülésükhöz.
0: Tegyük fel, hogy minden adott, és van egy gyönyörű mélegelőm. Honnan tudom laikusként, hogy ez tökéletesen jól működik, vagy tökéletesen ezt felejtsük el, mert semmi sem tökéletes, de hogy mondjuk jól működik az a mélegelő.
1: Ehhez mondanék egy ilyen nagyon régi történet, vagy hát annyira nem régi, nagyjából 10 éve voltak nálam Erdélyből gyógynövénytermesztők, és azt kell tudni a kertemről, hogy nekem gyógynövényfajta gyűjteményem van. Ez az ország egyik legnagyobb ilyen fajta gyűjteménye, és azért jöttek, hogy tanulmányozzák a menta fajtákat, mert van nagyjából 40 fajta mentám.
0: Wow.
1: És amikor jöttek, akkor azok bevirágoztak, és én mondtam nekik, hogy most itt álljunk meg, és nézzük meg, és számoljuk meg, hogy hány fajta beporzó és ragadozó rovar van rajta. És ott álltak, és azt mondták, hogy hol? Hát mondom, a virágokon. És perceknek kellett eltelni ahhoz, hogy az egy-egy ember már elkezdje tudni látni, ami maga előtt van. Ha. Mert én hallottam a döngicsélést, ők nem is hallották. Nem látták a rovarokat. Tehát ez amikor azt mondod, hogy honnan tudom, hogy jól működik, vissza kell lassulni a természethez, megállni a közepén, vagy megállni mellette, és csak az itt és mostban el kell kezdeni figyelni. Tehát ez ugyanaz, mint amikor az ember félfüllel mondjuk koncertet hallgat, és közben dolgozik, és nem tudom, jogszabályokat olvas, mint én tegnap este, vagy azt mondom, hogy odaülök, nézem, figyelem, ahogy a zongoristának billen a billentyűn az ujja, vagy ahogy a cintányérhoz már emeli ugye az ütőt a zenész, akkor az egy teljesen más összhangot eredményez, meg élményt a zenehallgatásban. Ugyanez a rovarok is, hogyha csak így félfüllel szaladgálunk a városba, akkor nem fogjuk őket észrevenni. De amikor ott megállunk, és azt mondjuk, hogy mutasd meg magad természet, akkor meg fogunk érkezni oda, hogy látni fogjuk. És onnantól, hogy látjuk benne a rovarokat, járják, akkor jól dolgoztunk.
0: Tehát akkor magyarul egyetlen egy fontos dolog van, hogy visszalassuljunk a természethez, ahhoz, hogyha tudni szeretnénk azt, hogy jól működik-e a mélegelőnk, és rendben van-e minden vele.
1: Alapvetően igen.
0: Ha. nem is olyan nagy feladat amúgy, vagy nem is, tehát hogy ez tényleg egy annyira alap dolog lenne, azt gondolom az embernek, csak pont ez a legnehezebb számunkra, teszem hozzá a felgyorsult világunkba.
1: Hát ezt mindenképpen, és tényleg azt szoktam erre mondani, hogyha valaki végre a természettel összhangban el tud kezdeni működni, akkor tér vissza abba az emberi mi voltjába, amivel valójában a napunkat élnünk kellene. És nem akármilyen furán hangzik, mondom ezt cégvezetőként, az, amikor 10 másodpercenként csörög a telefon, 5-en bekopognak, hogy segítsek, meg mit tudom én, az nem normális. És így telnek nyilván mindegyikünknek a napjai, a tied is, az enyém is, a hallgatóké is, vagy akár úgy, hogy ül benne a munkahelyen, és csippan megállás nélkül valamelyik csetablak, meg az e-mailek igen, ömlenek be. De ebből nagyon nehéz visszavenni. De nem lehetetlen egyébként. Ezt egy közparkkal is meg lehet csinálni, hogy beül az ember, és nem kell hozzá a Margit-szigetre kimenni, hanem tényleg az, hogy kiülünk a társasház előtt a nem tudom én, a kerítés szélére, igen, és csak nézünk. Ezt hívják egyébként meditációban az egyhegyű figyelemnek, amikor csak úgy vagyunk, és mondjuk így, hogy véleményezés és egyéb plusz hozzáadott gondolatok nélkül csak szemlélődünk. És ezt a szemlélődő jelenlétet kellene nekünk újra megtanulni.
0: Ez is azért nagyon-nagyon nagy feladat, azt gondolom az ember számára, hogy ezt főleg a nagyvárosban élő emberek számára, de egy mondat erejéig még így a zene előtt, hogy rengeteg olyan ház van Budapesten, ahol egyébként nagyon szép belső udvarok vannak, nagyon szép, tele van zölddel, meg olyan, tehát hogy virágokkal, Ferencvárosban voltam több ilyen szép udvarok, van egy ilyen rendezvénysorozat, azt hiszem, és akkor benéztünk, el voltam ájulva, hogy ezek a régi bérházaknak a belső udvarát milyen gyönyörűen meg tudják csinálni. Tényleg rengeteg virág, rengeteg zöld fák, a legjobb érzés oda kiülni szerintem. Na de most zenét hozunk, bocsáss meg, látom, valamit szerettél volna mondani, de lejárt itt az időnk, úgyhogy zene után folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan

0: hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM.
0: Manna FM.
2: Folytatjuk a beszélgetést vendégem dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész, tájépítész, a mélegelőkről beszélgetünk, és éppen mondta itt Erika zene alatt, hogy néha egy kicsit elkalandozunk, de én azt gondolom, hogy én is, mint tényleg teljesen laikusként, olyan sok információt kaphatok még az elkalandozások kapcsán is, hiszen egy nagyvárosban élünk, ahol nagyon nehéz megalkotni azt a fajta természetközeliséget, amiben egyébként születtünk, vagy amit mondjuk már 40 kilométerre Budapesttől az emberek élnek, ahogyan élnek. Tehát borzasztóan nehéz. És nyilván ezek a mesterségesen megalkotott kis, legyen az Miyawaki erdő, vagy akár, hogy a kis kertünket gondozgassuk, vagy megcsináljuk olyanra, hogy az rendben legyen, jó legyen, mélegelők legyenek benne, arra legyen alkalmas. Ez óriási feladat ezt megtanulnunk, és megalkotnunk.
3: Nem is csak megtanulni tudod, meg megalkotni, nehéz feladat valójában jól megcsinálni. Uh-huh. Megcsinálni bárhogy lehet, tehát hogy azt tudjuk jól, hogy ahogy a 10 millió focihoz értők országa vagyunk, az gyakorlatilag kertész vonatkozásban is most jelenleg igaz. Inkább az a nehéz, hogy úgy vásároljunk például növényt, hogy ne engedjünk a fogyasztói társadalomnak a nyomásának, mert még azt mondom neked, hogy még én is úgy vagyok néha, hogy valamit annyira megkíván a szemem, uh-huh. hogy fú, az de jó lenne, és közben minden porcikám tiltakozik ellene, mert az eszem is mondja neki, hogy homokon nem lesz jó, nevedd meg, és hús, beugrik a csomagtartóba. Tehát, hogy jó, nekem ez egyfajta ilyen szakmai perverzió, mert így legalább amikor az ügyfeleim mondják, hogy neki is olyan kell, akkor tudom mondani, hogy ne. Mert hogy nálam is, ha meghal, akkor nálad biztos, tehát hogy de van egyfajta ilyen szakmai kíváncsiság is, de ezt ezért nehéz csinálni, mert közben meg ugyanaz a világ van, mint a majd egyszer erről is valószínűleg beszélni fogunk, a biostimulások világáról, hogy vedd meg, és mindent is használjál a kertbe. Ez a növényi vonatkozásban is így van, nagyon nehéz laikusként például, amikor látja az ember, hogy ilyen vattacukor színű növények vannak, és a valóságban sokkal visszafogottabb, de hát már ugye tudjuk, hogy a grafikában a nyomdafesték már mindent elbír, AI alapon, meg ugye hát bármit az, hogy már vetőmagot lehet olyanból is venni, ami nem is létezik, tehát hogy elképesztő egyébként a kínálat.
2: És akkor, hogyha már itt tartunk, így a műsorunk végén egy kis gyakorlati tanáccsal is lássuk el, kérlek, a hallgatóinkat a mélegelők szempontjából, hogy milyen virágokat, mit kell, most vegyünk egy Budapest, nem tudom, agglomerációjába, egy kisebb kertes házat, hogy mi az, amire figyelnie kell, amilyen virágmagokat meg kell vásárolnia ahhoz, hogy neki jó legyen a kis kertje, és a mélegelőkre alkalmas.
3: Onnan indulunk növényvásárlásnál, hogy milyen a talaj. Milyen a helyi kitettség. Most itt például én Dabas Érd vonatkozásában rengeteg kertet terveztem már az elmúlt évek során, hát ugye 23 éve csinálom. Ott például olyan mészköves és ilyen köves, sziklás felületek vannak betonkeményen, hogy arra is speciális magkeverékek vannak. Tehát, hogyha nem ismerjük a talajt, akkor gyakorlatilag nem hogy növényt, de vetőmagot sem érdemes venni. Nagyon egyszerű a tézis. Kimegyünk a helyi erdőbe, és előveszük szépen a növényhatározót.
2: Aha.
3: És akkor egy kicsit megvan a kirándulás, meg a vissza a természetben életérzés is, tehát ha tényleg nulláról indulunk, akkor induljunk el, hogy nagy valószínűség ott is hasonló a környezet, hasonló a talaj, és hogy ott mi fordul elő. Tehát akarhatunk mi kamillát, de ha a kertünk talaja nem alkalmas mondjuk a kamilla termesztéshez, akkor felesleges rá pénzt kiadni. De mondjuk a pipacsok ránk jellemzőek, és most pont valaki írta nekem, nem is tudom, hogy talán epszékfű, vagy mi volt a téma, és mondtam neki, hogy nálunk az egyetlen jellemző. Mert nem olyan a talaj. Aha. Homokon az epszékfű az mondjuk pont van, de ő egy teljesen más növényt azonosított be a kép alapján. Tehát, hogy már a talajtól indulunk. Uh-huh. És akkor az, hogy utána már a kertünk valójában milyen állapotban van, mikroklíma, páratartalom, kitettség, szélirány, egyebek, az már csak egy ilyen plusz De ha a talaj nem stimmel, és mondjuk mészkerülő növényt ültetünk messzes talajba, akkor gyakorlatilag megint csak ott vagyunk, hogy kezdhetjük előről.
2: Tehát akkor magyarul tehetünk, ha ezeket minden vesszük végig, akkor még rosszabbat is tehetünk a kertünkkel.
3: Hát a pénztárcánknak biztos.
2: Pénztárcánknak is, meg hát nyilván sikerélménye sincs az embernek, meg nem is szép, ugye, tehát nem az a cél, hogy valami rosszat tegyünk a saját kis kertünkbe.
3: Igen, illetve amire így nagyon fölhívnám a figyelmet, és ez mondjuk az utóbbi pár évnek egyébként a tapasztalata, és ezt a tervező asztalon látjuk mi tervezők is, hogy ugye a 60-as években kiadták a kertészeti könyveket, akkor keletkezett egyébként a legtöbb. És mindegyikben írják ugye a növények alaphabitusát, meg igényeit, hogy mondjuk fénykedvelő, vagy félárnyéki, árnyék is a többi. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ami a 60-as években napfénykedvelő volt, uh-huh, az már az esetek többségében például félárnyéki. És nem azért, mert megváltoztak az ő szokásai, hanem az, hogy a környezetben már annyira erős például az UV-sugárzás, hogy mondjuk napégése lesz a, aha, növénynek. Tehát ami árnyékba, félárnyékba van egy ilyen könyvbe írva, azt inkább árnyék, amit napra írnak, és most nem a sziklakertiekről beszélek, bár ott is tudnék ilyen jó példát mondani, ami ilyen ellen példa már, de amit napra írnak, azzal is legyünk óvatosak, mert az már nem a tűző nap, uh-huh, hanem a napozott ágyás. Tehát ezeket is érdemes egyébként figyelni.
2: Tehát mindenképpen, hogyha valaki szeretné a kertjét szépen megcsinálni, meg szeretné, hogy minden rendben legyen, akkor elsősorban kertészt kell megkeresni, aki segít megtervezni.
3: Igen, tájépítészt vagy kertészmérnököt érdemes, igen.
2: És akkor elmondom azt is a hallgatóknak, mert előző adásunkban, amikor itt voltál, akkor azt hiszem, akkor is említettük, hogy várunk kérdéseket. Hitek, tévhitek témában csináltunk egy adást korábban, vissza is lehet hallgatni, egyébként megtalálják a honlapunkhoz, Spotify-on, iTunes-on is elérik. Tehát a kertészkedésben milyen hitek és tévhitek vannak, és várunk minden olyan kérdést, ami elgondolkodtatja a hallgatókat, hogy vajon ez igaz, vagy nem igaz, vagy ő ezt jól tudja, vagy nem tudja jól, és majd fogunk ennek is szentelni egy adást Erikával, amikor ezeket a kérdéseket majd megválaszoljuk. A Facebookon várjuk, tehát Messenger üzenetben, a mannafm.hu oldalon Messengerbe küldjék el a kérdéseket. Köszönöm szépen, Erika, hogy itt voltál.
3: Én is köszönöm.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, tájépítész, naturkertész volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna.

0: Dr. Topor Erika okleveles kertészmérnök, naturkertész volt a vendégem, akivel a méhlegelők fontosságáról beszélgettünk. Következő órában pedig Molnár Mónika első könyvéről, a Főnix útjáról fogunk beszélgetni, aminek egyébként a mai napon lesz a dedikálása a könyvhéten. Tartsanak velünk, kezdünk a zene és a hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A hidrangé panikuláta Little Lime, a méltán kedvelt hidrangé panikuláta Limelight, bukás hortenzia törpe fajtája, amit 2011-ben nemesítettek. Méreténél fogva, hiszen mindössze körülbelül 90-120 cm magasan nő, ideális kisebb kertekbe vagy dézsában való nevelésre. Kompakt, kerekdett habitusú, sűrűn elágazó, rendkívül dekoratív. Élénkzöld levelei, hosszúkások, fogazott szélűek, enyhén érdes tapintásúak, ősszel sárgás vagy bíboros árnyalatúvá színeződnek. Júliustól szeptemberig nyíló nagyméretű, kúp alakú bugavirágzata apró, többnyire meddővirágokból áll, melyek színe kezdetben lime, majd az idő haladtával fehérré, végül rózsaszínűvé válnak, gyakran málna színű szeplőkkel. Szárítva kedves díszei lehetnek a lakásnak, vagy a szárokon hagyva a sivár téli kertnek. Félárnyékos helyet és laza szerkezetű, jó víz elvezető képességű üde, tápanyagban gazdag, semleges vagy enyhén savas kémhatású talajt kedvel. Ami a metszését illeti, mivel virágait az évi hajtások végén hozza, ezért tavasszal az előző évi erős hajtásokat körülbelül egyharmaddal vágjuk vissza, a gyengéket pedig tőből metszük ki. A bugás hortenziák leginkább szoliterként érvényesülnek, de más cserjékkel, évelőkkel is kiválóan társíthatóak.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Mi-ben limitált ideig.
0: Reklám hangzott el.
5: Sok napsütésre számíthatunk, a Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. A Madárvédők Világszervezetének kezdeményezéséhez Magyarország is csatlakozott, így október első hétvégéjén idehaza is sok helyen tartanak a többi közt madármegfigyelő sétákat, madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
1: Időjárás.
5: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Megjelent az első könyve Molnár Mónika önismereti tréner, coach, írónak, a Főnix útja címmel. Vajon mi volt az a személyes élmény vagy fordulópont, amelyből elindult ez a könyv, és miért éppen Főnix lett a cím központi alakja? Ezekről is beszélgetünk. A zene után kezdünk, tartsanak velünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Vannak pillanatok, amikor pontosan érezzük, hogy valamin változtatnunk kellene, mégis nehéz megtenni az első lépést. Máskor az élethoz olyan fordulatot, amely után újra ki kell találnunk, hogy hogyan tovább. De mitől lesz egy nehéz tapasztalatból felismerés, és a felismerésből valódi változás? Molnár Mónika a Főnix útja című könyve önismeretről, változásról és újrakezdésről indít beszélgetést, gyomrosokat, gondolatébresztőket és kényelmetlen igazságokat ígérve. Központi gondolata pedig egy olyan mondat, amelyben kapaszkodhatunk, de amellyel akár vitatkozhatunk is. Minden érted történik. Vendégem ebben az órában Molnár Mónika, önismereti tréner, coach, író, akivel a könyv mögötti személyes történetekről és ennek a mondatnak a jelentéséről is beszélgetünk. Mi volt az a személyes élmény, induljunk onnan kérlek, vagy fordulópont, úgy is mondhatnám, amiből elindult ez a könyv? Mikor érezted azt először, hogy mindazt, amit te átéltél, felismertél, szeretnéd másokkal is megosztani?
2: Hát az eredeti történet az nagyjából körülbelül ilyen 10 évvel ezelőtt indult. Mint általában az emberek nagy többségében, nekem is egy személyes krízis volt az, ami engem elindított az önismereti utamon. Ez magánéleti krízis volt, mellette pedig egyfajta megrekedtség a saját életemben, tehát nem láttam azt, hogy merre van az arra. És hát barátokon keresztül eljutottam egy önismereti tréningre, akkor még az önismeretnek a fogalmát egyáltalán még definiálni se tudtam volna. És innen indult el a történet, amikor elkezdtem azzal foglalkozni, hogy megértsem a saját működésemet, a mintáimat, hogy miért hozok úgy döntéseket, ahogy miért reagálok adott helyzetekben, adott személyekre úgy, ahogy. Nagyon izgalmas volt ez az út, ami azóta is tart, és hát nagyjából most már szerintem több mint 3 évvel ezelőtt indult el a személyes brandem, a True Self Brand, amivel az volt a célom első körben, hogy a social médiában olyan tartalmakat tegyek közzé, videós tartalmakat, amelyben olyan gondolatok szerepelnek, amelyekkel vagy én már a saját életem kapcsán találkoztam, és engem nagyon motiváltak, elindítottak a gondolkozás útján, vagy esetleg olyan inspiráló gondolatokat másoktól, más szerzőktől, akik engem is szintén ugyanerre késztettek. És úgy voltam vele, hogy ha már legalább van egy ember, aki ezekből a gondolatokból erőt merít, vagy kapaszkodót, akkor már megérte, és hát ebből sokkal nagyobb történet nőtte ki magát, aminek ugye az első könyvem is valahol egyfajta komoly mérföldköve.
1: Volt olyan pillanat, amikor azt érezted, hogy feladod, úgymond, vagy megállsz ezen az önismereti úton, vagy eleged van, és nem bírsz tovább lépni? Ezt azért is kérdezem, mert nyilván ha valaki elindul ezen az úton, érik, ahogy te is mondod, és írtad is, ugye a gyomrosok jönnek, különböző gondolatébresztő, úgymond történések az ember életében, és van, aki akkor azt mondja, hogy jó, én ezt tovább nem bírom.
2: Az a szép az önismereti útban, és ez egy személyes tapasztalat, illetve látom másoknál is, hogy ugye amit mindenképpen az elején fontos elmondani, az önismereti út az nem lineáris. Tehát ezeket úgy kell elképzelni, mint egyfajta hullámhegyeket, hullámvölgyeket. Néha tényleg, amikor sikerül megfejlődnünk egy-egy dolgot, sikerül szokást törnünk, akkor tényleg azt érezzük, hogy ide nekünk az oroszlánt is, tehát bárminek neki mehetünk az életben, és nyilván vannak olyan felismerések, amik igencsak fájdalmasak. Tehát szembenézni olyan működésekkel, olyan dolgokkal, rálátni a vakfoltjainkra, azokra a történetekre, hogy megértem, hogy ohó, tehát ezt a dolgot akkor ebből a mintából hozom. Tehát, hogy ez innen érkezik. Most már látom, most már tudom, most már látom az összefüggéseket, ezek tényleg nem egyszerű és eléggé kihívásos történetek. Nekem is volt ilyen, és ami a másik része az önismereti útnak, hogy ennek soha nincs vége. Tehát folyamatosan, ez egy folyamatos munka, viszont amiért jó, és amiért nem volt bennem ilyen, hogy megállok ezen az úton, az az, hogy rövidülnek azok a szakaszok, amikor az ember mélyen van. És amikor megkérdezik tőlem azt, hogy de mi történik ugye ebben a folyamatban? Mert hogy sokan azt várják, akik még nem indultak el rajta, sokan azt várják, hogy akkor innentől kezdve minden Kánaán, és mosolygunk 0-24-ben, és boldogok vagyunk, és egyébek, hát ilyen nem lesz. Viszont az van, hogy amikor az ember mélyebben van, vagy egy kihívást jelentő helyzetben találja magát, akkor sokkal könnyebben áll fel belőle. Már vannak neki eszközei, már vannak neki módszerei arra, hogy hogyan fog ezzel megküzdeni, hogyan fog ebből kijönni, és végső soron elkezdi látni az értékeit és az erőforrásait. Ami egy elképesztő dolog, tehát már nem az lesz a kérdés, hogy ebből hogyan állok fel, hanem az, hogy mikor.
1: Akkor innen ettől a gondolattól folytatjuk, a zene után tartsanak velünk.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Molnár Mónika önismereti tréner, coach, író a vendégem, akinek az első könyvéről, a Főnix útja című könyvéről beszélgetünk, ami önismeretről, változásról szól, igazságokat is ígérve, központi gondolat, egy olyan mondat, amiben mindannyian belekapaszkodhatunk, de mivel akár vitatkozhatunk is, a minden érted történik. Meg ugye azt is mondhatjuk, hogy ahhoz, hogy valami kimozdítson minket egy bizonyos pontról, általában azt szokták mondani, ugye, hogy a jó történések, a vidám és a boldog történetek, amik így történnek így az életünkben, azok nem igazán késztetik az embert kimozdulásra, viszont hogyha valami fájdalmasabb, valami rosszabb dolog történik, akkor az ember ugye megáll, és kénytelen megnézni, hogy ez miért történt. Tehát valójában azok a fájdalmas történések, amik így az életünk során érnek bennünket, ezek tanulásra késztetik az embert.
2: Ahogy említetted az elején is a bemutatkozóban, a minden értem történik, mint egyfajta nekem hitvallásommá vált már az életemben, és igyekszem mindenkinek, minél több embernek ezt átadni, mert valójában tényleg minden értünk történik, tehát az összes történés, és ide beleértve a emberek elvesztését, a nemeket, amiket kapunk, az elutasításokat az életben. Tehát ezek mind tanítanak, mutatnak nekünk egyfajta utat. Uh-huh. Amit fontos megérteni, az ember soha nem lesz jól ott, ami nem az övé. Uh-huh. És ahol mondjuk olyan személyekkel van körbevéve, akiket vagy akár már megfejlődött, tehát hogy már nem tud jól lenni egy adott közegben, vagy mérgező személyeknél, vagy olyan helyen, amit nem szeret, amiben nem tud növekedni, amiben nem tud fejlődni. Tehát az emberek azt gondolják, hogy jó, még akkor egy kicsit kitartok, és még kibírom, tehát ezt a kibíromat, igen, ezt belénk nevelték.
1: Igen, igen.
2: Viszont ennek mindig az a vége, és mosolygok, amikor azt mondja, hogy nem baj, de még egy kicsit kibírom. De hogy én kibírom, és mosolygok mindig, mert tudom, hogy nem. Tehát ilyenkor azt szoktam mondani, hogy oké, hát még nem fáj eléggé, de majd fog. Mert mindig megtörténik az a pont, amikor már eléggé fáj, amikor eléggé, és az élet nem fog benne hagyni senkit egy olyan helyzetben, ami számára méltatlan, és ami nem jó. Az, hogy megtanulunk-e menet közben figyelni a jelekre, hallgatni a belső hangunkra, az intuíciónkra, megtanulunk-e tényleg nemet mondani, határokat húzni az életünkbe, erről szól az önismeret. Uh-huh. Tehát én mérhetetlenül hiszek abba, hogy mindenkinek megvannak azok az erőforrásai, ami neki ahhoz kell, hogy jól legyen, vagy jobban legyen az adott helyzetéből, és ehhez tud eszközöket és segítséget adni maga az önismereti út, vagy akár ugye a gyomrosok is, amiket gyomrosként hívom azokat a kényelmetlen igazságokat, amiket hát nem szeretünk hallani, viszont pontosan ezek azok a dolgok, amik hozzá tudnak segíteni ahhoz, hogy elinduljunk az úton, és ránézzek arra, amire valószínűleg nem szeretnék ránézni.
1: Neked volt egyébként olyan tapasztalatod, amiben mondjuk jóval később fedeztél fel valamilyen értéket, vagy akár lehetőséget? Tehát tegyük fel, újra meg újra visszarakta eléd az élet ugyanazt a szituációt, ugyanazt a történetet, és nem vetted észre, és majd amikor nem tudom, 8-adjára, 11-ére visszajött, akkor fedezted fel benne akár a lehetőséget, az értéket.
2: Abszolút, és ezekben a folyamatokban a mai napig benne vagyok, és azt gondolom, hogy mindig lesz olyan. Mert tényleg, tehát ennek nincs vége. Tehát, igen, az egyik dolgot az ember megfejlőd, és olyan, mint hogyha tudod, potyognak ki a csontvázak a szekrényből, tehát egyik kín van mögötte másik három, tehát, hogy mindig van hova fejlődnünk, és nekem is például, hogyha valami konkrétumot kell említenem, akkor az nálam mondjuk egy nagyon-nagyon erős megfelelési kényszer, amiben nagyon sokat fejlődtem már, és még mindig van mit.
1: Hát ugye azt mondják, hogy az ember holtáig tanul, tehát hogy valószínű, hogy a személyiségünket az tényleg utolsó percig úgymond fejlesztjük, meg utolsó percig ráébredünk dolgokra.
2: Hát nem leszünk készen soha, igen, valóban, tehát, és ez az útnak maga az egésznek a legszebb része, hogy tényleg megengedni magunknak azt, hogy ne legyünk készen, mert nem leszünk soha, és ezáltal tudjuk tényleg csökkenteni azokat a fajta elvárásokat magunkkal szemben, amiket tudatosan vagy tudattalanul is támasztunk. Tehát megengedni azt, hogy most van egy állapotom, most ez van, most látok dolgokat, most nem, és eldönteni, tehát visszaszerezni az irányítást az életem felett, hogy döntést hozhatok arról, hogy szeretnék-e jobban lenni, szeretnék-e másképp élni, szeretnék-e változásokat az életemben, tehát ezt el tudom dönteni, és eldönthetem.
1: És talán ez a legnehezebb, a megengedés a mai 21. századi ember számára az, hogy megengedje magának bármit is, legyen az bármi, de tényleg. Tehát, hogy olyan szinten tudja elengedni magát, hogy megengedjen magának. És akkor Mónika ír, most megengedjük magunknak, hogy megálljunk. Életörömzene legfrissebb hírek után pedig folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Mónika önismereti tréner, coach a vendégem ebben az órában, a Phoenix útja című könyvéről beszélgetünk, amelyben ugye elhangzik ez a mondat, úgymond, és Mónika el is mondta, hogy az ő saját mottója, hogy minden érted történik. Vajon hogyan jutott el ehhez a gondolathoz, illetve arról is beszélgetünk, hogy sokszor pontosan tudjuk, mind kellene változtatni, de mégsem lépünk, hogy vajon mindezeknek mi az oka, és hogyan tudunk tenni azért, hogy lépni is tudjunk. Ezt a kérdést is érintjük, majd nem sokára hírek és zene után folytatjuk.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
2: Sok napsütésre számíthatunk. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem állítják le a paksi atomerőművet. Ezen a hétvégén tartják az Európai Madár Megfigyelő Napokat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a költségvetést, mondta Magyar Péter országjárása kisvárdai állomásán. Az Európai Uniós források hatékony és korrupciómentes felhasználását ígérve, Magyar Péter azt mondta, nem összeszerelő üzemeket szeretnének, hanem egy olyan országot, ahol a magyar vállalkozások fejlődhetnek. A Duna csökkenő vízállása ellenére sem fenyegeti a paksi atomerőművet a lekapcsolás veszélye, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter közölte, a napokban az augusztusinál is alacsonyabb vízszint várható a Dunán, de a kormány által elrendelt paksi építkezésnek és az elkészült fenéküszöbnek köszönhetően az erőmű továbbra is működhet. A stratégiai dízelkészletek megnyitásáról döntött a hét vezetőipari hatalom. A következő 4 hónapban 100 millió hordó dízelt és nyersolajat szabadítanak fel, és nem korlátozzák az ilyen irányú exportjukat. Ezekkel a döntésekkel csökkennie kell az üzemanyagáraknak, mondta Emmanuel Macron, francia államfő. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást.

0: madárgyűrűzéseket, madártani előadásokat. A programok listája a Magyar Madártani Egyesület honlapján található, ahol a megfigyelt madarak adatait is be lehet küldeni. Ma és holnap rendezik a Szaunázók hétvégéjét. Az eseménysorozat országszerte tematikus programokkal várja az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A csatlakozott szaunák listája és programja a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, emellett a 105-ös, a 210B és az 5-ös autóbuszt ajánlja a BKK.
1: Időjárás.
0: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival itt a Manna FM-en.
2: Manna FM.
3: Manna FM. Vannak az életben olyan helyzetek, amikor egy nehéz tapasztalatból felismerjük, és ebből a felismerésből lesz egy valódi változás, hogy lépnünk kell, tenni kell valamit azért, hogy ne maradjon minden úgy, ahogy eddig volt. Talán ez a legnehezebb, ezt a lépést megtenni. Többek között erről is szól a Főnix útja című könyv, amelyet Molnár Mónika írt. Vele beszélgetek ebben az órában, zene után folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
4: Manna FM.
1: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: minden szép felállni. Családi Manna Ferenc Gabival.
1: A Főnix útja című könyv szerzőjével beszélgetek, Molnár Mónikával, aki önismereti tréner, coach, író. Október 3-án lesz a könyv bemutató egyébként, amire szeretettel várunk mindenkit. Ugye ott hagytuk

0: Abba beszélgetést, hogy milyen nehéz a ma emberének a megengedés. Nem is az, hogy elengedés, hanem sokkal inkább a megengedés.
1: Igen, igen, ezt én is ezt látom, és egy nagyon fontos mérföldkőnek érzem az egész önismereti úton, hogy, mert oké, tehát valahol azt látom, hogy rendben van, elkezdjük, ugye mindig egyfajta ilyen ásás szimbolikájával szoktam szemléltetni, hogy elkezdünk ásni, tehát veszük szépen a kis gumikesztyűt, ásó a kézbe, és akkor megnézzük, hogy milyen mély a nyúl ürege. És elkezdődik, és akkor elkezdek látni dolgokat, aztán utána felismerem, aztán utána elkezdem összekötni a mintákat. Jé, hát ez ezért történt. Aztán utána ezeket elkezdem elfogadni, és az elfogadás helyett én tényleg sokkal jobban szeretem a megengedni szót. Mert az elfogadás az ez egy kis trükkös történet, mert hogyha elfogadom, akkor jóvá is hagyom, hogy az ott van. Viszont a megengedéssel csak igazából annyit mondok, hogy oké, most ez az állapot van, tisztában vagyok vele, tudatosítottam. Innentől kezdve eldönthetem, hogy maradok-e ebben, vagy teszek azért valamit, hogy ez megváltozzon.
0: Igen, hogyha mondjuk ezt egy ilyen kis csomónak nézzük, mondjuk így azt a testünkbe, vagy a személyiségünkbe, akkor ez, én azt gondolom, hogy ebben ez így feloldódik. Tehát, mert hogy megadjuk a lehetőséget neki, hogy akár erre elinduljon, vagy hogy kioldozódjon ez a kis csomó, most ezt így tudom szemléltetni, amit így éppen gondolok erről.
1: Igen, nagyon, nagyon jó ez a kép is, amit most mondtál, mert azt látom, hogy elképesztően nagy, tehát ugye az emberek nagy többsége, magamat is beleértem ide, bántjuk magunkat.
0: Igen, igen.
1: Okoljuk, hibáztatjuk, bántjuk magunkat, és tényleg belegondolva, hogy naponta tényleg hány, több tízezer gondolatunk van, és ezt egyszer kiskálázni, kilistázni, Excel táblázatba rendezni, tehát és képzeljük el, hogy ebből mennyi lenne a bántás önmagunk felé.
0: Rengeteg.
1: Vagy hibáztatom igen. magam, rengeteg.
0: Igen, igen.
1: És ugye a test az ezt mind tárolja. Tehát valahol én a, tehát ugye a fizikai megbetegedésekre is, nekem is ez tanulópénz volt a saját példámon keresztül, a fizikai megbetegedésekre is úgy tekintek, mint egyfajta jelzésre. Oké, mit nem láttam, mivel nem vagyok hajlandó foglalkozni, mire nem néztem rá, mit halogatok, mert valahol a testnek a jelzései az egyfajta végső stádium. Tehát
0: igen.
1: Így tekintek rá.
0: Ugye a könyvedben is elég részletesen írsz egyébként erről, hogy a betegségekről, amik történtek veled, és hogy ebből te hogyan jössz ki. A könyvet egyébként majd október 3-án lesz a bemutató, a könyvbemutató, de majd mindjárt hozunk erről is néhány részletet természetesen, és utána lesz elérhető, ugye, megvásárolható a könyv.
1: Ez így igaz. Természetesen a kiadó a Good Life Books-nak az oldalán már, már most előjegyezhető, illetve meg lehet majd onnan is rendelni, és a helyszínen is meg lehet majd természetesen vásárolni a kiadó standjánál, és hát ott várunk majd mindenkit egy nagyon izgalmas beszélgetéssel délután 3-tól. Magáról a könyvről, tehát ez lesz a könyv első hivatalos bemutatója.
0: És akkor térjünk is rá, hogy ugye miért éppen a Főnix lett a cím központi alakja? Mit jelent ez számodra, ez a visszatalálni önmagunkhoz, felfedezni magunkban valakit, akit mondjuk addig nem ismertünk, egyfajta újjászületés?
1: Az utóbbi, tehát az újjászületés szimbóluma, mint olyan. Nekem van is egy, hát már nagyon régóta egy főnix tetoválásom a lábamon, amit igazából akkor készítettem el, amikor nekem is konkrétan egy újjászületést hozott az életem, vagyis hát újjászülettem abból az állapotomból, amiben voltam, ami tényleg egy magánéleti és mindennemű teljes káosz volt, és akkor ugye a Főnix mint legendás madár, nagyon-nagyon szerettem ugye ezt a szimbólumot, és nekem ez mindig azt jelképezte, hogy bár ugye tűzben ég el maga a madár, és a hamvaiból képes újjáéledni, és az, amit én tapasztaltam, hogy valahol az egész életünk az egy ilyen körforgás ebben, tehát megfejlődünk valamit, lezárunk egy-egy korszakot, búcsúzunk emberektől, tovább megyünk, akár ugye a fizikai térben is, valahol máshová új életet kezdünk, új szakaszt az életünkben, és valahol ezt látom, tehát az egész Phoenix motivum mögött, és amiért nagyon szeretem, hogy tényleg reményt ad arra, illetve biztosítékot, hogy rendben van, igen, most van itt egy nehéz fázis, és nyilván itt fel kell égetni utakat, vagyis a Phoenix tekintetében pedig ugye saját magunknak egy-egy állapotát, fázisát, de hogy ezt követően sokkal erősebben és sokkal, sokkal ügyesebben kell életre egy teljesen új élet, már megfejlődött dolgokkal, már új tudással, már tapasztalással, sokkal erősebben. És nekem mindig is ez a Phoenix motivum volt egyfajta ilyen központi szerep az életemben, pont emiatt, hogy bármi is történjék, abból mindig fel lehet állni.
0: Hát igen, és ez pontosan így van. Bármi történik, abból bármikor fel lehet állni. Jövünk vissza, hozunk egy kis életörömzenét, és innen folytatjuk a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan

0: Ez a Családi Manna.
1: A Főnix útja című könyv szerzőjével beszélgetek ebben az órában, Molnár Mónika önismereti tréner, coach. Nagyon sok mindenről szó esett ugye itt az iménti blokkokban. Ha most visszatekintesz az előző életedre, de nyilván az újjászületésed pillanata előtti életedre, akkor hogyan látod az akkori önmagadat? Egyáltalán mi az, amit ki tudsz-e még emelni bármit abból az énedből?
2: Hát ma már el tudom azt mondani, hogy elképesztő hála van bennem, uh-huh. hogy ezek a dolgok megtörténtek. Nagyon sokáig tényleg egy óriási keresztnek éreztem. Amikor írtam a könyvet, nagyon sokszor kellett magamat valahogy visszahelyezni abba az állapotba, ami már ugye nincs, mert egyszerűen már nem úgy látom a dolgokat, már más szemléletmóddal vagyok, már nyilván ugye nem fáj annyira az, ami fájt korábban, és ehhez volt egy nagyon izgalmas eszközöm, ugyanis vannak olyan dalok, amik régen, amikor még nagyon a padlón voltam, uh-huh. akkor ott voltak velem, és hát én a zenével hoztam vissza ezeket az állapotokat, legalábbis emlékképekként, uh-huh. és amikor írtam a könyvet, akkor és szükségem volt erre, akkor mindig ezeket ezeket a zeneszámokat hallgattam, csak azért, mert hát ugye emlékszik, tehát az idegrendszer az emlékszik. Igen. És elképesztően visszahozta azokat az emlékképeket.
1: De azért, mert akartad, igen, mert azt akartad, igen, igen.
2: Hitelesen szerettem volna ugye krónikát adni arról az állapotról és azokról a pillanatokról, és ugye ez a jó az önismereti útban tulajdonképpen, hogy oké, tehát megvan a gyógyulás, mint olyan, de hogy ezeket a dolgokat vissza lehet idézni, uh-huh. de hogy az önismereti úton már a megfejlődés után, tehát nincs visszaút. Ez uh-huh. a jó benne. Tehát már nem tudsz visszamenni egy olyan állapotba, ami régen volt. Tehát abból te már kiléptél, az már egy, élhetünk a főnix szimbolikájával, az már egy új madár. Uh-huh. Tehát, hogy már nincs visszaút, tehát nem tudod azt mondani az önismereti úton, hogy oké, ezt most már erről is írok a könyvben, ugye van ez az unsee, ugye angol Igen. kifejezésből egy nagyon-nagyon leíró kifejezés, már nem tudod nem meglátottá tenni a dolgokat. Tehát nem tudod nem látni azt, amit egyszer Aha. már felismertél, és összekötötted. És nekem ez volt a lényeg, hogy egyrészt visszamenjek, tehát hitelesen tudjak írni mindarról, amiben benne voltam, hogy érződjön az, hogy tényleg, tehát az ember miből képes felállni és erősen az egész életét újjáépíteni. Hmm.
1: Egyébként, amit mondtál az imént, hogy most már, ha eszedbe jut, ha visszagondolsz az előző életedre, akkor hmm. akkor hálával töltenek, hogy azok minden, ami megtörtént veled, ezért hálás vagy. Azért ehhez egy nagyon-nagyon hosszú út kell szerintem, hogy az ember eljusson oda, hogy őszintén hálát érezzen azért, azokért a bántásokért, legyen az bármi, abúzálás, bármi, ami előtte történt, hogy ezt úgy tud feldolgozni, hogy azt mond, hogy én ezért hálás vagyok, mert ez segített nekem.
2: Valóban, tehát ehhez kell, nekem is benne van tényleg 10 év uh-huh. kőkemény belső munka ezzel, segítőkkel, elképesztő olyan kihívásokkal az életben, amit végig csináltam, és ma már tényleg erőforrásként tekintek rá, de van egy pillanat az ember életében, amikor azt érzi, hogy na most a helyemen vagyok, uh-huh. és nekem ez az egész munka, amit most csinálok, tehát az önismereti út, a személyiségfejlesztés, a tréningek, az, hogy segítőként kísérhetem mások folyamatait. Nekem pontosan ez volt az, amikor azt éreztem, hogy na most megérkeztem. Hm. És ide viszont nem tudtam. Tehát látom azt, hogy minden egyes dolog, ami nekem az életemben történt, az azért volt, hogy engem onnan kimozdítson. Mert nem voltam jó helyen. Mert olyan helyen voltam, ahol bántottak, olyan helyen voltam, ahol nekem rengetegszer fájt, ahol rengeteg veszteségem volt, ahol én egész egyszerűen én nem tudtam növekedni, nem tudtam fejlődni, csak folyamatosan veszítettem magamból. Tehát az élet megmutatta ezeken a történések által, hogy hello, Móni, figyelj már oda, tehát ez nem jó. Te neked innen menned kell. És ugye tehát eszméletlen 12 évet mondtam volna azt, hogy kidobtam az ablakon, de már nem dobtam ki az ablakon, hanem ez volt a tanulópénz.
1: Ez a szép egyébként, hogy újra tudtad írni magadba ennek a történetnek a jelentését, és szerintem ez a legfontosabb.
2: Ezek a dolgok, ezek valamiért okkal, és nagyon sokszor csak tényleg sokkal évekkel, vagy akár évtizedekkel később értjük meg, hogy ez miért történt. Igen. Mert ebből ma én rengeteget tudok erőforrásként hasznosítani, és ugyanúgy mások szolgálatába állítani. És őszintén, hitelesen tudok arról mesélni, hogy igen, voltam itt, láttam, éreztem, tapasztaltam, és ebből ki lehet jönni, és ebből fel lehet épülni. És mivel végigcsináltam ezt a folyamatot, nem az van, hogy ilyen tankönyvszerű, lexikális tudással próbálom elmondani, hogy akkor a definíció szerint ennek ez így kéne lennie, hanem benne voltam.
1: Tapasztalat, igen.
2: Igen.
1: Szokták kérdezni azt, hogy csinálnál bármit másként, hogyha visszanézel?
2: Nem.
1: Na és ez a szép, igen, tehát hogy a rengeteg megpróbáltatás, a rengeteg probléma, a rengeteg nehézség, mindaz ugye, ezt ahogy beszéltünk is eddig erről, hogy ezt teljesen, ezért ma már hálás vagy, és nem csinálnál semmit másként, hiszen hogyha ha visszamennél és másként csinálnál, akkor nem ugyanaz az ember lennél, és ez abszolút így van, igen.
2: Pontosan, és elképesztően jó érzés az, amikor tényleg az ember megérkezik abba a helyre, illetve abba akár a hivatásba, abba, amit szeret, és valami elképesztő nyugalom veszi körül, és tényleg, tehát ha az ember ne is fogalmazunk úgy, hogy ha nem legyen az, hogy amikor az ember megérkezik ebbe az állapotába, akkor ezt ugyanúgy, ahogy az élet megpróbálta őt kimozdítani kihívásos helyzeteken keresztül a rosszból, vagy abból, ami nem szolgálta őt, ugyanúgy az élet elkezdi elé a lehetőségeket oda teríteni, és mutatni, és bár igen, jó helyen vagy, tehát itt van, tehát ez az, amiért te erre a világra születtél, szóval ez egy elképesztő erő, és én abban mérhetetlenül hiszek, hogy ez mindenkinek megvan, és mindenkiben ott van, és képes arra, hogy ő ezt magában meglássa.
1: Ez pontosan így van, és még annyi kérdésem lenne, de én azt mondom, hogy ezt folytatni fogjuk majd október 3-án, ahova várunk egyébként mindenkit nagy szeretettel a 31. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, ami ugye a Hung Expo-n lesz, és délután 3 órától lesz a beszélgetés, minden értet történik, a Főnix útja című könyvről beszélgetünk Mónikával. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és tényleg az a baj, hogy itt a rádióban mindig véges ugye az idő, zenélni is kell néha, zenét is kell a hallgatóknak adnunk, úgyhogy itt most ezt le kell zárnunk, de akkor 3-án folytatjuk, és köszönöm szépen neked a beszélgetést.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Molnár Mónika önismereti tréner, coach, író volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna

0: Molnár Mónika a Főnix útja című első könyvéről beszélgetünk ebben az órában, és ahogy hallották, a mai napon lesz a könyvbemutató és a dedikálás délután 3 órától a Nemzetközi Könyvfesztivál keretén belül. Ugye a részvétel ingyenes, a regisztrációhoz kötött. Következő órában Movik Gabriellával beszélgetünk abban a témában, hogy vajon mik azok a legnagyobb hibák, amit ma az ingatlan piacon az eladók elkövetnek. Tartsanak velünk!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
4: A beporzók csendes munkája. Egy méh, egy lepke, egy zengő légy, vagy akár egy denevér munkája elsőre apróságnak tűnhet. Virágról virágra jár, közben virágport visz magával. De ebből az apró mozdulatból lesz gyümölcs, mag, termés, sokszor egész ökoszisztémák működése. A Nemzetközi Természetvédelmi és Élelmezési Szervezetek szerint a világ vadon élő virágos növényeinek nagy része és az élelmiszer növényeink jelentős hányada legalább részben állati beporzástól függ. Ez nem azt jelenti, hogy minden falat ételünk méheken múlik, de azt igen, hogy a beporzók nélkül szegényebb, drágább és sérülékenyebb lenne az élelmiszerrendszerünk. A beporzókat sok minden veszélyezteti. Élőhelyvesztés, vegyszerek, klímaváltozás, betegségek, invazív fajok. A segítség viszont nem csak nagy természetvédelmi program lehet. Egy vegyszermentesebb kert, több őshonos virág, ritkábban nyírt gyepfolt, rovarhotel, vagy egyszerűen a virágzó növények megtartása is számít. A beporzók nem kérnek sokat. Élőhelyet, táplálékot, kevesebb mérget. Cserébe csendben végzik azt a munkát, amelynek eredménye ott van a reggelinkben, a piacokon és a táj szépségében.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben. Az egészségtudatosság fontosságát hirdető sétát tartanak ma este a Vigadó tértől a Lánchídig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben. A Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap 2 átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. 2 jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyre helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7 és 8 óra között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna FM. Ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Hibák, a legnagyobb hibák, amiket most elkövetnek az eladók az ingatlan piacon. Ebben a témában beszélgetek Movik Gabriellával, az ingatlan coach vezetőjével, tulajdonosával, ingatlan piaci szakértővel. Többek között szó lesz arról is, hogy honnan tudhatja egy tulajdonos, hogy a lakását túláraszta, és mikor érdemes változtatni az áron. A túl alacsony induló ár is lehet hiba, vagy az inkább segít gyorsan vevőt találni. Ezekre a kérdésekre is reméljük, hogy választ kapnak, tartsanak velünk, kezdünk a zene után.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
1: Csodaszép reggelt kívánok a Manna FM hallgatóinak. Témánk ebben az órában, hogy vajon mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók jelenlegi 2026 második felében az ingatlan piacon. Mennyiért hirdessem meg a lakásomat? Elég vajon néhány fotó, vagy számít az is, hogy hogyan mutatom meg? Mit tegyek, ha a vevő jó ajánlatot ad, de én érzelmileg még mondjuk nem állok készen az eladásra? Ilyen kérdéseket fogunk körbejárni vendégemmel, Movik Gabriellával, aki ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, pontosabban az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa és ingatlan piaci szakértő. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, nagyon köszönöm a meghívást, és alig várom, hogy az ingatlan piacról beszélhessek neked.
1: No, hát ugye úgy indítottam, hogy mik a legnagyobb hibák, amiket most elkövetnek így 2026 második felében. Nyilván feltételezem, ezt nem lehet ilyen fél évre redukálni, vagy egy ilyen bizonyos időszakra bezsugorítani, hogy ebben az időszakban, de hogyha így megnézzük mondjuk az elmúlt egy-két évet, és amiben most vagyunk, akkor fel tudsz-e sorolni így gomnyomásra 3-4 olyan hibát, amit szinte mindenki, nyilván nem általánosítva, de legtöbben elkövetnek.
2: Akár 10-et is fel tudok sorolni, hogyha délutánig maradunk, de megígérem, hogy törekszem a 3-ra szorítani. Igazából ami talán a legfontosabb, vagy a legnagyobb hiba, az a túlárazás, vagy hogy túlárazottan teszem a piacra rögtön, hisz mindenki ragaszkodik a saját ingatlanához, mindenkinek szokták mondani a magyarok, hogy a szomszéd fűje mindig zöldebb, de valahogy az ingatlan árakban ez nem látszik, mert az ő ingatlanuk mindig drágább, mint a szomszéd. Én nem tudom, hogy ezt tapasztaltad-e. Ugye,
1: igen.
2: Hogyha a szomszédnéni eladta tavaly X-ért, akkor a miénk az biztos X plusz 20%. És hogy...
1: Mert mi több pénzt tettünk vele, mert miénk ilyen, olyan, amolyan.
2: Így van.
1: Mindig van magyarázat.
2: Persze, a jacuzzi, akkor az erkélyen a virágok, plusz még az a festés a fürdőszobában, amit 3 éve tett. Nem igazából. Nem is szeretem azt mondani, hogy hibáznak az eladók, inkább azt, hogy megfontolatlanok, vagy nem gondolják át előre azt, hogy az ingatlanunk a legnagyobb vagyonunk, és hogy nem feltétlenül kell nekiállni rögtön egyedül, hanem szakértőt kérdezni meg, hogy most milyenek az ingatlan piaci helyzetek, most milyenek az árak, illetve milyen legyen a stratégia, vagy ingatlan piaci szakértőre bízni egy jó ingatlanosra, vagy ha ő próbálja meg egyedül, akkor is nagyon jól felkészülni. Jelen pillanatban az ingatlan piac az nem feltétlenül az eladóknak kedvez, hisz az elmúlt évben olyan nagy volt az ár emelkedés, hogy az idei év már egy ilyen megtorpanás, egy csendesedést veszünk észre, Sőt, ugye már feljebb jelen pillanatban nem kúsznak az árak. Viszont...
1: Mondjuk ez nem nagy baj, mert szerintem, de majd erről is majd beszélünk, bocsánat.
2: Igen, igen. Viszont a kereslet az sokkal kisebb. A kínálat meg nagyobb, mint a tavaly. Így most jelen pillanatban inkább a vevők vannak pozícióba. Az eladók pedig, akik most teszik a piacra az ingatlanukat, lehet, hogy nem nézik át, hogy mondjuk ilyen típusból hány oldalnyi van fent, és felteszik még egynek. És most, hogyha felteszünk 100 eladó ingatlan mellé még egyet, ugyanolyan kondíciókkal, vagy egy picit drágábban, mert miért ne az enyémet választanak, akkor valószínűleg bent ragad a piacon. És az első pár hét a legfontosabb egy ingatlan eladás történelmében.
1: Miért az első pár hét a legfontosabb?
2: Ugye vannak már jelen pillanatban érdeklődők a piacon. Ők az újdonság erejét várják, az új lakásokat, amik bekerülnek a piacra. Na most az első benyomás itt is számít. Vegyük azt, hogy én most keresek egy kétszobás, első kerületi fiatal építésű lakást, és várom, hogy az amellett, amit megnéztem, egy új piacra kerüljön. Felteszi egy tulajdonos rossz képekkel, vagy iPhone-os képekkel, vagy nem olyan szöveggel, ami nem írja bele, hogy mondjuk van garázs, vagy parkolási lehetőség, és egy olyan áron, ami nem a valóságot, hanem inkább az álmokat tükrözi, akkor én megkapom, mint kereső, és az első benyomásom az, hogy nem jók a képek, nem tudom, hogy van-e hozzá garázs, és drága. Na most az első benyomást felülírni hetek, hónapok alatt nem feltétlenül ez sikeres, hisz ha két hét múlva ránézek, és még mindig ott van ugyanennyiért, akkor mindig meg megerősödik bennem. Ha egy hónap múlva lejjebb viszi a tulajdonos egy picit az árat, ó, hát gondoltam, hogy nem kell senkinek. Szóval a pszichológia és az eladás technika az itt nagyon fontos egy ingatlannál, hisz a legnagyobb vagyonunk, és milliók múlhatnak azon, hogy hogyan kerül piacra egy ingatlan.
1: Most jön egy rövid szünet, életörömzene, és innen folytatjuk a beszélgetést Movik Gabriellával.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna.
2: Movik Gabriella az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő. Vendégem ebben az órában, és témánk pedig, hogy mik azok a legnagyobb hibák, amiket elkövetnek az eladók. Ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk túlértékeli, vagy éppen alulértékeli a hirdetést az adott eladó, aki el szeretné adni az ingatlanát. Ilyenkor, amikor mondjuk rosszul teszi ki a hirdetést adott ember.
3: Hát szuboptimálisan, aha, igen.
2: Akkor arra még mindig van lehetőség, nyilván, ha rájön, vagy valaki felhívja rá a figyelmét, hogy letörli, és akkor egy normálisabb, egy jobb fotókkal, több információval teszi fel adott hirdetést. Nyilván ez is egy megoldás, igen.
3: Rengeteg tapasztalatom van erre, úgyhogy jó is, hogy ezt mondod, mert nagyon sokszor van az, hogy már ott van a piacon, és akkor kérdezik, hogy mit csináljunk, mert több hónap eltelt, és nem tudta eladni saját maga, és akkor fordul ingatlan közvetítőhöz. Ez egy kicsit már, hogy mondjam, nem mondom, hogy teljesen késő, de talán jobb lett volna az elején, de nem baj, mert így is van mit tenni, mert egy jó ingatlan közvetítő ilyenkor megnézi, hogy mi volt eddig a piacon, hogy mi a kereslet, hogy mi a kínálat abban a kerületben, hogy ezeket az típusú lakásokat mennyiért keresik, optimalizálja az árat, és esetleg a lakást is. Ilyenkor jön képbe egy home staging, vagy volt olyan, hogy csak azt javasoltam a tulajnak, hogy fessünk ki, és ezeket a bútorokat vigyük innen ki, és körülbelül egy 400 000 forint ráfordítás, profi képek, videók, jó szöveg, jó árpozícionálás és kiemelés az interneten, ez hozott neki plusz 2 millió forintot. Az, amit nem ment el addig úgy, hogy ő hirdette, rá egy hónapra plusz 2 millióért ment el, mint hogy egy ingatlan közvetítő adta el.
2: Nagyon jót tesz nyilván egy ilyen esetben ingatlan eladásnál, hogyha egy ingatlan közvetítőt bíz meg az eladó. Mégis nagyon sok hirdetésnél, ha valaki most az ingatlan.com jut eszembe, mert az talán ez a legnagyobb
3: ilyen oldal. Igen, az a vezető ingatlan portál.
2: Így van. Tehát, hogyha valaki ingatlan, akkor beüti, hogy ingatlan.com, ott rászűr, és akkor olvassa a hirdetéseket. És nagyon sok hirdetésnél ott van a végén, hogy ingatlan közvetítők, kérem, ne keressenek.
3: Kiméljenek.
2: Kiméljenek, és igen. Tehát, hogy és ugyanakkor meg ez az egyik, és most a másik probléma, vagy nem is tudom, kérdés részemről, hogy ugyanakkor meg nagyon sokszor van az, hogy ingatlan közvetítő, ha én kiírom, hogy mit, és akkor az ingatlan közvetítő letagadja, úgy keresi meg az eladót, hogy ő XY, de nem mondja el a telefonhívásnál, hogy ő igazából egy ingatlan közvetítő. Tehát ezek óriási nagy hibák, nem, amit a szakma elkövet?
3: Igen, sajnos... Sajnos nem tudok az egész szakmáért felelősséget vállalni, de ettől függetlenül egy magára adó, folyamatosan fejlődő, ügyfeleit tiszteletben tartó ingatlanos ilyet nem csinál. Hanem van olyan, hogy felhívok úgy egy embert az ingatlan.com-ról, hogy nem ismerjük még egymást, de szépen bemutatkozok, elmondom, hogy ki vagyok, mit szeretnék, hogy lehet egy win-win helyzet, hogy ő is eladja az ingatlanát, én is keresek pénzt, mert pénzért dolgozom, és sőt, van, amikor néha tényleg így felhívok egy-egy embert, és elmondom neki, hogy szerintem nagyon jó ez az ingatlan, pontosan tudom, hogy melyik házban van, és ugye az ön ingatlanának az erőssége az a ház, úgyhogy tegyen ki képet a házról is, könyörgöm. És azért, mert kap egy ilyen tippet, vagy egy ilyen jó tanácsot, ezért utána, hogyha ingatlan közvetítőhöz fordul, engem hív vissza. Azt gondolom, hogy igen, a hideghívások ideje lassan lejár, illetve ezek a kamuzások, ezek biztos, hogy nem az ingatlan közvetítőknek valók, vagy az ingatlan piacra valók, és már tehát nagyon sok jó ingatlan közvetítő van ma Magyarországon, és arra fele megy a szakma, hogy az ingatlan közvetítők őszinték, korrektek, segítőkészek, és hozzáadott értéket tudnak adni, nem csak feldobják az ingatlan portálokra a hirdetést.
2: Hát nyilván ez valahol saját érdekük, vagy érdeketek is az, hogy minőségi munkát végezzenek ugye az ingatlan szakértők, és bár mondod, hogy nyilván nem tudsz felelősséget vállalni a teljes szakmáért, ez egyértelmű, de én mindig azt gondolom, hogy egy-egy ember is, hogyha elindít egy pozitív irányt, akkor az nagyon sokat tud számítani.
3: Igen, én 21 éve ingatlan közvetítek, és törekszem tényleg arra, hogy jó felé vigyem a szakmát, és azt gondolom, hogy 100 ingatlan közvetítőből 20 az, aki megél ebből a szakmából. A 80 az, akiről te most beszélsz.
2: Tartunk egy rövid szünetet, életörömzene legfrissebb hírek, és innen folytatjuk a beszélgetést.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Ingatlan piac a témánk ebben az órában. Milyen hibákat követnek el az eladók így manapság 2026-ban. Például a túlzott ragaszkodás, az is megjelenik ugye a gyakorlatban, az árban, a vevőkkel való beszélgetésben, vagy az alkuban, amikor bizonyos összeghez nagyon ragaszkodik az eladó, vagy éppen bizonyos ingatlanhoz, és ez nyilván eltolja a éppen potenciális vevőt. Vajon mi lehet ez a három dolog, amit minden eladónak érdemes megtenni, mielőtt egyáltalán feladja a hirdetést? Ezekről is beszélgetek vendégemmel, Movik Gabriellával, akivel hírek és zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben. Az egészségtudatosság fontosságát hirdető sétát tartanak ma este a Vigadó tértől a Lánchídig. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben. A Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csaknem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csaknem három hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsej és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem

0: vagyok az ingatlanpiacon. Ebben a témában beszélgetek vendégemmel, Movik Gabriellával. Elérhetőségünk 0677986, Facebookon is ott vagyunk, Manna FM 98.6. Zene után folytatjuk a beszélgetést.
1: Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: mikrofonnál Ferenc Gabi.
1: Movik Gabrielával, az ingatlancoach vezetőjével, tulajdonosával, valamint ingatlanpiaci szakértővel beszélgetünk arról, hogy mik a legnagyobb hibák, amit elkövetnek az eladók az ingatlanpiacon. Ugye beszéltünk arról, hogy legtöbb esetben túlárazott ingatlanokról van szó, de mi a helyzet az alacsony árral, ha valaki alul értékeli a saját ingatlanát?
2: Hú, az lehet egy nagyon jó stratégia. Bár ha alul értékeli, az is nagyon szomorú, mert nagyon sokszor hallom, hogy mondják az ügyfelek, hogy ne viccelj már, feltettem a netre, és egy nap alatt elment. Ilyenkor azt kell mondjam, hogy igen, ügyes vagy, de közben meg azt gondolom, hogy biztos, hogy áron alul adtad el. Tehát az az ingatlan, ami egy nap alatt el kell úgy, hogy nincs a tulajdonosnak ügyfélköre, tehát elmehet úgy egy ingatlanosnál, hogy tudom, hogy ezt keresi, oda viszem az ügyfelet, és megvan a deal, de ha nincs egy ügyfélköre a tulajdonosnak, és csak felteszi a netre, és rögtön hívják rá 10, akkor ez egy alulárazott ingatlan, akkor könyörgöm, vegye le, és tegye fel új árral egy kicsit magasabban, mert ne kótya vetjél el, és remélem, hogy nem kenyérre kell, ne tegyük ki alacsonyabb áron, mint a piac.
1: Az AI mennyire segíti a ti munkátokat? Itt most azért jutott ez eszembe, hogy akár egy ilyen gyors felmérést készít a mesterséges intelligencia, hogy adott környéken, adott négyzetméter milyen áron eladható.
2: Jó, hát én az épületeknek a szerelmese vagyok, és vannak olyan kerületek, mint például az első kerület, az ötödik kerület, vagy vidéken is vannak olyan települések, ami egymás mellett vannak, de nem lehet általános négyzetméter árat venni. Mm. Tehát ez az elkótyavetyélés lehetősége van benne akkor, hogyha egy villaházat panel négyzetméter áron teszünk fel,

0: mert egy utcában vannak.
1: És ilyen előfordul?
0: Sajnos, igen. Tehát, hogy egy átlagos négyzetméter áll jó kiindulási pont, de egy villaépület teljesen más, hogy árazódik. Sőt, még egy villaépületben egy lakás, ami földszinti és sötét, az teljesen más négyzetméter áron van, mint a fenti penthouse, vagy a fenti nagyerkélyes, világos, gyönyörű panorámával rendelkező ingatlan. Nyilván, ha a földszinti meglátja a felső négyzetméter árát, akkor úgy teszi fel, és reménykedik, na ez a túlárazás. De hogyha a fenti indul ki az alsóból, vagy a középből, akkor az az elkótyavetyélés.
1: És ez hogyan, tehát meg tudod győzni az eladót? Vagy meg kell győzni egyáltalán? Vagy milyen kommunikációs technika?
0: Felvilágosítani kell. Aha. Én nem szeretem a meggyőzés szót, mert talán ilyen manipulációra hajaz, és mi nem manipulálunk szerintem, hanem törekszem mindig arra, hogy felvilágosítsam, hogy milyen ingatlanokat adtam el. Tehát milyen ingatlanok vannak ebben a kategóriában, miket akarnak a vevők itt, mennyiért keresnek, szerintem mennyiért lehet eladni most, mennyiért lehet ezt az ingatlant fél év múlva eladni, hogyha tudunk várni fél évet, és stratégiát fűzünk rá, és szépen piacra tesszük profi fotókkal, profi videóval, profi szöveggel, alaprajzzal, és nem feltétlenül, tehát hogy nem akkor van vége, amikor felteszem az ingatlan.com-ra mondjuk, hanem az folyamatosan elő kell legyen, cserélni kell a képeket, hogy folyamatosan oda menjen az érdeklődők elé.
1: Mesterséges intelligenciára nem adtál végül is
0: bocsánat,
1: választ,
0: mesterséges intelligencia.
1: Hogy használjátok ti, vagy?
0: Természetesen az ingatlan közvetítők is használják, és nagyon... szerencse, hogy van nekünk egy ilyen, de hogy ez békjó is, mert van, aki átesik a ló másik oldalára nyilván, és már ilyen nagyon sok mesterséges intelligenciával elkészített képet látunk fent. Én ezt abszolút nem szeretem. Szeretem, hogyha tükrözi a valóságot a kép, hisz magának is munkát csinál, hisz feltesz egy kacsalábon forgó palotát, és oda megyek, és nem az vár, és rögtön csaló, és ha még jó árérték arányban van, akkor is a csalódás volt az első érzésem. Így tényleg az ingatlan közvetítőket arra bíztatom, hogy óvatosan a mesterséges intelligenciával, a tulajdonosokat pedig azt, hogyha esetleg a saját ingatlanukat akarják ezzel feltuningolni, akkor azt is úgy tegyék, hogy azért még a reális viszonyokat tükrözze. Szövegeket nagyon jól lehet írni vele, lehet lefordítani könnyen a mesterséges intelligenciával, tehát nagyon sokat segíti a munkánkat, de óvatosan kell vele bánni, mert nem helyettesíti, hanem segíti a munkánkat.
1: Persze, hogyha az ember tudja jól használni, ez nagyon fontos. Életörömzene következik, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést.
2: 98.6 Manna FM. A családi Manna hamarosan folytatódik.

0: Ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Manna FM.
2: Manna FM. Movik Gabriellával beszélgetünk ebben az órában, ugye mik azok a legnagyobb hibák, amit az ingatlan piacon az eladók elkövetnek, és a mesterséges intelligencia használatánál hagytuk abba, és nekem is van egy ilyen élményem, hogy egyik ismerősöm rakott ki egy hirdetést, hogy lakás eladó, és néztem, hogy úristen, milyen gyönyörű lakása van, és ezt nem is láttam. És ő mondjuk jó fej volt, mert odaírta, hogy ilyet lehet csinálni, tehát hogy ezt a mesterséges intelligencia által generált fotók, és utána meg lehetett látni a lakás eredeti, tehát azt, amilyen állapotban, meg nem is az állapot, hanem ahogy kinéz az ingatlan, vagy a lakás, viszont nagyon sokan nem írják oda, hogy AI álltak, és ez tényleg, ez azért is becsapás, hiszen ha oda megyek, mint vevő, és kiderül, hogy köszönő viszonyban nincs.
3: Igen, ez nagyon kellemetlen.
2: Azzal, amit láttam a fotókon. Tehát ilyen szempontból a fotó, mondhatjuk azt, hogy a fotó az egyik, hát nyilván az ár. Pontosabban ezt inkább nem mondom, hanem kérdezem, hogy a fotó az ár, vagy mi az, ami szerinted így a vevőt első körben megfogja egy hirdetésnél?
3: A hitelesség és a harmónia, hogy a fotó, a videó, az alaprajz, a szöveg, az egy jó termékre sugalljon. Tehát ez marketing, ugyanúgy, mint ahogy bármi mást eladunk, nem csak a krém, hanem a doboza is fontos. A tálalás, ugye bármennyire is finom az a húsleves, hogyha egy műanyag edénybe tesszük, nem jó. Tehát az egész így, hogy a megfelelő helyen legyen azon a portálon, hogy előttem elém jöjjön a hirdetés mindenféle social médián, hogy elém jöjjön ott, ahol én vagyok, hogy megtaláljon az a hirdetés, megtalálja a célcsoportját, mert ugye nagyon fontos az, hogy hiába teszek fel egy golf apartmant egy budapesti olcsó lakások csoportba, mert nem érdekel senkit, vagy kiröhögik a hirdetés. Tehát azt máshol kell hirdetni, és ezt egy tulajdonos sajnos nem tudja. És nem is tudhatja, ez nem ez az persze, ő szakmája. Persze. Így én arra bíztatok tényleg mindenkit, hogy profira bízzák, és akkor, hogyha ezt az egészet összeharmonizálják, és úgy lép a piacra az ingatlan, hogy ez fel van készítve, mármint az érdeklődők fogadására, megvannak a profi fotók, megvan a profi videó, megvan egy olyan leírás, amiben ki van emelve az előnye, de akár bele lehet tenni a hátrányt is, hisz mindenhol van hátrány, és a vevő, mikor elragadtatva van egy ingatlantól, utána rögtön keresi a hátrányt is, hogy biztonságosan tudjon dönteni. Nagyon sokszor én elmondom, hogy igen, ez az előnye az ingatlannak, és ez a hátránya is. Nagyon sokszor ez az, ami segít a döntésbe, hisz ha tudom, hogy mi a hátránya, akkor utána tudom, hogy biztonságosan tudok dönteni, és nincs olyan rejtett hibája, ami mondjuk ami után átverve érzem magam, ha utána jövök rá.
2: Ugye itt említetted, hogy a social felületeken is, tehát hogy nem csak ingatlan portálokon, hanem a social felületeken is legyen ez úgymond elől, tehát hogyha az érdeklődők könnyen megtalálják. Itt mennyire, hogy is fogalmazzak, mennyire jelent problémát, ismerjük a social felületeket mindannyian, a kommentelő bázis, akik mondjuk szétszednek adott most ingatlanokat, igen. Ez mennyire viheti el rossz vagy jó irányba?
3: Én nagyon örülök neki, mikor alá kommentelnek bárki.
2: És
3: jót vagy rosszat előre viszi igazából, és jó, tudom, hogy kapok hideget, meleget egy hirdetésnél, de előrébb viszi a hideg is. És az, akinek ez az ingatlan fog kelleni, meglátja, és ő fel fog hívni rá. Számtalanszor volt az, hogy valami polgárpukaszt áron tettünk ki egy-egy kisebb lakást, és ezért is mondom, hogy a négyzetméter ár megtévesztő lehet, hisz most egy 20 négyzetméteres belvárosi ingatlan 40 millió alatt, ami nem föld alatt van, az nincsen, és hogy 40 millió felett kiraksz egy 20 négyzetméteres kis lakást, és a négyzetméter ára az egekben van, és mindenki kiszámolja, Jézusom, és akkor írják be, hogy úristen, ilyen négyzetméter áron ilyet lehet venni, meg olyat, de ez nem ez nem csak egy ingatlan, hanem ez egy jó lokáció, ez egy könnyen kiadható befektetés is, igazából a kisebb lakásoknak mindig magasabb a négyzetmétere. Nem tudják a kommentelők, hogy milyen gyönyörű házban van. Lehet, hogy egy Ybl Miklós által tervezett András úti történelmi csodapalotában van.
2: De mondjuk, ha ezt odaírod a leírásba, akkor...
3: Ha odaírom, persze, igen. Csak nem olvassák sokszor, hanem kiszámolják a négyzetméter árat, és akkor utána kommentálnak, hogy és amúgy én ezeket mulatgatok.
2: Igen, egyébként ez egy óriási nagy hiba, ezt mondom a hallgatóknak, aki esetleg ingatlant elad vagy vesz, hogy nem olvassák el, és ez nem csak az ingatlan hirdetéseknél, hanem mindennél valahogy jellemző, ez a felületesség, hogy megnézzük négyzetméter, hány négyzetméter, mi az ára, 2-3 fotót, és már megy a kritika ezerrel, és már, szóval, hogy olvassuk el, nézzük meg, hívjuk fel, kérdezzük meg, utána természetesen, ha úgy ítéljük meg, és mindenképpen szeretnénk, akkor lehet kritizálni, ezzel nincsen semmi baj, csak ne így ilyen felületesen első blikre.
3: Hát igen, ez egy ilyen népbetegség, igen. Igazából nem csak ingatlanokra, hanem szerintem mindenre, ha bármit felteszünk, amúgy erről a kis beszélgetésünkről is egy kis videó majd a social médiámra fel lesz töltve, és oda is kapok majd biztos hideget, meleget, de hogy ezzel nem érdemes foglalkozni. Igen. Egészséges szinten.
2: Igen. Budapest, csak Budapestre korlátozódik a te munkád, vagy országosan, vagy akár országos határokat átlépve is?
3: Igen, igazából, mivel 21 éve ezt csinálom, ezért Budapestet utcáról utcára ismerem, és hogy ezt nagyon-nagyon szeretem, legfőképpen az ügyfeleimet szolgálom ki, és hogyha ők Budapesten szeretnének ebben a kerületben, vagy abban a kerületben vásárolni, akkor én ott találom meg nekik, vagy ott adom el nekik az otthonukat. Nagyon sok ingatlan közvetítővel dolgozom együtt, és azt gondolom, hogy az ingatlan közvetítés jövője az együttműködés. Ezért, hogyha valaki éppen Újpesten szeretne vásárolni, akkor tudom, hogy kihez kell fordulni, melyik a legjobb ingatlan közvetítő a kerületben, és vele együtt szolgálom ki az ügyfelemet, így Budapestet tényleg le tudom fedni, illetve 8 lány dolgozunk az irodában, és mindenkinek megvan az a szakértelme, hogy melyik kerületben a legjobb. A vidék pedig nálam a Balaton a Riviera, szóval nincs az a balatoni megbízást, amit én ne vállalnék el, mert már maga az út oda le, illetve hogy ott lehetek úgymond munkagyanánt, az már nekem egy öröm, illetve mivel golfozom, ezért golfapartmanokat árulok, és a golfapartmanra pedig olyan ügyfél jön, aki európai golfapartmant szeretne, nem feltétlenül csak Magyarországon, őket is, ahogy tudom, kiszolgálom.
2: Ugye azt mondtam, hogy az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa. Nagyon sok ingatlan szakértővel, ingatlanossal beszélgettem, ingatlan coachsal még nem. Még gyorsan egy a beszélgetésünk végén kérlek, ez a coach, ez azt jelenti, mint amikor valaki coachként dolgozik, csak te így az ingatlan eladása, vagy az ingatlan szakértelmeddel együtt csinálod ezt?
3: Ugye 11 éve van saját cégem, és mikor megnyitottam, akkor nem akartam még egy ingatlan irodát, akartam egy picit különlegességet belevinni, és a coach az a szemléletünk, ahogy hozzáállunk az egész ingatlan közvetítéshez. És hogyha valaki felhív, vagy bejön az irodába egy konzultációra, akkor ez nekünk nem, hogy mondjam, fáradtság, hogy segítünk neki az ingatlan céljaiban. Nagyon sokszor elmondják, hogy hol vannak most, milyen helyzetben, mikor akarnak lépni, hova akarnak lépni. Csinálunk egy célkitűzést, hogy mikor fogunk eljutni abba az álomotthonba. Nagyon sokan befektetésként tekintenek az ingatlanra, és akkor egy olyan célkitűzést állítunk, hogy mondjuk nyugdíjas korukba 3 kicsi lakásból éljenek, vagy annak a kiadásából éljenek, és hogy ez a coaching, egy beszélgetés, egy kötetlen beszélgetés az ingatlanpiaci helyzetről. Azért ingatlan coach lett a cégünk neve, mert ezzel a szemlélettel képviseljük az ingatlan közvetítőket a piacon.
2: Tehát nem csak az ingatlant, az épületet, hanem nyilván az embert, a szándékot is nézitek.
3: Igen. Sőt, inkább azt.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
3: Én is nagyon köszönöm a meghívást.
2: Kedves hallgatóim, ebben az órában Movik Gabriella, az ingatlan coach vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő volt a Családi Manna vendége.

0: Movik Gabriella, az ingatlan kócs vezetője, tulajdonosa, ingatlanpiaci szakértő volt a vendégem ebben az órában, és arról beszélgettünk, hogy milyen hibákat követünk el az ingatlan eladás kapcsán. Érdemes ezt visszahallgatni az interjút, nem sokára ott lesz az oldalunkon, Spotify-on, iTunes-on is. Következő órában Szeszler Szilviával a Maldív-szigetekre utazunk. Tartsanak velünk önök is ezen a csodálatos utazáson.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben. Szüreti hétvégét tartanak a Villányi és a Tokaji borvidéken. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben. A Dnyipro folyón átívelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csaknem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csaknem három hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz- és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsej és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8:00 között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik. Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyol felhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna, ez a családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Csoda szép délelőttet kívánunk a Manna FM hallgatóinak ebben az órában, utazási rovatomban. A csodálatos Maldív-szigetekre utazunk. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazásszervező, utazási szakember segítségével. Tartsanak velünk, érdemes lesz.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Családi Manna Ferenc Gabival.
1: Csoda szép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember, akiről egyébként azt is érdemes tudni, hogy saját irodája van, és utaztat is, tehát ez ilyen szempontból is meg lehet őt keresni. És most is nyilván, mivel utazási rovatunkat hallják a hallgatóink, így egy csodálatos desztinációt hoztunk, a Maldív-szigetekről fogunk beszélgetni. 2-3 héttel ezelőtt tért haza Szilvi, ugye kint voltak 19 napot ezen a csodahelyen, és gyorsan mielőtt a Szilvit köszöntenénk, csak aki még így nem hallott volna úgy igazából, nyilván hallott a Maldív-szigetekről, de hogy nincs olyan mélyebb tudása róla, csak néhány információt muszáj így a bevezetőbe elmondanom, hogy ugye ez az Indiai-óceán gyöngyszeme, hogyha jól tudom, és lenyűgöző természeti szépségeivel, hófehér homokos partjával csábítja igazából oda a turistákat, gazdasága nagyrészt a turizmus és a halászatra épül, és az ország éghajlatváltozása egyik leginkább veszélyeztetett térsége egyébként ez maga az ország, és az utóbbi években számos infrastruktúrális fejlesztésen ment keresztül, erről is fogunk beszélni többek között, például ugye repülőtéri terminál is épült, illetve nyitottak egy új terminált is. Szervusz Szilvi, jó reggelt!
2: Szervusz, jó reggelt!
1: No, hát ennyit így dióhéjban, nyilván nagyon sok mindent lehetne így elmondani még a Maldív-szigetekről. Az biztos, hogy gyönyörű és csodálatos, ugye láthattam, ami kint voltatok, töltöttetek fel fotókat, tényleg lenyűgöző, egyszerűen nem lehet ezt máshogy mondani. Ha kimondom a Maldív-szigetek, azt szerintem a hallgatóink többségének az jut eszébe, hogy hát ez egy elérhetetlen hely.
2: Hát ezt cáfolom. Ma már egyrészt nem csak a resort hotelek, ugye az üdülőszállók vannak, hanem vannak a vendégházak, amelyet helyiek vezetnek, és ezek a lakószigeteken vannak, ezek a vendégházak. Nyilván nem akkorák, mint egy szálloda. 4-6, maximum 10 szobásak, vadonatújak, mert nem olyan régen kölcsönöket folyósította a kormány a helyieknek, hogy nekik is meglegyen a saját üzletük, és itt ugyanolyan gyönyörű szép az óceán, ugyanolyan szép a növényzet, ugyanúgy járnak oda a speedbótok, tehát elérhetőek ezek a szigetek, és a töredékért tudunk ott nyaralni. Azt is tudjuk, hogy most már nem csak nagyobb légitársaságokkal, hanem az úgynevezett fapados légitársaságokkal is el tudunk oda menni, akiknek az árai lényegesen alacsonyabbak, de mindenképpen alacsonyabbak. Hát lehet, hogy nem annyira komfortos, nem tudunk filmet nézni, de hát majd viszünk a telefonunkon filmet.
1: Hát valamit úgyhogy, valamiért, igen.
2: Igen, de ugyanúgy ételfelszolgálás van, és az árak olcsóbbak. Tehát ugye a két legfontosabb eleme az utazási csomagnak, a szállás és a kijutás. Tehát itt azért nagyon komoly, súlyos százezreket lehet spórolni. Tehát ide is lehet menni nyaralni a vendégházakba, ahogy mondtam, illetve ez a legújabb, hogy most már a korábbi szokásoktól eltérően háznál is fogadnak embereket, ami egy nagyon-nagyon új dolog. Ezek ugye icipici szigetek, olyanok, mint egy-egy kis falu.
1: Uh-huh. Tehát ez olyan picit, mint az Airbnb, ez a háznál fogadás, vagy hogy képzeljük el?
2: Tulajdonképpen a rendszer maga olyan, de...
1: Nem így nevezik, igen. Tehát,
2: nem
1: hogy valaki
2: nevezik,
1: az,
2: persze,
1: tehát ott
2: persze.
1: Él, vagy van, mit tudom, egy kétszintes ház, felső részében él a tulaj, és akkor az alsó részt kiadja? Hát
2: kiadnak
1: tehát
2: így, mondjuk egy-egy szobát, igen. Nyilván, akik erre nyitottak.
1: Persze, hát, persze.
2: Olyan nagyon kétszintes házak nincsenek, inkább csak kis házacskák vannak, de ha mondjuk van egy felesleges szoba, akkor, és fiatalok például erre nyitottak, akkor mehetnek oda is, és tényleg a helyiek főznek rájuk, tehát azért mondom, hogy ez aztán végképp egy költségkímélő.
1: Hát ez gondolom a töredéke egy nagyobb szállodai szobának.
2: Igen, messze-messze töredéke.
1: Most ti ugye júliusban voltatok kint. Jól mondom, ugye július,
2: július
1: igen.
2: Július vége, július eleje.
1: Így van. Ugyából, az időjárás, ott, tehát ez a másik, amit mindig gondolok, hogy ott 45 fok van, meg 50 fok, az hogy lehet kibírni?
2: Jobban ki lehet bírni, mint nálunk, ott most tél van, vagy hát legalábbis nem is tudom, a déli féltekei rész, ami ugye átnyúlik, az mondjuk úgy tél van.
1: Igen.
2: Jobban ki lehet bírni, mert mindig jár a szél, tehát ez az óceáni szelek, szellők mindig fújnak, és az meg párásabb is, nem az a beállt száraz meleg, mint ami nálunk van. Úgyhogy tulajdonképpen ez jobban bírható, csalóka is, mert szénné ég az ember úgy, hogy nem is veszi észre, mert nincs melege. Most ott kint az esős évszak van. Uh-huh. Két évszak van csak, a száraz és az esős, bár ez is megbolondult az időjárás, ők is mondják, tehát ahogy régen gyakorlatilag kőbevésve volt, hogy a december egészen márciusig a teljesen napsütéses, nincs egy felhő, semmi, hát most már azért kicsit keszekusza az időjárás is. Most ilyenkor az esős évszakban azért vannak rendesen zuhik, de jön-megy.
1: Ez ilyen hirtelen leeső?
2: Igen, vagy egy nap többször is, négyszer-ötször, de jön és elmegy, mint 10-15 perc szemberül. Azért volt egy-egy nagyobb vihar is most, hál' Istennek éjszaka volt, és ezt mondjuk figyelembe kell venni, tehát ha mostani időszakban megyünk, amikor esélyesebb, hogy sokkal...
1: Tehát mondjuk augusztusban, ez még most...
2: Hogy adott esetben, ha mondjuk nem éjjel van a vihar, hanem nappal, és eltart két napig, vagy ilyesmi helyzetek vannak, tehát mindig, én ezt szoktam javasolni, tartalékoljunk, egy plusz napunk legyen. Mert ha beszorulunk ide a szigetekre, semmi el nem indul, se hidroplán, se speedboat, semmi ki nem visz onnan minket, és ha nem hagytunk legalább egy napot, egy biztonsági napot, akkor bizony ott maradunk. Tehát lemaradunk a járatunkról, nem jutunk el a fővárosba, ugye Maléba vagy Hulhumálira a repülőtér szigetre, és akkor lemaradunk. Tehát esélyesebb ilyenkor ebben az időjárásban, ebben az időszakban.
1: Szilvi, most megállunk egy pillanatra, pontosabban néhány perc erejéig jön egy életörömzene, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést, maradjanak velünk önök is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Manna. Ez a Családi Manna.
1: Folytatjuk a beszélgetés. Vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. Témánk pedig a Maldív szigetek. Erről a csodálatos desztinációról beszélgetünk. Nem régen tért haza Szilvia egy hosszabb útról, ugye 19 napig voltak a Maldív szigeteken. Ugye te most, ezt nagyon fontos elmondanunk, hogy ez egy szervezett sajtó út volt, amin te most voltál.
2: Hát nem, vagy, nem, ez egy szakmai meghívás.
1: Szakmai meghívás,
2: igen,
1: úgy mondjuk.
2: Kollégáim
1: inkább
2: hívtak meg, igen.
1: Ugye ez a, tehát nagyon sok, tehát több szállodát is meg tudtál nézni, tehát több helyre elvittek, tehát innentől kezdve azt gondolom abszolút releváns tapasztalatok bírsz, amit meg tudunk osztani így a hallgatókkal. Rengetegen, akik utaznak, ugye nagyon sokan osztogatnak meg különböző kis információkat, hogy jaj, itt voltam, amott voltam, és jaj, de csodálatos, és mi az, aminek higgyünk? Te szoktad-e nézni ezeket most nevezzük influencerek, vagy celebek által megosztott szövegeket, hogy mennyire relevánsak azok a tapasztalatok, azok a tapasztalások, amiket ott olvashatunk, mondjuk ahhoz képest, tehát egy picit súlyozzuk, és most nem leszólva senkit, tehát ezt nagyon fontos elmondanom, csak nyilván én szeretném, hogyha már itt a Manna FM-ben beszélgetünk bármilyen desztinációról is, hogy olyan információkat adjunk, ami valós, tényszerű és igaz.
2: Igen, valóban vannak ezek a csoportok, több is, például a Maldív-szigetekhez kapcsolódóan is. Említette az influencereket, vagy hírességeket, akik kint vannak, hát az élménybeszámolónak elmegy, de szakmai információkat azért nem igen tartalmaz. Ezekkel a csoportokkal sincsen semmi baj, tehát a közösségi média, hogy működik, az egy jó dolog, de nagyrészt én is ott azt látom, hogy valaki egyszer kiment valahová, és akkor úgy gondolja, hogy már szakértője a helyszínnek, ez nem így van, de hogyha ezekben a csoportokban van mondjuk valaki, mert ilyet is láttam, konkrétan mondjuk a vendégházakkal kapcsolatos csoportoknál, aki kint él évek óta, az ő szava az viszont mérvadó, tehát helyismerete van, kapcsolatai vannak, és az ő hozzászólásaira mondjuk tényleg adnék. Tehát ez fontos, tehát eligazodni kint az országban, és van úgymond áruismerete, tehát ismeri ezeket a vendégházakat, és tudja ajánlani, hogy kinek mi az igénye, annak megfelelően. Azért mondom, több ilyen szakmai csoport van, aztán van olyan, ami nem a vendégházakról, hanem konkrétan vagy a rezortokról, vagy szigetekről, helyszínekről. Ott is látom, hogy van benne egy-egy szakember. Azt mondom, hogy az ő véleménye mindenképpen mérvadó. Tehát aki ezzel foglalkozik, utazás szervezéssel, konkrétan mondjuk a desztinációval, akkor ő biztosan mélyebb ismeretei vannak, tehát ez mérvadó, azt mondom. De egy-egy hozzászólást azt tekintsünk inkább élménybeszámolónak, de az nem tekinthető hitelesnek olyan szempontból, hogy most erre aztán mérget veszek, és azerint fogom intézni.
1: Akkor, ha most már túl vagyunk, a beutazásról is beszéljünk egy picit, hogy milyen feltételekkel lehet beutazni, van-e bármi olyan, nem tudom, szigorítás az elmúlt időszakban, vagy olyan különös intézkedés, ami mondjuk más, mint más szigetekre való beutazásnál?
2: Hát megszűntek ezek az erős elvárások, ugye a Covid után, viszont maradtak, itt is van egy olyan, az IMUGA nevezető oldalon kell kitölteni, hogy hát meg kell adni, hogy
1: hova mész, mennyi
2: hova
1: időre,
2: megyünk, aha, mennyi időre, a szállásokat meg kell adni, a gépet meg kell adni, amivel megyünk, a járatszámot, csak beérkezéskor régen, amikor ugye voltak ezek a keményebb idők, akkor kimenetelkor is, és tényleg, hogy napra pontosan stimmeljen, erre nagyon odafigyeltek, tehát ha valami nem úgy stimmelt, kidobta a rendszer, tehát hogy valamit kifelejtettél. Mint esetünkben, hogy ugye megy az ember több szállodába, most is be kellett írni, tehát hogy hova megyek, elérhetőségem, van-e kinti címem, tehát ilyeneket kérdeznek. Erre kapunk egy kódot, amit be kell mutatni, ezt már kérik itt nálunk is. Tehát itt pontosan tudják, itt nálunk a reptéren, hogy ezt ott kint kérni fogják, ki se engednek, ha nincs meg. Tehát a kódot megkapjuk, viszont szorosan az út előtt, ilyen 12-24 órával előtte lehet csak, mert addig érvényes. Úgyhogy hiába mondják, hogy lehet előtte 3 nappal, nem lehet, mert lejár a kód. Tehát előtte fél nappal kell megcsinálni, legkésőbb 1 nappal, és vinni kell magunkkal, mert ez már benne van a rendszerben, és ott ellenőrizni fogják érkezéskor. De már itt a reptéren is, tehát nem lehet kimenni, és van, amikor kérik félúton is, tehát mondjuk átszállunk Dubajba, Dohába, és akkor kérik, hogy megvan-e a kódunk.
1: Ha már reptér, említettem a bevezetőbe, hogy új terminál épült, vagy új terminált húztak fel, én nem is tudom, hogy mondjam. Mesélj erről is egy picit, kérlek, hogy ez mikor, ez már nyitva van, oda már érkeznek kis repülők.
2: Igen, múlt hónap 26-án nyílt meg a csodálatos új terminálja a Maldív-szigeteknek.
1: Most meg ez azért volt szükség, mert olyan nagy a turizmus,
2: igen.
1: Tehát aha.
2: Igen, óriási. Most elérte a évközben a 2 millió főt, ami nagyon-nagyon sok, tehát egy pici országról beszélünk, igen. Azért. És óriási az érdeklődés, rengetegen vannak, és volt, hogy ha olyankor érkeztünk, hogy egyszerre bejött 3 gép, hát akkor ilyen hihetetlen hosszú sorokat kellett végigállni, és elég egyszerű módszerekkel érkeztettek be, szóval olyan egyszerű volt ez a kis reptér, nem erre készült, nem ilyen forgalomra, senki nem tudta, hogy ilyen népszerű lesz, és hát nyilván ez egy óriási beruházás nekik, csodaszép, gyönyörű, tehát sajnos nem voltunk már ott, pár nappal később nyitották meg, azóta láttam róla filmeket, csodálatos, és hát nagyon kellett is. Nagyon nagy.
1: De ez egy nagy repülőtér egyébként? Vagy hogy képzeljük el, hogy vagy, hát vagy olyan, inkább még egy kisebb épült oda?
2: Nem, ez ugyanott a leszállópálya mellett épült. Ez a sziget, ugye Hul Humalé, ez régen egy ezt feltöltötték, tehát megelőzték a természetet magát egy pár ezer évvel, ez egy laguna volt, feltöltötték, és csak a szélén volt egy kifutópálya, ennyi volt, ahova lehetett érkezni, még ez egy, igen, jó pár évvel ezelőtt. De szépen látták, hogy hát itt valamit csinálni kell, mert óriási az érdeklődés, feltöltötték Hul Humalét, és most már egy kisváros is van mögötte. És ugyanitt van a terminál, tehát nem csak ez, hanem a hidroplánoknak a terminálja is. Tehát ott egymás mellett vannak, és akkor viszik az utasokat, ugye, hiszen a legtöbben vagy speedbottal, vagy hidroplánnal mennek tovább. Az csodálatosan új, az is egy vadonatúj terminálja van, és átmennek oda, onnan indulnak a ilyen-olyan-amolyan szigetekre, mennek tovább, ugye, és csodálatosan szép, most már ez is, tehát a nagy gépes terminál is új.
1: Akárhogy nézzük, ahogy beszélsz róla, mindig vissza behúzik ez a gondolat, hogy hát akárhogy van, de azért ez egy ilyen luxus környezet. Tehát valójában elérhető kevesebb pénzből is a luxus, mondhatnánk ezt így a Maldív-szigeteken? Hogyha az ember jól szervezi az útját, és olyan szállást választ, olyan repülőteret, és jól megszervezi nyilván.
2: Hát a luxus az azért, az luxus, tehát ugye annak ára van, és pont most ez egy érdekes volt, hogy írtam, és most írok róla egy egész magazint készítünk, és most írom éppen a címlap sztorit ebbe, hogy a luxus árnyalatai is azért, tehát az 5 csillagnak a különböző fokozatai, mert most azért belekóstoltunk itt az ultra luxus kategóriába is, tehát azt is láthattuk. Hát azért az komoly pénzbe kerül, szóval.
1: És egyébként vannak, tehát az ultra luxus kategóriában is úgy láttátok, vagy azt tapasztaltátok, hogy vannak vendégek?
2: Igen, igen. Óriási az érdeklődés. Különböző jellemzően ilyen csomagokat árulnak a hotelek, a resort hotelek. Benne van a transfer, tehát vagy a speedbótos, hát inkább csak a speedbótos szokták belerakni, mert azért a hidroplános repülés az elég húzós, tehát azt azért nagyrészt ki kell fizetni, ha csak nem mondom, tényleg olyan utas van, aki mindegy.
1: Aki meg tudja, igen.
2: Igen, igen. Csomagot állítanak össze, és akkor a transfer, és ilyen mindenféle luxus szolgáltatások, aha, tehát a spától kezdve, nem tudom én, ugye hát a szomeliértől kezdve, a butler szervizig.
1: Bocsáss meg, most beléd folytom a szót. Életörömzene legfrissebb hírek, és ezt követően innen fogjuk folytatni. Maradjanak velünk!
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

Nem sokára jönnek a legfrissebb hírek, életöröm, zene, és majd folytatjuk a beszélgetést vendégem ebben az órában. Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember. Tartsanak velünk, nem sokára folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
1: A levegő minősége nem látható, de érezhető. A levegőszennyezés egyik különös tulajdonsága, hogy sokszor nem látjuk. Nincs mindig füst, nincs mindig szag. Mégis jelen lehetnek benne olyan apró részecskék és gázok, amelyek hosszú távon terhelik a szervezetet. Európában az elmúlt évtizedekben sokat javult a levegő minősége, de az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a levegőszennyezés továbbra is a legnagyobb környezeti egészségkockázatok közé tartozik. Különösen a finom részecskék jelentenek gondot, mert mélyen bejuthatnak a légutakba. Mit tehet az ember a hétköznapokban? Először is figyelheti a levegő minőségi jelzéseket, különösen szmogos időszakban, hőségben vagy télen fűtési szezonban. Érzékenyebb csoportoknak, gyerekeknek, időseknek, krónikus betegeknek ilyenkor érdemes csökkenteni a nagy megterheléssel járó kültéri aktivitást. A másik oldal a közös felelősség. Kevesebb felesleges autózás, tisztább fűtés, több zöld felület, jól szervezett közlekedés. A tiszta levegő nem látványos luxus, olyan alapfeltétel, amely minden belégzéssel számít.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
2: Sok napsütésre számíthatunk. Orosz légicsapás ért egy fontos hidat Kijevben. Szüreti hétvégét tartanak a Villányi és a Tokaji borvidéken. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ismét egy fontos hidat ért orosz légicsapás Kijevben. A Dnyipro folyón átévelő északi hidat le kellett zárni. Tegnap két átkelőn vezettek be átmeneti korlátozást a támadások miatt. Az ukrán fővárosban már a viradóra is több helyen lehetett robbanásokat hallani. A célpontok főként energetikai létesítmények voltak. Több mint 1700 embert vettek őrizetbe tegnap Franciaországban a diáktüntetésekkel összefüggésben. Országszerte csak nem 160 iskolánál történt rendbontás. A fiatalok tárgyakat dobáltak a rendőrök, tanárok, újságírók felé, de volt, ahol gyújtogatásig fajultak az események. A csak nem 3 hete kezdődött tiltakozó akcióhoz már 735 intézmény csatlakozott. A diákok elsősorban az eszköz és tanárhiány csökkentését követelik. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskola kezdési támogatást, közölte a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt kapnak. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Karbantartás miatt nem járnak a vonatok a hétvégén Veszprém megyében Ajka és Devecser között. A Bakony, a Göcsei és a Citadella Intercity-k megosztva Zalaegerszegtől, illetve Szombathelytől Devecserig, valamint Budapesttől Ajkáig járnak. Karbantartást végeznek az egyik váci vonalon is, ezért Veresegyház és Vác között buszok közlekednek. Szintén pályamunkák miatt jár több vonat rövidített útvonalon, ma és holnap a székesfehérvári vonalon. Közben a hétvégén is folytatódik a helyreállítás a Rákos állomáson, ahol még hétfőn rongálódott meg a vasúti pálya. A 60-i és Újszászi vonalon várhatóan holnap estig módosított közlekedési rend van érvényben. Lezárják ma este a Lánchidat, mert figyelemfelhívó sétát tartanak. A mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságát hirdető esemény résztvevői este 7:30 és 8:00 között a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak. Ez idő alatt a 16-os autóbusz csak a budai szakaszon közlekedik, a Lánchidat használó többi autóbusz pedig terelve az Erzsébet hídon át közlekedik.
0: Időjárás.
2: Napos száraz idő lesz ma is, kevés fátyolfelhővel. Napközben 22-26, késő este általában 10-17 fokra számíthatunk.
0: Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival.
3: A Maldív-szigetek, azt gondolom, hogy ha kimondom ezt a desztinációt, akkor mindenki a gyönyörű fehér homokos tengerpartra gondol, és a csodálatos fotókat látja maga előtt. Nyilván, aki volt kint, ő már emlékeit is fel tudja idézni, hogy ez milyen csodálatos desztináció.

0: destináció. No, ebben az órában erről beszélgetünk Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével, aki 19 napot tölthetett ezen a csodahelyen, és hát hozunk részleteket a beutazással kapcsolatban, az, hogy most milyen áron lehet egyáltalán utazni, körülbelül mennyire luxus hely vagy sem, ezekről beszélgetünk részletesebben is, majd a zene után pedig folytatjuk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a

0: A hétvége a családoké. Hasznos ötletek, programok, szórakozás és sok zene. Ez a Családi Manna. Ez a Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Manna FM. Manna FM.
2: A Maldív-szigetekre utazunk ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember segítségével. Hát csodálatos desztinációról van szó, ugye nemrégen tért haza Szilvi, 19 napot tölthettek kint, meglátogattak rengeteg luxus szállodát, és éppen ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy az ilyen ultraluxus helyeken, hogy mi minden van, és hogy ilyen csomagot állítanak össze ugye az odaérkezőknek. Mik vannak még ebben a csomagban, vagy mi az, amit te még tapasztaltál, láttál ott ebben az ultraluxus kategóriában?
3: Most volt szerencsém egy olyat látni az egyik szállodában, teljesen külön tudnak beérkezni egy ilyen, mint egy kis, nem is tudom, mint egy kis város, tehát teljesen külön tudnak beérkezni a celebek ilyen jaktokkal, tehát ilyen méregdrága jaktal, tehát teljesen külön kezelendő, és ezért külön szigetnek is kezelik a, hogy mondjam, technikailag, tehát most sokadszorra nyerték el ez a szálloda a legjobb magánsziget, vagy milyen címet. Ez olyan, hogy 3000 négyzetméteres területen van, több villa, és királyi családok járnak oda. Szaúdi királyi család, kérdezték tőlem, hogy hát ismerem-e őket, mert ők szoktak jönni. Hát ma hogy ne ismerném, minden hétvégén találkozunk a piacon. Tehát ilyenek, ilyen nagyon-nagyon gazdag emberek, legyen a sportoló, színész, ők kibérlik ilyenkor, és saját...
2: Az egész szigetet?
3: Tehát nem, ezt a részét,
2: igen.
3: Annak minősül, mert...
2: Már úgy értem, hogy ezt a három, ezt, igen, amit mondtál, ezt
3: igen,
2: a
3: kicsit, igen. Van egy 65 négyzetméteres medence hozzá, külön étterem, természetesen külön személyzet, mindenféle személyzet, és a családdal érkező dajkák, vagy nevelőnők, vagy testőrök, nekik is van külön épületek vannak, az lezárható kerítéssel, tehát amikor már eljön az este, vagy nem tudom mi, akkor ők külön tudnak ott tartózkodni, privát beach természetesen.
2: Nagyon érdekes, hogy tudják ezt fenntartani, nagyon elgondolkodtató, hogy olyan sűrűn, tehát folyamatosan egész évben van, ki tudják ezt adni, tehát hogy vannak rá érdeklődők, mert azért egy ilyet fenntartani, azt gondolom, hogy nem egy olcsó mulatság.
3: Nem egy olcsó mulatság, viszont amikor így kiveszik, akkor hosszabb időre szokták kivenni. Aha. Tehát ezt több hotelben is meglátogattuk, ezt az ilyen ultraluxus részlegét, ami ugye már nem csak villa, nem csak vízivilla, nem csak vízivilla csúszdával, nem csak többszintes vízivilla csúszdával, hanem
2: van
3: külön.
2: Még tovább.
3: Igen, ilyen teljesen, és csak ők, és teljesen elszeparálva. 3 hónapig szoktak ott lenni például.
2: Aha, mondjuk az úgy érthető, igen.
3: 3 hónapig, de hát olyan áron, hogy hát...
2: Hát ott hagynak több budai villa árát, mondhatnánk, igen, így is. Tehát, hogy biztos, el akarjuk, hogy fordítani magyar...
3: Biztos, hogy így van.
2: Forintosítani akarjuk.
3: Simán ki tudják fizetni. Van rá igény, és akkor hosszabb időre lefoglalják, nyilván van egy olyan bevétel, ami már megéri nekik.
2: Persze. Nyilván ez ki van kalkulálva értelemszerűen, csak elképzelhetetlen innen nézve, igen.
3: Meg itt is ugye az egyszerű luxus kategória, ugye, ott is azért úgy van kitalálva az az ár, hogy minden, amit fogyasztasz, ingyen, idézőjelben ingyen, ugye a minibár, a pezsgők, a borhűtőben, a gyümölcsöktől, a nem tudom én még minden.
2: Az azért benne van valahol.
3: Hogy fedezi az, amit fizetsz érte, igen, természetesen.
2: Egészen biztos, igen. Ide főként olyanoknak ajánlod, vagy ajánlhatjuk mondjuk a Maldív-szigetek kinyaralást, akik úgymond ez a semmit sem akarok csinálni, csak fürödni, napozni, ennyi, és jókat enni, inni, vagy itt azért lehetnek olyan kulturális élmények, lehet olyan, nem tudom, kirándulásokat tenni, vannak olyan dolgok, amik miatt mondjuk az aktívabb nyaralás szeretőknek is ajánlható.
3: Mindenféleképpen az első szálloda, ahol most voltunk, ők például az egyik csomagjuk olyan, hogy minden napra program. Ők a fejükbe vették, hogy megismertetik a Maldív kultúrát, tehát tánccsoportok jönnek, ilyen dobszolóval jönnek csoportok, hajóroncsokat, ilyesmit látogatnak meg, a vízivilágot, az élővilágot, kimennek cápákkal úszni, tudni kell, hogy ezek a cápák nem veszélyesek.
2: Aha, tehát, most fel is akadt a szemem, nem látták a hallgatók.
3: Delfinekkel, cápákkal ki lehet menni úszni, tehát az élővilág, este kimenni, megnézni a naplementét és a csillagok alatt, tehát ilyen programok. Nyilván sportprogramok, tehát snorkelezés, búvárkodás, legtöbb helyen ugye búvárvizsgát lehet tenni, ki lehet menni búvárkodni. tehát olyan vizekre.
2: Aha.
3: Olyan vizekre, ahol szörfösök is járnak, tehát bizonyos időszakban, bizonyos szigetekre, ugye itt is vannak a már korábban többször említettem mikroklímák, tehát amikor jönnek, most erről fúj a szél, arról fúj a szél, ott magyarázgatták, és nagyon hevesek, akkor a szörfösök paradicsoma, vannak ilyen helyek kifejezetten. Tehát akik a sportolás miatt
2: igen,
3: jönnek.
2: Igen, igen.
3: Úgyhogy van mit csinálni, bőven nagyon sokan kijárnak halászni. Hm. Tehát mélytengeri horgászat például, halászat, és mi is voltunk kint így hajóval. Tehát van mit csinálni, de tény, hogy a természethez kapcsolódó tevékenységek vannak, olyan óriási kulturális örökségek, nem mondanám, hogy vannak, tehát a fővárosban vannak régi épületek, régi temető, tehát vannak, de annyira régiek nincs, mint ha mondjuk elmegyünk Indiába, vagy
2: igen, ilyesmi. Igen. És az ajánlott, vagy ajánlod, vagy szükséges-e mondjuk autóbérlés, vagy van erre lehetőség, vagy ez ott hogy működik? Nem.
3: A autók a fővárosban járnak, tehát most már jó néhány éve össze van kötve a reptérsziget Hulhumalé és Malé a főváros egy híddal.
2: Igen.
3: Ott lehet autóval közlekedni, ami nagyon jó, tehát régen csak csónakkal tudtunk átmenni a fővárosba, vagy hajóval, ami x időnként ment, mint jön a hév, és akkor felszállsz. De most már lehet hajóval, vagy autóval is, vannak taxik, nagyon-nagyon kevés személyautó van, inkább motorral járnak.
2: De akkor ez jó, mert a levegő is tisztább, meg úgy egyáltalán.
3: Igen. És korlátozzák a sebességet is, mert így is rettentően túlzsúfolt a főváros, és most láttam, hogy 6 szigetet fognak összekötni, ott megkérdeztem, tehát a fővárost összekötik még 6 szigettel, és mindegyiknek meg lesz a maga funkciója. Mondjuk akármilyen hivatal itt lesz, nem tudom mi ott lesz, úgyhogy össze lesz kötve most már 6 sziget itt a főváros körül.
2: Aha, és ez egyébként időben ez bejár, tehát hogy nem egy olyan, nincs olyan távolságok akkor, hogy tehát hogyha nem tudom, az egyik hivatal egyik szigeten, a másik hivatal a másik szigeten, és valaki el akar intézni mondjuk 2 dolgot, akkor a fővárosból az
3: nem olyan vészes.
2: Nem vészes.
3: Tehát, mint hogyha Pesten közlekednél, tehát aha, még akkora se. Tehát a főváros maga az olyan, mint mondjuk 2 kerület. Hmm. Tehát akkor az
2: és
3: egész...
2: zsúfolt? Tehát tumultus van?
3: Igen, azért... hát egyébként is az volt. Uh-huh. Tehát rettenetesen túl zsúfolt volt, és most azt tapasztaltam, hogy az ezt könnyíteni hivatott Hulhumalé már az is. Tehát lényegesen nagyobb volt a tömeg, rengeteg a motor, emeletes buszt beállítottak, mert fölépítettek egy ilyen 20 emeletes épületekből álló lakótelepet. Hm. Ugye jönnek az emberek a kisebb szigetekről, mert itt koncentrálódik az oktatás java, hát jobbak az egészségügyi
2: ellátás. Itthon is ez van, ugye Budapestre koncentrálódik.
3: Tehát most van az a városiasodás, hogy úgy mondjam, hogy feljönnek. Noha minden atollnak megvan a maga fővárosa. Tehát olyan, mint nálunk a megyék, és akkor megy a székhely. Ott is van ilyen főnökség, nem tudom mi, de más a főváros. Tehát ugye mindenkit vonz a főváros, és egyre többen jönnek, most már 200 ezeren élnek a fővárosban. És az egész lakosság 600 ezer. Tehát ez az úgymond falusi, óceáni falusi életformát azért váltja fel egyre inkább a városi. Tehát. És mondom, Hulhumalé is rettenetesen zsúfolt. Az utcák sokkal zajosabbak voltak, ugye este van egy kicsit hűvösebb, kijönnek, tehát ott sokkal zsúfoltam, mint volt, mint 2-3 éve, amikor voltam.
2: Szilvi, most újra megállunk ezzel erejéig, de innen fogjuk folytatni a beszélgetést, tartsanak velünk a továbbiakban is.
0: Családi Manna, itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk. Itt.

0: ez a Családi Manna. Ferenc Gabival, itt a Manna FM-en.
1: Folytatjuk a beszélgetést, vendégem Szeszler Szilvia, utazási szakújságíró, utazási szakember. A Maldív-szigetekről beszélgetünk, csodálatos desztináció, ugye nemrégen volt ott Szilvi, 19 napot töltött ott, tehát bőven van információ, több szállodát is meglátogathatott, illetve hát körbejárta igazából a Maldív-szigeteket, mondhatnánk így is, nyilván nem először volt ott. És ugye ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy mennyire zsúfolt a főváros, meg a kisebb megyeszékhelyek is, úgymond, tehát idézőjelben megyeszékhelyek, és ez nyilván nem csak nyáron, mivel hogy ott ugye azért, mint ahogy mondtad is, inkább két évszak van legfőképpen, tehát valószínű, hogy ez hosszabb távon is ilyen. Hát de ez tartja el őket? Tehát, hogy igazából turizmusból élnek, nem?
2: Hát nagy részt igen. Turizmusból.
1: Ugye most a fenntarthatóság, a környezetvédelem az egész világon ugye egy óriási nagy kérdés, és mindannyian foglalkozunk vele. Itt Maldív-szigeteken erre mennyire figyelnek oda, hiszen hogyha ilyen erős fejlesztések vannak, akár infrastruktúrálisan, ugye, mint ahogy mondtuk, óriási tumultuson egyre több a turista, hogyan tudják ezt ott megoldani, illetve ez egy fontos szempont egyáltalán, hogy odafigyeljenek?
2: Abszolút fontos szempont, és minden resort hotel is a weboldalán külön jegyzi, hogy mik azok a tevékenységek, hogy ezekre mind odafigyel. Nagyon kevés helyen látunk most már műanyag palackot. Tehát van saját maguk feldolgozzák például, ha nem tudnak elég vizet mondjuk az esőből nyerni, akkor az óceánnak a vizét sótalanítják, újra mindenféle ásványokkal ellátják, és azt lehet inni, az bármikor elérhető a szállodákban, hogy kapnak egy üveget, és egyrészt hát nyilván kapják a vizet.
1: Igen.
2: De hogy ők maguk is oda mehetnek a vízért bármikor, tehát ilyesmire is odafigyelnek. A konyhai hulladékot, azt arra is odafigyelnek, hogy mi hova kerül. Tehát komposztálják, nagyon sok saját kiskertje van ezeknek a szállodáknak, úgy gazdálkodnak, hogy próbálnak minél többet megtermelni, noha csak egy minimális része alkalmas ezeknek a szigeteknek mezőgazdasági termelésre. De olyat is láttunk, hogy ilyen műfénnyel termesztettek növényeket, és felhasználják a konyhájukba. Tehát ilyen is volt, hogy ilyen kis polcokon. Erre is odafigyelnek, a csatornavizet tisztítják, tehát nem kerülhet csak úgy be.
1: Tehát ez egy elsődleges szempont igazából.
2: Abszolút elsődleges szempont, igen. Tehát ezekre odafigyelnek. A koralloknak a védelme, hát ez egy nagyon-nagyon kiemelt dolog, és minden sziget más és más, hogy mennyire gazdag az a korallvilág, ami elérhető mondjuk a part közelében, vagy hogy mekkora a sziget maga, igen. Ugye hiszen úgy alakultak ki, hogy a korallosodás, és akkor azon belül feltöltődik. Hogy mennyire, de hát ezekre is ugye nagyon kell vigyázni, ez a legnagyobb kincsük, tehát a természet. Hogy erre hogy vigyáznak, előadásokat tartanak többször a magukban, a szállodákban, hogy hogyan lehet közlekedni, mik azok a ilyen kis csatornák, ahogy lehet a korallok között megmutatják, 1, 2, 3, 4 ilyen út van, fölötte úszni csak akkor, ha dagály van, ne sérüljenek, hiszen ezek több száz éve alakultak ki. Korall visszatelepítések vannak, tengerbiológussal beszéltünk kint, aki konkrétan ezt csinálja, és telepítik vissza a korallokat, amennyire csak tudják, minél gazdagabb legyen. Úgyhogy abszolút kiemelt fontosságú ez a téma, igen.
1: És tehát, hogy azt most mondod, hogy oké, felkészítik, minden turistát felkészítenek erre? Vagy ezt ezért úgy nem árt mindenképpen utána olvasni, hogyha valaki nem szervezetten utazik, de hogy erre például figyeljenek?
2: Hát magukban a szállodákban van erre ember, aki ezzel foglalkozik, és egyrészt a készülékeken, tévékészülékeken is ugye ezt látni lehet, illetve ilyen előadást tartanak, ahogy mondtam is, hogy akkor le kell ülni, és azt meg kell nézni, hogy ezen a szigeten konkrétan mi a helyzet, merre vannak a korallok, hogy és mint, hogy kell rávigyázni, stb. Tehát erre odafigyelnek, igen.
1: Igen, meg hát ugye erről már beszéltünk, külön erről volt műsorunk is, azt hiszem, hogy milyen fontos, hogy ha valóban elutazunk, akkor ott vegyük figyelembe az ottani szokásokat, ott mert hogy nem mindenhol úgy van minden, ahogy mondjuk itthon nálunk, tehát ezeket be kell tartani.
2: Hát mindenféleképpen ezeket a szokásokat, de hát ez alapvető, ezt...
1: Azonnal ezt nem lehet eleget hangsúlyozni.
2: Ezt nem lehet eleget hangsúlyozni, ha szakember indít el valakit, akkor az ő dolga.
1: Igen.
2: Felkészíteni valakit, hogy mi az, amivel ott találkozni fog. Ugye itt beszéltünk a lakószigetekről. A lakószigetek, ez az ország muszlim vallású 100%-ban. Tehát ott a nők még most is ilyen fekete kendő a hajukon, igen, hosszú ruha, úgy járnak, meg vannak a kijelölt bikini beach-ek, ugye nem a resort hotelekről beszélünk, hanem a lakószigetekről, és onnan nem lehet, csak ott lehet bikinibe lenni, fürdőruhába lenni, ha kijövünk, ezek ugye falu közösségek, akkor nem jövünk ki rövid nadrágba, short nadrágba, újatlan trikó lehetőleg, hanem vállat, térdet takaró ruházatban. Úgyhogy igen, ezekre oda kell figyelni. Mi megyünk oda, tiszteljük meg őket azzal, hogy figyelembe vesszük a szokásaikat.
1: Abszolút. Most ugye így augusztus eleje van igazából, még mondhatjuk azt, igen. Így december végéig még ajánlod a Maldív-szigeteket utazásra, vagy inkább majd tavasszal újra?
2: Hát én mindig ajánlom a Maldív-szigeteket.
1: Minden hallgatónk menjen el, bárcsak megtehetné mindenki, ez így a csodálatos.
2: Ahogy beszéltünk is róla, ez egyre inkább elérhető. Igen. Tehát én szívesen, ha valakit érdekel, segítek ebben, tehát van kint rengeteg ismerős a szakmában, mindenféle szállástípusban, és a repjegyfoglalásban is segítek, ha esetleg tudok, igen, bárkinek, hogy el tudják érni, ki tudjanak menni legalább egyszer az életben. Tehát megéri, csodálatos tényleg. Most ez az esősebb évszak, ahogy mondtam, egy-egy zuhét jelent, ilyen van, hogy többé-kevésbé hullámzóbb az óceán, ugye jobban fújnak a szelek, de hát mi is most nagyon sokat voltunk vizen, és semmi probléma nem volt. Szerencsénk volt ezzel az éjszakai viharral, tehát ilyen van, de attól még ki lehet menni.
1: Hát én nagyon bízom, hogy minél többen utaznak ki a jövőben tényleg a Maldív-szigetekre, és akkor, hogy a Szilvi is mondta, tehát téged meg lehet keresni akár személyesen is, hol tudnak elérni a hallgatók, azt mondjuk el akkor.
2: A tripandtravelagency.com weboldalon.
1: Ott van, gondolom, e-mail cím, meg minden,
2: van minden elérhetősége.
1: Tehát, hogyha, és nyilván nem csak a Maldív-szigetekről, hiszen Szilvi már volt többször itt ugye a Mannában, meg még bízom benne, hogy még nagyon-nagyon sokszor visszajön, és beszélünk különböző desztinációkról, tehát nyilván nem csak a Maldív-szigetekre való utazásban tud segíteni, hanem valójában bárhová így a világon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában Szeszler Szilvia utazási szakújságíró, utazási szakember volt a Családi Manna vendége.
0: Családi Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Hamarosan folytatjuk.

0: Kessler Szilvia utazási szakú és ságíró utazási szakember volt a Családi Manna vendége ebben az órában, és a csodálatos Maldív-szigetekre kalauzolt bennünket. Az adás visszahallgatható lesz, nem sokára felkerül az oldalunkra, de elérik majd Spotify-on, iTunes-on is, vagy az ingyenesen letölthető applikációnkon. Köszönöm szépen, hogy ma délelőtt is a Családi Mannát hallgatták. Holnap is itt leszek, 7 és 11 óra között. Tartsanak velem akkor is. Legyen egy csodaszép délutánjuk, egy gyönyörű hétvégéjük. Az elmúlt órákban Ferenc Gabit hallották. Viszlát!
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Sok napsütésre számíthatunk. Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járatán történt szerdai incidenst. A kisföld alatti rövidített útvonalon jár a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Lapányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járaton történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent az izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte az állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást. Idehaza pótlólagosan 6700 gyermek családja kapja meg az iskolakezdési támogatást, közölte a Szociális és Családügyi Miniszter. Kátai Németh Vilmos szerint olyan gyerekekről van szó, akik ügyviteli és adatszolgáltatási okok miatt kimaradtak az első kifizetésből. Az érintetteknek 15 napon belül 50 000 forintot utalnak, november végéig pedig a többi jogosulttal együtt 50 000 forintos utalványt is kapnak. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger, Armand és Batthyány Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Scheiber Hugo és Mednyánszki László képeit is. A hétvégén rendezik meg a Nemzeti Vágtát Szélvásváradon. A programok délben ünnepies megnyitóval és a versenyzők eskütételével kezdődnek. Az első napon az előfutamok mellett kocsitoló versenyt, a győri ördöglovasok bemutatóját és a sztárfutamot láthatja a közönség. Két jelentős hazai borvidéken is szüreti hétvégét tartanak. A Villányi Vörösbor Fesztiválon és a Tokaji Szüreti Napokon is koncertekkel, hagyományőrző programokkal, kézműves vásárral várják az érdeklődőket. Rövidített útvonalon jár a kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK. Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Manna. Egy megtörtént eset, kedves hallgatók, valamelyik nap hajnal 1:30-kor az egyik barátom és társasága felhívott telefonon, hajnali 1:30-kor. Már nem volt szomjas a csapat, és átadta a telefont az egyik barátomének, aki azt mondta, hogy mennyire imádja a Bőség Kosarat című műsort, mert mindig kimegy a piacra, és ott beszélget emberekkel. Jó volt ezt hallgatni még akkor is, hogyha tényleg 1:30-kor hajnalban történt a hívás. Tudjátok, az igazi Bőség Kosara az olyan, hogy kimegy közétek a piacra, és ott beszélget. Most sem tettünk másképp, irány a bosnyáktéri piac, és ott beszélgettünk az emberekkel, a hentesekkel, mindenkivel. A témánk pedig az volt, hogy nem vegetáriánus a magyar, ugye a magyar hogy eszik? Húst hússal. Erről szól a következő bőségkosár, a zene, aztán irány a piac.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk a hús.
2: Igen.
1: Van az a mondás, hogy húst hússal. Tetszik olyan embert ismerni, akire ez a mondás ráillik?
2: Hát én olyat nem ismerek, mert általában minden családba eszik a húst, meg szeretik is, meg hát ez a mindennapos. A betevő falatunk a hús. Lehet mondani úgy.
1: Ha megkérdezem, hogy az ön háza, vagy az önök háza körül hány féle fajta hús szaladgál, éldegél, tehát milyen jószágok vannak magyarul?
2: Honnét kezdem, vannak hízók, van bornyú, van nyuszik. Hát most ebben az évben nincsen kacsa, meg liba. Azelőtt szokott lenni, de most csak ezek van, meg tyúkok.
1: Melyik az ön kedvenc húsfajtája, amit a legjobban tetszik szeretni?
2: A disznóhús, meg a csirke.
1: A disznónak melyik alkatrésze?
2: Mind.
1: Hát van, csak van kedvenc azért, nem? Kedvenc az mindenkinek van?
2: Hát karáj.
1: Drága Juliska, meg a tarja. Miben különbözik manapság a háztáji hús, füstölt hús, májások, tehát hús és húskészítmények, mint mondjuk, amit az ember a hentestől vesz? Van-e valamiféle különbség?
2: Van különbség. Amit mi meg fölnevelünk kukoricával, darával, a hízót is, az annak párja nincs. A csirkecombot is, most vettem éppen 20 darab csirkét, olyan kisebbeket, amit csak kukoricázok, és a saját szükségletünkre, amit levágok. És annak párja nincs. Azt másnap is olyan elfogyasztható, de azért ezek a vettekben van egy kis olyan, hogy érezni rajta a tápot.
1: Csak egy kezdet egyszer voltunk, mi disznó, nagy disznóvágó csapat vagyunk, és elmentünk Nagyorossziba, ott a hölgy, aki a disznót vág nekünk, mondta, hogy vigyünk már egy pár szelet húst, mert hogy nem lesz elég, amit ő vágott.
2: Igen.
1: És vittünk hentestől vett húst, és abból annyi, de annyi víz sült ki, összeesett minden, amit ő adott. Hát az meg majdnem, hogy olyan maradt, mert más is volt egy kicsit. Na ennek mi lehet az oka, hogy vízbe áztatják, felvizezik? Majd megkérdezzük a hentes uraktól is ezt az egészet, de ön szerint?
2: Én szerintem az, hogy tovább áll az a hús. Mert ahogy tovább, úgy, ahogy áll a hús, az maga vizet enged, a hús. És azért azt mindig, hát azt ki kell törülgetni a tepsi alját is, mert azt mindjárt én, ahogy levágjuk a disznót, 2 óra hossza, amikor már rálátom, hogy hűl a hús ki, akkor manzacskózzuk is be, frissen. Annak az a izéje, hogy frissen be kell zacskózni, akkor az nem enged vizet.
1: Egy évben hány disznót tetszenek vágni?
2: Hány disznót? Hát van mikor 8-at is. A családnak.
1: De nyáron is?
2: Nyáron is, be a hűtőládába.
1: De igazi a disznóvágás azért a téli, gondolom.
2: Hát igazi a téli, mert de akkor is csinálunk hurkát, a hurkát meg úgy csináljuk, hogy hideg vízbe, hogy kifőzzük a hurkát, hideg vízbe, 2 hideg vízbe beletesszük. Van ilyen nagy alumínium tepsiaink, abba szépen kirakjuk. A hurkát kihűl, és már is zacskózzuk azt is be a hűtőládába.
1: Csinálnak véres hurkát is, vagy elfogy az első, de akkor hagymásvér az ott van?
2: A zsírban megsüssük a hagymát, és azt tesszük bele a hurkakásába.
1: Na igen, de amikor nincs véres hurka, mert a ott dolgozó férfiak követelik a hagymás vért, van-e olyan?
2: Ja, reggelire van, de nyáron azt se csináljuk.
1: Sokan nem tudják elképzelni, mennyire finom ez a vér, a hagymásvér, azért mert már a nevétől rosszul vannak, hogy vér.
2: Igen, nagyon sok, de igazából nagyon finom. A vért azt meg kell főzni. Bors, só, majoranna. És ahogy az egyet for, kiszenni a vízből, és úgy át szépen elkockázni. Az olyan, mint a máj, és úgy rátenni a hagymászsírra, pörköltnek.
1: No, az én sokat emlegetett apósom csak azt a fajta véres hurkát szereti, ami nem rizse, hanem zsemlével készül. Az önök vidékén hogy készül?
2: Én úgy szoktam télen csinálni a véres vagy a zsömlés hurkát, hogy 30 vagy 40 darab zsömlét összekockázok apróra. Nekünk van hátul a konyhában asztali sporhelt.
1: A legjobb a sparhelt. Ezért én már irigylem önt, én nekem nagy vágyam, szavát ne felejtsék, drága Juliska, hogy egyszer legyen a kertben egy sparhelt, vagy sparhelt, ki hogy mondja, én imádom. Tehát van egy sparhelt.
2: Sparja nincs, és abba megsütöm én, megpirítom ezt a zsömlét. Szép olyan a rózaszínre. Bele a nagy vajlingba, és ahogy a vért megfogjuk, azt mindjárt a zsömlével elkeverem. És kockázok bele ilyen szalonnából ilyen apró kockákat, mint a zsömle. És azt összekeverjük, ez az igazi zsömlés hurka. Mi így csináljuk, még azt a másik fajta, van a rizsassat se teszek bele ebbe. Ez csak így zsömle, meg vér, meg ez a szalonna, apró szalonna belekockázva.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: A következő riportalunkkal megegyeztünk, hogy miközben mi beszélgetünk, ő bizony folytatja, megnézem mit, hát valamit bont, hogy pontosan mit, azt majd ő említ, csirkebontás, nem?
2: Csirkefilézés, készítjük a csirkemell filét, ugyanis ebben az üzletben minden helyben készül, minden nyers termék helyben kerül darabolásra.
1: Úgyhogy egy számot kérnék, hogy életében már hány csirkét darabolt fel, akkor ezt meg, ha annyi forintom lenne, akkor jól élnék?
2: Szerintem nagyon jól élne. Nem kellene riporternek lennie.
1: Egy kicsit beszéljünk arról, hogy ugye valaki csak baromfit szeretené, valaki a disznóhúsra esküszik. Ön hogy látja, ugye itt az ön pultjában, jól megnézem, hát igazából itt ugye szárnyasok vannak. Mennyire népszerű a magyar ember asztalán a szárnyas, a baromfi?
2: Nézze, pusztán anyagi okok miatt is sokkal népszerűbb mondjuk, mint a sertés, népszerűbb, mint a marha. Véleményem szerint körülbelül 20 éve a magyar ember rászokott a szárnyasra, hivatalosan is. Ez azt jelenti, hogy például a kokáért felhoznám a pulyka húsfogyasztását, ami a 80-as évek közepén lett divat Magyarországon, azelőtt nem nagyon fogyasztották. De hát természetesen a jó magyar házi baromfi, a jó magyar terméket szívesen fogyasszák a környékbeli emberek itt a piacon.
1: Akkor ön ugye a megrendelő, tehát ugye ön elmegy a, és nevezzük nagykernek vagy termelőhöz. Mennyi ideig kellett keresgélni azt a beszállítót, aki önnek megfelelt, aki ezt a minőséget hozni tudja? És egy olyan, hogy tudnak-e konstans állandó minőséget hozni az ön mögött álló termelők? Hogy látja?
2: Hát nézze, jelen pillanatban még tudnak hozni, a gazdasági okokra hivatkozva remélem, hogy fönn tudják tartani ezt a minőséget, hát csak termelőkkel állunk kapcsolatban, tehát magyar termelőkkel, akik Nyáregyházától, Dabastól, Lajosmizséig, Bugacon, Szankon, az ország különböző részében termelik az üzletünknek a baromfit, úgy a libát, úgy a kacsát, a pulykát, tehát például kokáira a csirkésünkkel pár évtizede dolgozunk, 25 éve.
1: Első a vevő, mi eddig egy kicsikét itt, mert a hölgy éppen a kedves feleség, aki nem akar velünk beszélni, de azért megmutatjuk, hogy mennyien gyakorlat mozdulatokkal teszi bele a csirkeszárnyat, amit egy nagy tárcsára helyezve isteni kaját lehet bele csinálni. Ugye nekem van egy tárcsám, arra ráfér 46 darab szárny, egyszer megmértem. No, de vissza a szakemberhez. Nem titkolt célunk, hogy a piacon való vásárlást egy kicsikét népszerűsítsük. Mennyivel jobb az a fajta csirkehús, ami itt a pultban van, mint mondjuk az ember bemegy és szépen megpucolva, mondjuk itt is meg van pucolva, de mondjuk becsomagolva, konyhakészen megveszik, védőgázzal ellátott termékekről van szó. Miért inkább itt vásároljanak?
2: Hát azért javaslom inkább, hogy itt vásároljanak, illetve a piacon vásároljanak a kerületi emberek, sőt esetleg Budapesten is. Tudnélik, ezek a termékek általában magyar termékek. Magyar termelői baromfiről és akár a húsos vonalon, a sertéshúsról beszélünk, ezek mind Magyarországon teremtek, magyar emberek készítették, visszamenőleg lehet igazolni a származását, hol kelt ki, hol nevelték, hol tömték a libát, stb. Ízében teljesen más jellege van, mint a külföldről beszállított terméknek. Ez miatt javaslom, hogy vásároljak inkább a piacon, mert általában egy-két kivétel természetesen mindig van, hogy az ilyen termékeket lehet megtalálni, és szívesebben fogyasszák az emberek, mert ízében meghatározó valamivel, néhány forinttal drágább ugyan, de sokkal jobban ízlik, mint bármelyik külföldről behozott termék.
1: És végül, nem feltartva az ön munkát, átfáradunk a liba májhoz egy picit, mert az mindig is érdekelt, és akkor most megkérdezem viszont, hogy mekkora az a liba, aminek ekkora a mája, tehát hány kiló?
2: Hát ez a liba, ami itt látunk, ez egy 80 dekás máj, ez körülbelül 6-8 kilós libának a mája, 92 deka. Na most ezt konkrétan Szankon csinálják, ott van a tömünk, rendes, tisztességes magyar ember, aki próbál most ebből megélni, és ebből él a családjuk is jó pár évtizede. Úgyhogy nagyon fontos az, hogy az emberek fogyasszák a magyar termelőknek a termékeit, a baromfit, a sertést, mert ne ragaszkodjanak ahhoz, hogy egy áruházláncba elmegy, és a becsomagolt húst megvásárolja, aminek nem tudja, hogy ki fia borja, mi az, tehát azon felül, hogy mennyibe kerül sem, szavatóságát semmit nem garantálnak benne. Tehát ezt hozzá kell tenni, hogy az egy zsákban macska, amit ott vesznek. Mindig

Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Egy biztos, a mai adásban kevés vegetáriánus riportalanyunk lesz. Az urat is itt kaptuk el a gyönyörű húsok pultjánál. Milyen húst vesz és mi lesz belőle?
2: Ez szerintem egy ilyen sült oldalas krumplis tésztával.
1: Mi az ön receptje? És közben megkérdem, kicsit kifordul nekem. Addig a mester csinálj, oda nézem, milyen szép.
2: Hát persze, szép.
1: Elfogadta?
2: Olyan.
1: Na, szuper. Mi az ön receptje? Tehát hogy készül az ön kedvenc sült húsa?
2: Hát fokhagymás. Megfőzöm, fokhagymás, kisütöm. Ennyi.
1: Ismeri azt a mondást, hogy húst hússal eszem, és ez igaz-e önre?
2: Persze. Nem értettem a kérdést, vagy...
1: Hát az, hogy van ez a magyar mondás, hogy húst hússal, tehát, hogy mindenki, tehát annyira húsimádó...
2: Mi csak húsat. Azt fogyasztok, csirkét, meg disznóhúst, ennyi az egész.
1: Ha valami csoda vagy kérés folytán mondjuk egy évig ki kellene hús nélkül bírnia, magyarul arra kérnék, hogy legyen vegetáriánus, meg tudná tenni?
2: Biztos.
1: De nagyon hiányozna.
2: Hát az 100%.
1: Melyik a legmagyarabb húsfajta ön szerint? Én csak keresem, nem tudom rá választ. Tehát ami csak ebben a hazánban jó, csak itt, melyik lehet az?
2: Disznóhús.
1: Annak milyen formáját szereti? Hát a disznóra azt mondják, hogy a leggazdaságosabb állat, mert megölik, feldarabják és a saját belébe vissza is töltik.
2: Hát, én szerintem a combot szeretjük a legjobban.
1: Kirántva, rántva?
2: Kirántva.
1: Hogy áll a hurkákkal?
2: Rosszul. Nem.
1: Nem szereti a hurkákat?
2: Nem, egyáltalán nem.
1: Sütni való kolbász?
2: Az finom. Az nagyon finom.
1: Tepertő?
2: Szó-szó.
1: Hát akkor az inkább az ilyen soványabb húsokat szereti, majd a tepertő és zsír. Hát a hurka mondjuk jó, hát az ízlés dolog, hogy nem szereti.
2: Soványos szeretjük csak. A csirkét, meg a

0: ezeket a húsokat, a karajt, a zsír nélkül egyáltalán, a zsírt az egyáltalán nem fogyasszuk.
1: Azt mondják, hogy hentest választani kicsikét bizalmi dolog, mert hát ugye a hús az egy érzékeny dolog. Ön mióta jár ehhez a henteshez?
0: Hát szoktam, van egy kedvenc hentesünk, csak ide ritkán, amikor be szoktunk vásárolni, akkor jönök ide, mert itt tényleg szépek a húsok.
1: Megtetszett állni a gyönyörű húsos pult előtt. Ha nem titok, mihez tetszik húst keresni, mit tetszik vásárolni?
2: A pörkölthöz szeretnék húst venni. Hétvégére, de nem sokat, csak egy 30-40 dekát.
1: Sertés vagy marha pörkölt lesz?
2: Sertés.
1: Az mit kell venni? Ide jön mondjuk egy tapasztalatlan fiatal hölgy, milyen húst kell venni, hogyha a sertés pörköltöt akar?
2: Hát a legjobb, én azt szoktam, vagy lapockát, vagy pedig ezt a disznó lábszárt. Rossz, finom, szaftos. De én már csináltam, mit tudom én, tarjából is, abból is nagyon finom, mert szaftos, nem olyan száraz. És én ebből a háromból szoktam.
1: Én azt hallottam, hogy valaki a tarját még ki is rántja. Olyan is volt.
2: Finom rántva, mert szaftos, nem száraz. Így van. Pontosan.
1: Kicsit beszélünk a hurkákról, már ilyen kedves, hogy szereti a hurkát egyáltalán?
2: Hát én szeretem, csak hát nem nagyon elhetem egészségileg, a gyomrom nem bírja ezt a fűszeres dolgokat. Igen.
1: Tehát akkor az önkonyhány egy kicsikét egy ilyen, egy nem annyira fűszeres vízvilágot képvisel?
2: Nem szabad. Régen még, mikor az ember fiatalabb volt, akkor bírta ezt a fűszeres dolgokat, de most már azért nem nagyon, oda kell figyelni.
1: Melyik a legnépszerűbb magyar húsfajta, ha lehet ilyet kérdezni, mint a legtöbb magyar szeret és hát vesz?
2: Szerintem a lábszár, a lapocka. Azt leginkább azt viszik. Volt már, amikor itt egy kis fiatal asszonka is megkérdezte tőlem, hogy mit vegyen pörköltnek. Hát én ezt javasoltam, de egyébként én azért szeretek itt vásárolni a fiatal embereknél, mert ők nagyon tiszták, rendesek, már nem tudom, már vagy 20 éve ide járok.
1: Ez látszik a pulton, és gyönyörű a választék. Azt mondják, hentes választ, ez egy kicsit bizalmi dolog, nem? Szóval azért, hogy megkérdezik.
2: Az biztos, és itt soha romlott húst, vagy ehhez hasonlót soha nem kaptam. Még mindig rendeset kaptam tőlük, azért szeretek idejönni.

0: Ez a Bőségkosara.
1: Manna FM.
2: Mi mind a ketten szeretjük a húst, a hentesek hogy vannak velük? Szeretik még a húst?
3: Mi szeretjük, igen, igen. Bár azért már reggel lent, amikor reggelire körül a sor, akkor már az ember inkább választja a péksüteményt, mint a húst. Egy idő után megcsömölik az ember azért tőle, de azért, amikor alkalmak vannak, akkor meg tudjuk még enni azért.
2: Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak? Ugye van a mondás, hogy húst hússal eszem. Tehát a pult mögül mennyire látszik az, hogy szinte alig van olyan étkezés, hogy ne legyen az asztalon hús?
3: Hál' Istennek a magyarok szeretik a húst, ezt mi tapasztalatból tudjuk, meg látjuk is, és nem betik meg. Tehát azért hétvégén, hétköznap azért előkerül a hús, és azért vásárolnak. Bár most már hétköznap megfigyelt az a tendencia, hogy hétköznap vagy kevesebb hús fogy, de hétvégén azért szerencsére egy, ha nem is van nagy mennyiség, mint régen, de vásárolnak húst az emberek.
2: Ez egy gyönyörű pult, beszélgettünk is pár vásárlóval, hogy valami miatt ide szeretnek jönni vásárolni. Hány törzs vásárló van, és ők miért ide jönnek ehhez a pulthoz?
3: Hát már 14 éve itt vagyunk a piacon a társammal, és hát megpróbáltunk mindig tisztán, és olyas hústárolni, amit is szívesen hazavinnénk, és talán ennek az eredménye az, hogy sokan látogatnak meg minket.
2: Ön éppen miért áll sorba, és mi lesz ebből a húsból?
4: Hurkát. Veszünk a kollektívának bent az üzembe, meg van rendelve.
2: Isteni a téma, a hurka, kicsit bontsuk ki. Ugye, vágjunk a közepébe a véres hurkát, ön zsemlével, vagy rizssel szereti?
4: Mind a kettővel, kedves uram. Zsemlével is ugyanolyan finom, mint rizssel.
2: Nyilván nem először süt, vagy sütnek hurkát az életben. Mi a titka annak, hogyan kell a hurkát sütni, hogy az ne repedjen ki? Van erre nézőnek tipje?
4: Hát, többféle dolgok vannak, ami éppen vannak, akik letörlik a hurkát, vagy tesznek alá egy kis vizet, mikor sütik, és hát több praktika van, amiben én igazándiból.
2: Közben a kollégája már készül, mert itt nyilván sorra kerülnek. Milyen hurkát vesztek? Más, véres, kolbász is lesz benne?
4: Ez kolbász, minden, igen, igen. Ami...
2: És mivel eszik?
4: Parancsoljon?
2: Mivel eszik?
4: Savanyúsággal általában, vagy éppen kihogy, ez is ízlés dolga, hogy vagy mustárral eszik, vagy savanyúsággal.
2: Savanyúság megvan már?
4: Az megvan, már el van téve.
2: Állítólag az a hír, hogy ön ismer olyat, aki tejet tesz a hurkába, ez létezik?
5: Van egy ilyen ismerősöm, hát nagyon sok mindenben tesznek tejet, például a halat is tejbe áztatják, húst is áztathatják tejbe. Én nem teszek bele, de hallottam róla. Hát a hányház vagy nyiszokás.
2: Az ön kedves hurkafajtája, kedvenc hurkafajtája melyik, ha lehet ilyet kérni? A tüdős, a véres, a májas, ha véres, akkor legyen benne rizs, vagy legyen benne zsemle, szóval melyik?
5: Nálam egyetlen egy szempont, hogy finom legyen. Én is csinálok hurkát. Régen nagyon sokféle hurkát csináltam, sváb hurkától kezdve végig. Ma már megmaradtam a véres és a májos hurkánál, nem bonyolítom a helyzetet. Csináltam zsemlekockával is a véres hurkát, ami nagyon finom, nagyon sokan arra esküsznek. Viszont a rizssel készült véres hurka is nagyon finom, mert ugye az abalébe főtt, a rizs fölveszi, tehát ez még lényegében még talán finomabb is. És hát a májos hurkát azt, amit többen szeretnek, vérestől sokan írtóznak maga a vér miatt, nem tudják, hogy milyen finom.
2: Önök szerint mennyire húsos nép a magyar? Ugye van az a mondás, hogy húst hússal. Mennyire vagyunk mi magyarok húsosak?
6: Hát szerintem én is mondjuk a hússal.
2: Van olyan nap, amikor az ön asztalára ne kerülne hús? Előfordul olyan? Őszintén?
6: Hát nagy ritka. Nagy ritka. De általában 7-5 napján van. Egy-két nap mondjuk, ami olyan például péntek, ami általában, akkor tésztapélék vannak, de általában van egy vasárnapi ebédnél, ott csak a hús.
2: Önnek van olyan napja, amikor nincs hús az asztalon. De mondjuk én még egyszer lett szalámi se, tehát előfordul ilyen, hogy hús nélkül étkezik.
5: Igen, de akkor azt szoktam nyilatkozni, hogy nem ettem aznap. Én is hadd kérdezzek valamit. Látott ön már legelésző oroszlánt?
2: Hát nem láttunk.
5: Nem, én azt mondom, hogy a magyar zömében húsevő, szóval ezt hadd mondjak el, vannak természetesen az újkori vegetariánus étrendek, vannak, akik nem esznek, nekik ettől függetlenül jó étvágyat kívánok, én húsevő vagyok.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk, este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Terrorista támadásnak minősítette az Egyesült Arab Emírségek ügyészsége a Fly Dubai járaton történt szerdai incidenst. A Tel Avivi járat ománi másodpilótája a mentőeszközként a pilótafülkében tartott fejszével támadta kapitányra, hogy átvegye a gép irányítását. A feltételezések szerint azt akarta elérni, hogy a gép földbe csapódjon. A szerencsétlenséget a kapitány és a pilótafülkébe behatoló utasok akadályozták meg. A CNN arról számolt be, hogy a 29 éves férfi közösségi oldalain több bejegyzés is megjelent az izraeli repülőgépekről, az iszlám szent helyeiről, valamint az Al-Qaida nemzetközi terrorszervezet korábbi vezetőjéről. Biztonsági okokra hivatkozva bezárta a brazíliai nagykövetségét az Egyesült Államok és Ausztrália. Az ausztrál képviselet egy amerikai biztonsági figyelmeztetéssel indokolta az ideiglenes intézkedést, és arra kérte az állampolgárait, ne menjenek az Egyesült Államok nagykövetségének környékére. Brazíliában holnap tartanak elnökválasztást. Egyre nagyobb az eltérés a szállodák és a többi szállástípus látogatottsága között, hívta fel a figyelmet a Magyar Szállodák Szövetsége. Augusztusban a hazai szállodákban csaknem 3 millió vendégéjszakát jegyeztek fel, ami megfelel az előző évi szintnek. A magán és egyéb szálláshelyeken ugyanakkor 12%-os volt a visszaesés. A KSH adatai szerint a belföldi és külföldi nyaralók száma egyaránt csökkent. Főként a Mátra-Bükk térsége, valamint Szeged is kevesztett népszerűségéből. A nyár végén kevesebben pihentek a Balatonnál is. Este tartják a hagyományos merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Elveszettnek itt magyar festmények szerepelnek a Virág Judit Galéria őszi aukcióján. Berény Róbert, Schönberger, Armand és Batthyány Gyula egy-egy alkotását mától lehet megtekinteni a galériában. A két hétig ingyenesen látogatható tárlaton kiállítják többek között Ripple Rónai József, Schreiber Hugo és Mednyánszki László képeit is.
0: Időjárás. időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen, eső ma sem lesz. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 98.6 Manna FM.
4: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. január 3-án. És az év első Lélekszörfében természetesen azzal foglalkozunk, hogy milyen is az év eleje, miért fontos, miért olyan kardinális pont, mi a helyzet az újévi fogadalmakkal, miért érzik magukat nagyon sokan levertnek. Ilyen is ehhez hasonló kérdéseket fogunk majd boncolgatni és szétszálazni. Itt van velem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, vele beszélgetünk erről. Szia Zsófi, köszönöm szépen, hogy velünk vagy, és boldog új évet!
3: Szia Petra, boldog új évet kívánok én is mindenkinek!
2: Kezdjük rögtön azzal, ami a legizgalmasabb ilyenkor, vagy hát legalábbis a leggyakoribb kérdés, hogy mi a helyzet az újévi fogadalmakkal? Miért mondunk fogadalmakat? Miért pont az év elején? És mi segíthet bennünket abban, és itt van a legfontosabb rész, hogy ne bukjuk el a fogadalmainkat lehetőség szerint?
3: Mindenkiben van azért egy olyan igény, hogy egyre jobb legyen, egyre többet kihozzon magából, és ebből természetesen következik az is, hogy azt gondolja, hogy jövőre majd bizonyos dolgokat másképp szeretne csinálni. Tehát, hogy az, hogy lehet, hogy ezek tulajdonképpen csak illuzórikusak, azt az bizonyítja, hogy ezek a fogadalmak sajnos legtöbbször nem igazán sikerülnek. Nagyon elszántak lehetünk, és valami mégis félresiklik. Nagyon sokszor túl nagy a távolsága között, ahol most tartunk, és ahol tartani szeretnénk, vagy amit kitűzünk célul, ez nagyon nehéz. Tehát itt van mindjárt egy ilyen tulajdonképpen tipp, vagy egy javaslat, hogy azért inkább ilyen kis lépéseket próbáljunk magunknak kitűzni, ahelyett, hogy most így gyökeresen meg akarnánk változtatni a saját személyiségünket, vagy a saját viselkedésünket. Érdemes egy dologra koncentrálni először, átgondolni azt, hogy mit is azok a dolgok, amiken szeretnék változtatni, és mi ezek közül a legfontosabb. Mert ha egyszerre akarunk mindenen változtatni, akkor a figyelmünk is elaprózódik, és sokkal valószínűbb, hogy kudarcot fogunk megélni gyakorlatilag minden területen. Ugye kérdezted, hogy az, hogy most pont január elseje, hogy miért pont akkor, van azért ennek egy ilyen szimbolikája, hogy új év, új kezdet, hogy tulajdonképpen tiszta nappal tudunk indulni, és hát ez az egyik probléma mindjárt, hogy van egy olyan kognitív torzítás, ami talán a hallgatók is, ahogy most ezt hallják, rá fognak ismerni, hogy jé, bizonyos dolgokban én is így gondolkodom, hogy minden vagy semmi. Tehát, ha mondjuk én kitalálom, hogy január 1-től én egészségesen fogok étkezni, és mondjuk mégis egy szilveszterről maradt süteményt megeszem, vagy még a karácsonyról a szaloncukorból néhányat, akkor úgy el tudok keseredni, hogy ó, hát akkor megint nem sikerült.
2: És most már mindegy, akkor megeszem az összes.
3: Így van, pontosan. Akkor most már mindegy, ennek a napnak már úgyis vége, úgyis kudarcot vallottam, rosszabb esetben, ha annyira készültem, hogy majd januártól, ugye, nagyon gyakran elmondják azt emberek, hogy még azért karácsonykor jó belakmároztam, meg még szilveszterkor is, hogy majd január 1-én. Sokkal nehezebb, ahogy az elején is mondtam, egy óriási nagy, gyökeresen nagy változást beépíteni az életünkbe, és ahhoz tartani magunkat. Mintha mondjuk csak azt fogadom meg, hogy mondjuk, ha neki is állok egy tábla csokinak, ahogy régen, nem eszem meg az egészet, hanem letörök belőle két sort, a többit visszarakom a szekrénybe, és akkor már is igazándiból nem egy nagy minőségi változást várok el magamtól, hanem mennyiségit. És ezeknek a kicsi dolgoknak nagyon fontos örülni, vagy ezeket értékelni, tudatosítani, hogy tényleg ne ez a mindent vagy semmi legyen, mert abból újra és újra csak a saját kudarcunk fog következni.
2: Az évkezdés lélektanáról beszélgettünk 2026 első Lélekszörfében Kis Zsófi klinikai szakpszichológussal, és egy kicsit jobban szétszedjük majd azt a kérdést, hogy miért pont január 1-e. Mi is pontosan ez a szimbolika? Milyen pszichés működéseket kapcsol be ez? Fogalmazunk így, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
1: Hamarosan folytatjuk.

0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Az évkezdés lélektanával indul el 2026 első lélekszörfje. Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, mai szakértő vendégem, és ígértem, hogy egy kicsit jobban szétszedjük ezt a január 1-i dátumot. Van-e mögött valamilyen szimbolika? Ha igen, milyen, ugye ezt már így érintőlegesen méltattuk az előzőekben. Milyen pszichés működés van-e mögött? Miért fontos otthagyni valamit, átlépni egy bizonyos konkrét, exakt ponton valami újba? Hogyan tudunk ebből jót csiholni?
2: Azt gondolom, hogy szem előtt kell tartani azt, hogy a múlt a mi részünk. Tehát bármennyire is szeretnénk teljesen lezárni rossz szokásokat, rossz működéseket, rossz kapcsolatokat, ezeknek az emléke, ezeknek a hatása mindenképpen át fog jönni velünk az új évre. Valóban ez a szimbolika, hogy amit az előbb említettem, hogy akkor most ez egy új év, különösen fontosak egyébként az ilyen nevezetesebb számok, mint például hú, hát a 2000-es év,
1: igen,
2: vagy éppen mondjuk amikor átlépünk a 2010-ből a 2011-be. Hát most a 2026 az talán lehet, hogy arra tanít minket, hogy ne ezekbe a szélsőségekbe gondolkodjunk, hanem próbáljuk meg azt, hogy csak egy picit változtatunk. És a másik dolog, hogy ennek a megfordítása az érmének, hogy mi az, amit viszont jól csináltunk. Szerintem kevesen tesznek olyan újévi fogadalmat, hogy megőrzöm ezt, vagy azt, vagy amazt. Mert sajnos sokszor úgy működünk, hogy ami jó, az természetes, azt se a környezetünknek, se saját magunknak nem jelezzük vissza annyira intenzíven, annyira gyorsan, ha egyáltalán, mint a negatívumokat. És hát ahhoz, hogy én valamiben változni tudjak, valami energiákat abba tegyek, hogy valamit másképp csináljak, ugye ezt nem lehet nulláról, ehhez töltődni kell, ehhez kell valami fajta belső energia. Ami viszont abból fog táplálkozni, hogy mi az, amit én jól csinálok. Tehát, hogy nagyon fontos erre is odafigyelni, hogy vonjam le a mérlegét az előző évnek. Ne csak arra koncentráljak, hogy mi mindent csináltam rosszul, mi minden nem sikerült, amit majd akkor én megváltoztatok, hanem milyen jó dolgok történtek velem ebben az elmúlt évben. Mi az, amit én jól csináltam. Lehet, hogy azokban a dolgokban, amiket én külső tényezőknek tulajdonítok, igenis szerepem volt. Még ha csak arról is van szó, hogy mondjuk felkeresett egy régi barátom, aki külföldön élt, vagy valami régi jó dolog visszatért az életembe, és akkor azt gondolom, hogy de hát ez nem is rajtam múlt. Hát igen, de ezeket fogadni is kell. Tehát egy e-mailt meg kell válaszolni, egy hívást fel kell venni, egy találkozást meg kell ejteni. Tehát én ezt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az erőforrásainkra és az erősségeinkre is figyeljünk, és az apró lépések értékelése az, ami segíteni fog minket a fogadalmak megtartásában, működtetésében.
1: Zsófi, még egy fontos dolog. A fogadalmak azok mindig egy változáshoz kötődnek. Legalábbis ilyenkor január elején, ugye az évváltásnál, ott gyakorlatilag csak a változás az, ami villog körülöttünk, miközben az ember a változástól azért egy kicsit, nem is kicsit, inkább azt mondom, hogy legtöbbször óckodik. Akkor ezzel mi a helyzet itt? Miért tudunk örülni neki, vagy legalábbis a változás lehetőségének?
2: Azt gondolom, hogy ha a változás igénye belülről jön, és megvan alapozva, akkor az sokkal kevésbé félelmetes, vagy sokkal inkább reményteli, mint hogyha a változást azt valami vélt vagy valós külső nyomás kényszeríti ki bennünk. Gondolok itt arra például a pácienseim között, ugye nagyon sokan meddőségi problémákkal küzdenek, és hogy lehet a gyerekvállalás az egy ilyen tudatos és örömteli dolog, hogy most eljutottunk oda, hogy mi most gyereket vállalunk, illetve lehet egy olyan is, hogy hát itt már mindenki kérdezgeti, meg hát itt már nagyon mondják, hogy jaj, keteg a biológiai órád, mindenkinek van, csak én lógok ki a sorból. Tehát például, hogyha és nem csak a gyerekvállalás nyilván, hanem nagyon sok minden más is lehet, fogyjál le, kezdj el futni, csinálj ezt, vegyél új autót, bármi tényleg, ami ilyen külső kicsit ilyen ufónak érezzük magunkat, hogy mi miért nem csináljuk ezt, és igazándiból ránk kényszerítik, vagy magunkra kényszerítik, akkor az sokkal inkább félelmetes lesz, hogy egyáltalán képes vagyok erre. Már eddig is egyfajta csőttömegnek éreztem magam, hogy nekem ez miért nem sikerül. Ha ilyen dolgokat fogadok meg, akkor sajnos szinte garantált az, hogy idén sem fog sikerülni.
1: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a 2026-os első lélekszörf szakértő vendége, az évkezdés lélektanáról beszélgetünk, és azzal folytatjuk majd, hogy miért érzik magukat olyan sokan levertnek, kicsit még céltalannak is, vagy üresnek januárban, decemberhez képest. Ezzel folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az évkezdés lélektanáról szól a mai Lélekszörf, és ígértem, hogy azzal folytatjuk Kisófi klinikai szakpszichológus szakértő vendégemmel, hogy miért érzik magukat, sőt, én azt mondom, hogy majdnem mindenki levertnek, üresnek januárban, decemberhez képest, ugye még azt szokták is mondani, hogy január a leginkább depressziós

0: intenzív hónap az évben?
1: Hát egyrészt már kezdünk elfáradni. Ugye a szürke október, november, december, kevés a fény, ugye egyre rövidülnek a napok egészen a napi egyenlőségig, de hát igaz, most már megfordult, és egy picike kis hangya ornyival mindig hosszabbak a nappalok, de hát ez valójában azért még nem igazán érzékelhető. És hát sajnos a sötét az deprimál, tehát hogy nem véletlen, hogy azért a karácsonyi időszak az nagyon sok mindenki számára mégiscsak egy ilyen vidámságot, megkönnyebbülést tud hozni, hogy tele van minden fénnyel. A fényterápia egyébként ugye depressziósoknál is ismert, hogy konkrétan olyan súlyos depresszióknál, ahol nyolcszerese igazából történik változás, hogy fény alá ültették a klinikán őket, ahol kezelték, és ettől is vártak valami fajta változást. Az tényleg fontos szerintem, hogy tudjuk, hogy el vagyunk talán fáradva, lehet, hogy kiismerültünk az ünnepi időszakban, rengeteget sütöttünk, főztünk, takarítottunk, szaladgáltunk, lehet, hogy nagyon sok pozitív élményünk volt, mert ezzel is beszélgettünk, azzal is társasoztunk, ide mentünk, oda mentünk, de hát azért ennek utána van egy ilyen visszacsapás, hogy hirtelen lehet, hogy mindenki ürül, hazamennek az unokák, lehet, hogy külföldön élnek, lehet, hogy vidéken élnek, megettük már az utolsó morzsáit is a karácsonyi süteményeknek, és úgy ott marad egy ilyen hiány. Uh-huh. Ez is az egyik oka. Soha nem egy dolog szokott okozni valamit, hanem a dolgoknak az összjátéka. És hát ugye a téli időszakban azért a neurotranszmitterjeink se teljesen úgy működnek, az agyi aktivitásunk se teljesen olyan, mint nyáron. Nagyon ismert a téli depresszió, ami pontosan ezen alapul, hogy valahogy a fény hiányával és a hideggel együtt olyan agyi változások történnek, amik a hangulatunkra is rá tudják nyomni a bélyegünket. Úgyhogy amit lehet ilyenkor csinálni, azért például egy naposabb napon kimenni, sétálni, gyertyát gyújtani, a mozgás maga is nagyon fontos, hogy ugye endorfinok tudjanak a szervezetünkben felszaporodni, vagy felszabadulni, és ettől egy picit jobban érezzük magunkat, vagy megpróbálni pihenni, relaxálni. És hát nyilván az is hozzátartozik, hogy nagyon sokan azonnal belevetik magukat a munkába, és lehet, hogy feltorlódott még a tavalyi év végéről olyasmi, ami most hirtelen a nyakunkba zúdul, ezzel is érdemes valamit kezdeni, talán kicsit részletekre bontani, priorizálni, hogy mi az, amivel mindenképpen foglalkozni kell, de ugyanúgy, ahogy a fogadalmaknál, a változásnál, ha van rá módunk, akkor ez sem mindent egyszerre, mert abból egy kétségbeesett kapkodás lesz.
0: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az évkezdés lélektanáról beszélgetünk természetesen 2026 első Lélekszörfében, és azzal folytatjuk majd az első óráját a műsornak, hogy hogyan töltsük fel, hogyan tudjuk feltölteni a kimerült szociális akkumulátorainkat, és igazából én azt is hozzáteszem csendben, hogy mi van akkor, hogyha én nem a szociális akkumulátorokat akarom feltölteni, hanem a sajátjaimat, mert hogy mondjuk nekem ilyen hiányom például nincsen, mármint hogy nem hiányzik valakinek annyira a társaság. Erről is beszélni fogunk hamarosan, folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM, Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az évkezdés lélektanáról szól 2026 első lélekszörfje. Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, mai szakértő vendégem, és hát vele beszélgetünk erről. Folytatjuk azzal, hogy hogyan töltsük fel, vagy hogyan tudjuk feltölteni a kimerült szociális akkumulátorainkat. Ha egyáltalán fel akarjuk ezeket tölteni, mi van akkor, hogyha mondjuk valakinek pont, mondjuk nekem, inkább egy kis elszigeteltség, egy kis bekuckózás hiányzik?
2: Nagyon nem mindegy az, hogy valaki mennyire ingerkereső, mennyire extrovertált, vagy inkább introvertált. Ugye az extrovertált emberek lehet, hogy pont azt fogják megélni, hogy ebben az ünnepi jövésmenésben ők kiteljesedtek, boldogok voltak, szinte lubickoltak ezekben a találkozásokban, és most úgy hirtelen hoppá, vége az egésznek, január 3-a van, most ilyen üresség van bennem. Akkor ők pont ezt a kontrasztot érzékelve, tudatosítva lehet, hogy tesznek olyan fogadalmakat, vagy esetleg átgondolják azt, hogy kik azok az emberek, akikkel jól éreztem magamat, kik azok, akikkel lehetne a kapcsolatot erősíteni, szorosabbra fűzni, milyen programokat lehetne együtt csinálni. De abban teljesen igazad van, hogy nem mindenki ilyen. És teljesen valid az is, hogyha én meg pont azt tapasztalom, hogy hú, végre, vége, nyugiba lehetek, bekuckózhatok, egyedül a kutyámat vagy a macskámat szeretném simogatni, ne szóljon hozzám senki, én még a telefonomat is kikapcsolom vagy lehalkítom, akkor ezt a belső hangot kell meghallani. Akkor én pontosan abból fogok töltődni, hogy egyedül vagyok, mert az én idegrendszerem elég inget generál nekem magamnak is, a saját igényeimhez képest, nem annyira van szükségem ezekre a társas programokra. Hogy ezt is meghallani, ezt az igényt először is ugye felfedezni, meg tapasztalni, és utána egy következő lépés, hogy én ezt validáljam magamnak. Mert lehet, hogy a környezetem nem annyira fogja érteni, és azt mondja, hogy jaj, hát ne kuckózz be, ne fordulj be, gyere velünk. Tehát, hogy olyan, mintha akkor ez rossz lenne az én igényem, nem így kéne működni. Abszolút nem.
1: Tényleg ezt az érzést kelti az emberben? Igen, tényleg ezt az érzést keltik, és aztán amikor elkezdenek győzködni, vagy elkezdik az ember győzködni, az még rosszabb. Nem is értem, hogy miért nem értik, hogy én nem azt szeretném, amit ők.
2: Nagyon nehéz egy másfajta működést megérteni, én azt gondolom. Tehát, hogy az emberek nagyon hajlamosak arra, hogy saját magukból induljanak ki, és olyan tanácsot adjanak másoknak, ahogyan ők működnek, ami nekik jó lenne. Ez mondjuk néha vicces is, mert én észrevettem azt, hogy a barátnőimnek általában olyan ajándékot adok, aminek én örülnék, de mivel szerencsére a legjobb barátnőmmel például nagyon hasonlítunk egymásra, ezért jól szokott elsülni ez a dolog. És hát erre fel kell hívni a figyelmet, hogy nagyon köszönöm, hogy gondolsz rám, de igazából engem azt tölt fel, ha most egy kicsit egyedül lehetek. Hogy ezt egész nyugodtan föl lehet vállalni. Lehet, hogy ennek van valami gyerekkori oka, vagy a gyerekkorban kereshető valami gyökere, hogy nem egészen fogadták el azt, hogy én olyan vagyok, vagy nem annyira értette a környezetem, és talán én is leszoktam arról, hogy a saját igényeimet validáljam, hanem inkább érvénytelenítem őket, és hogyha én ezt nem csak, hogy nem fogadom el magamban, akkor nem fogom tudni kommunikálni se annyira a környezetem számára.
1: Hogy tudom jól kommunikálni? Bármilyen irányú is az, amit szeretnék mondani.
2: Ha meghallom a másik szándékát, ha megértem a másik szándékát, hogy ő segíteni szeretne, de talán nem jól, akkor nem biztos, hogy dühös leszek rá. Tehát, hogy nagyon sokszor inkább az, ahogy mi ezt lefordítjuk magunknak, az fogja a negatív érzéseket generálni, mert azt érzem, hogy már megint valamit akarnak tőlem, már megint nyúzni akarnak engem, de lehet, hogy ő tényleg csak segíteni szeretne, és ha én elmondom azt, hogy nekem most az a segítség, meg igazából nekem az a jó, ha egyedül lehetek, akkor lehet, hogy ezt elfogadják. Ha mégsem, hát akkor jön a nemetmondás, amit érdemes gyakorolni. Van egy olyan technika, hogy a törött lemez technika, hogy ugyanazt mondom el többször. Tehát, ha például valamilyen társas eseményre hívnak, akkor nem az a jó technika, ha nagyon sokféle érvet mondok, mert akkor mindegyiket így visszaverik, hogy gyere el, lesz egy kis találkozó nálam. hát köszönöm, de nem ismerek ott senkit, de hogy nem, itt lesznek az XY-é. Hát, de hogy én úgy gondoltam, hogy pihennék. Jaj, hát csak este 8-kor kezdődik, és nem is tart sokáig, előtte, utána nyugodtan pihenhet.
1: No, gyere már!
2: Szóval, ugye, aha. És akkor lehet, hogy ha az elejétől azt mondom, hogy nagyon kedves vagy, hogy gondoltál rám, engem nagyon sok inger ért az elmúlt időszakban, most szükségem van a pihenésre. Akkor valószínűleg ezt meg fogja érteni. Lehet, hogy még egyszer bepróbálkozik, de ha akkor újra elmondom azt, hogy értem, köszönöm, de ahogy az előbb is mondtam, nekem most erre van szükségem. Aha. Nagy valószínűséggel akkor, ha valaki nem penetránsan erőszakos, meg fogja ezt érteni. Ha viszont nagyon erőszakos, és igazából nem is arról szól, hogy nekem jó legyen, hanem valami olyat akar rámerőltetni, akkor viszont van a lezárás, hogy értem, köszönöm, szerintem most már váltsunk témát, mert ez nem így fog megtörténni.
1: Igen, és most nem jutunk előre.
2: Igen,
1: remélem, hogy aki magára ismer, bármelyik oldalról is, ez egy kicsit elgondolkodik most ezen, hogy például ebben lehet változtatni, vagy ezen lehet változtatni most majd az új évben. Az évkezdés lélektanáról szól 2026 első lélekszörfje. Szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, hamarosan folytatjuk majd azzal, hogy hogyan próbáljuk meg elkerülni a gyors kiégést és kimerülést a munkába való visszatérés után. Egyáltalán hogy kell jól tartani a tempót, vagy hogyan tudjuk felvenni a ritmust, na hát erről is beszélni fogunk. A Lélekszörf hamarosan folytatódik.
0: 98.6 Manna FM Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok napsütésre számíthatunk. A kormány Erdőbényén tart kihelyezett ülést. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, a Mohu. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Levélben fordul a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni, szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig tart. Az MSZP országos vezetését két hét múlva a tisztújító kongresszus választja meg. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenes textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szauna felöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK.
0: Időjárás.
2: Országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Napközben 22-26, késő este 10-17 fokra számíthatunk. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: 98.6 Manna FM.
4: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával. Manna FM.

0: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Ez a 98.6 Manna FM Lélekszörf című műsor a 2026. január 3-án az évkezdés lélektanáról beszélgetünk, ahhoz adunk jó tanácsokat, és szállazunk szét néhány fontos kérdést, ami mindenkinek a hasznára válik. Szakértő vendégem, aki segítségemre van ebben, Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, az Ágacska Alapítvány munkatársa, és ígértem, hogy azzal folytatjuk, hogy hogyan próbáljuk meg elkerülni a gyors kiégést és kimerülést a munkába való visszatérés után, vagy hogyan tudjuk felvenni a tempót, vagy hogyan tudunk tempót váltani, ha eddig nem jó tempóban voltunk jelen az életünkben munka kapcsán.
3: Azt gondolom, hogy ez is egy nagyon fontos téma, és ha egy picit visszamegyünk még a decemberre, akkor talán velem együtt, én biztosan, de talán a hallgatók is magukra fognak ismerni, hogy sok mindennel úgy vagyunk, hogy na, azt már majd januárba, azt majd meg már az ünnepek után, és hogy az abban a pillanatban ad egy megkönnyebbülést azonnal, hogy na most nem kell ezzel foglalkozni, így is van elég dolgunk, na de aztán ugye lemennek az ünnepek, és elérkezik az a pillanat, ahova mi halogattuk. Tehát, hogy a halogatásnak aztán sajnos megisszük a levét, és ez a nagyon sok minden, ami feltorlódik így a január első napjaira, az lehet, hogy valakiből azt váltja ki, hogy hú, akkor gyerünk és nekiállunk, de szerintem talán ebből van kevesebb, mert hogyha nagyon-nagyon sok minden van, akkor hajlamosak vagyunk lefagyni, és már azt se tudjuk, hogy mivel kezdjünk, vagy mihez is kapjunk. És hát tényleg fontos arra egy kicsit előre készülni, hogy ne az első napokban akarjunk mindent megoldani, mert akkor az összes energiánkat felhasználjuk már az első napokban. És itt megint ugye az előre tervezés, hogy akkor picit gondoljam át, hogy mi minden feladatom van, és talán nem is csak a munkában, hanem akár a háztartásban, vagy a családommal kapcsolatban, tehát hogy milyen teendőim vannak. Én eléggé fontosnak tartom, és szoktam javasolni a leírást, mert mindaz, ami a fejünkben csak úgy gomolyog, ilyen megfoghatatlan, meg egymást gyorsan váltó gondolatok formájában, amikor már elkezdem elmondani, vagy kimondani, akkor strukturálom. Néha meg is hallom, hogy hát ez tulajdonképpen nem is olyan vészes, mint ahogy én ezt előtte gondoltam. Ugyanakkor meg hát, ahogy mondani szokták, a szó elszáll, az írás megmarad. Nagyon sokat segít az, hogyha kiírom, leírom ezeket a dolgokat, kívülre teszem, és akkor rá tudok nézni. Akár majd utána egy filctollal, nem tudom, pirossal a legfontosabbakat bekarikázom, kékkel azt, ami mondjuk a héten, de nem annyira fontos, és ami meg még ott marad, az meg, arra meg ráérek a jövő héten is. Tehát, hogy annak ellenére, hogy van egy ilyen belső késztetés, ezután a visszatérési sok után, hogy na most aztán jaj, mindent, és azonnal itt próbáljuk meg ezeket a késztetéseinket visszafogni egyfajta önkontrollal. Próbáljunk meg ilyen picike szüneteket tartani néha a munkaidőben, tehát akár mondjuk 2 óránként, vagy 1,5 óránként, csak 5 percet. Elítsuk be akár az óránkat, vagy a telefonunkat, hogy jelezzen. És ez alatt mondjuk, nem tudom, 3 guggolás, vagy egy kis nyaktorna, vagy kinézek az ablakon, és nem mással foglalkozom. Ha lehet, akkor ezekben a pillanatokban ne a telefonunkat kezdjük el azonnal nézegetni és pörgetni, mert ez azért tudja a mentális elfáradást segíteni, hogyha még ezekben az úgymond szünetekben is újabb információ áradattal terhelem az idegrendszeremet, vagy akár ilyen pici örömforrásokat próbáljunk meg a munkába, a munkanapba, egy közös kávézás valakivel, vagy bármi olyan, ami nekünk egy illatgyertyagyújtása, ha lehetővé teszi ezt a munkahelyünk. Bármi lehet, ami szintén kicsit feltölt amellett, hogy most produktívak vagyunk.
2: Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendég, az évkezdés lélektanáról beszélgetünk, és ha már szóba jöttek a közösségi oldalak, akkor azzal folytatjuk majd, hogy vajon jó-e este a közösségi oldalak pörgetésére aludni el, mert hogy nagyon sokan így alszanak el, milyen hátránya van, és kell-e valóban az a bizonyos digitális detox, ami mostanában annyira divatos, miközben nagy nagyjából ugye az elmúlt, hát mondjuk 30 évben mindenki digitális detoxban volt, mondjuk a hozzánk képest, nem a mostani elmúlt 30-ban, hanem mondjuk aki ilyen 45-50 pluszos, az pontosan jól tudja, hogy az első 30 év ez tök jó digitális detoxban telt. Szóval hogy ez csak most lett ennyire divatos, ezzel folytatjuk.
1: 98.6 Manna FM, Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk. Kérlek.

0: Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Az évkezdés lélektanáról beszélgetünk, szakértő vendégem Kiss Zsófi klinikai szakpszichológus. Jó-e vajon este a közösségi oldalak pörgetésére aludni el? Amikor ugye az utolsó dolog a napban az ez. Sokan így alszanak el, mi a hátránya ennek, illetve kell ez a bizonyos nagyon divatos szó vagy kifejezés, a digitális detox, amire tulajdonképpen azt hiszem, hogy mindannyian vágyunk, csak talán van, aki nem tudja.
2: Van, aki valóban beszámol erről, hogy nap mint nap, amikor ágyba kerül végre, na akkor rá ugrik szinte ugye a közösségi oldalakra, és akkor pörgeti, és akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy már kiesett a kezéből a telefon és elaludt. De sokan azt is mondják, hogy elég zaklatottan alszanak, hogy olyan furcsa álmaik vannak, reggel nem érzik magukat, igazából kipihennek, mert ez egy kicsit olyan, mint amikor egy technikai eszközt vagy a számítógépet úgy kapcsoljuk ki, hogy hoppá, így kihúzzuk a konnektorból, tehát hogy szinte így beleájul ebbe a rengeteg ingerbe, ami éri. Tehát lehet, hogy az a megélése, hogy ez kell neki, de nagy valószínűséggel inkább ennek ellenére alszik el, mint hogy ennek következtében. Nyilván, hogyha rászokik valaki, akkor a szokás maga az tényleg segítheti az elalvást, de én azt gondolom, hogy sokkal jobb lenne, hogyha inkább a telefont félretenni, és mondjuk inkább, ha lehet, akkor olvasna valamit, vagy akár relaxálna, meditálna, és egy ilyen kicsit finomabb, lassabb átvezetés lenne az alvásba. Akik az autogén tréninget, vagy más meditációt használják alvás előtt, legtöbbször arról számolnak be, hogy mélyebben alszanak, kevésbé ébrednek fel, és kevesebb ilyen kínzó álom van, vagy ilyen zaklatott álom van az alvási ciklusban, mint korábban. Hiszen ugye, amikor olvasunk valamit, akkor más agyi területek aktiválódnak. Mi magunk képzeljük el azt, hogy azt, amit olvasunk, és nem pedig egy ilyen vizuális, nagyon erős ingerlés, villódzó fények, akár hangok, amik az idegrendszerünket, hát inkább terhelik, és inkább egy ilyen készenléti állapotba hozzák. Tehát, hogy a hiedelemmel ellentétben, amikor így pörgetjük a közösségi oldalakat, akkor egyáltalán nem pihen az agy, és biztos, hogy megint fogunk olyan tartalommal találkozni közben, amitől idegesek leszünk, amitől rosszul érezzük magunkat, tehát nem kapcsol ki, és nem pihen ilyenkor az agyunk. Úgyhogy érdemes inkább valami mást találni ehelyett. Legyen vége, mint ahogy nagyon sok diéta már azt mondja, hogy X idő után már ne együnk, mert akkor az ugye nagyon megterheli a gyomrunkat és a szervezetünket. Talán lehetne egy olyan időpontot kitűzni mindenkinek, kinek, amikor ez már reális, amikor már nem veszi a kezébe a telefonját, és az is jó tud lenni mankóként, ha nem elérhető a kezemmel a telefonom. Tehát ne érjem el a karnyújtásnyira, mert akkor nagyobb lesz a csábítás, hogy mégiscsak elkezdem. De a digitális detox az egyfajta méregtelenítés. Én szerintem azért is érdemes ebbe időről időre belefogni, hogy visszajelzést kapjak arról, hogy mennyire megy. Ugye különböző szenvedélybetegségekben szenvedők azt szokták mondani sokáig, hogy hát én bármikor le tudnám tenni a cigarettát, ha eldönteném. Én bármikor abba tudnám hagyni az alkoholfogyasztást, hogyha akarnám. És amikor először akarja, akkor általában azzal szembesül, hogy hát ez nagyon nem így van, és nem megy, és akarjon a kétségbeesés. Tehát, hogyha azt mondom magamnak, amennyiben a munkámnak nem szerves része, mert tehát azért lássuk be, hogy vannak emberek, akiknek a telefon az folyamatosan munkaeszköz, de mondjuk akár egy hétvégén félre tudom-e tenni, vagy azt veszem észre, hogy egyre feszültebb vagyok, és van ez a bizonyos jelenség, hogy a lemaradás, hogy most miről maradok le, ez egyre nagyobb feszültséget kelt, és ha azt veszem észre, hogy 11 órakor én már bizony sajnos bekapcsoltam a telefont, és mégis nézem, akkor azzal szembesültem, hogy itt bizony gond van, és ha nem megy magamtól, akár lehet, hogy akkor segítséget is kell kérnem ebben.
1: Évkezdés és annak a lélektana, erről szól a mai lélekszor, szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, az Ágácska Alapítvány munkatársa. Azzal folytatjuk majd, hogy a pénzügyek miatti szorongás és annak a kezelése hogyan történhet meg, mire figyeljünk és mit tehetünk ennek érdekében majd az új év elején, ami talán kihat a teljes évünkre majd, és akkor ezt mankóként használhatjuk. Újra elő tudjuk hívni, hogy egyszer már sikerült, hamarosan folytatjuk.
0: 98.6 Manna FM. Lélekszörf. Hamarosan folytatjuk.

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az évkezdés lélektanáról szól 2026 első Lélekszörfje. Szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus. Pénzügyek miatti szorongás és ennek a kezelése az új évben, most erről beszélünk.
3: Ugye beszélgettünk már arról, hogy ez a bizonyos ünnep utáni blues, rossz hangulat, kedvetlenség, vagy ez a januári rossz hangulat, ennek az egyik összetevője szokott lenni az is, hogy szembesülök azzal, hogy nagyon kiköltekeztem magam, nagyon sokat költöttem, hát ugye az ünnepek alatt az ajándékok, akár a karácsonyfa, idén is új díszeket vettünk, vagy kinek-kinek más, lehet, hogy van olyan, aki hitelt is fölvett, hogy olyan lehessen az ünnep, amilyet ő szeretett volna, vagy nem jól mérte fel az anyagi forrásait, és hirtelen ott van, hogy hú, hát azért most itt van az új év, és bizony még mindig fűtenünk is kell, ugye a rezsi is most magasabb, mint a nyári hónapokban, és ez is rányomhatja a bélyegét többek között az ember hangulatára, így a januári kezdésben, mindazok mellett, amiről beszélgettünk. Hát azért ez nem egy jó érzés valószínűleg. Ebben is talán a tudatosítás tud segíteni, vagy arra az útra tud terelni minket, ami egy változást tud hozni, hogyha egy kiadási naplót vezetünk, felírjuk a bevételeinket, felírjuk a kiadást,

0: kapcsolatainkat. Vagy én azt szoktam még például mondani annak, aki hajlamos impulzusból vásárolni, hogy ne vegye meg azonnal, hanem aludjon rá egyet. És ha még másnap is úgy érzi, hogy el nélkül, a dolog nélkül nem tud élni, akkor lépjünk át arra a következő szintre, hogy egyáltalán bele fog-e férni a költségvetésbe. De hogy nagyon sokan azt mondják, hogy ó, hát másnap már eszembe se jutott, csak akkor és ott úgy tetszett. Egyébként ennek az ellentéte is igaz, sajnos, hogy megcsúnyult a ruha, vagy megcsúnyult az a tárgy, amire hazaértem vele, hogy ott a boltban jól nézett ki, az a kis nem tudom, ilyen manós, színes, almás, nem tudom, asztali dísz, és hazamentem, és rájöttem arra, hogy az egész egy fölösleges pénzkiolvács, egy gics volt. Tehát, hogy ezt a tárgyak és ruhák megcsúnyulását lehet, hogy segíti, hogyha alszunk rá egyet, és még másnap is ugyanannyira tetszik, csak akkor lépünk tovább. Tehát, hogyha van erre egy kontrollom, hogy legalább azt látom, hogy leírom, megtervezem, akkor az egy tud adni egy olyan önértékelésbeli pozitívumot is, ennek az önkontrollnak a hatását, ami aztán segíteni fog minket esetleg abban, hogy az egyéb rossz szokásainkat is így a költések terén változtatni tudjunk. Tehát nem az önsanyargatás lesz itt a cél egyáltalán, hanem a kontroll érzetnek a visszaszerzése. Hogyha azt látjuk, hogy látjuk, hogy hova megy a pénz, akkor abból a bizonytalanságból fakadó szorongás csökkenni tud, hogy hát volt és kifolyt a kezem között. Nem is emlékszem, hogy mire költöttem.
1: Ide még annyit hozzácsatolnék a saját példáimból, az évek során felgyűlölt példákból, inkább így mondom, hogy viszont utólag már ne legyen lelkismert furdalás. Tehát, hogyha vettünk magunknak is valamit például az ajándékok mellett, az jó. Mondjam azt, hogy igen, megérdemlem. Olyan ügyes voltam egész évben, másokat is megleptem, mennyit megérdemlek, szóval, hogy legyen valami kis megsimogatása a lelkünknek saját magunk által, hogy ne bántsuk magunkat azért, ami már ott van.
0: Ez így van, tehát annak, hogy rágódunk a múlton és ostorozzuk magunkat, semmilyen pozitív funkciója nincs. Fontos levonni a következtetést, hogy igen, ezt egy kicsit túltoltam, igen, erre nem volt szükség, és akkor itt vége is van. Mert ez még segít abban, hogy legközelebb talán ne kövessem el ugyanazt a hibát, de az újra és újra ehhez való visszatérés és önsanyargatás, önbántás, annak már igazándiból semmi pozitív funkciója nincs, csak és kizárólag rossz hangulatot okoz, és rossz hangulatban pedig az ember ugye hajlamosabb ismételten újabb rossz döntéseket hozni.
1: Az évkezdés lélektanáról beszélgettünk a mai lélekszörfben, 2026 első lélekszörfében szakértő vendégem Kis Zsófi klinikai szakpszichológus, és az utolsó beszélgetésünkben arról lesz majd szó, hogy mi is az az önegyüttérzés, miért fontos, mi az a társas megerősítés, és miért fontos, és néhány mondat majd útravalóként egész évre. Hamarosan folytatjuk.
2: 98.6 Manna FM. Lélekszörf.
3: Hamarosan folytatjuk.

0: a Lélekszörf.
1: Péter Petrával, Manna FM.
2: Az évkezdés lélektanáról beszélgetünk ma, a szakértő vendégem Kis Zsófi, klinikai szakpszichológus, és az útra való néhány mondat előtt ígértem, hogy arról beszélgetünk, hogy miért fontos és mi az ön együttérzés, illetve miért fontos és mi az, hogy társas megerősítés.
3: Vannak emberek, akik nagyon hajlamosak arra, hogy csak akkor jutalmazzák meg magukat, akár csak az elismerés szintjén, vagy akkor érezzék magukat elégedetnek, hogyha tökéletesen sikerül valamit megcsinálni. És hát a tökéletesség az egy ritka madár. Általában azt fogjuk érezni ilyen esetben, hogy na ez se sikerült, az se sikerült, mintha tényleg csak egy ilyen kétpólusú dolog lenne ez, hogy vagy tökéletes, vagy pedig rossz. Hogy észrevenni azt, hogy ezek nem két egymástól független halmaz, hanem ez egy kontinuum, és hogy igazándiból azért ez sokkal jobban sikerült, mint mondjuk tavaly, sokkal jobban sikerült, mint ahogy én ezt korábban gondoltam, hogy menni fog, ha csak nem teljesen ideális elvárásokat támasztok saját magammal szembe. Tehát ez a kettős mérce sok embernek könnyebb a másnak a tökéletlenségét, a másnak a kisebb-nagyobb hibáit elfogadni, és nem ítélkezni, mint saját magával szemben. És egyébként ez egy önrontó kör is, mert ha én másokkal szemben ítélkezem, akkor azt gondolom, hogy biztos más is ítélkezik velem szemben, és saját magammal is sokkal kritikusabb leszek. Tehát, hogyha bármelyik ponton tudok változtatni, hogy úgy elnézem a másiknak a hibáját, elnézem saját magamnak a hibámat, akkor ezt hívják tulajdonképpen önegyüttérzésnek, hogy nem kritikával és bántással fordulok saját magamhoz, hanem észreveszem azt, hogy mi az, amit jól csináltam, illetve, hogyha hibáztam, akkor úgy vagyok vele, hogy igen, ember vagyok, én is hibázhatok. Majd legközelebb másképp sikerül. Tehát, hogyha az önostorozás és az önvád helyett megpróbálunk így állni magunkhoz, hogy igen, ez most nem úgy sikerült, igen, hibáztam, de majd ez később másképp lesz, vagy azért volt ennek jó része is, akkor nem egy ilyen stressz helyzetet és stressz állapotot idézünk elő magunknál, hanem egy picit nyugodtabbak tudunk lenni, és hát a stressz az mindig csökkenti a motivációt, és mindig negatív érzéseket eredményez.
2: Zsófi, hogyan tudjuk ezt gyakorolni? Amikor elindul a fejünkben az a program, ami mondjuk már 40 éve ott fut, hogy béna voltál, látod, mit gondolsz, megint magadra gondolsz, pedig normálisan választanám mondjuk magamat most már egy ezredik olyan helyzetben, amiben mindig mást választottam. Hogyan tudom ezt legyőzni?
3: Vannak erre is technikák, például az egyik az, amikor hangosan kimondom, hogy stop, elég, nem csinálom tovább. Olyan is van, hogy ezt a belső hangot szoktam kérni a pácienseimet, hogy rajzolják le, és általában valami ilyen csúnya, gonosz kis figurát rajzolnak le. Az ő szájában ilyen képregényszerűen buborékba írjuk bele ezeket a mondatokat, és vegyük azt észre, hogy én itt nem önmagammal szemben állok, és nem önmagammal kell küzdenem, hanem ezzel a csúnya kis manóval, aki ilyeneket mond rám. Vagy például azt is szoktam javasolni, hogy jól látható helyre tegyenek ki egy fotót saját magukról, egy ilyen kisgyerekkori fotót, amin úgy, ha ránézek, elmosolyodom, ami olyan szerethető és aranyos, és próbáljam meg azt gondolni, hogy most ezeket a bántó mondatokat ennek a kisgyereknek tényleg mondani fogom, és általában ilyenkor ezt abba tudják hagyni, hogy dehogy mondok én ilyeneket. Tehát, hogy valahogy azt megélni, hogy én nekem nagyon fontos saját magam mellé állni, mert senki más nem fog. És hogyha még én is bántom saját magamat, bántom azt a bennem élő kisgyereket, aki már így is annyi bántást kapott, akkor igazából tényleg senkitől nem várhatom a pozitív irányú változást. És ezeken úgy veszem észre, hogy azért valamennyire segíteni szoktak, legalábbis erről számolnak be, hogy most nem akarok csúnya szót idézni, hogy hova menjél el, te kis manó, te nem mondhatsz ilyeneket nekem. És akkor ez akár segíteni tud a régi berögzött ilyen programszerűen lefutó önbántások, önostorozások abbahagyásában.
2: Azt láttam valahol, csak egy kis kis ösztönetet hozzáfűzök, valami Insta posztban talán, ha már szó volt a közösségi oldalakról, hogy azt mesélte egy hölgy, hogy ő ezt a hangot a fejében elnevezte Glóriának, és el is szokta neki mondani, hogy Glória, befogod a szádat, nem vagyok kíváncsi erre. Vagy hátra ülsz, vagy kiszállsz a kocsiból, és itt hagylak.
3: Nagyon jó.
2: Így szokott beszélni, hát azt mondta, hogy adjunk neki egy nevet, és el lehet küldeni, ahova akarunk.
3: Ez nagyon jó. Ugye Bergüditnek van egy könyve, a Hisztimesék, amit én a anyukáknak javasolni szoktam, amikor éppen a dackorszakban levő csemetével küzdenek, hogy nekem azt tetszett ebből a könyvből, hogy megszemélyesíti a hisztit, és akkor innentől kezdve már nem az idézőjelben a hisztiző gyerek áll szemben az anyukával, hanem a gyerek és az anyuka hisztimanóval. Tehát tulajdonképpen ennek mintájára nem én állok szemben a saját hibázásommal, hanem én és az én esendő időnként hibázó lényem és működésem áll szemben akár Glóriával, amit az előbb mondtál, vagy
2: a hisztimanóval.
3: Bárhogy is el lehet nevezni ezeket a nem tudom milyen nagyon-nagyon helyes és jópofa neveket szoktak adni neki a pácienseink. Ez a követelő kapitány, vagy volt valami ostoros, nem tudom kicsoda, tehát hogy egy távolságot és egy, igen, tulajdonképpen egy távolságot iktatok be saját magam és a követelő hang közé.
2: És ebben a pillanatban akkor az, amit szoktak mondani, hogy átkeretezem, vagy elnevezem, és akkor már rajtam kívül van, akkor nem én vagyok az, hanem valaki.
3: Pontosan. Aha. Pontosan így van. És ugye a társas megerősítés, az ön megerősítés mellett azért is fontos, mert néha azt gondoljuk, hogy csak mi vagyunk ilyen szerencsétlenek, csak mi vagyunk ilyen kudarcra ítéltek, és hogyha azért a szeretteinkkel tudunk ezekről beszélni, a barátainkkal, akkor nagyon hamar kiderül, hogy olyan sok közös pont van, annyira sok hasonló megélés van, és hogyha azt látom, hogy jé, de hát a barátnőm is ugyanezzel küzd, ugyanígy nem tud rendet tartani, ugyanígy elveszíti a türelmét, mint én, akkor megszűnik ez az UFO érzés, és azt látom, hogy nem én vagyok itt a világon a legügyetlenebb, vagy legelveszettebb pontosan, hanem hogy másoknak is vannak hasonló működései.
2: Kis Zsófi klinikai szakpszichológus volt a 2026-os év első lélekszörfének a szakértő vendége, és azt hiszem, hogy minden egyes szava olyan kincs, amit érdemes újrahallgatni, sőt, akár lejegyezni, hogyha valakinek ez segíthet. Úgyhogy a Manna FM oldalán a Hallgassa Vissza fülecskére kattintva természetesen ez a lélekszörf is visszahallgatható lesz majd. Köszönöm szépen, Zsófi, az idődet, boldog új évet kívánok!
3: Nagyon köszönöm én is a meghívást, és minden kedves hallgatónak nagyon boldog új évet kívánok!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, tartol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Sok napsütésre számíthatunk, a kormány Erdőbényén tart kihelyezett ülést, tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát, a Mohu. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Levélben fordul a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, valamint az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Ismét Komjáti Imrét választotta elnökévé a Magyar Szocialista Párt. A szervezet történetében először online a leadott szavazatok 73%-ával választották meg a politikust, aki 2024 óta egyedüli vezetője az MSZP-nek. Megbízatása 2028-ig tart. Az MSZP országos vezetését két hét múlva a tisztújító kongresszus választja meg. Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetika és a klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett kormányülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a Mohu. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenes textilgyűjtő konténereket a Hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Este tartják a hagyományos mellrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a mellrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csaknem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 800 ezer új beteget diagnosztizálnak. A mellrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A ma délutáni központi esemény során minden csatlakozó fürdő vendégei ugyanazt a szaunafelöntést próbálhatják ki, ugyanazzal a zenével. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Rövidített útvonalon jár a Kisföld alatti a hétvégén. A Mexikói út és az Oktogon között pótlóbuszok közlekednek, közölte a BKK.
0: Időjárás.
4: Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő, este 10-17 fok várható. A jövő hét közepéig folytatódik a napos őszi idő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Keresztény beszélgetések a River Rádióból.
0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
5: Ez a Manna Selection.
0: Manna

0: Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában folytatjuk János evangéliumát, pontosabban annak a szétszálazását, érthetővé vagy érthetőbbé tételét. Révész Lajos, a baptista szeretetszolgálat vezető lelkésze a vendégem ma is. Vele folytatjuk a beszélgetést, pont úgy, hogy az első részben is vele beszélgettem. Ő a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társlelkésze is, édesapa és nagypapa, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy állandó vendég a Hitem szerintnek, aminek én nagyon örülök. Szia, köszi, hogy újra jöttél.
2: Szia, megtisztelő a meghívásod.
1: Folytassuk a János evangéliumát, de kérlek, hogy egy pici összefoglalót adj nekünk, hogy eddig hol tartottunk, és honnan folytatjuk.
2: Jó, kezdjük ott talán, hogy ha egy kicsit nagyobb kontextusba helyezzük bele, akkor az Istennek, a láthatatlan Istennek, aki ennek ellenére örökkivaló és létező, és gyakorlatilag szerető Isten, mindegy az előző adásból ezt körüljártuk, mindig volt arra gondja és módja, hogy az ő saját tervét, annak ellenére, hogy eltávolodtunk, Isten és ember már nem ismeri egymást, legalábbis az ember nem ismeri az Istent, ezért mindig azon gondoskodott az Isten, mint atyai jó szívével, hogy valahogy megismerhetővé váljon. Ennek egy nagyon nagy központi eleme és történése az, amikor a Betlehemben megszületik Jézus Krisztus, és az ő megszületése után gyakorlatilag 30 évig nevelkedett, 30 éves korában elkezdte a rabbi szolgálatát, a tanítói szolgálatát. Fontos azt megérteni, hogy a papok azok inkább a vallással kötötték össze az igét, a vallási cselekedetekkel, a rabbik pedig azok az emberek voltak, akik a néppel tartottak inkább, és a népnek próbálták mondjuk a népi teológiát megértetni, ezért, hogy minél hatékonyabbak legyenek, nekik is voltak tanítványaik, és ez érdekes dolog, hogy a tanítványok körbeállták a rabbit, a rabbi ült, és aki pedig az ő kedvence volt abban az értelemben, hogy ő lesz majd az utódja, az leülhetett a lábaihoz. És Jézus ebbe a millióbe kezdi a munkát, elkezd tanítóként tevékenykedni, azaz rabbiként, és elkezd összegyűjteni 12 embert, és ez a 12 ember nem egy szó szerint épületbeni iskolához kötődik, hanem feladata az, hogy körbejárja Izraelt, és tanítsa az embereket a mindennapi dolgokra. Ez azt jelenti, hogy velük legyen, stb. Ennek a 12 kiválasztott embernek az egyike volt János. Érdekessége, hogy ebből a 12 emberből 3 ember ír evangéliumot, Máté, Márk és János.
1: Fontos egyébként, hogy miért csak 3?
2: Nem tudom. Valószínű azért, hogy ugye a törvényben meghatározott száma volt annak, hogyha valaki valamit állít, és valaki tanúskodik amellett, akkor legalább 2 tanú kellett. Tehát az egy tanú az kevés volt.
1: És a 2 tanú az egy bibliai?
2: Igen. Igen.
1: Eredet?
2: Igen. Tehát minimum 2 tanúnak kellett lennie.
1: Tehát ha valaki valamit állít,
2: akkor 2 tanú kellett, hogy tanúskodjon mellett, hogy elfogadják. Igen. Ezért van az, hogy Jézust, amikor bevádolják, akkor 2 hamis tanút szólítanak meg. Úgy érezik, hogy ez elegyvel egy néptől, tehát gyakorlatilag az utca népétől. Mondjuk így hajléktalan emberkéket megbíznak azzal, hogy 2 állítsátok azt, hogy káromolta Jézus Istent, és akkor már is lehetett ítélni. De visszatérve azért a kedvező boldalra, annak ellenére, hogy nem ismertük az Istent, és fogalmunk sem volt róla, hogy mi, láttunk egy rendszert, amit úgy hívnak, hogy Izrael vallása, ami ma is működik, és nagyon szeretjük, és nagyon tiszteljük őket, én magam is.
1: A zsidó vallást?
2: Igen, a zsidó vallást, és ebből úgy gondolta Isten az ő bölcsesség alapján, hogy ebből emeli ki azt, aki majd mindenkinek a messiása lesz. Tehát nem csak a zsidóké, hanem az egész világnak a messiása, és ne felejtsük el, hogy Ábrahámnak erre tett ígéretet, hogy benned áldatik meg, és a fiadban a világ összes népe. Na most egy ekkora világ méretű munka nem úgy kezdődik, hogy mi azt gondolnánk, hogy különböző trendeket beállítva, és különböző kommunikációs eszközöket használva, és megfelelő magasságokból szóljon az Isten igéje, úgy gondolta, hogy az ő küldöttjét, a fiút leküldi ugyanolyan módon, ahogy te beérkeztél ebbe a világba. Azaz csecsemőként született meg, sőt, Istennek még arra is volt bölcsessége, hogy azt mondja, hogy és olyan helyre születik, ahova általában ember nem. Tehát istállóban állatok közé. Bár ez valószínű, hogy ugye korábban beszéltünk erről, a legelfogadóbb hely.
1: Okay.
2: A másrészt pedig nagyon kevesen tudták ezt, hogy ki ő. Akik megtudták a betlehemi történetben, ők is kijelentés alapján tudták meg, azaz az angyalokat elküldte, és azt mondta, hogy akár egyet, akár kórust, hogy mondjátok el, hogy ő ki. Ő nem csak egy csecsemő ott ilyen szerencsétlen állapotjában, hanem ő az Isten fia. És itt kezdődik egy érdekes dolog, amit János nagyon jól felold, hogy a mi értelmünk ugye ezeket nem nagyon szereti. Mi az, hogy az Isten fia, van-e Isten, és ha van is, akkor miért oda küldte, jobb helyet is szerezhetett volna neki. Ezek legitim kérdések lennének, hogyha mi közegünkben gondolkoznánk, mint emberek. De ne felejtsük el, hogy az Isten szuverén úr, és úgy döntött, hogy az ő fiát így küldi be, talán éppen azért, hogy ne azt mondják, hogy hát én nem vagyok abban a társadalmi magasságban, tehát én soha nem találkozhatom Jézussal, ennél lejjebb társadalmi rang nincs, ahogy Jézus megérkezett. Ráadásul, hogyha beletekintünk Jézus családjába, apuka-anyuka kérdése, tehát ezek is izgalmas dolgok. Aztán, ami tulajdonképpen most előttünk áll, a János evangélium, mint Jánosnak mind a személyisége, ő egy olyan bensőséges kapcsolattal élt Jézus Krisztussal, ami bárkinek a számára lehetséges lett volna, de mégis fontosnak tartja az ige kiemelni azt, tehát az evangéliumok több helyen kiemelik, hogy János volt az, aki nagyon közeli, mondjuk így szeretett kontaktálni Jézussal. És
1: gyakorlatilag testvéri pozícióban
2: igen,
1: volt majd, hogy
2: igen,
1: nem, ugye?
2: Igen, testvéri pozícióban volt. Vagy például érdekes, hogy ő nem ír le példázatokat. Az összes evangélium, mert a három másik evangélium a példázatait megosztja az evangélista, Jézusnak a példázatait, de Jánosnál nem ír példázatokat, mint hogyha azt mondaná János, hogy ugorjunk már át ezen, ezt sokkal közelebb kell kerülnünk Jézushoz, vagy sokkal közelebb vagyunk, vagy az olvasóiról feltételez, hogy ezen már túl vagyunk, hogy a százbárány története, hogy az atyának a szívét megosztja, hogy milyen ő és miért jött, és ezért ezeket kihagyja, és nagyon érdekes, hogy egy ilyen teológiai felütéssel kezdi a János az ő evangéliumát. Például az, hogy ilyen testélet közöttünk lakozott. És akkor akik János evangéliumát olvassák, azoknak hadd ajánljam azt, hogy tegyük egy kicsit félre, arra az időszakra legalább, ami logikánkat, mert egy olyan területen mozog János, ami nem feltétlenül logikus, ami nem azt jelenti, hogy nincs logika benne, csak nem a mi földi időhöz, térhez kötött logikánk van.
1: Nagyon érdekes, hogy talán ez az az evangélium, vagy ő az, akinek az írása, a szavai, a története, ugye a Jelenések könyvéről beszéltünk az előző epizódban, a leginkább hozza a transzcendenst.
2: Uh-huh.
1: Ugye? Tehát ezért is mondta te is, hogy vonatkoztassunk el, és adjunk teret annak, hogy bármi lehetséges.
2: Igen.
1: És akkor így próbáljuk megvizsgálni János evangéliumát, meg a Jelenések könyvét is.
2: Igen, és ez, amire az előző adásban is utaltunk, ilyen röviden, hogy egy különleges látogatása lehetett Jánosnak a mennyben, mint olyan, és hát itt is van egy érdekes kérdés, tehát hogyha egy kicsit távolabbról, szekulárisan nézem, akkor mi az, hogy lehet, hogy egy flash-e volt, vagy nem tudom én mi, de azt mondja Isten, hogy figyeljetek, én ezt az embert, mivel közel áll hozzám, beviszem ott, ahol én vagyok, ahol én lakom. Ti, ahol laktok, az egy ideiglenes hely, én, ahol lakom, az örökkivaló. Jó lenne ide átkerülni, ahol én vagyok, mert itt megosztanám veletek az örökkévalóságnak a tényét. Uh-huh. És tulajdonképpen erről szól az evangélium, hogy hogyan működik ez. És ami érdekes, hogy az evangéliumhoz való hozzáférhetőség, az ott kezdődik, hogy nagyon egyszerű, de nagyon mély dolgokat mond, hogy az ige testélet közöttünk lakozik. Az ige, azaz az a szó, amit az Isten kimondott, vagy maga az Isten, testélet, és itt lakozott közöttünk, és azt mondja, hogy láttuk az Istennek a dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Na most itt egy érdekes dolgot kezd el feszegetni János, hogy a törvény az egyértelműen az igazságot képviselte. Akár a 10 ige, vagy mi 10 parancsolatnak mondjuk, amit Isten megosztott, az tulajdonképpen nem azért mondta, hogy fel tudjatok állítani ilyen, hogy is mondjam, ilyen
1: keretrendszert,
2: meg egyházi bíróságokat, hogy egymást kivégezzétek, szó szerint, vagy karakteresen, vagy bárhogy, vagy egymást tiporjátok ott a törvénnyel, mert én ezt a 9-et betartom, te meg 2-t nem, tehát én jobb vagyok. Hanem azt mondja Isten, hogy az igazságom nagyon fontos, de ott megelőzi a kegyelemmel. Tehát, hogy megérkezett közénk, és telve volt kegyelemmel és igazsággal. Tehát a kegyelem Jézus Krisztusban nem kerüli meg az igazságot. Uh-huh. Hanem a kegyelem gyakorlatilag olyan pozícióba hoz, amit én nem érdemlek meg, de a kegyelemért mindenképp ebben az esetben fizetett valaki, Jézus Krisztus a saját életével fizetett, amikor eljött erre a földre, és amikor azt gondoltuk, hogy de szép volt ez a 33 év és az utolsó 3, amikor rabiként tanított, és hány embernek segített, és hány nyomort megszüntetett, stb. És most megszűnt az ő élete, mert kivégezték a nagyhatalmak. Erre a tényre ugye mindenki elszomorodott. Ebben a történelmi pontban ott volt János, ő volt az egyetlen, aki a keresztig elmerészkedett a kivégzéskor. És Jézus anyjával, akinek tört forgattak a szívében ilyenkor, tehát, hogy meghasadt a szíve, úgy fájt neki, ezt a nehéz, gyászos állapotot Jézus még utolsó szavai közül annyit mondta, hogy János, ott van a te anyád, Mária, ott van a te fiad. És összekapcsol mondjuk így két vadidegen embert.
1: Látod a testvérség.
2: Igen. És tulajdonképpen Jézusnak ez a munkája, hogy a földön lévő embereket is összekapcsolja, számtalan olyan ember van a világon, akiket testvéreknek tartok, mert Krisztusban hisznek.
1: Vagy pedig azt érzem, hogy sokkal inkább igen. testvérem, mint mondjuk az, aki vér szerint oda született mellém. Tehát akkor valószínűleg igen. ezen is van egy áldás. Igen. Hogy megtalálhatom azt.
2: Igen.
1: Így is a nagyvilágban, aki a testvérem.
2: Így van. És nyilván az, hogy testvérek vagyunk, az nem azt jelenti, hogy akkor már így hirtelen megtökéletesedtünk. Kell még dolgoznunk magunkon, meg nagyon fontos például az önismeret, meg a másik elfogadása, meg a bizalom. De
1: mai világban mondjuk,
2: mondjuk két ember tökéletesen összekapcsolódik, akár családi, akár baráti szinten, akár testvéri szinten, ez nagyon jó, és meggazdagítja az életét. De ez erre az életszakaszra vonatkozik, amit itt élünk. És ezért érdekes, mert Krisztus egyrészt vertikálisan is össze akar kapcsolni az Istennel, tehát nem csak horizontálisan az embert és embert önmagában, hanem függőlegesen is össze akar kapcsolni az Istennel, és ez volt a leglényegesebb hívása az Istennek. És akkortájt ugye nagy hiánya volt annak, hogy milyen az Isten, hiszen volt egy istentiszteleti rend a zsidóknál, amiben nem volt hiánya sajnos korrupciónak sem, tehát benne volt a korrupció, benne volt a ha te vagy valaki, stb. Úgyhogy én eleve azt mondom, ahol a pénz, vagy a korrupció, vagy a hatalom kerül elő, akár gyülekezeti, vagy egyházi szinten, én azt mondom, hogy az bátran nagyívbe kerülj el mindenki, mert az nem fog az Istenhez elvezetni. Ahogy az Izrael vallása, vagy a vallási vezetők sem tudták megismertetni az Istennel az embert. Eljött Krisztus, aki viszont Krisztus előtt viszont volt egy nagyon érdekes jelenség, őt is Jánosnak hívták, de ő a keresztelő, vagy bemerítő János volt. Ő egy kicsit már többet mondott, és többet tett, és az emberek, nem tudom, hogy el tudjuk-e képzelni, Júdea pusztája, sivatag a sivatagban, és ott, ahogy átszeli a Jordán folyó, egyszerűen csak kimennek az emberek, és megvallják a bűneiket, és János ezért felnőttként, vagy hitvallóként bemeríti őket. És azt mondja, hogy akkor menjetek el, és többé ne vétkezzetek. Ami Jézusnak egy központi tanítása volt. És mindenki azt gondolta, hogy bemerítő János lesz a megoldásunk. És Jánosunk, ami evangélistánk, ezt is tisztázza, hogy bemerítő János, ő előkészítette Jézusnak az útját, és volt egy találkozási pontjuk, amikor Jézus kiment a pusztába, és látta bemerítő János, hogy jön Jézus, és azt mondta, hogy ó, itt az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanis a zsidó hagyomány és a zsidó szokás szerint bárányokat, illetve állatokat kellett feláldozni az embereknek a bűneiért, és azt mondta, hogy ő az a bárány, nyilván ez még akkor nem volt így kifejtve, ő az a bárány, aki ti bűneitekért fog meghalni. És akkor még nem tudta senki, hogy de fel is fog támadni. Ugyanis az a léttér, ahol az Isten lakik, ott a bűnnél erősebb erőtér van, és az élet erősebb a halálnál. Mi ezt fordítva éljük meg, élve bejövünk, és hát bocsánat, halva megyünk ki ebből a létből, halottat senki nem tud visszahozni, e fölött nincs hatalmunk. És azt mondja Isten, én fordítva vagyok, én a halottból tudok élőt csinálni. És ahogy halottak voltunk, azaz Istennel nem volt kapcsolatunk, nem voltunk összekötve, ezért az Isten azt mondta, hogy én életet akarok hozni, és ennek a hogyanját és a hátterét annyira jól megérzi János. És amikor bemerítő János Jézust, akkor mond egy mondatot, hogy nekem alább kell szállnom, én a libikókán most lefelé fogok mozogni azért, hogy ő fellebb emeltessen. Ez például egy...
1: Krisztus, ezt ki mondja?
2: Ezt bemerítő János mondja Jézusról, mert minden szemek rá voltak szegezve, azaz mindenki borzasztóan várta, hogy akkor lehet, hogy ő lesz a messiás? Lehet, hogy ő lesz az a nagy ember, aki helyre teszi itt a vallásos dolgokat, meg az istenes dolgokat, és nagyon nagy tekintély volt, hogy egy próféta volt egyébként, mármint bemerítő János, keresztelő János, és gyakorlatilag ő azt mondja, hogy engem most nagynak tartotok, mert bemerítelek benneteket, de én csak valakinek az útját készítem el, és ő Jézus az. Őrá figyeljetek. Aztán innentől nem sokkal ki is kerül a képből bemerítő János, és Jézus elkezdi a tanítványait gyűjteni, és elkezdi tanítani őket. De ő nem iskolát és tantermet bérelt, hanem hát ez kicsit elcsépett szó, hogy az életiskolája, de belevitte őket az életbe.
1: Például nagyon mentek, gyalogoltak, sétáltak, igen. Megfigyeltek.
2: Például nagyon érdekes, hogy az első olyan dolog, amiben így felkapták a fejüket, emberek és tanítványok, az, amikor tett egy olyan csodát, ami egy esküvőnek a legnehezebb pillanata volt. Ha voltunk már Lagziba, ugye akkor tudjuk, hogy ott kiemelt ételek és italok vannak, és a borválasztékot is szeretnénk azért nem ilyen kerítésszaggatót inni, meg nem gugolós bort várunk, hanem valami jó fajtát. Na, az történt, hogy elfogyott a bor. Ez egy nagyon kellemetlen dolog volt. A közel-távolban nem volt Tesco, és a többi, és a többi. Tehát tulajdonképpen most lerövidítem, Jézus válaszol erre a nagyon kellemetlen kihívásra. A válasza nem az volt, hogy és galád emberek, hogy gondoljátok, hogy itt részegeskedtek, és már majdnem be vagytok rúgva, vagy már sokan be vagytok rúgva.
1: Azt meg mindig kell a bor.
2: Már megint ez a sok halkesz, meg nem tudom én mit, és Jézusnak nem ez volt a válasz, hanem tulajdonképpen ránézett a násznagyra, akinek gondolom ilyen rémült tekintete lehetett, és azt mondja, oké, hat kővedret tölts meg vízzel. És a fölött imádkozott, és olyan bort szolgáltak föl, hogy még a, hogy is mondjam, ittas, illuminált állapotban lévő emberek is meg tudták jegyezni, hogy hát ez sokkal jobb, hát ti hogy csináljátok? Általában úgy szokott lenni, hogy az elején kapjuk, amíg józanok vagyunk, a jó bort, a tokait, utána jön meg a kertaljai kannásbor, és ti meg hogy fordítva csináltátok? Egyszerűen olyan dolgokba áll bele Jézus, ami a mi életünkről szól, a mi problémánkról szól, és így megyünk végig tulajdonképpen, amikor végigmegyünk a kánai mennyegzőn, vagy Nikodémussal találkozik Jézus. Tehát ez is tetszik nagyon, hogy Jézus nem azzal foglalkozott, hogy na, te milyen státuszú ember vagy, milyen ruhát viselsz, vagy azért foglalkozom veled, mert te nem vagy gazdag, vagy azért foglalkozom, mert nagyon gazdag vagy. Tehát ő nem ez szerint nézte az embereknek a szívét, hanem valahogy így belátott a szívükbe. És ez az, amit János át tud adni, mert hogy Jézus belelátott az embereknek a szívébe, és például volt egy farizeus ember, Nikodémus, aki köztudottan nem egy szívbéli barát, már a farizeusok nem szívbéli barátok voltak Jézussal. De nem azt mondta, hogy milyen galádok vagytok, és hogy félre csavarjátok az igét, hanem nyitott szívvel jött egy Nikodémus. Ráadásul az éjleple alatt. Na most, hogyha valaki tőlem akar valamit, és az éjlapra a sunyiba eljön, akkor azt mondanám, hogy na, ide figyelj, hát hogy ennyit érek én neked. De Jézus nem ezzel foglalkozik, hanem azt nézi, hogy ennek a Nikodémusnak még annyira van csak hite, már arra van hite, hogy megkérdezzen engem, még arra nincs, hogy fölvállaljon, Aztán majd később majd találkozik Nikodémus nevűvel, hogy többször fölvállalta Jézus például a temetéssel kapcsolatban a kereszt halál után is. De az a lényeg, hogy itt Nikodémusnál például olyan mély teológiai dolgokat fejteget, hogy tehát a beszélgetés, az éjszakai beszélgetés, ami feltétlenül egy háztetőn volt, lapos tetejű házakról beszélünk, fölmentek a háztetőre, hogy senki ne zavarja, meg hogy közelebb legyen egy kicsit az Istenhez, de a lényeg az, hogy ott a maguk bensőséges beszélgetésében Nikodémus eljut aki egy borzasztó bölcs és okos ember, és tudós ember volt, eljut a lehetőségének a határig, és azt mondja, hogy hát figyelj, innentől kezdve nem tudlak követni. Te azt mondod, hogy szülessünk újjá. Hát figyelj, az anyám már nem él, de ha élne is, nem tudok visszamenni a méhébe. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát ezt jól mondod, ezt jól látod. Én nem arról beszélek, hogy még egyszer fizikailag szüles meg, hanem ahogy a létünknek van egy megérkezése, és innentől kezdve kirobban az élet, és megkapunk egy teljesen merőben új lehetőséget, így kap meg gyakorlatilag az, aki az Isten által újjászületik. Tulajdonképpen ezeket a teológiai mély dolgokat magyarázza el nekünk János úgy, hogy azt mondom, hogy nagy előképzés nem kell hozzá, hogy ezt megértsük. Vagy ami nem érthető, abban meg bátran kérdezünk meg olyan embert, aki a közelünkben van, de ha nincs közelünkben ember, akkor pedig bátran üssük be, hogy a netre, lehetőleg keresztény oldalakra, és Bibliát forgató oldalakra, hogy ami kérdésünk van, az abban a dologban kapjunk megértést.
1: Azt akartam kérdezni tőled, hogy miért kell, ugye mondtad, hogy a láthatatlan Isten, miért kell, hogy láthatatlan legyen? Miért nem teszi magát láthatóvá, a földi világ értelmében láthatóvá? Tehát amikor több beszélgetésemben a Hitem szerintben hallottam a beszélgető társaimtól, hogy lehet kérni Istent, hogy adjon megértést, hogy tegye egyértelművé, hogy ő az és segít, és a többi. Akkor ezt is kérhetnénk tőle, hogy hadd lássam őt.
2: Igen.
1: Vagy csak nem veszem észre, hogy minden jóság, minden segítség az az. Vagy hogyha én arra gondolok, hogy én szeretném látni ezt, hogy ő hogy néz ki, hogyha ilyen egyszerű kis gyerekes példával élek, egyébként ez sok mindenkibe felmerül.
2: Talán kezdjük ott, ameddig én eljutottam ebbe a kérdéskörbe, nyilván én nem tudok teljes körű választ adni erre, de igyekszem. Először is az, hogy nem látjuk az Isten, ez egy ideiglenes dolog. Ugyanis korábban a teremtéskor látható volt az Isten, és láthatóvá tette magát. Úgy írja, amikor Ádám és Éva megkapta a feladatot, hogy mi lesz a kertben a dolguk, az Éden kertjében, akkor azt mondta, úgy írja az ige, hogy hűvös alkonyatkor, tehát nap végén, amikor kellemesen ellazultak már, meglátogatta őket az Isten, és kommunikációs lehetőséget adott, hogy ilyen szofisztikáltan fogalmazzak, tehát beszélgettek. Látták egymást, tudtak egymásról. Abban a pillanatban, amikor bejött a bűn kérdése, tehát a Ádám és Éva azt választotta, hogy bár az Istent nagyon jó fejnek látjuk, de mégis gondoljunk egy alternatív utat, amiről nem gondolták, hogy egy céltévesztett út lesz. Amikor ebbe belementek, akkor szó szerint hátat fordítottak az Istennek, és azt mondta az Isten, hogy így, mivel a bűnt választottátok, ezért kénytelen vagyok elrejteni magamat előletek, mert az Istennek ne felejtsük el, hogy nem csak egy úgymond aurája van neki, az ő dicsősége hatalmas, hogy a pont János által írt jelenések könyvében arról beszél az ige, hogy az ő dicsősége az mindent legyőz, és mindenfele győz. Egy olyan, mondjuk így, egy olyan kisugárzást.
1: Szinte el se tudnánk, nem tudnánk elhordani, vagy elviselni azt a ragyogást, vagy azt az erőt.
2: Nem. Hát gondoljuk el, hogy a próféták az Ószövetségben, amikor találkoztak ugye üzenetet kaptak az Istentől, néha álomban, néha hallották, néha angyal hozta nekik, de János is, amikor bemegy a mennybe, azt mondja, hogy erőtlenül rogytam össze, mert megláttam egy angyalt. Tehát nem az Istent, hanem az angyalt. Tehát ez valami olyasmi lehet, hogy mint amikor ahhoz hasonlítanám, amikor nincs hozzászokva valaki a fényhez. És talán emlékszünk, hogy a középkor végén, vagy az újkornak a kezdetén angliai bányalovak, és akkor éjszaka hozták ki legelni őket, mert nem voltak hozzászokva a fényhez. és ha kihozzák őket nappal, akkor ott ők ugyan nem biztos, hogy meghalnak, de hogy megvakulnak. Uh-huh. És ezt mondanám, valami ilyesmi szerencsétlen példát próbálok hozni, hogy az Istenhez nem vagyunk hozzászokva, nincsen eszközünk, nem vagyunk partiban az Istennel, mert mi úgy döntöttük, hogy a céltévesztésnek az útját járjuk. Akár tudatosan, akár nem.
1: Igen.
2: És gyakorlatilag ez lehetetlenné teszi azt, hogy az Istent lássuk színről színre, vagy egyáltalán. És azért mondtam, hogy ez egy ideiglenes állapot, bár jó hosszú ide tart, mert valamikor látta az ember az Istent, és lesz egy idő, amikor viszont mindenki meglátja őt. Uh-huh. Tehát lesz egy olyan, a földi életnek az utolsó napja, arról fog szólni, hogy az atya beül az ő trónjába, és elé gyűjtetnek mindent.

0: apuka vagy anyuka, hogy ha a gyereked egyszer leejtette a poharat, hát nem fogod leszidni érte, legfeljebb megmutatni neki, hogy hogy kell összetakarítani, és legközelebb jobban figyelj, és szeretlek, és veszek egy másikat neked, és megveszem a macis poharat, ezen nem volt semmi jelölés, tehát így vagyunk szülők. De amikor azt látom, hogy a gyerekem így rám néz, rám mosolyog, és így leejti a poharat az asztal mellett, na, az már nem ugyanaz. Tehát az már a lázadás.
1: Csapja.
0: Igen, vagy a földcsös csapja, és ezt minden nap megcsinálja. És néha így megengedik keresztények is maguknak, akár anyagi előnyökért, akár politikai előnyökért, a társadalomnak a legkülönbözőbb területén, a legmagasabb szintől a legalacsonyabb szintig, hogy mi ezzel úgy gondoljuk, hogy úgy leszünk istenesek, és úgy leszünk Isten követők, ahogy mi gondoljuk. Ebbe egyetlen egy aprócska, egész pontosan orbitális tévedés van, hogy nem mi állítottuk fel ezt a rendszert, amiben élünk, és az Istenhez kapcsolódásnak a rendjét sem mi határozzuk meg. És az Isten követésnek a módját sem mi határozzuk meg. És ezért érdekes, hogy a Biblia úgy tudósít bennünket, a Máté evangélium a 25-26-ban, hogy Jézus, amikor az utolsó alkalommal, amikor összegyűjtik az ő népét, vagy az atya, összegyűjtik minden embert, akkor kétfelé osztja az embereket. Azt mondja, hogy az egyik csoport álljon balra, és őket elnevezi kecskéknek. A másikat pedig báránynak nevezi. Nem feltétlenül minőséget jelent ez, hanem ahogy egy pásztor egyértelműen, lehet, hogy mi városi gyerekként nem tudunk egy nyájba kecske meg a birka között különbséget tenni, de egy kicsit közelebb menjünk, akkor egyből. És hogyha figyeljük a habitusokat, akkor meg egyértelműen lejön, hogy melyik a bárány, melyik a kecske. És azt mondja, hogy ilyen határozott különbség lesz a között, aki úgy csinált, mintha keresztény lenne, és a között, aki valóban az volt. És sőt, akik kereszténynek, vagy Krisztus, vagy Isten követőnek mondták magukat, azt mondja az ige, hogy ők mondják, hogy nézd, ezt és ezt megtettük érted, nagy dolgokat, még gyógyultak is, megszabadultak a kezünk alatt, stb. És így rájuk néz Jézus, és talán egy kicsit összevon szemöldökkel, azt mondja, hogy egy aprócska gond van, én nem ismerlek benneteket. Tehát a földi létben mi nem találkoztunk. Nem szólítottatok meg. Ugyanis János azt mondja az első részben, hogy mindazok, akik befogadták Jézust, hatalmat kaptak arra, hogy Isten gyermekeinek neveztessenek. Azaz...
1: És az ajánlnak előjogok, mondjuk úgy.
0: Igen. Ugye a befogadás szót szoktuk azt mondani, hogy befogad, valakit a szívembe zárok, vagy egy emléket a szívembe zárok. És akkor az azt jelenti, hogy van egy kötődésem hozzá. És Jézus is ezt használja, hogy akik befogadtak engem, akik a szívükbe zártak engem, és kérték, hogy az életüket változtassam már meg, mert soha nem fogok eltalálni az Istenhez. Na, ezek az emberek viszont, tehát azok, akik a kecskék táborában vannak, azoknak azt mondja Isten, hogy nem is ismertelek benneteket. Távozzatok, és vegyétek át, ami ennek az éles stílusnak az egyértelmű folyománya, vagy díja, vagy következménye. Azaz az örök kárhozat, és ne felejtsük el, hogy minden ember örökkivaló lelket kapott, csak az a nem mindegy, hogy a halálunk után ez az örökkivaló lék hol fog az örökkivalóságban elhelyezkedni. Aha. És a Biblia szerint két lehetőségünk van. Vagy az Istennel, amit a bárányoknak ajánl föl, hogy és ezek a bárányokhoz nagyon érdekes, azt mondják ezek a bárányok, a báránycsoport, hogy hát figyelj, hogyha mi nem emlékszünk ilyesmire, hogy a másik csoportnak mondta, hogy éheztem, és nem adtatok ennem. Börtönben voltam, oda se figyeltetek, oda se elderítettetek, és mond egy pár ilyen dolgot, hogy mit nem tettek, és a másik csoport pedig mondja, hogy hát figyelj, atyám, mi nem tettünk ilyet, nem emlékszünk, hogy veled találkoztunk volna. És azt mondja az atya, igen, de az érrendszerem úgy működik, amikor elétek küldtem egy csavargót, elétek küldtem egy börtönlakót, elétek küldtem egy elvált nőt, aki kínlódik a három gyerekével és nagy válságban van, elétek küldtem egy haldoklót, elétek küldtem egy nagymamát, elétek küldtem a hülye szomszédodat, hogy bírd már el egy kicsit, mert nem attól ilyen, ami nem miattad ilyen, hanem van valami deficit az életében. Na, ezekre ti reagáltatok, akkor olyan, mintha velem tettétek volna. Tehát nagyon érdekes, hogy nem a magukat nagy hangon hangoztató keresztények mellé áll oda Jézus. Ja, azt mondtátok, hogy keresztény vagyok, akkor hát, akkor

0: tényleg most már gyertek, mert ezt mondtátok.
1: Ez nem bemondásra működik.
2: Ez nem bemondásra működik, hanem élet. És ha valakinek az életében a legmagasabb szintől a legalacsonyabbig azt látjátok, hogy Jézusról beszél, de nem Jézus szerint él, akkor azt mondom, hogy kerüljétek el nagy évbe. Az soha nem
1: az
2: lesz.
1: Az még rosszabb, mint aki semmit nem mond, nem?
2: Igen. Igen. És ezeknek a ennek a bárányka csoportnak, nevezzük így őket, azt mondja Jézus, hogy figyeljetek, amikor észrevettétek ezeket az embereket, ti reagáltatok rá. És az én voltam ott abban a helyzetben. És gyakorlatilag azt jelenti, hogy az újjászületéssel, hogy elfogadjuk Jézus Krisztust, létrehoz bennünk egy újjászületést. Erről János nagyon sokat beszél, hogy nem tudjuk magunkat behozni ebbe a létbe. Senki nem döntötte a születés előtt, hogy hú, én most ebbe az időszakba szeretnék megszületni, és abba a városba, és ebbe a családba. Ez így nem a mi hatalmunkban van. Soha senki nem gondolkozik ezen. Ez rajtunk kívülállók a szüleinknek az akarata. Viszont van egy lelki szülőség, amit fölvállal az Isten, és azt mondja, hogy lelki atyaként, az új szövetségnek ez a nagy kijelentése, hogy apukánk ő az Isten. Azt mondja, hogy ti nem tudtok rólam, de megteszek mindent, hogy megismerjetek, és megismerjetek azt, akit elküldtem értetek, a fiút. És ha őt befogadjátok, nála lesz az az erő, amikor őt befogadjátok, akkor lehet, hogy ez csak egy este, lehet, hogy sírás és könny között, lehet, hogy betegségben és nyomorúságban, mert az hajtod az Isten kereséshez, lehet, hogy örömödben, de amikor befogadod, akkor ez azt jelenti, hogy megszületik egy új szellemi élet benned. Ez az újjászületés. És erről nagyon sokat beszél, főleg a János az elején, és ezt mondja el Nikodémusnak, hogy nézd, az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem Isten haragja marad rajta. És ez azért érdekes, mert a mai PC korrektségünkben azt gondoljuk, hogy hát a kényelmetlen témákat ne feszegessük. De az a helyzet, hogy van egy ennél kényelmetlenebb témánk, hogy nem mindig maradunk itt az élettérben. Ha mi lennénk a legszuperebb emberek, és mi lennénk a legkiegyensúlyozottabb emberek, és a legmódosabb emberek, és a legirigyésem éltóbb életet élnénk is, önmagában ez, hogy jók vagyunk, nem tud bevinni az Isten országába. Van egy hamis tudat, vagy egy gondolkodás, vagy úgy mondanám, hogy városi legenda, ha valaki elég jó ember, akkor majd ezt az Isten a jóságáért elfogadja. Csak az a baj, hogy az Istennél ott van a másik serpenyőben, nincs olyan jó ember, aki legalább egy bűnt el ne vétett volna. És ez az, ami úgy elzárta tőlünk az Isten, mármint a bűn kérdése. És ha valaki, hát most olyan, megint egy nem PC szót fogok használni, aki mer olyan alázattal lenni, hogy azt mondja, hogy nézd Istenem, te nagyobb vagy nálam, jóval nagyobb. Hát akkor miért ne fogadnám el azt, amit te akarsz? És hol beszéltél te nekünk arról, hogy mit akarsz? Hát például itt a János által, a János evangéliumban. Még egy aprócska dolgot, hadd említsek meg kitérőként, ha valaki megvesz egy Bibliát, vagy kinyit egy Bibliát, egy alkalmazást, nagyon szépen kérem minden könyvvel ellentétben, hogy ne az elején kezdje, hanem éppen talán Jánosnál. Aha. És amikor ezt megérted, akkor előre és hátra menet mindent megértesz. Nem fog semmiről lemaradni, ugyanis itt nem feltétlenül...
1: Ez a tengely?
2: Ez a tengely, igen. Igen. Ezt én úgy hívnám, mint a Bibliának a magja. A 66 könyvnek, ez a János 3. levelében, a 16. versben, tehát a János 3.16-ban van a Bibliának a magja, hogy mert annyira szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki... történetesen te, hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És ebben vannak olyan szavak, amikkel nem szeretünk találkozni, mint az elveszettség. De ezt akarja feloldani, és János tulajdonképpen erre tette fel az életét, hogy miután egy jól menő vállalkozásból kihívta őt az Isten, nagyon fontos, hogy megértsük, hogy a tanítványok, azok nem egy ilyen, hát nem tudtak beilleszkedni a társadalomba,
0: ezért így hát szociális okokból kivonta őket Jézus, és akkor hát kicsit olyan lagymata, kicsit olyan pipotya, kicsit olyan mihez kezdjek típusú emberek lennének, nem. János például az ő testvérével, az ap meg az apjukkal három vállalkozást vittek. Kemény halászemberek voltak. És mindenkinek volt egy értelmes háttere. Máté például, amiről nem olyan rég beszéltünk, Máté vámszedő volt. Tehát a NAV-hoz rendesen be volt ágyazva, és gyakorlatilag...
1: És teljesen az anyagi világhoz volt beköltve.
0: Abszolút. És mégis volt egy olyan éjség bennük, ami a jól menő vállalkozásnál is azt mondta, hogy beleharaptam a NAV-ságba, beleharaptam a vállalkozó létbe, beleharaptam ebbe, abba, amabba, de egyik se adta azt az ízt, és mindegyik után éhes lettem. És amikor mondjuk nem beleharaptam, de belekóstoltam Istennek az üzenetébe, az elkezdett megelégíteni engem.
1: Nem lehetséges, hogy az evangelisták, fogalmazzunk így, ők gyakorlatilag az emberiségnek az alapvető archetípusai úgy lettek, idézőjelben kiválasztva, mindegyik képvisel valamit, egy lelkiséget, az anyagi világhoz való kötődés, szigorúságot, stb.
0: Ezzel már én is gondolkoztam, de kicsit mélyebben kell ennek utána néznem, de igen.
1: Mert lehetséges, hogy egy kicsit könnyebb kapcsolódni ehhez, vagy könnyebben hoz megértést különböző típusú embereknek, nem?
0: Egyébként is a világunkat, ahogy így vizsgáljuk, nyilván egy hatalmas tömb, és több részre fel tudjuk osztani, ezért nagyon jók a tudományok, például a társadalomtudomány, de ha azt még gondoljuk, hogy minimum férfiakra, nőkre oszlunk, aztán korosztályosan is le lehet osztani, és mi nagyon sokféleképp tudjuk ezt így meg felosztani magunkba.
1: Sokféleképpen tagozódhat.
0: Igen. Aha. Nyugati, keleti, szegény, gazdag, hajléktalan, milliárdos, stb. Tehát sokfelé fel tudjuk osztani. Nem nagyon tudnék olyan dolgot mondani, ami minden bármelyik rétegében és bármelyik szegmensében éljen valaki, akkor az mindenképp igaz rá. Nyilván azért vannak ilyen dolgok, az ételital és kapcsolatok, stb. Igen. De hogy az, hogy hogyan közelítsünk emberekhez, egyrészt van Istennek egy ilyen kedvessége ebben, úgy gondolom, hogy azt is megmondom őszintén, fiatal sráckoromban János nem annyira szerettem, én azt gondoltam, hogy ő egy ilyen érzelgősebb valaki, akit szeretek, de nem annyira mondjuk, mint Mátét.
1: Nem pasis.
0: Nem olyan pasis. Most meg azt mondom, hogy nagyon klassz ez a Máté, de szeretnék János lenni. Tehát ez is érdekes, hogy már lehet, hogy egy pár évtizedet meg kell ehhez élni. Ez az egyik dolog. A másik pedig, ami érdekesebben, hogy az Isten gondoskodik arról, nem véletlen 27 könyvet írt az Új Szövetség, vagy tartalmaz az Új Szövetség, tehát ennyi maradt meg a kánonba. A kánon szó az azt jelenti, hogy a kánon szó önmagában azt jelenti, hogy nád, mérővesző, tehát az, amihez igazodunk.
1: Ez egy mérce.
0: Egy mérce. És mondjuk így, hogy az istenes mérce úgy alakult ki, hogy két módon tud kialakulni egy istenes mérce. Vagy leküld egy angyalt egy kijelentéssel, és akkor az megfelebezhetetlen, amit ő mond, akkor az úgy lesz. Vagy pedig vannak olyan emberek, akik olyan mélységben kapcsolódnak az Istenhez, nevezzük őket szent embereknek, vagy prófétáknak, akik sokkal mélyebben ismerték meg az Istent. És ezért bátran bízhatunk abban, hogy amit mondanak, azok megbízhatóak. Másrészt pedig van a próbát ki elv, tehát hogy ezeket az igéket, ha valaki kipróbálja, ugye van ez a népmesei fordulat, ha valaki nem hiszi, járjon utána. Én ezt szoktam mondani így komolyan, hogy hát figyelj, ha nem hiszed ezt az Istent, akkor járj utána. Tehát ne arról legyen meggyőződés, hogy szerintem nincs Isten, hanem hogyha a szerintemet próbáld meg abban, hogy Istenem, te hogy látod magad? Adnál nekem arra esélyt, lehetőséget, hogy megismerjelek? És ha valaki egy ilyen kicsi nyitottsággal, még szkeptikusan is, de nyitottság, úgy Istenem, ha vagy, egyáltalán ha vagy, akkor szólj nekem. Na, ezekre a kérdésekre ad választ nagyon egyértelműen János, és ahogy kicsit eltértünk a fonaltól, ahogy végigvezeti János az ő evangéliumát, tulajdonképpen az első nagy találkozások, mint a kánai mennyegző, ami egy teljesen természetes szociális hiányt, vagy egy
2: vagy család, inkább azt mondani, hogy családi problémát, egy nagyon kellemetlen problémát old föl. Képzeljük el ezt a családot, akiről beszéltem, hogy az marad meg, hogy na ez az az esküvő, ahol még inni se kaptunk. És akkor az ember már mit csinál? Hozzáteszi, hogy enni, inni se volt. És akkor már a fáma már így konzerválja. Na most egy csomó ilyen dolog van, hogy az Istenről gondolunk valamit, de ez csak az én fámám, az én mesém, az én gondolatom, ahhoz képest, a tényhez képest, amit Isten kijelent magáról. És mivel az ő országa, az ő világa örökkévaló, még akkor is, hogyha nem látom, de egyszer nyilvánvalóvá lesz az Isten. Azt írja az Isten az ő látogatásakor, amikor az utolsó nap megérkezik, minden ember meglátja őt, és elismeri az ő hatalmát, és minden ember letérdel előtte, az ő tekintélyét elismerve, még azok is, akik átszegezték az ő fiát a kereszten. Tehát ez ennyire valós és egyértelmű lesz. Csak ugye mi a tapasztalat emberei vagyunk, és gondoljuk, hát ilyen még nem volt a világban. Igen, nagyon sok dolog nem volt még a világban. Olyan se volt, hogy én meghalljak. De készülök rá, hogy amikor eljön ez a pillanat, akkor Krisztusban tudom, hogy biztosítva legyek. Én nagyon sokat utazom, és aki úton van, azt tudjuk, hogy kicsit életveszélyben is van, és amikor elindul, nem mondom, hogy minden reggel, de sokszor elmondom, hogy Istenem, köszönöm, hogy megóvsz ezen az úton, ha valami oknál fogva másként döntesz, tudom, hogy hozzád megyek. Szóval, hogy ezt azért mondom, mert ennek a bizonyosságnak teljesen érthető ez a jajszó. Egészen addig, ameddig én meg nem értettem, hogy az Istentől még a halál sem választ el. Nyilván nem erre készülök. Meg szeretnék én is 90 éves lenni, meg igyekszem megtenni mindent, hogy akár testben, akár lélekben, akár mentálisan ez megtörténhessen, de ha nem így történne, akkor is van egy bizonyosságom, hogy mondjuk így a mennyei biztosításom megkötetett Jézus Krisztusban, és ennek nem én fizetem az árát, mint hogy a biztosítóknál ezt nem kerülhetem el. És gyakorlatilag erről a bizonyosságról beszél János, hogy aki befogadja a bizonyságtételét, az pecsétet tesz arra, hogy Isten igaz. Például ezt a harmadik részben mondja. Pecsétet tenni azt jelenti, hogy ez nem kell nagyon messzire mennünk, akár egy hivatal, vagy igen a király, ha valamire pecsétet tett, az azt jelenti, hogy annól kezdve oké, mondjuk azt mondanánk, hogy kóser dolog, vagy jó dolog, vagy mehet, tekintélyt, hatalmat, pénzt, paripát, fegyvert, az a dolog megkap.
1: Hitelesített.
2: Hitelesített, igen. Tehát ha te mered bátran hitelesíteni benne a látható kézzelfogható világban, a számunkra nem látható szellemi világnak a valóságát, és először csak azt mondta, hogy akarom elhinni. Van olyan ember, aki közeledett Jézushoz, és azt mondta, hogy hiszek neked, Uram, de segíts a hitetlenségemen. Ugye ez ilyen ellentétnek tűnik, de ez azt jelenti, hogy már egy picit hiszek, de még messze vagyok attól, hogy teljesen higgyek benned. És szabad így közeledni az Istenhez.
1: Hogy vigyel a kételyt.
2: Igen, aha. Igen. És az az érdekes, hogy ahogy megismered Krisztust, akkor a bizonyságod és belső támaszod lesz, hogy ahogy mondtam, nekem még a halál kérdésem olyan kérdés most már, hogy jaj, most mi lesz? Ez szomorú kérdés lesz, és nyilván minden egyes embert, főleg akik közel álltak hozzám, elsiratok, meggyászolok, tehát nem azt jelenti, hogy akkor vidámkodunk, meg keresztények vagyunk, hanem ez azt jelenti, hogy az érzelmünkön átmegy ez, de belül a belső legbensőnket, amit Isten újjászült, azt nem rázza meg, mert rájövök, hogy a halál az nem más, mint egy kapu, ami benyílik a mennyországba. De ezt csak onnan tudják intézni nekem a mennyből. Tehát innen nem tudok akkora létrát összetákolni jóságból, szeretetből, nagy lelkűségből, adokozásból, stb. Nem tudok olyan létrát összetákolni, ami fölérne a menny. A küszöbéig, hogy legalább behuppanhassak.
1: Ez az újjászületés, a megtérés, a bemerítkezés?
2: Ez, amit mondtál, ez egy folyamat. Tehát először elkezdünk Isten felé érdeklődni. Vagy lehet, hogy valakinél van olyan is, amikor valaki felcsattan, hogy szerintem nincs Isten, és bosszankodik azon, hogy nincs Isten. Érted? Aha. Tehát, hogy haragszik az általa el nem ismert Istenre.
1: De közöttére haragszik, ha nincs.
2: Igen, ha közöttére haragszik.
1: Ez már ilyen filozófiai kérdés.
2: Igen, de most ebben nem, nagyon megyünk bele mélyen, mert én nem egy filozófikus típus ember vagyok, de hogy sokszor találkozok ilyen emberekkel, tehát önmagában ez, hogy megtaláljuk a haragunk okát, hogy ezt Isten tehette, ez közel vihet Istenhez, mert hogyha azt mondjuk, hogy jó, eddig haragudtam az Istenre, meg most is haragszom, de tudom én, hogy az Isten mit tett értem. Néha olyan dolgokért haragszunk, amit, tehát egyértelműen nem az Isten számlájáról beszélünk. Tehát amikor elém jönnek és azt mondják, hogy és akkor az én unokahúgom 4 évesen miért engedte meg az Isten, hogy meghaljon? És akkor azért úgy néha megkérdezném azt, hogy biztos, hogy mindenért Isten a felelős? Nyilván egy borzasztó szomorú helyzet. De néha olyan dolgokat varrunk a nyakába, és e mögé a palánk mögé bújunk. De ez a palánk olyan, mint amikor minket tanítottak a kommunista rendszer, voltam katona, sorkatona, és kaptunk egy ilyen, mint egy ilyen gumipléd-szerű valami, egy köpenyt, és azt mondták, hogy ez az atomvédelem elleni köpeny. És amikor jön az atomvillanás, akkor ezt magunkra kell teríteni. Hát el tudjuk képzelni, hogy mekkora védelem.
1: Nagyon sokat segített.
2: Nagyon sokat, igen. Belső biztonságot adott. Szóval, hogy ezért beszélek arról őszintén, hogy ez egy belső harc az Istenhez közel kerül, nem az Isten miatt, hanem egy olyan világot élünk, ahol nagyon le vannak határolva a dolgok, ki kicsoda egyrészt, kit kinek gondolhatok, és nem szoktuk belegondolni az Istent.
1: Meg nagyon nagyok az egók manapság már, az elmúlt 10 években azért gondoljunk, mondjuk az elmúlt 30 évben az egók azok egyre nőnek, már mint olyan értelemben mondom én ezt, hogy azt mondom, hogy na majd én tudom.
2: Igen.
1: Na majd én megcsinálom, nem kell nekem ehhez segítség, hát majd én ezt tudom. És tovább megyek, vannak olyan típusú egotrippes emberek, akik még azt is mondják, hogy hát az Isten adott mindent, akkor az Isten adta a tudásomat, az egómat, hát akkor majd én tudom, nekem nem kell az ő segítsége, hát ez is tőle van. Tehát még olyan ügyesen meg is csavarják ezeket a dolgokat, hogy a saját igazukat bizonyítsák vele, a vélt igazukat, szerintem.
2: Úgyhogy
1: János evangéliumával kezdjük.
2: Igen.
1: Tulajdonképpen a lényeg ennek az elmúlt 2 epizódnak, amit Révész Lajossal készítettünk el nektek János evangéliumával kapcsolatban, hogy ezzel kell kezdeni.
2: Igen, igen. Legalábbis érdemes ezzel kezdeni. És tudom, hogy most nem szabatosan végigmegyünk az evangéliumon, és nem egy igehirdetés jellegű kifilízése ez a dolgoknak, de én úgy gondolom, hogy ha valakit érdekel, akkor vagy a Bibliáját megnyitja, vagy az alkalmazását, rá tud menni, el tudja olvasni ezeket.
1: Vagy elkezdi erre is használni az internetet.
2: Igen. Én azokról a háttér információkról szeretnék csak benneteket bátorítani, ha kell, ha lehet meggyőzni, hogy ne engedjetek egy ilyen kincset az életetek mellett csak úgy elzúgni, hanem ha volt 4 ember, akit megbízott Isten azzal, hogy az én legfontosabb küldetésemet képviseljék, és leírják nektek, és az évezredek, tehát 2000 évnek a megsemmisítő történelmi viharaiban is túlélte ez a 4 mű, egész pontosan a 66 mű, ami a Bibliában van, akkor én azt gondolom, hogy bátran érdemes ebbe belekezdeni. Nem kell félni, nem kell teológusnak lenni ahhoz, hogy értsük az igét. Bár fordítva is igaz, hogy ha nem vagyunk teológusok, nem biztos, hogy mindent megértünk. De az igének a lényegét, a velejét mindenki megérti. Az előbb említettem a János 3.16-ot, hogy mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez úgy gondolom, hogy ez egy megérthető és felfogható mondat. És ha valaki ennek azt mondja, hogy nem értem ennek a mélységét, nem tudom, hogy miről szól, de akarok ebbe elmélyedni, és akarom magamévá tenni, akkor tegye azt, hogy hát nézd, kedves Úr Jézus, én nem nagyon tudom, hogy ki vagy te, és ha te tényleg azt mondod magadról, hogy te kész vagy beköltözni az emberek életébe, akkor költözd most be az életembe, és átadom az életemet. És ezt tudom, hogy kell egy alázat, ami megint nem egy túl gyakori szó manapság, hiszen pont az ellentétéből élnek nagyon sokan.
1: Meg bizalom.
2: Igen. Tehát az alázat nem azt jelenti, hogy ilyen alázatoskodó mindig valaki a vállamon lév följebb típusú ember, hanem azt jelenti, hogy ha én megállok az Isten előtt alázattal, az azt jelenti, hogy minden ellenszenvemet és minden ellenérvemet most félreteszem. És fegyverszünetet kötök veled, Istenem, mert eddig én lőttem rád, ő nem. Hát ha ő lőtt volna, akkor nem eddig éltünk volna. De most fegyverszünetet kötök, Isten, veled, és azt szeretném, hogy te magad mutasd meg, hogy működsz, mit akarsz. És ehhez írásbeli bizonyítékaink vannak, amit az akkor élő ugyanolyan emberek megértettek és leírtak.
1: Révész Lajos volt a vendégem, János evangéliumáról szólt a Hitem szerint epizódja és az előző is, két részben szálasztuk ezt szét. Lenne még róla mit beszélni, de inkább most elengedünk mindenkit szeretetben azzal, hogy olvassa el, és ezzel kezdje. Tehát, hogyha valahol fel szeretné csapni a Bibliát, és akár csak ismeretterjesztő jelleggel egy kicsit közeledni elfelé, akkor János evangéliuma az, amivel érdemes kezdeni. Révész Lajos volt a vendégem, a Baptista Szeretetszolgálat vezető lelkésze és a Budaörsi Kőszikla gyülekezet társlelkésze, édesapa és nagypapa, visszatérő vendégünk. Köszönöm szépen, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Marad a napos meleg idő. Ülésezik a kormány a hétvégén. Elkezdődött a nemzeti vágta a Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkeresztem. Levélben fordult a jogállamiságért felelős uniós biztoshoz a Tisza kormány intézkedései miatt a Fidesz és a KDNP. A két párt európai parlamenti képviselőcsoportja kifogásolja például a közjogi tisztségviselők eltávolítását, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását, illetve az ellenzéki politikusok elleni szerintük koncepciós eljárásokat. Mint fogalmaztak, ezek a lépések egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják. Tovább bővíti textilgyűjtő hálózatát a MOHU. Önkormányzatoknak, oktatási intézményeknek, vállalatoknak, civil szervezeteknek és más közösségeknek biztosít ingyenesen textilgyűjtő konténereket a hulladékgazdálkodási ZRT. A tárolókat a cég weboldalán lehet igényelni. Este tartják a hagyományos Merrák elleni sétát a fővárosban. A résztvevők a Vigadó tértől a Lánchídig vonulnak, hogy felhívják a figyelmet a Merrák elleni küzdelem és az egészségtudatosság fontosságára. A daganatos betegség világszerte csak nem 2,5 millió nőt érint. Itthon évente körülbelül 8000 új beteget diagnosztizálnak. A Merrák, ha időben felismerik, 90%-os biztonsággal gyógyítható. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta a Szilvásváradon. Az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a nemzeti vágta idén újra a magyarság legnagyobb történelmi lovas eseménye. Székely Tibor emlékeztetett, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, a Honvédség 1848-as lovassági főfelügyelőjére, a huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A holnapig tartó versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és a huszár gyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is. Most van a szaunázók hétvégéje, amire országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket. A programban résztvevő szaunák listája a Magyar Fürdőszövetség oldalán található. Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyolfelhők az égen. Sopron környékén időnként megélénkül a szél. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő, este 10-17 fok várható. A jövő hét közepéig folytatódik a napos őszi idő.
2: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
4: Hello, mannások, ez a 98.6 Manna FM kanapé. A szombat délután van és 3 óra, úgyhogy mondom, hogy mivel készültem nektek a következő 3 órára. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével a rugalmas gondolkodást fejlesztő társas játékokat mutatunk be nektek. Aztán megnézzük azt, hogy grafológiai szempontból mire utal az, ha valaki túl sok helyesírási hibát vét az írásában. Az utolsó órában pedig a kutyusok örökbe fogadásáról fogunk beszélgetni az Állatok Világnapja apropójából. Itt lesz velem dr. Király Péter, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója. Everything's Electric, ez pedig már Liam Gallagher nyitó dala a Mannán.
2: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Kellemes rádiózást, ez a 98.6 Manna FM kanapéja, és a társasjátékos óránkat indítom Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével. Nincs is annál jobb, amikor észre se vesszük azt, hogy tanulunk. Erre tökéletes például egy délutáni társasjátékozás a családdal. Újdonságokat hoz nekünk ezúttal Horváth Zoli, a játékkunyhó játékmestere, és hát beszélünk persze arról is, hogy miért is jó sokat társasozni. Szia!
1: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, szervusz Kriszta! Smart Games-ekről már rengeteg mindent bemutattunk itt az elmúlt időszakban a kedves hallgatók számára. Ezek azok a játékok, amelyek alapvetően logikai játékok, különböző életkorú, belépési életkort igénylő játékok, különböző nehézségi szintek jelennek meg ezekben a játékokban, és különböző feladatlapok szerepelnek a játékban, és ahogy az adott belépő, kezdő szinteket teljesíti maga a játékos, egyre bonyolultabb kihívásokat tud végrehajtani. Alapvetően ezeknek a Smart Games-eknek egyszemélyes játékvariációi vannak, de én mindig azt mondom, hogy ezek tipikusan például az óvodai játékok, vagy a fiatalkori játékok igénylik azt, hogy ott legyen egy szülő, egy segítő, egy pedagógus, aki megmutatja, kipróbálja és együtt játszik a gyermekekkel.
0: A társasozásra pedig, még hogyha egyedül is játszunk, azért rengeteg készség, képesség fejlődik, nem?
1: Ezek a játékok is tipikusan jó példái annak, hogy a rugalmas gondolkodás, azaz a folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodás, az a játékok segítségével nagyon-nagyon erősen segíthető. Úgy is mondhatnám, hogy amikor játszunk, és ez lehet logikai játék, lehet egy puzzle, lehet éppen egy társasjáték, és akkor most, mivel mi itt 6 éve már társasjátékokról beszélünk, társasjátékot kiemelve, középpontba helyezve, azt tudjuk mondani, hogy amikor játszunk a gyermekünkkel, vagy amikor saját magunk is játszunk, akkor tulajdonképpen ez a játék egyfajta titkos, varázslatos tanúraként is megjelenik, hiszen észrevétlenül fejleszt rengeteg készséget. Legyen az egy térbeli tájékozódás, legyen az kommunikáció, legyen az, amiről most kicsit részletesebben beszélünk, a rugalmas gondolkodás, legyen vizuális észlelés, kreatív megoldások, a figyelem, a fókusz, a koncentráció, szemkész koordináció, memorizálás és a különböző logikai összefüggések keresése. A finom motorika mellett a rugalmas gondolkodás az egyik legfontosabb és legátfogóbb olyan fejlesztési terület, ami a játékos személyére, személyiségére, gondolkodására hat.
0: Mi pontosan, Zoli, a rugalmas gondolkodás?
1: Rugalmas gondolkodás egyfajta flexibilitást jelent a játékos számára, segít a játékosnak, és most nézzük meg a gyermeket, segít a gyermeknek abban, hogy megtervezze a cselekvéseit, a tetteiket, irányítsák a figyelmüket, szabályozzák a viselkedésüket, és a változó helyzetekhez megtanuljon alkalmazkodni. És gyakorlatilag az évek alatt ez kialakul a gyermekben, és a játékok segítségével ezt folyamatosan tudjuk fejleszteni, formálni, éppen az miatt, hogy mindig új kihívásokat helyezünk a játékokba, ismeretlen helyzeteket keresünk, kipróbálhatunk a játékokban új stratégiákat, újfajta ismereteket sajátíthatunk el, és gyakorlatilag egy-egy problémára többféle megoldást is találhatunk. És a rugalmas gondolkodás szerintem abban a legerősebb, hogy ne blokkoljunk le egy váratlan helyzetben, ne feszüljünk be, ne kerüljünk stressz állapotba, és ha hibázunk, akkor a hibának helye van a tanulási folyamatban, hiszen a tanulási folyamatnak ez szerves része. És amikor rájövünk, hogy valami nem jó, és a gyermek rájön, hogy ezt a logikai játékot rosszul oldotta meg, nem jön ki a megoldás, valamit elhibázott, akkor bizony megtanulhat új megoldást keresni, új stratégiát fog kipróbálni, azaz rugalmasan próbál gondolkodni. És gyakorlatilag, ha megtanítjuk a gyermekünket, hogy a hiba az a tanulási folyamat része, és a hibát ne kudarcként élje meg, hanem megoldást keressen a kijavításra, akkor már is a probléma megoldó képessége és a rugalmas gondolkodása folyamatosan fejlődni fog.
0: Folytatjuk akkor innét tovább, és jönnek nem sokára konkrét társasjátékok is, amelyek újdonságjátékok is, amelyek készségfejlesztők is. A beszélgető partnerem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Szép szombatot kívánok, sziasztok, kanapézzünk együtt. Én Argyelen Kriszta vagyok, és a társasjátékos óránkban Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével ott tartottunk, hogy a rugalmas gondolkodást is tudja fejleszteni a társasjáték, ami ugye a mindennapokhoz nagyon-nagyon szükséges.
1: Amikor a játék közben gondolkodik, érik, fejlődik, viszont azt látjuk, hogy a hétköznapokban nehezebben alkalmazkodik, akkor nem kidobott pénz és elfecsérelt idő az, hogy mi megvettünk egy játékot és a játékra fordítottuk az időnket, mert hogy a játékban a gyermek biztonságos környezetben, ismerős környezetben van, könnyebben mer kísérletezni, könnyebben mer kipróbálni különböző dolgokat. Viszont egy hétköznapi helyzetet, az életet, ami rendkívül sok mindentől függ az adott környezet, rendkívül sok minden befolyásolhatja őket. Gondoljunk bele, egy egésznapos óvodai vagy iskolai környezet érzelmi mindenféle élményébe, fáradtságba, vagy éppen a feszültségbe, egy dolgozatnál, egy feleletnél. Ez azt gondolom, hogy természetes, hogy ezek jelen vannak, és másként viselkedik játékos környezetben magabiztosabban, és másként az életben esetleg bizonytalanabbul, de hogyha ezeket folyamatosan erősítjük bennük, akkor ez a készség, ez a rugalmas gondolkodás és a probléma megoldó készség folyamatosan fejlődni fog. És azt gondolom, hogy a logikai játékok azok nagyon jó lehetőséget biztosítanak abban, hogy a rugalmas gondolkodás fejlődjön.
0: Milyen játékokkal lehet fejleszteni a gyerekeket, kezdve a legkisebbekkel?
1: Óvodás kortól a Smart Games játékcsaládnak rengeteg-rengeteg olyan játéka van, készségfejlesztő, vagy tehetséggondozó, vagy mesés játék, amely kifejezetten ennek a korosztálynak készül, segítenek a gyermekeknek az előbb említett mindenféle képességének a fejlesztésében, mindeközben pedig szórakoztatóak, interaktívak, és bizony még mesések is. Egyszerű szabályokkal, egyszerű formákkal rendelkezik, megfelel a kisgyermek képességének, fejlődési szintjének, és nagyon-nagyon szép, színes, szemet vonzó elemekkel dolgozik, természetesen az óvodás kezébe beleférő, nagyméretű eszközökről beszélünk, nem tudja lenyelni, nem tudja az orrocskájába dugni, és ezek a játékok összességében minden olyan készséget, a logikus gondolkodás, probléma megoldó készséget átfogóan fejleszti, miközben a kezével matat, miközben színeket különböztet meg, miközben a térben tájékozódik, és ezeket mindig úgy tekintem, ezeket a kis feladatlapos játékokat, mintha rejtvényt fejtenénk meg, és bizony-bizony folyamatosan próbálunk megoldást keresni. Nem versenyünk egymással, hanem mi segítők a folyamatot támogatva tudunk szülőként, pedagógusként a gyermek mellett lenni, miközben kommunikálunk, miközben a csapatmunkát, miközben a kapcsolatteremtést erősítjük. És a Smart Games játékcsaládból a számomra legkedvesebb ilyen óvodai játékcsalád, ez a mesés játékok világa, amelyből már korábban beszéltünk, a három kis malac, a piroska és a farkas, az égigérő passzúj játékokról, és itt van a farkas és a hét kecske gida játék is, de az újdonságok között én már láttam egy nagyon-nagyon szép megjelenésű játékot, ez pedig nem más, mint a Jancsi és Juliska is bekerül ebbe a mesés játékvilágba.
0: Na, hogy mégis mit jelent ez a mesés játékvilág, hamarosan ebbe is belemegyünk. A vendégem Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere. Hogyha van kérdésetek, írjatok nyugodtan SMS és Viber számom 0677 1986.

Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a társasjátékozás, és közben fejlődik is a gyerek. Azt hiszem, hogy nincs is ennél jobb, amikor több legyet is üthetünk egy csapásra. Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével hozunk fejlesztő, rugalmas gondolkodást erősítő társasokat még, de Billy Joel és a River of Dreams is érkezik.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Maradjatok itt a Manna kanapéban. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és nagyon hálás, hogy együtt társasozhatunk így szombat délután, amikor már túl vagyunk az ebéden, az utána való eltakarításon, mosogatáson is, és itt az idő, hogy levegyük a polcról a kedvenc társasjátékot, amivel még ráadásul fejleszthetjük is a gyereket. Zoli hozott nekünk olyan játékokat, amik a rugalmas gondolkodást fejlesztik, és ezekben a játékokban közös az, hogy mesés játékvilágot teremtenek nekünk. Na de mégis mit jelent ez itt ebben az esetben, Zoli?
1: Ez a játékcsalád nagyon-nagyon komplexen használható, ugyanis tartalmaz egy kemény borítójú mesekönyvet, egy képes könyvet, egy képregényt, amelyet el tudunk mesélni a gyermeknek az adott történet, a Jancsi és Juliska, a Piroska és a Farkas, és az előbb említett a Farkas és a Hétkecske Gida is végig mesélhető a képregénykockák segítségével, tehát a szülő, a pedagógus beszélget a gyerekkel, mesél a gyereknek, és utána ezeket a történeteket el tudjuk játszani. Elsőként akár szabad játékként, a játékban megjelenő figurákkal, bábukkal és játéktáblákkal, és utána rá tudunk csatlakozni magára a feladatos játékra is, amely minden formában valamiféle logikai készséget fog igényelni. Ezek 48 egyre nehezedő feladatot jelentenek, és ezek a játékok 3-7 éves kor között játszhatóak, tehát tényleg óvodáskorú, illetve alsó tagozatos gyerekeknek nagyon-nagyon jó szívvel ajánlhatóak. Fantasztikus minőségűek, nagyon szép vizuális megjelenésűek ezek a játékok, és vonzza a tekintetet, vonzza a gyerekeket, inspirál, hogy kipróbáljam ezt a játékot. Tehát a Smart Games-ek újdonságok közül hamarosan érkezni fog majd ehhez a mesés játék családhoz a Jancsi és Juliska játék is. Mesekönyvvel, Jancsival, Juliskával, Mézes Kalács házikóval és 48 egyre nehezedő mesés logikai feladattal.
0: Milyen más újdonság várható ebben a játék kategóriában?
1: A Smart Games-ek közül hamarosan érkezni fog még szintén 3 és 7 éves kor számára a logika lakás, ahol térben házikókat fogunk egymásra pakolni. Aztán itt lesz a topogó dinók elnevezésű játék, amely szintén 48 egyre nehezedő feladványt tartalmaz. Ez 4 és 7 éves kor között játszható, nagyméretű, kézben fogható színes dinókkal. Aztán lesz egy krokoles játékunk, egy szájfel játékunk, egy csomagszállító játékunk is hamarosan, aki pedig a sakkot szereti, az 10 éves kortól a Sakk a béke elnevezésű játékot ajánlom majd figyelembe. Ezek a játékok még bírnak némi

0: tematikával, tehát a krokolesben is megjelennek zsiráfok, elefántok, természetesen krokodil, illetve a szájfeljátékban kis színes repülők, a csomagszállítókban csomagszállító autók vannak, a dinósban ugye dinók, a logika lakásban házikók, és a mesés játékokban a meseszereplők, de az IQ sorozatban pedig tisztán a puszta logika fog érvényesülni, 100-120, igen, jól hallották a kedves hallgatók, 100-120 egyre nehezedő feladványt találunk a logikai játékok és a kihívások és a feladatok és a rejtvények kedvelőinek. Ezek nagyon szép igényes játékok, dobozban könnyen hordozhatóak utazáshoz, váróterembe, kiránduláshoz, jól használható játékok ezek, és természetesen hát azért 100-120 feladatot idő megcsinálni, tehát bőven ad lehetőséget a logikai játékok, rejtvények kedvelőinek. Ezek az IQ elnevezésű játékok a Smart Games játék családban.
1: Kifejezetten társas játék is jön még majd a fejlesztő játékok sorából a 98.6 Manna FM kanapéjában, ahol a beszélgető partnerem a társas játékos óránkban Horváth Zoltán, a játékkunyhó játékmestere.

0: Ez a Manna Kanapé, sziasztok, a 98.6 Manna FM-en jó szombat délutáni rádióhallgatást kívánok. Kinek mi a kedvenc társasa? Adrián azt írta nekem, hogy szia Kriszta, mi elővettük a régi Monopolit, ami nekem volt gyerekkoromban a nagy kedvenc, és a gyerekeimnek is nagyon-nagyon tetszik. Hát jó monopolizást, közben pedig hallgassátok félfüllel Horváth Zolit is, aki a játékkunyhó játékmestere, és aki ezúttal kifejezetten társas játék újdonságot hoz nekünk, mert hogy van ilyened is most, nem Zoli?
1: Mindenképpen érdemes megemlíteni itt a kiadónál megismert Hab a tortán elnevezésű gyermektársas játékot. 2025-ben az év gyermekjátéka díjat nyert el. Ez egy nagyjából 15-20 perces játékidővel bíró 2-4 fő számára alkalmas 5-6 éves kortól játszható játék, ahol legjobb cukrászként versenyzünk egymással, hogy nagyon szép süteményeket süthessünk. Cukorfahéj jó szem kell részletekhez, ez egy torta díszítő-sütő verseny. Rétegről rétegre építjük meg a lenyűgöző magasságokba növekvő tortánkat. Alaposan kell megfigyelnünk és kiválasztanunk a megfelelő színű torta elemet, okosan kell elhelyeznünk, amely jó elhelyezésért cukorkákat nyerhetünk, és győzelmi pontot fognak érni a játékosoknak. Alapvetően tehát a legtöbb pontot szerző játékos lesz majd a győztese a játéknak. Nagyon szép, nagyon ízléses gyermekjáték a Habatortán elnevezésű társasjáték.
0: Na lássuk, hogy mi maradt a végére.
1: Aztán itt van nekünk a Ganschön Clever játékcsaládnak a Clever Royale elnevezésű játék, mert 1-4 főig játszható, 8 éves kortól 30 perces játékidővel bír. Tulajdonképpen kockát választunk, és egy egész akcióláncot tudunk beindítani megfelelő színű kockaválasztással, pontszerzéssel. Ez egy dobj és írj típusú játék, és gyakorlatilag ebben a Royale verzióban, ez egy nagyon különleges, unikális változata a játéknak. A Royale egy teljesen átdolgozott alkatrészekkel érkező játék, kiváló minőségű kockákkal, kockatartó van benne, nagyobb, letörölhető játékos táblák vannak a sima ceruzával tollal írható táblákhoz képest, ami a korábbi változatokban volt, és maga az alapjáték változatlan, de találunk benne egy Clever Mix változatot, amely ismerős elemeket tartalmaz a különböző korábbi kiegészítőkből és változatokból. Tehát a Ganschön Clever játék, dobj és írj játékot kedvelői számára a Clever Royale változat nagyon-nagyon jó szívvel ajánlható. És itt a bemutató végén arra buzdítok mindenkit, hogy a Játékos Emberek magazinjának társasjáték díjára, a JEM társasjáték díjra érdemes szavazni. Október 11-ig tehetik meg a kedves játékosok azt, hogy gyakorlatilag egy online szavazó felületen keresztül a saját maguk által kedvelt gyerek, könnyed, haladó, gamer, part és hazai fejlesztésű társasjátékok közül, amelyek Magyarországon, magyar nyelven 2026-os évben megjelentek. Ezek egy nagyon-nagyon hosszú és gazdag listát tartalmaznak. Minden játékos ezen az online felületen 3-3 játékot tud bejelölni kategóriánként, és gyakorlatilag november végére ki fog alakulni a közönség által beválogatott játékokból a szakmai zsűri által játszva, kiválasztva, megszavazva a Játékos Emberek magazinjának társasjáték díja 2026-ban. A szavazást pedig a www.jemmagazin.hu felületen tudják megtenni a játékosok. Jó játékot kívánunk mindenkinek, az újdonságokra érdemes figyelni, és szavazzunk kedvenc társasjátékainkra 2026-ban is.
0: Nagyon köszönöm, Horváth Zoltánnal, a játékkunyhó játékmesterével töltöttük ezt az órát itt a Manna kanapéban, és Zoli újdonságtársasokat hozott nekünk, és most kifejezetten olyanokat, amelyekkel a rugalmas gondolkodást lehet fejleszteni. Visszahallgathatóvá fogom tenni ezt a beszélgetésünket is, kereshetitek a Manna podcastján, akár iTunes-on, akár Spotify-on. Love.

0: Japán grafológiával fogjuk folytatni, hogy a helyesírási hibák vétése mit üzen a szakember számára, amikor egy grafológus jellemzést készít rólunk, ennek járunk utána, és a Broken Hearted is jön majd a Lawson féle dal itt a Manna kanapéban.
1: Rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután.
1: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
5: Az abélia cserje észak- és délkorában őshonos, másfél méter magas, télizöld, nagyon dekoratív cserje, ami tavasszal illatos virágözönével, később leveleivel díszít. A bridal bukénak már a neve is igencsak beszédes. Mennyasszonyi csokor. És ránézve a szépséget, a tisztaságot, a bájt, a kedvességet idézi kecses ívű ágaival, középzöld, fényes, ovális alakú leveleivel, de mindenek előtt jászminhoz hasonló illatú, rózsaszínes fehér, trombita alakú, kis fürtőben nyíló virágaival. A virágok finoman édes aromája egészen messzire terjed, a virágzás csúcsán lévő növénytől akár 20-30 méterre is érezhető, főleg, ha lágy szél borzolja a levegőt. Nem véletlen, hogy a beporzó rovarok örömmel látogatják. Levelei ősszel narancsvörössé válnak, a vöröses szárak pedig télen szürk és fehér színt öltenek, így csodálatos kontrasztot alkotnak a rőt levelekkel. A napos, esetleg enyhén félárnyékos helyet és az átlagos, üde, jó vízelvezetésű, esetleg enyhén savanyú talajt kedveli. A minimális gondozási igényű növények táborába tartozik, a metszést virágzás után kell elvégezni, és pár évenként erősebben visszavágni, hogy megújuljon. Ültethetjük szolitárként vagy többet magával térhatárolóként, szegény növény. Társíthatjuk sötétzöld lombozatú örökzöldekkel vagy élénk színű évelőkkel. Ha élvezni akarjuk illatát, majd levélzetébe szeretnénk gyönyörködni, helyezzük ablak vagy terasz közelébe.
1: Ez volt a Manna morzsa.
6: Marad a napos meleg idő. Erdőbényén ülésezik a kormány. Fegyverrel fenyegetőzött egy autós a 44-es főúton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést. Májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkeresztem. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztési finanszírozásra ad be pályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette és több szabálysértés miatt indult ellene eljárás. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya, a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
1: Időjárás.
6: Jelenleg országszerte süt a nap, csak néhol vannak fátyol felhők az égen. Délutánra 22-26 fok közé melegszik a levegő, este 10-17 fok várható.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: Négy múlt, köszönöm szépen, hogy letettétek a voksotokat a Manna FM mellett. Én Argyelen Kriszta vagyok, és ebben az órában már megnézzük azt, hogy ha valaki sok helyesírási hibát vét, akkor abból vajon milyen következtetést tud levonni a szakember. A vendégem lesz dr. Szőlősi Csománikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő, és a Broken Hearted után mindjárt jövünk.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Manna Kanapé 98.6 Manna FM életörömzene. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és délután 4 órakor már a kézírásunkat vesszük elő. Biztos ti is ismertek olyat, aki hát bizony nem csak az élőbeszédben, de akár írás közben is sok-sok helyesírási hibát vét, vagy nyelvhelyességi hibát vét. Hát ebből talán mi magunk laikusok is levonunk valamiféle következtetést a másikra vonatkoztatva. Na de mi a helyzet a szakemberrel? Mit mond erről a grafológus igazságügyi írás szakértő, mert hogy itt van egy velünk most a vonal túlsó végén, méghozzá állandó szakértőm dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértő, és Jánostól futott be egyébként a következő kérdés, abból, hogy valaki sok helyesírási hibát vét, mire gondolnak a hölgyek?
1: Kedves János, köszönjük a kérdést. Ezügyben a válasz talán kissé meg fogja önt lepni, de röviden azt kell mondjam, hogy a grafológiai vizsgálatoknál nem számít a helyesírás, tehát mi elvileg nem nézzük ezeket a helyesírási hibákat. Viszont nyilván én magam nem tudok kilépni a bőrömből, amikor viszont grafológusként dolgozom, akkor a szerepemből nem szabad kilépnem, tehát a grafológus szakértői munkámban nem befolyásol az, hogyha valaki sok helyesírási hibával ír. Viszont észre fogom venni, mert alapvetően alapvégzettségem szerint még magyar történelmi szakos tanár ként végeztem, tehát abszolút szembeötlő lesz számomra. Grafológusként dolgozom, én már 30 éve, így számomra követhető egyfajta tendencia is ebben. Ezek a hibák, ezek a helyesírási hibák korábban, azaz mondjuk még ilyen 10-15 évvel ezelőttig, még kevésbé voltak szembeötlőek. Még nagyobb szinkronban álltak az író személy egyéb, a kézírás jellemzők által felfedhető személyiségvonásaival, például gondolkodásra, precizitásra gondolok ebben a mondatomban. Tehát körülbelül a végzettségnek, munkához való hozzáállásnak és precizitási szintnek megfeleltethető mértékben szerepeltek a hibák adott személyek kézírásában.
0: Ezzel szemben mi tapasztalható most?
1: Ez volt ugye a múlt, vissza fogok térni még a jelen időre is, vagy a mai időben mi a helyzet. Viszont itt a kérdés kapcsán arra nagyon fontos kitérni, hogy a helyesírásnak hol van szerepe. Azt mondjuk grafológusként, hogy a helyesírás nem számít, nem figyeli ezt, nem olvassa el a szakértő. De bizonyos speciális vizsgálatoknál, amikor igazságügyi grafológusként régebben dolgozhattunk, vagy egyéb kriminalisztikai szempontok szerint végzünk munkát, akkor nagyon fontos lehet, nagyon fontos adatokat adhat a helyesírási hibák sora is.
0: Na hát persze arra is kíváncsi vagyok, hogy milyen típusú igazságügyi grafológiai munkánál adhat plusz információt a helyesírási hibák megjelenése, mert hogy szerintem a hallgatók számára is mindig izgalmas az, amikor ilyen bírósági tárgyalótermi szituációk kerülnek ide a Manna FM grafológiai adásába is a kanapéban, úgyhogy ezzel fogjuk folytatni. A beszélgető partnerem továbbra is itt a 98.6 Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írásszakértő.

0: Választátok ti is a kanapét a 98.6 Manna FM-en. Sziasztok, Argyelán Kriszta vagyok, és dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írás szakértő, a beszélgető partnerem. Meg János, aki ugye egy kérdést üzent nekünk, és írt meg, ami így hangzott, hogy abból, hogy valaki sok helyesírási hibát vét, vajon mire gondolnak a hölgyek, és Enikő kifejtett, hogy elsősorban nem nézik a grafológusok egyébként azt, hogy van-e bármiféle helyesírási hiba az adott szövegben, de volt azért itt egy de. És például Enikő, elmondtad azt is, hogy különféle igazságügyi grafológusi munkánál azért adhat plusz információt az, hogy helyesírási hibák jelennek meg a szövegben. De akkor menjünk tovább, milyen típusú munkáknál fordulhat ez elő?
1: Ez az olyan jellegű munkákban jelent leginkább fontos dolgot, fontos adatsort számunkra, amikor névtelen levél írójával kell foglalkoznunk, tehát amikor profilozási feladatunk van. Ez nagyon izgalmas terület. A régebbi időkben, pont amiatt, amit már említettem, hogy nagyobb szinkron volt a végzettség, munkavégzési képességek és a helyesírási hibák száma mértéke között, régebben ez teljesen egyértelmű volt, és könnyebbé tette a profilozási munkánkat. Manapság egy picit, a frissebb tapasztalatok mentén egy picit árnyaltabb a kép. Összességében, ahogy említettem, hogy a jelenre is szeretnék kitérni, a feltett kérdéshez kapcsolódva, ezt most engedjék meg nekem, a következő tapasztalataimat tudom összegezni. Egyre inkább elkeserítő helyzeteket látok grafológusként és magyar tanárként is a helyesírási, nyelvhelyességi témakörben a mai Magyarországon.
0: Ezt fejtsd ki nekünk egy kicsit bővebben.
1: Azaz, a mai helyzet nincs mindig szinkronban, úgy, mint régebben. Tehát a végzettség és az annak megfeleltethető mentális képességrendszer és a megjelenő helyesírási hibák vonatkozásában nincs meg az a párhuzam, mint régen.
0: Mit jelent ez a hétköznapokban?
1: Például az, hogy túl sok helyesírási és nyelvhelyességi hiba jelenik meg az írott kézírásban is, és a beszélt nyelvben is. Megdöbbentő számomra, hogy akár felsőfokú végzettségűeknél is sokkal több a hiba, mint a korábbi időszakokban. Sőt, ez akár a vezetőknél, vagy a média területén dolgozóknál is megmutatkozik, akár olyan szakmai szegmensekben is, ahol szerintem ez nem lenne szabad, hogy megjelenjen, például újságírók vagy marketingesek esetében, vagy riporterek esetében is. Túl sokan helytelenül használják a magyar nyelvben a ragozást, anyanyelvű személyekről beszélek, és ez nagyon fontos, tehát nem azokról, akik csak ide települtek a mi kis hazánkba, és így tanulták meg a magyar nyelvet tiszteletre méltó szorgalommal és alapossággal. Nem róluk beszélek, hanem a magyar anyanyelvűekről.
0: Szeretném, Enikő, hogyha hoznál egy-két nagyon gyakori példát is erre a nyelvhelyességi, helyesírási hibára, ami azért az utóbbi időben a te tapasztalatod alapján is eléggé elszaporodott. Úgyhogy innét fogjuk folytatni a beszélgetésünket. A vendégem dr. Szőlősi Csoma Enikő, grafológus, igazságügyi írásszakértő. Ez pedig a Manna FM délutáni kanapé című műsora. Tartsatok velünk! Hello!

Választátok ti is a 98.6 Manna FM kanapéját, és megtudhatjátok, hogy mit olvas ki a helyesírási hibákból egy grafológus igazságügyi írás szakértő, mert hogy erre a hallgatói kérdésre válaszolunk ezúttal. See You Again és Dance No More, ezeket a dalokat pedig még bekészítettem ide a Manna FM listába, úgyhogy várhatjuk.

szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Választátok ti is a kanapét itt a 98.6 Manna FM-en, amiben most éppen grafológiai óra, a kézírásunkat vizsgáljuk, és János dobott be egy nagyon izgalmas kérdést, a 0677986-ra írta ezt SMS-ben az elmúlt hetekben, hogy abból, hogy ki milyen helyesírási hibát vét, mire tudnak gondolni a hölgyek, a két hölgy pedig a két állandó szakértőm, dr. Szőlősi Csománik, grafológus igazságügyi írás szakértő, aki itt van most velünk, illetve társa Hakkel Hedvig, grafológus igazságügyi írás szakértő.

0: És akkor ott tartottunk, hogy az a tapasztalatod, Enikő, hogy a magyar anyanyelvű embereknél is, akik magas végzettségűek is ráadásul, mostanában egyre gyakoribb a nyelvhelyességi és helyesírási hiba. Hozol ezekre példát egyébként?
1: Nagyon gyakori ugye az ikes igék helytelen használata, annak a ragozása, a babe, ban, ben ragok keverése, ugye a hol vagy hová kérdésre adott válasz szavainkban, ezeknek a helyes megjelenítése. Az igazi mumus ugye a suksükölés vagy szukszükölés, ez hogy a felszólító módot kijelentő móddal keverik a nyelvet használók, és hát ami még mindig szembeötlő, az e kérdőszócska alkalmazása, amit szabály szerint mindig az állítmányhoz kellene illesztenünk, és összetett állítmánynál nem a nem szócskához kell raknunk. Tehát ezek a helytelen alakok nekem mindig nagyon bántják a szememet, és a hallott beszédnél pedig nagyon zavaróak számomra. Sajnos azt gondolom, hogy akik ezekre nem ügyelnek, a kommunikációjukkal, akár írásbeli, akár szóbeli megnyilatkozásukban önmagukról állítanak ki egyfajta bizonyítványt. Igaz, hogy ezeket a hibázásokat mi, grafológus szakértők, az írás minták tartalmában látjuk, nem kell, hogy figyeljük, de látjuk.
0: Zárszóként foglaljuk akkor össze Jánosnak, Enikő, a válaszodat.
1: Összefoglalva tehát, hogy a kézírás elemzés egy bonyolult folyamat, amikor az adott személy kézírását, ami az emberi idegrendszer által vezérelt magas szintű koordinációt igénylő folyamatként, annak eredményeként jön létre. Mi ezt elemezgetjük sokféle szempont alapján, nem a tartalmat olvasva, nem a helyesírási hibákat szemezgetve, ezeket csak speciális esetekben hívjuk segítségül, leginkább a profilalkotási feladatainknál. Mindenesetre köszönöm szépen a kérdést.
0: Nagyon szépen köszönöm. Itt a 98.6 Manna FM kanapéjában dr. Szőlősi Csománikő grafológus, igazságügyi írásszakértő volt a vendégem, akivel János kérdését válaszoltuk meg, abból, hogy valaki sok helyesírási hibát vét, mire gondolnak a hölgyek, és hát elsőre ugye Enikő elmondta, hogy nem számít, nem figyelik a grafológusok a helyesírási hibákat, de, és mindig van ott egy de, ami azt jelenti, hogy azért nyilván sok mindent elárul az, hogyha valaki helyesírási hibát vét, és profilozásnál, én igazságügyi, grafológiai helyzetben bizony sokat mondhat az valakiről, hogyha helyesírási hibákat, nyelvhelyességi hibákat is vét, de összességében elmondta Enikő, hogy mostanában ez nagyon-nagyon megszaporodott az elmúlt évekhez képest. Ha van kérdésetek a témával kapcsolatosan, tegyétek fel nyugodtan, SMS és Viber számunk 0677 1986.

Ez a 98.6 Manna FM kanapé, a kellemes rádiózást a Manna délutánban, ebben az órában dr. Szőlősi Csoma Enikő grafológus igazságügyi írás szakértővel töltöttük az időt, és válaszoltuk meg János hallgatói kérdését, aki arra volt kíváncsi, hogy abból, hogy valaki túl sok helyesírási hibát vét, mire tudnak gondolni a grafológusok. Hát Enikő ugye először is azt mondta, hogy a grafológiai vizsgálatoknál elvileg nem számít a helyesírás, tehát nem nézik a hibákat, de ugye Enikő azt elárulta azért, és mióta már régóta szakértőként működik itt a műsorban, többször is elhangzott, hogy magyar történelem szakos tanárként azért nem tud kilépni a bőréből és a szerepéből, tehát a szakértői munkában nem befolyásolja az, hogy valaki sok helyesírási hibával ír, viszont észreveszi, mert hogy magyar történelem szakos tanár. És hát 30 éve dolgozik Enikő grafológusként, így számára követhető, hogy szinkronban álltak régebben, például 10-15 évvel ezelőtt még, az író személy egyéb a kézírás jellemzők által felfedezhető személyiség vonásaival ezek a hibák. Tehát, hogy a gondolkodására, a precizitására nézve feltárható volt némi nemű azonosság, hogy ezen a területen vannak hiányosságok, és ezért vannak például helyesírási hibák. Tehát a mégzettségnek, munkához való hozzáállásnak, a precizitási szintnek megfeleltethető mértékben szerepeltek a hibák az adott személynél. De a mai időkben ez már sokkal, de sokkal gyakoribb. Egyébként, és akkor elmondta Enikő, hogy nagyon sokszor előfordul, hogy már nincs szinkronban a végzettség, illetve a mentális képesség és rendszer ezekkel a hibákkal. Ma nagyon sok nyelvhelyességi, helyesírási hiba jelentkezik kézírásban és a beszélt nyelvben is, még a felsőfokú végzettségűeknél is, vezetőknél, vagy médiában dolgozóknál is, újságíróknál, marketingeseknél is tapasztalta Enikő például ezeknek a hibákat, ikesigéket helytelenül használja valaki, vagy ragozza. Aztán alanyi tárgyas ragozás, nem stimmel, babe, bamben, ugye nem jól használja valaki ezeket, illetve a szükölés, ez nagyon sokaknak igazi mumus, és bántja az ember fülét, hogyha valaki ezt hallja. De helytelen például az is, amikor valaki azt mondja, hogy nem-e lehetne, vagy nem-e ő adta, amikor a helyes alak az, hogy nem lehetne-e, vagy nem ő adta-e oda azt. És hát, hogyha ezekre nem ügyelnek a kommunikációjukban, akkor az emberek önmagukról állíthatnak ki bizonyítványt, és itt független, hogy írásbeli vagy szóbeli kommunikációról van szó. És Enikő azért azt is említette, hogy vannak olyan helyzetek, amikor a helyesírásnak igenis pontos szerepe van, például kriminalisztikai szempontból elvégzett kézírás vizsgálatnál mondjuk névtelen levél írójának a karakterét kell felvázolni, ez egy nagyon-nagyon izgalmas terület, és itt például abszolút fontos az, hogy milyen helyesírási nyelvhelyességi hibák fordulnak elő például az adott szövegben. Ha valaki szeretné visszahallgatni ezt a beszélgetésünket is, akkor jó hírem van, a Manna FM podcastján megtalálja, akár iTunes-on, akár Spotify-on, és természetesen most is adunk lehetőséget arra, hogy kérdezzetek, akár e-mailt írva nekem argyelen.krisztina@mannafm.hu, akár a Facebook oldalunkat és Messenger üzenetet használva is el tudtok hozzánk jutni. Most életörömzenékkel megyünk tovább, aztán az utolsó órában már az örökbefogadás, a kutyusok, macskák örökbefogadása lesz a téma.

0: 5 óra után is köszi, hogy itt vagytok velem a 98.6 Manna FM-en. Az Állatok Világnapja alkalmából számtalan program várja a kutyusok, kisállatok szerelmeseit, meg persze fontos arról is beszélni, hogy milyen a felelős állattartás, úgyhogy ezt fogjuk mi is megtenni a következő órában, de érkezik majd ez I Believe is az óra elejéről.
1: Igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: Marad a napos meleg idő. Erdőbényén ülésezik a kormány. Fegyverrel fenyegetőzött egy autós a 44-es főúton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Kihelyezett ülést tart a kormány Erdőbényén. A hétvégi tanácskozás fő témái a gazdaság, a költségvetés, a közigazgatási átalakítás, a vízgazdálkodás, az energetikai és klímahelyzet, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A kormány eddig két alkalommal tartott kihelyezett ülést, májusban Ópusztaszeren, majd június végén Pilisszentkereszten. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztési finanszírozással ad bepályázatot az Európai Hálózat finanszírozási eszköz nevű programban, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gobacsi vasúti híd építése a Balaton-Szentgyörgy-Nagykanizsa-Gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr-nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Közúti veszélyeztetés büntette és több szabálysértés miatt indult ellene eljárás. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
1: Időjárás.
2: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
0: 5 múlt, köszönöm szépen, hogy ti is itt vagytok a Manna FM kanapéjában. Az Állatok Világnapja alkalmából a felelős állattartás lesz a témánk, és meghallgatjuk az I Believe-et is. Tartsatok velem, ez a Manna kanapé.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Köszi, hogy itt vagytok ti is, a 98.6 Manna FM-en Argyelen Kriszta vagyok, és a vendégem dr. Király Péter, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója. Ma van az Állatok Világnapja, és ennek apropójából a Kutya Otthon területén is fantasztikus programokkal várták az érdeklődőket. Péter, kezdjük azzal, hogy miért fontos ezeket a napokat megünnepelni?
1: Ez a nap, az Állatok Világnapja, ez nem egy fesztivál, ez nem egy olyan, mint egy ilyen hétvégi kavalkád, ahol tényleg az emberek jót esznek, isznak, hanem ez egyfajta emlékezés. Emlékezés arra, vannak olyan lények itt a Földön, akik velünk megosztják az életünknek a bánatáit, örömeit. Őrájuk pontosan úgy kell nézzünk, hogy most pont itt mellettem van egyébként egy nagyon aranyos kutyus, akit Mázinak hívnak, és majd róla is mesélek, éppen ő kiabált bele a telefonba. Szóval, hogy ezen a napon őróluk emlékezünk, és arra, hogy mennyi sok mindent köszönhetünk nekik, és hogy az ő tiszteletben tartásuk, az ő megismerésük és a igényeiknek a kielégítése, az minden ember erkölcsi kötelessége. Szerintem ez a nap erről szól, és nagyon sok színes programot illesztettünk ennek a napnak a szolgálatába, az engedelmes kutyáknak a bemutatóját, a nagyon jópofa táncos produkciókat, illetőleg most nem sokára délben lesz a hálapacsi köszöntőknek a folyamata, amikor olyan embereket és olyan cégeket tisztelünk meg egy oklevéllel, akik nagyon sokat tettek az állatokért és az állatvédelem ügyéért.
0: Mit emelne ki egyébként, mik azok a programok, amikre a Rex Otthon várja az érdeklődőket, a családokat, nem csak ilyen napokon, hanem úgy általánosságban?
1: Az elmúlt 3 esztendőt azzal töltöttük, hogy egy Európában, de talán a világon is egyedülálló kutyákról szóló tematikus kiállítást nyissunk Kutyaverzum néven, és ennek a kiállításnak 10 állomásán keresztül mutatjuk be a kutya kultúrtörténetét, egészen a háziasítástól napjainkban megtalálható itt többek között egy olyan dioráma, ahol egy ősember család éli a hétköznapi életét, mikor is az apa belép a kezében egy elárult kis farkaskölyökkel, és megkérdezi a családot, hogy umma, azaz, hogy mit kezdjünk vele. Hát, aki szeretné tudni a választ, és szeretne rengeteg érdekességgel találkozni a római, a görög, mezopotámiai és egyéb kultúrákon keresztül a kutyáknak a hasznosításáig, bezárólag a pásztorkutyák, a vadászkutyák, vagy éppen a kanapék oktató kutyáknak a történetéből, vagy szeretne beülni egy kutyaszámba, amin egy virtuális utazást tud megtenni a Yukon partján, vagy ne adj Isten, egy hatalmas 2 méteres kettévágott kutyamodellt szeretne megnézni arról, hogy hogyan működik a kutya belülről, szeretné végigkövetni a szervrendszerek működését egyetlen gomnyomással, vagy egy kis rövid videót szeretne ezeknek a szerveknek a működéséről megtekinteni. Az jöjjön el ide a Rex Állatszigetre, ahol nem csupán ezen a napon, mármint az Állatok Világnapján, hanem minden hétvégén 10 órától kora délutánig tart ez a rendezvény, ez a kiállítás megtekinthető mindenki számára, nagyon izgalmas és érdekes élményeket tartogat.
0: Folytatjuk a beszélgetésünket, dr. Király Péter, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója, a beszélgető partnerem, és várja a ti kérdéseiteket is 0677 1986.

0: Ez a Kanapé, a Manna FM-en. Sziasztok, Argyelen Kriszta vagyok, és az Állatok Világnapja alkalmából természetesen mi is a felelős állattartásról beszélgetünk. Dr. Király Péter, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója a beszélgető partnerem, és egy nagyon izgalmas programmal várták a mai napon a családokat és az érdeklődőket. Mi a tapasztalata egyébként, hogy egy-egy ilyen rendezvény után megugrik az örökbefogadási kedv?
1: Az a megfigyelésem, hogy nagyon sok, tehát most már nincsenek olyan impulzus örökbefogadók, mint régen, amikor mondjuk a 101 kiskutya című film lement, és a dalmata tenyésztők azok teljesen kiürültek, mert mindenki dalmatát akart vásárolni. Szerencsére ez nem így van most már. Egyre inkább azt érzem, és azt érzékelem, hogy a felelős állattartás az kezd beleívódni a társadalomba. És kezdik megérteni az emberek, hogy ez egy hosszú életre szóló felelősség is, és ezért a legtöbb esetben nálunk is az örökbefogadást egy hosszú családi felkészülés és egy közös döntés hozza meg. Ebben egyébként mi is szeretnénk sokat segíteni a családoknak. Nálunk is egyébként hasonlóképpen, mint a legtöbb alapítványnál, kutyák esetében 3, a macskák esetében 2 személyes látogatásra van szükség, ahhoz, hogy aztán a végleges örökbefogadási szerződés aláírása után hazavihessék a 4 lábú szőrös családtagot. Természetesen ez egy olyan folyamat nálunk is, amiben megpróbáljuk a legjobbakat mindenkinek, tehát a legjobb kutyát, legjobb cicát a legjobb gazdihoz adni, összepárosítani a szerető emberi és állati szíveket.
0: Van egyébként az örökbefogadásnak anyagi vonzata?
1: Az örökbefogadás összege egy durván 20-30 ezer forintos nagyságrendű összeg, ami messze nem takarja azokat a kiadásokat, amiket akár csak egy fiatal kölyök állat kezdeti időszakában az oltásokra, a táplálásra, féreghajtásra, különböző tesztekre és a zivartanításra különösen kifizet az alapítvány. Tehát nyugodt szívvel mondhatom, hogy egy kölyök kutya fél éves korára ivartanításra együtt legalább egy 150 ezer forintba belekerül, és akkor tényleg csak a legkevesebb állatorvosi költségeket kalkuláltam bele. És ehhez képest egy ilyen 20-30 ezer forintos örökbefogadási díj szerintem nem egy olyan egetverő összeg, de egyben egy jó szűrő arra is, hogyha valakinek nem áll rendelkezésre ilyen összeg, az úgy gondolom, hogy az állatnak a szakszerű ellátását sem fogja tudni biztosítani.
0: Hogy miért olyan nagyon nehéz örökbefogadni, erre is ki fogunk térni. Dr. Király Péter a beszélgető partnerem, a Rex Kutya Otthon Alapítvány.

Ez a 98.6 Manna FM kanapéja. Sziasztok! Felelős állattartás, örökbefogadás, amit remélhetőleg jól átgondolt tervezés és sok-sok beszélgetés előz meg, hogy miért olyan nehéz örökbefogadni ma egy kis állatot. Erről is beszélgetünk még a folytatásban, és itt lesz a Fine Young Cannibals és a

Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Letettétek a voksotokat a Manna kanapé mellett, ez a 98.6 Manna FM, és benne dr. Király Péter, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója, akivel most éppen arról beszélgetünk, hogy miért is olyan nehéz örökbefogadni, hiszen mostanában nagyon sok, akár ismert embertől is lehetett hallani, hogy hát teljesen elment a kedve attól, hogy örökbefogadjon egy kisállatot, mert egy olyan komoly átvilágítás történik. Nyilván mindenhol más és más a módszer, a metodika, de mit gondol, miért van erre szükség? Erre a hosszadalmas procedúrára? Kérdezem dr. Király Pétert, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítóját.
1: Évek óta tapasztaljuk azt, hogy sajnos az örökbeadott állatoknak közel 15-20%-a visszakerül az alapítványhoz, ilyen vagy olyan okból kifolyólag. És ennek persze lehetnek okai az örökbefogadókban is, de több esetben, a legtöbb esetben a legfőbb probléma az az, hogy nem tudják igazából, hogy mire vállalkoznak. Például említem azt a kutyust, akit a közelmúltban már kétszer is örökbefogadtak. Én magam a Rex Alapítvány nyári táboraiban, az állatdoki táborban, a kutyulógus táborban is ezt a kutyust használtuk úgymond állatorvosi lóként, mert annyira végtelen kedves, barátságos, jóindulatú kutyus. Egy zsemleszínű, középnagyságú, ilyen vízlaszerű kutyára gondoljanak, de ez a kutyus, ez olyan sokszor tehát normális esetben nem viselkedik furcsán és kellemetlenül, de abban a pillanatban, hogyha a gazdi kiteszi a lábát otthonról, a kutya egyfajta szeparációs szorongás miatt elkezd visítani. Nyilván ez egy több lakásos társasházban eléggé hát kellemetlen és eléggé visszás, és ez adhat okot ennek a kutyusnak a többszöri visszahozatalára. Ezek és ehhez hasonló esetek vezetnek oda, hogy igyekszünk tényleg maximálisan fölkészíteni a gazdikat, különösen az ilyen kicsit problémás állatok esetében, hogy mire számíthassanak, vagy mire számítsanak. És miután nagyon sok menhelyen hasonló problémákkal küzdenek, a legtöbb menhely sokkal faramúcibb módon próbálkozik biztossá tenni az örökbefogadást, és biztonságosá tenni mind a két fél számára. Azt hiszem, ez az egyik fő oka, de messze menően nem olyan bonyolult örökbefogadni. A jó indulat és a rugalmasság a mi esetünkben mindig megszokott lenni a gazdik felé is, és az állatok felé is, és azt gondolom, hogy ez a legfőbb, mindig találunk megoldást.
0: Beszélgessünk egy picit arról is, hogy látja, hogy mi lehet az oka annak, hogy mondjuk sokkal inkább részesítik előnyben még mindig az emberek az örökbefogadásnál azt, hogy fajta tiszta kutyát keresnek akár tenyésztőtől.
1: Ennek több oka lehet. Az egyik az, hogy nyilván bizonyos fajták kétségtelenül nagyon komoly előnnyel járhatnak. Bizonyos fajtáknál az állatnak a tulajdonságai, vagy esetleg a kinézete olyan, ami hát tényleg magával ragadó, és bizonyos emberek nyilván ehhez ragaszkodhatnak. Sokszor egy menhelyi állat az sokkal jobban ragaszkodik. Nyilván akit megmentettek, az sokkal jobban fogja éreztetni azt, hogy ő milyen hálás. És ez tényleg így van, de legyünk őszinték, néha a menhelyi állatok között azért vannak olyan nehéz sorú állatkák, akik esetleg valamilyen terheltséget hoznak magukkal, mint például az előbb említett kutyus, aki szorongással küzd. Nyilván ilyenkor egy picit lutri a menhelyi állatokat örökbefogadni, ezért is van az, hogy a menhelyen erre nagy-nagy hangsúlyt fektetnek, hogy hogyan lehessen ezeket az állatokat rehabilitálni. Nálunk is ez egy teres program, az ilyen nehéz fiúknak a rehabilitációja, ez egy külön műfaj. Az állat örökbeadás, örökbefogadás kontra tenyésztőtől vásárlás,

0: Ez a Manna kanapé a 98.6 Manna FM-en, és még egy kis időnk van hátra. Dr. Király Péterrel beszélgetünk, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítójával, a felelős állattartásról és örökbefogadásról, és persze a gyerekek edukációjáról is. A mai napon túl, mert hogy ugye ma nagyon színes programokkal várták a családokat, érdeklődőket, mi tartozik még az alapítvány profiljába, mivel várják az érdeklődőket?
1: A Rex Alapítvány élményeket és tudást kínál egész évben. Ugye az egész év minden hétvégén van valami programunk. Részben vannak családi rendezvények, mint ez a mai Állatok Világnapi rendezvény. Általában ezek szombatonként szoktak lenni. Így a jövő esztendőben is a Macskák Világnapja, vagy a Felelős Állattartás Napja, vagy az Engedelmes Kutyák Napja, ezek mind tavaszi rendezvényeink. Szép sorban jönnek majd egymás után, és emellett az új létesítményünkben a Felelős Állattartás Háza névre hallgató intézményünkben, ez egy látogató központ. Itt egyrészt található egy nagy előadótér, ahol rendszeresen tartunk előadásokat, kutyás programokat, állatos programokat, így például a Minden Kutyás Egyeteme, vagy itt jelentkezik havonta egyszer az állatdoki szakkör, ezt én magam szoktam tartani, és már rögtön az első szakköri előadásunkon most szeptemberben 40 kisdiák volt itt, és ami nagyon aranyos volt, hogy a gyerekek már a csevegő, vagy némán hátul háttérben suttogó szüleiket is lepisszegik, hogy maradjanak csendben, annyira figyelnek, úgyhogy példamutató ez az odafigyelés, és van egy külön gazdi akadémiánk is a gyerekeknek, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon színes program. Az állatsziget.hu honlapon, illetőleg rex.hu honlapon mindez megtalálható. A közeljövőben jön egyébként a téli szünetben, pontosabban az őszi szünetben jön egy táborunk, ez a Kucilóvet névre hallgató kutyákról, cicákról, lovakról, állatorvosi tudományról és a természetről is szóló ötnapos tábor, úgyhogy ezeket mind-mind az interneten a rex.hu, illetőleg az állatsziget.hu honlapon megtalálható. A jövő évben pedig a tavaszi tábor, a nyári állatbarát táboraink várják a kisdiákokat, és természetesen, ha valaki az iskolával szeretne jönni, különösen így az állatvédelmi témahét kapcsán, akkor szeretettel várjuk az iskolás csoportokat is, akiknek egyébként azon kívül, hogy körbevezetést csinálunk a Rex Állatszigeten az új kutyaverzum kiállításon, szeretettel várom személyesen én őket egy állatorvosi élményrendelésre. Ez egy olyan külön állatorvosi rendelőben zajlik, ahol egy-egy állatorvosi ló, pontosabban kutya vagy cica vagy egy kis nyuszi segítségével bemutatjuk a gyerekeknek a mi saját hivatásunkat, az állatorvosi hivatást. Testközelből megismerkedhetnek állatokkal, műszerekkel és az állatorvosi szakma csínyával, bínyával. Úgyhogy mindenkit nagy-nagy szeretettel várunk, hétfő kivételével a hét mindenapján a Rex Állatszigeten.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon kedves, köszönöm szépen.
0: Dr. Király Péterrel, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítójával beszélgettünk itt a Manna FM-en, és ez a beszélgetésem is fent lesz a Manna podcastján. Keresetitek akár iTunes-on, akár Spotify-on.

0: Ennyi fért bele a mai szombati kanapéba. Köszi a figyelmeteket, hoztunk rugalmas gondolkodást, fejlesztő társas játékokat Horváth Zolival, a játékkunyhó játékmesterével, de megnéztük azt is, hogy mire utal az, ha valaki sok helyesírási hibát vét, akár írásban, akár szóban, illetve szó volt az örökbefogadásról és a felelős állattartásról is. Holnap is jövök, remélem, akkor is velem tartotok, majd utána járok annak például, milyen következményei lennének annak, ha megszüntetnék az otthonstartot. Most nagyon kellemes szombat estét kívánva búcsúzom, sziasztok!
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. Manna morzsa.
2: A zaj is szennyezés. Ha környezetvédelemről beszélünk, sokan a levegőre, vízre vagy hulladékra gondolnak. Pedig van egy szennyezés, amelyet nem látunk, mégis naponta érhet minket. A zaj. A közlekedési zaj, autók, vasút, repülés nem csak idegesítő háttér, hosszú távon ronthatja az alvást, növelheti a stresszterhelést és hatással lehet az egészségre. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2025-ös jelentése szerint Európában nagyon sok ember él olyan közlekedési zajszint mellett, amely egészségügyi szempontból kedvezőtlen. A zajjal az a nehéz, hogy könnyű megszokni. A szervezet viszont nem feltétlenül szokja meg. Lehet, hogy mi már nem figyelünk a forgalom morajára, de az alvásunk felszínesebb, a pihenésünk kevésbé hatékony. Mit lehet tenni? Városi szinten csendesebb burkolatok, sebességcsökkentés, zöldsávok, jobb közlekedéstervezés segíthet. Egyéni szinten pedig érdemes keresni a csendesebb útvonalakat, pihenőhelyeket, és komolyan venni a csendet, mint egészségvédő tényezőt. A csend nem üresség. A csend regeneráció. És egy zajos világban egyre értékesebb erőforrás.
1: Ez volt a Manna morzsa.
3: Marad a napos meleg idő, a költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció, a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Elkezdődött a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya, a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerekvágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
1: Időjárás.
3: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS. Boldogságunk nyomába eredünk ma állandó beszélgető társammal, Pajor Tamással. Hello, én Bali Mónika vagyok, a Cross GPS újabb adását hallod.
5: Szerusztok, mindenkit köszöntök én is.
4: Amikor nyár elején, Tamás, összeraktunk egy listát a Cross GPS első 8-10 vendégéből, témájából, te azonnal kiemelted mai vendégünket, aki nem más, mint a te egyik jó barátod.
5: Igen, Szilágyi Tamás pszichológus, aki egyben vállalkozó is, és akit nem csak azért érdemes megszólaltatni ebben a műsorban, mert ő alapította a Nyílt Osztály nevű oldalt, amelyen keresztül tulajdonképpen megismertem őt, és amely folyamatosan publikál nagyon közérthetően, mégis magas szintű pszichológiai tárgyban fogantartalmakat, hanem azért is, mert ezt a tudományt ő úgy műveli, hogy mindeközben egyébként egy jól menő vállalkozó, tehát kvázi kedvtelésből veti latba azt a tehetségét, amit viszont felsőoktatásban szerzett meg.
4: Szia Tamás, köszöntünk.
6: Sziasztok,
4: szeretettel.
6: Hát köszönöm szépen a meghívást, meg a kedves szavakat, ilyenkor mindig egy kicsit elpirulok. De...
4: látszik. Őszinte a srác. Foglalkoztat bennünket a boldogság. Olyannyira, hogy vizsgálatok is vannak szerte a világon, nemzetközi, nemzeti szinten is, hogy ki mennyire boldog. Ami azért szerintem eléggé abszurd, mert nyilván definiálni is fogjuk, amennyire lehet behatárolni ezt a fogalmat. Én megnéztem a World Happiness Reportban, zsinórban 8. alkalommal a dobogó tetején Finnország, Magyarország a 69. az utolsó, Afganisztán a 147. a 147 vizsgált országból. Egyébként csak kiemelem, ez a tavalyi eredmény, a 8. helyen Izrael.
5: Ez is nagyon beszédes, hiszen hát Izrael tudva levő, hogy egy folyamatos háborús övezet, a modern Izrael megszületése 1948 óta, és nem csak a sok háború által van felszántva, hanem a terrorfenyegetés is permanens, de érdekes, hogy ez valahogy paradox módon megedzi az ott élőket. Talán kezdjük akkor ezzel, hogy ez miért lehet. Én egyébként még beszúrok egy gondolatot. Egy nagyon ismert, csodálatos ember, egy ifjúkori barátom, akinek most nem említem a nevét, nagyon nehéz sorban nőtt fel, és egy másik barátommal arról beszéltem. Miért van az, hogy ő, akinek sokkal nehezebb volt a gyerekkora, mint az enyém, sokkal kiegyensúlyozottabb, békességesebb, leüllepedettebb, mint én, aki számtalan idegbajjal küzdök, és akkor erre azt mondta ez a másik szintén emelkedett barátom, hogy hát azért, mert neki annyira nehéz volt a gyermekkora, hogy az életben maradás volt a tét, és ennek a megküzdési technikái mások, és most átadom a szót.
6: Most feldobtad a labdát, mert ez egyébként egy iszonyatosan érdekes téma, és van is rá magyarázat. Az egész depressziónak, meg szomorkodásnak, meg szorongásnak van egy olyan furcsa tulajdonsága, hogy csak akkor tud megjelenni bennünk, hogyha van lehetőségünk, és terünk erre a dologra. Még egyszerűen Yikingbe találtam egy ilyen gondolatot, ahol ezt az árnyat vagy nehézséget úgy jellemezték, hogy ez az az állapot, ami azoknál jelenik meg, akiknél nem kéne, hogy megjelenjem. Akkor tudunk depressziósak lenni, hogyha abban a luxusban vagyunk, hogy ezt megengedhetjük magunknak.
4: Ez figyelemfelhívás a makro meg a mikrokörnyezetünknek, hogy figyeljetek már?
6: Nem feltétlenül csak arról van szó, hogy ez figyelemfelhívás, hanem hogy ez egy luxus állapot, és hogyha háborús övezetben laksz, és folyamatosan az életedért kell küzdened, akkor te nem teheted meg, hogy a szőnyegen fejjel a szőnyegbe fordulva te hason fekszel, és magadat sajnáltatod. Mert hogy az életedet kell, hogy megmentsd ezekben a helyzetekben. Mész az óvóhelyekre, próbálsz megmenteni másokat, és sajnos egyébként nálunk az van, hogy mivel a leghosszabb olyan időszakát éljük a történelmünknek, amikor nem voltak igazából háborúk, vagy ilyen életveszélyes dolgok, ugye mi vagyunk a hosszú nyár gyermekei, ezért azt gondoljuk, hogy nekünk tök rossz. De hogy valójában, és ez a killing screens elmélet egyébként, hogy valójában a legjobb, ami valaha volt az emberiség történelmében. Igen, már hogyha te mondjuk fehér férfiként azt gondolod, hogy neked lehet, hogy volt jobb, érdemes végig gondolod a többi embert is. Tehát, hogy lehet, hogy a dédnagyapádnak valamivel könnyebb volt a helyzete, vagy jobban el tudott lavírozni, de lehet, hogy a dédnagyanyád nem feltétlenül volt ezzel ugyanígy. Illetve háború volt, meg egy sokkal több megkülönböztetés, meg sokkal több zsarnokság, meg sokkal több probléma volt ahhoz képest. Csak gondoljunk bele mondjuk a gyarmatosítás időszakába, de rengeteg szörnyűség történt. És a killing screen elmélet ugye azt mondja, hogy a képernyőről, a médiából, a hírekből mi azt a benyomást kapjuk, hogy a világ egyre veszélyesebb, és egyre rosszabb, és egyre nehezebb. De ez valójában csak azért van, hogy az elégedetlenséget föl tudja építeni benned, meg a szomorúságot, hiszen ha ez nem lenne meg benned, akkor nem akarnál többet fogyasztani, és bedőlni azoknak az ígéreteknek, hogy neked jobb lesz, ha lesz több dolog a birtokodban, vagy hogyha csinálsz egy-két olyan dolgot, amit egyébként nem biztos, hogy kéne, hogy csinálj. Mint például az, hogy mondjuk halálra dolgozod magad akkor, amikor már erre nincs szükséged.
5: Ez nagyon igaz, és egy anekdota jut eszembe. A második világháború idején történt, lebombázták a Párizsi Elmegyógyintézetet, és az ott kezeltek szerteszélettek. A háború után megpróbálták őket összefogdosni, és a nagy részük már nem szorult gyógyászati kezelésre ezen traumák okán. Nyilván kerüljük el a világháborút, bár vannak jelentkezők, akik szeretnék kirobbantani, de ez egy óriási paradoxon, és egyébként nagyon jól rámutat arra a spirituális alapproblémára, ami nekünk hívőknek evidencia, de talán nem minden hallgatónak az, hogy van valami kizökkentség az emberi létezésben, és akár így, akár úgy, akár amúgy, de valahogy a rossz kijön ebben a világkorszakban, amiben élünk.
6: Viszont az erős közösségek ugye általában ezekben a problémás helyzetekben tudnak kialakulni. Tehát az időszak, amikor egyébként mi kiállunk egymásért, és segítjük a szomszédot, meg elszállásoljuk a menekülteket, meg összegyűjtjük az élelmet.
4: Annyira jó, hogy behoztad a közösségnek az erejét. Én tavasszal jártam a Global Leadership Summit, ez egy keresztény vezető, képző, hát mondjuk így nemzetközi konferencia magyarországi eseményén. Videókonferencia a Harvard Egyetem professzorától kezdve világhírű lelkipásztorok, ismert keresztény pszichológusok előadnak, de természetesen van személyes magyar előadó is. És képzeljétek el, felírtam magamnak egy nagyon ismert Harvard professzor, Arthur C. Brooks előadása közben. Ő boldogság kurzust tart, ez a neve, boldogság kurzus a Harvardon. A várakozó lista az mindig 400 fő fölötti, az egyik legnépszerűbb kurzus. Három aspektusból vizsgálódik, azt mondja, hogy élvezet, nézzük meg az életünket az élvezet aspektusából, elégedettség, és a harmadik meg az értelmesség érzése, hogy amit csinálok, annak van értelme, és ő ezt, ez az Arthur C. Brooks, azt hiszem, ez egy katolikus úriember, mindig, mind a hármat a közösség élményhez és valamiféle hitélményhez köti. Ez azért elég komoly eszenciális megfogalmazás, nem?
6: Szintén a Harvardon volt egyébként, és még tart, a világ leghosszabb boldogsága kapcsolatos kutatása, ahol azt csinálták, hogy harvardi gyerekeket, mármint, hogy harvardi szülőkhöz kapcsolódó gyerekeket, tehát olyan gyerekek, akiknek a szülei a Harvardra jártak, illetve a bostoni nyomornegyedeknek a gyerekeiből hoztak létre két csoportot, és őket gyerekkoruktól egészen az idős korukig vizsgálták. Tehát, hogy ez majdnem 100 év óta megy ez a kutatás. És odáig jutottak ebben, hogy azt mondták, hogy 50 éves korára egy embernél nagyjából meg tudják már jósolni, hogy hogyan fog öregedni, hogy ő mennyire lesz boldog és egészséges 85 éves korára, ami elég bizarr, nem? Mert hogy ugye az feltételezi, hogy az egészségnek köze van a boldogsághoz és a lelki jóléthez, ami egy göröngyös téma ugye a modern elképzelés szerint, de mégis még a tudományos eredmények is ebbe az irányba mutatnak. És azt mondták ők, hogy nagyon sok minden volt, amit vizsgáltak, és amire azt gondolták, hogy na majd ez hatással lesz erre. És végül egyetlen egy olyan faktor van, ami tényleg szignifikánsan ezt meg fogja határozni, ez pedig a... Ja, csak mindenki annyira hosszú ideig húztam, mert fölcsigáltam.
4: Igen, na, számot is eltátottam.
5: És most itt a reklám helye.
6: És de nem. A következő adásban fogom elmondani. Oh. És ez a mély és támogató kapcsolatoknak a száma. Az, hogy neked milyen olyan, tehát hogy milyen szociális hálóval rendelkezel. És tök mindegy, hogy honnan származol, nehéz anyagi körülmények közül, jó anyagi körülmények közül, vagy mondjuk intellektuális, vagy nem annyira intellektuális közegben nevelkedsz, végül a mély és támogató kapcsolatok lesznek azok, amik meghatározzák a te boldogságodat is, semmi más.
5: Ez nagyon-nagyon érdekes, és hát kezdek magamba szállni ennek fényében, de most ezt még nem osztom meg, még túl friss. Viszont amit felsoroltál, Monika, az elindított bennem egy gondolatot. Konkrétan azt, hogy ugye 20. század egyik legnagyobb pszichológusa, Viktor Frankl állított fel egy nagyon jó teóriát és terápiát. Mindenkinek ajánlom az egyik magyarul is megjelent könyvét, Mondj igent az életre.
4: Igen.
5: Ő ugye Auschwitzban a legnagyobb, talán nem csak a számára, hanem az emberiség számára legnagyobb elképzelhető szenvedés és kín és brutalizmus és halálgyár közepette. Lett figyelmes arra, hogy a túlélés eszköze az, hogyha ebben a fokozhatatlanul nyomorúságos helyzetben is értelmet találunk az életnek. Ha megtaláljuk a szenvedésünk értelmét, ha már más ott nem állt rendelkezésre, és utána ezzel nagyon-nagyon sok embernek tudott segíteni, és a logoterápiával egy olyan módszertant emelt a tudományba, ami azóta is kiválóan működik. Na most ez nagyon figyelemre méltó abból a szempontból is, mert rámutat a mi egzisztenciánk lényegére, szóval, hogy valahogy mi olyanok vagyunk, hogy ha valaminek van értelme, azért tudjuk vállalni akár a szenvedést is, és egy kicsit feje tetejére állítja a szintén pszichológiából ismert úgynevezett Maslow piramist, amely azt mondja, hogy először a legalapvetőbb szükségleteinknek kell kielégülni, és utána jöhetnek a luxusok, például a depresszió luxusa, amiről beszéltünk, de nyilván ott a minőségi élvezetek
4: vannak sorbájtva.
5: Csak egy vagy fejezem be.
4: Okay.
5: És ezzel nem azt mondom, hogy ez a Maslow piramis mindenestül fabatkát sem ér, hanem azt, hogy van kivétel. Tehát nyilván először lakjunk jól, mert éhes hassal nehéz jól gondolkodni, de ha az ember erre van ítélve, lásd ezeket az extrém helyzeteket, vagy például Szolzsenyicin remek művét, a Gulág sziget csoportban elszenvedett élményeiről, akkor ez meg tud fordulni, és a szenvedésnek is akár értelme lehet.
4: Figyelj, a Maslowról azt olvastam, és ezt remélem, hogy te is a pszichológus barátunk Tamás meg tudod erősíteni, vagy a hallgatók fölkapják a fejüket. Miután pont egy podcast adásban beszélgettem Maslowról, Elém jött az interneten egy friss a piramissal kapcsolatban. A halála előtt már arról beszélt, hogy valami nem oké az ő saját piramisával, mert hogy a természet felettihez való kapcsolódás, ez az útkeresés, ha nincs meg, akkor felborulhat az egész élet, és ő ezt tette legalúra, élete végén. Uh-huh. Hát remélem, hogy a hallgatók erre majd reagálnak.
5: Jó, ezt ugye? Nem tudtam. Uh-huh. Egyébként ez azért is nagyon izgalmas, na, mert a halála előtt mindenki megváltozik.
4: Darwin.
5: Darwin is. Akartam idézni, de most egyébként Eszterházy Péter jutott eszembe.
6: Nekem Einstein jutott eszembe.
5: Oké. Igen?
4: Egyre
5: majd
4: jó.
5: Akkor mondd el.
4: Igen.
5: Na, de Eszterházy Péter egész életében azért egy hívő ember volt, de közeli barátaitól tudom, hogy az utolsó heteiben nagyon-nagyon máshogy látott minden.
6: Einstein, az, mert egy Einsteinnél is az van, hogy az élete utolsó időszakában róla azt tartották, hogy ő megbolondult, de ami valójában történt, vagy amit én tudok, hogy állítólag történt, az, hogy ő azt mondta, hogy ha összeadja az összes tudását, van egy csomó olyan kérdés vagy ellentmondás, amit nem lehet megmagyarázni a tudomány berkein belül. Mm-hmm. És hogy az egyetlen dolog, amire ő tud gondolni, az, hogy kell, hogy legyen valami e fölött. Mm. És itt ő ugye eltért ettől a rigid tudományos narratívától, és emiatt egy picit azt gondolták, hogy akkor ő megbolondult. De fogalmazhatunk
5: úgy is. Mi már rég megbolondultunk.
6: De fogalmazhatunk úgy is, hogy
4: megtért. Megtért, aha.
6: Igen, az élete végére.
5: Igen, én azt gondolom, hogy az ember az élet határhelyzeteiben, ez pedig egy filozófiai kifejezés, Jaspers-től származik, gyakran jut el ahhoz a ponthoz, ahol akár Einsteini tudás nélkül, vagy annak csak a töredékével is szembesül önön korlátaival, és fölfelé irányítja a tekintetét.
4: Az értelmesség érzéséhez köthető ez is. Kell, hogy legyen értelme annak, amit én végig örömködtem, vagy végig szenvedtem.
6: Ez, amit mondtál, ez egy csomó koncepcióban megjelenik, már ugye pozitív pszichológia berkein belül is. Itt ugye ez lehet a boldogságnak a három lába, amit ugye különbözőképpen fogalmaznak meg a különböző elméletek, de nagyjából az a lényege, hogy az egyik lába az ez a hedonisztikus boldogság.
4: Élvezet?
6: Igen. Mm. Hogy erre egyébként szükség van, hiszen hogy az életünknek ebből a szempontból is van értelme. Tehát, hogy nem feltétlenül kell, hogy aszkézisbe átmenjünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Mm. A másik az a te karrierutad, az, hogy te összességében mennyire tudsz kiteljesedni az életben. Mm. A harmadik az pedig az, hogy a társadalom tagjaként te mennyire érzed magad hasznosnak. Hogyha ez a három megvan, akkor fogod tudni azt a nyugalmat érezni, amit ugye a jelenlegi kapitalista berendezkedés próbál belőled kiírtani minden létező manipulatív módszerrel, hogy nem vágysz többre.
4: Ez az elégedett élet, Tamás.
5: Uh-huh. Na most én mondok egy meredeket ehhez. Na. Én ezt kibővíteném egyel, vagy az egyiket kiegészíteném egyel. Mégpedig a hedonizmust, vagy a hedon, a hedoni görög szóból, az élvezetet, mert erről azért a legtöbb embernek negatív képzete támad azonnal, hiszen való igaz, hogy az élvezet központúság az nagyon sok függőségbe és nagyon sok káros magatartás formába vezet, ez tagadhatatlan. De ahogy te mondtad, ez egyben kihagyhatatlan is. Tehát valahogy, ha nem képezi részét az életünknek, az a fajta gyönyör, amit valahogy a természet is sugároz, akkor ennek a hiánybetegségei végül büntetnek, és még nagyobb kompenzációkba és drasztikus függőségekbe csaphatnak át. Én a hedonét kiegészíteném egy másik forrásával ennek a gyönyörnek, és ez pedig az Isten jelenlétében való tétlen, szent, semmittevő időzés, amit én nagyon sokszor átélek, megtapasztalok, és ezt is ebbe a kategóriába sorolom, és már csak azért is, mert a szótő közös, ugyanis a hedoné az a héber édenből származik.
4: Ó, nem tudtam, de jó.
5: Az édenből. A gyönyör, ugye, ahogy az ember meg lett teremtve, tehát a gyönyör alapvetően a gyönyörre való vágyódásunk az nem illegitim. Gondoljunk csak arra, hogy a szexuális gyönyör, aminek az eszenciális részét még a legprűdebb, hogy is mondjam, katolikus tanítások se tagadhatták, maximum körbebástyázták annyi mindennel, amit már Isten igen. nem. De nyilván van a szexuális erkölcsnek jogos medre, amelyet fontos figyelembe vennünk, de az, hogy ez egy olyan pillanat, amely tagadhatatlanul az élet mondjuk leggyönyörtelibb pillanata, hát ezt nem az ember hozta létre önmagában, hanem ez egy adottság. De az, hogy az adottság a természet adta adottság, vagy Isten adta, ezen el lehet vitatkozni. De az, hogy ez az egyik legnagyobb, azon nem. És ez is bizonyítja azt, hogy a gyönyörre hangoltság az mennyire emberi.
6: Hát, vagy nem is arról van szó, hogy melyik a legnagyobb a három közül, hanem hogy létezik-e olyan a háromból, ami elengedhető, úgy, hogy nem a másik értelmet nyer.
4: Ez össze kell, hogy fonódjon, nem? Mint valami hármas kötél.
6: Szerintem a teljes értékű tapasztalás az akkor tud létrejönni, hogyha mind a három irányba nyitottak vagyunk. Hiszen ugye polárisan gondolkodunk. Tehát mi kétpólusúan gondolkodunk emberek. Ugye van ez a fajta isteni egypólusú szemlélet, ahol ugye egy egypólusú szeretetről beszélünk, aminek a másik oldalán nincsen utálat, de ez egy ennél emelkedettebb szint. A mi emberi szintünk az egy kétpólusú dolog, ahol a széphez társul a csúnya, a finomhoz társul a gusztustalan, a jóhoz társul a rossz, és mi így tudjuk értelmezni a dolgokat. Lehet, hogy a végén el tudunk odáig jutni, hogy mondjuk magát, a szépséget tudjuk egypólusúan látni az életünk vége felé. És azt mondjuk, hogy minden a maga egyediségében úgy szép, ahogy van. De egészen addig mi ugye ezt fogjuk explorálni, ez a mi életünk, hogy kipróbáljuk. Milyen érzést vált ki belőled, hogyha leülsz egy pohár borral a tornácodra, és akkor hallgatod a tücsköket.
4: Ez a szemlélődő életforma, nem? Szoktunk beszélni arról is, ugye, hogy Pajor Tamáshoz szegezem most ezt, hogy a legmagasabb szintje talán az imádságnak is a szemlélődő imádság, amikor úgy szinte úgy beleborulsz az Istennek az ölébe, amikor nézed a természetet. És nem harcolsz, nem küzdesz, nem hálálkodsz, nem sírsz semmit, csak egyszerűen úgy egy vagy. De ez olyan lecsendesedett állapot, más. Én nem hiszem, hogy akár egy 20 éves fiatal el tud ide jutni, ez már kell érettség, nem?
5: Hát igen, nagy a háború az emberben. Uh-huh. Egyébként igazából ez szerintem nem más, mint a vonság. A vonság. És gondoljunk bele, hogy az örökkévaló Mózesnek úgy jelentette ki magát, hogy vagyok, aki vagyok, ugye a négy betűs Isten név, amit ugye a zsidóságban a szentsége miatt nem is volt szabad kimondani, hanem helyette volt ugye az Elohim, meg az Adonai, vagy a Sém.
6: Ez a tetragrammaton.
5: Igen, és ez nem csak azt jelenti, hogy vagyok, aki vagyok, hanem hogy voltam, aki voltam, és leszek, aki leszek. Igen. Tehát az örök létezés, és tulajdonképpen a vele való szinkronizáció az egy szemben a különböző emberi törekvéssel, akarással, megfelelési kényszerrel, amelyet néha pont Isten irányába akarunk a legjobban érvényesíteni, hiszen ő tökéletes. Hát, hogyha embereknek akarok tetszeni, akkor összeszedem magam, kiglancolom magam, olyan szavakat használok, és a többi. De ha az Istennek, akkor mennyivel inkább? Na most ez téves. Mert neki semmit nem kell tennünk, hogy megfeleljünk, mert ő jóval előbb volt, és előbb ismer, és előbb szeret, és ezért egy dekonstruktív irányú a vele való szerintem szóbanállás. Egyébként, hogyha valaki azt hiszi, hogy most valamilyen szkientológiai agymenésen van, akkor annak szeretném eszébe juttatni a Prédikátor könyvének az 5. fejezetét, annak is az első versét, hogy amikor az Isten házához mész, akkor ne siessél valamit mondani, mert az Isten fent van, te pedig itt a földön, tehát maga az Isten beszéde is int minket arra, hogy dekonstruáljuk magunkat, és azért inkább össze gondoljuk meg, hát meg Jézus is nem utolsó sorban, aki azt mondja, hogy a pogányok, akik nem ismerik Istent, ugye a föld népeire az etnoszra használja, hogy ők gondolják azt, hogy a sok beszédükért hallgattadnak meg, és akkor mondja el a mi atyánk néven elhíresült imádságot. De igazából az ima az szótlanul is tud történni, hiszen valljuk be, nem a magyar nyelvet, vagy az angolt, vagy a németet, vagy a kínait hallgatja meg Isten, mert akkor tényleg a bábeli zűrzavar őre is kiterjedne, hanem valami metanyelvet, amely a szívünknek a hangja.
4: Nekem erről tudjátok miért eszembe? A boldog mondások egyik mondata, ami én Ruf Tibi barátottól hallottam, mondom ezt most Pajor Tamásnak, aki ugye teológus, filozófus, a Szent Pál Akadémia docense, remélem.
5: Mármint a Tibi, nem
4: a
5: én.
4: Tibi, nem, hát nem a Tamás, a Tibi, igen, a Tibi.
5: Én csak egy egyszerű tenyeres, talpas kis...
4: Gondolkodó vagy, kis és zenész.
5: Valami.
4: Szóval az eredetiben a boldog mondások egyik nagyon népszerű mondata az úgy hangzik, hogy boldogok a szellemben koldusok. Tehát nem a lelki szegények, hanem a szellemben koldusok. És ez ugye a transzcendenshez való kapcsolódás jelentés. Most az jut eszembe, ez jó, hogy nem három Tamás ül itt most a Szilágyi Tamásnak mondom, hogy vajon a te köreidben és a te életedben kollégák mit gondolnak erről a szellemi kapcsolódásról, mint boldogság forrásról?
6: Alapvetően ez, amit mondtál, amit ugye lelki szegényeknek fordítanak.
4: Úgy fordít a Károli, igen.
6: Ez szinte minden vallásban megjelenik, és nagyon nehezen tudják értelmezni az emberek, hogy az összességében mit jelent. Mm. Hogy te a lelked szintjén ne birtokolj, hogy a lelked szintjén szegény legyél. És ez alapvetően a különböző kötődéseknek a leredukálását jelenti állítólag. Hm. Tehát, hogy te nem kapcsolódsz tárgyakhoz, nem kapcsolódsz történésekhez, hanem megadod magad annak, ami van.
5: Ez is igaz, bár nekem ebben a meghatározásban belekeveredik egy kis buddhizmus. De nem baj most okvetlenül, csak azt gondolom, hogy azért fontos itt különbséget tenni, mert szerintem az ember igazán önmagától erre azért nem képes, mert szerintem a vágyaink egy része teljesen legitim, és nem az ezektől való megfosztottság állapota, vagy egy valamilyen technikával végezít önmegfosztás.
6: De hát nincs szó megfosztásról igazából, hiszen az élet így is úgy is prezentálni fog számodra dolgokat és lehetőséget és élvezetet, hogyha én ugye rólam azt tudnotok kell, hogy én összességében egy vallási felekezethez nem tartozó, viszont a vallás filozófia iránt meg nagy szenvedélyt tápláló ember vagyok. Én mindegyiket szeretem ezek közül. Amit én látok, vagy ahogy én gondolom, hogyha ezt ebben a fajta narratívában kéne elmondanom, akkor azt mondanám, hogyha te túlságosan kötődsz különböző utakhoz vagy cselekedetekhez, akkor te azt fogod gondolni, hogy te jobb istene vagy saját magadnak, mint maga az Isten. Mert hogy én szeretném meghatározni, hogy merre menjek, és hogy milyen tárgyaim maradjanak meg, és hogy milyen emberek legyenek körülöttem, mert én azt gondolom, hogy ezt jobban tudom. És ez egyfajta ugye spirituális arrogancia. Mert az alapfeltételezés az az, hogy a te utad az egy magasabb hatalom által van irányítva és segítve, hogy a te lelki fejlődésed a lehető legjobban tudjon előre menni. És hogyha túlságosan kötődsz ezekhez a dolgokhoz, akkor te szeretnéd meghatározni, hogy neked a jövőd milyen irányba menjen. És szerintem ez a fajta kifejezés, hogy ők öröklik a mennyek országát, és hogy délekben, ez azt jelenti, hogyha teljesen át tudod magad adni ennek a fajta ősbizalomnak, hogy elhiszem, hogy akár merre is megyek, akár mi is lesz, az annak úgy kell történnie, akkor te fogod örökölni azt az aranykorszakot, amiben a te lelked bele tud menni.
5: Hát nem tudom, hogy tudod-e, hogy mennyire okos dolgot mondtál, de,
6: na, hát
5: de én most egy kicsit nem annyira okos módon szeretném megvilágítani, mert számomra reveláció értékű volt. És elmondom miért. Mert amellett, hogy én azért vallok egy pszichlaszilárd, és bár nem nem teológiai nyelven, nem ilyen strikt módon definiálható hitvallás, de azért mégis, mert ez a hitvallás maga a Jézus Krisztus, viszont ebben benne is van, ebben a hitvallásban az, hogy ő egy élő személy, aki ugye nem dogmatika. De mindemellett, amit te most mondasz, vagy elmondtál, jelesül az, hogy az emberek, a hívő vagy vallásos emberek gyakorta abba a tévedésbe esnek, hogy a saját Isten értelmezésüket észrevétlenül, teljesen reflektálatlanul, gyakorlatilag egy akkora bálványán növekszik, amelynek az árnyékába utána ostorozzák mindazokat, akik nem ezt a levezetést fogadták el. Ez egy nagyon-nagyon klasszikus csapdája a vallásnak. Sokkal gyakoribb és sokkal károkozóbb, mint azt az ember elsőre gondolná. Tulajdonképpen ennek a mentén alakultak ki a különböző vallásfelekezetek, hiszen minden újabb vallásfelekezet nagyon sok értéke mellett, amellyel elindult a pályán, felfedezve az előző már beteljesedett károkozási hal.

0: hogy most bármiféle ezoterikus hullám előtt én megnyitom magam, nem. Azért van bennem uckodás és félelem, és figyelek az intuíciómra e tekintetben. De viszont nagyon-nagyon megtanultam az életben, hogy az a fajta vallási fanatizmus, amely már szinte örök ítéletet hirdet mindenki fölött, aki nem azt az utat követi, amit ő hangoztat, hát ez talán a legveszélyesebb hiba, amit a vallások kapcsolatban elkövethetünk, záró mondat. Már csak azért is, mert a Biblia, amit mi zsidók és keresztények a Szent Könyvnek tartunk és a kinyilatkoztatás forrásának, ezt messze menően elkerüli. Tehát azért beszélt történetekben, szimbólumokban, és nem definíciókban, nem kategóriákban.
1: Így van.
0: Hogy nagyon sok mindent ránk bízzon. És
1: mi
0: pedig
1: fel.
0: Elvitatjuk egymástól.
1: Igen.
0: Mi, akik megkapunk valamit a kincsből, rögtön kiskirályokká válunk, és elvitatjuk egymástól az értelmezés jogát.
2: És ez a lényege ezeknek a bűnöcskéknek, amit ugye meghatároznak a különböző vallások, hogy ebbe az irányba tereljen téged. Hiszen mondjuk maga az irítség mi, ha nem az, hogy én szerintem én jobb istene lennék a saját életemnek, mint maga az istenem. Ugye?
0: Persze.
2: Hiszen nekem azt birtokolnom kéne. Ha én lennék az Isten, én azt odaadnám magamnak.
1: Hát ez az a, ha én lennék az Isten, hú, milyen gondolat.
0: És hogy, de ezt óriási képmutatás rétegbe csomagolják.
2: Tehát ez nagyon komplex gondolat, szerintem nagyon izgalmas, hogy ha azt gondolod, hogy neked azt birtokolnod kéne, és irigy vagy amiatt, mert hogy nem birtokod, és más birtokolja, hogy ő nem annyira méltó erre, mint te, akkor ugye te fölülírod ezt a fajta vezetést, amivel te rendelkezel, és azt mondod, hogy én most jobban el tudnám dönteni, hogy ki mire méltó. Nekem kéne, én kéne, hogy legyek az Isten.
1: De ez már megint
2: akkor
1: a bárványi
2: én nekem
1: imádás,
2: lenne a dolog, és a másiknak meg nem lenne, mert ő nem méltó rá. És hogyha ez bennünk van, akkor folyamatosan ott van ez az arrogancia, hogy te egyébként nem adod át magad.
0: Ennek az arroganciának a legszélsőségesebb működési modellje, amikor ez már nem elégszik meg azzal, hogy pusztán az értelmezést vindikálja magának, hanem már ítéletet is hirdet, és büntetni is akar mindenkit, aki nem, és fenyegetni mindenkit, aki nem.
2: Nem, pontosan nem.
0: Nem ezt a narratívát fogadja el, és óriási dolog, amit mondtál, ugyanis tulajdonképpen ezzel, ahogy te is közben mondtad, hogy bálványimádás, idegen
1: Isten. És az első parancsolat, nem? Hogy ne legyen neked idegen Isten.
0: Kimerítettük, hiszen ebből meg szorosan fakad.
2: Ugye te magad vagy.
0: Szorosan,
1: hát ez az.
0: És ebből szorosan fakad a következő, idegen Isten imádás és bálványimádás utáni következő tiltó parancsolat az első kőtáblán, az Isten nevét hiába felneved. Igen. Mert ugye ez ebből már szükségszerűen következik, hogy rendszeres hiába veszik fel.
1: Ősz egy csapdában, és nem veszed észre, hogy ásod egyre mélyebbre a csapdát, a gödröt. De Tamás bátya, azt még azért mondd el nekünk és a hallgatóknak a Manna FM-en és a Cross Rádióban, hogy te hogyan értelmezed azt, hogy boldogok a szellemben koldusok? Miért hangsúlyozza ezt Jézus?
0: Na, itt visszakanyarodnék arra, amit az előbb megkezdtem. Tehát abban a definícióban, amit te kezdtél el, hogy ilyen leredukálódunk, és bizonyos vágyak, bizonyos dologiasulások elsúlytalanodnak, ezzel én alapvetően egyetértek, csak hogy ez igazából nem egy ilyen módszertan, nem egy művelet, hanem ez inkább egy ilyen vonság, egy ilyen alászállás önmagunkban, arra való rádöbbenés, hogy ha a dolgok birtokában lennék, amelyeknek most nem vagyok, akkor sem biztos, hogy a boldogsághoz közelebb kerülnék, és engedem, hogy a gondolataim, a vágyaim, az akaratom, és ezek nem csak most bűnös vágyakra gondolok, hanem még akár az Istennek teljesítendő parancsokra is, meg minden, úgy elkezdenek aláhullani bennem, mint ahogy egy pohárban leüllepszik a kosz az aljára. Ebben az állapotban, és itt már antropológiailag is fontos egy különbséget meghatározni, mert ugye a pszichológia nevében is foglalt, a pszichével, a lélekkel foglalkozik. Na most mi bibliai hívők egy picit, persze laza és fluid módon, de egy ilyen háromas tagoltságot tulajdonítunk az embernek, és a pszichénél mélyebb a pneuma, vagy a ruach, amit a héber, azt tehát a szellem, magyar szellem szóval

0: hozható vissza, és akkor van ugye a test, de mondom, ebbe sem érdemes úgy belebetonozódni, hogy most nagyon, mert nem lehet ezek között nagyon-nagyon exakt válaszolni valamit.
1: A pszichológia jelentős része is.
0: Hát a jungi tudattalan szerintem azzal elég rokon értelmű. Na most a lényeg, ami a kérdésedre adandó válaszom, hogy szerintem a szellem koldusai azok az emberek, akik felismerték, hogy sem a lélek, sem a test, ami fontos, de fontos elemei a személyiségnek, de nem tud teljes boldogságot nyújtani, hanem valahol a legmélyebb részünk, a szellemünk az, ami összetud kapcsolódni Istennel, és amikor ebben a visszaredukálódásban, elcsendesedésben vagyunk, akkor tud feltörni a szellemnek az éhsége, és ez a koldus volt, mert itt igazából az eredeti szó, az egy olyan embert jelöl, akinek semmije nincs. Tehát nem egyszerűen szegény ember, hanem semmi, teljesen nincs. A szellem nincs teleneiről beszél Jézus. A szellem nincs, akik rájöttek arra, hogy nekem igazából az egyetlen nagy kincsem a világon az Isten. Amit Ady Endre ír, Isten.
1: Csak
0: Isten.
1: Szerintem az lehet itt a probléma, hogyha ezt az aszkézissel összetéveszt. Mert hogy itt nem arról...
2: De jó, ez az ellenpont, de jó.
1: Ezért mondtam azt, hogy szerintem összességében a kapcsolatok és a kötődések, nem pedig maga a birtoklás lesz a dolog. És na itt most egyébként a Jobbnak a történetét hoznám föl példaként a Bibliából erre, hogy akkor ő, aki mindentől meg lett fosztva, és akinek előtte mindene megvolt, ha fogalmazhatunk így, mégiscsak ugyanaz az ember mindkét állapotában. Tehát, hogy őt nem az fogja meghatározni, hogy mit birtokol, meg mit nem birtokol, mert hogy ugye azt gondoljuk, hogy Jobb akkor is jó volt, amikor mindene megvolt, és akkor is jó maradt, amikor mindenét elvették, hanem a kötődés és az elfogadás az, ami mindkét állapotában benne van. Hogyha nincs semmim, akkor azt is elfogadom, hogyha mindenem megvan, akkor azt is elfogadom, de nem fogom megmondani. És ez az a történet, ami szerintem ezt a legszebben megmutatja ugye az extremitás irányába, hogy tessék, megmutatom, hogy mi az, amire gondolok ebben a vonatkozásban, ennek az embernek a történetén keresztül. És meg tudom mutatni, ugye itt a Bibliában a sátánnal szemben, hogy amire gondolok, az miért megdönthetetlen. Hogy ez a fajta lelki szegénység, a kötődéseknek ez a fajta hiánya, ez hogy tesz valakit tökéletessé?
0: Hát erre csak azt mondom, hogy ámen. Mert
2: hát ez a highlight a beszélgetésben.
0: De tényleg azért,
2: meg a peak.
0: Mert valójában maximálisan egyetértek, mert valójában ugye pont az jött ki, hogy Jobb talán tudatán kívül is, vagy tudata alatt, vagy fölött a legnagyobb kincs, amivel rendelkezett, az az Istennel való kapcsolat. És itt ezért azzal az részével is egyetértek a boldogság meghatározásnak, hogy a mélyen beágyazott kapcsolatok, és nekünk hívőknek ezen mélyen beágyazott kapcsolatok közül talán hanem a legnagyobb azért az Isten kapcsolat, és ezt én tényleg a legőszintébben mindenféle ilyen vallásos műmaérkedés nélkül mondom, mert csodálatos dolog az, amikor az ember ebben az elcsendesedésben nem csak azt éli át, hogy jaj, de jó, én most az vagyok, aki tényleg vagyok, és most ez is már nagy boldogság egyébként, mert sokszor
2: így van.
0: Viselkedünk.
2: Így van.
0: Most legalább az vagyok, aki vagyok, és nem valaki más, de még azt is érzem, hogy most viszont összekapcsolódtam valakivel, akinek a puszta jelenléte már maga a boldogság.
1: Na és figyelj, mert hogy ezt egyébként át lehet húzni alapból a világi értelmezésre is, mert hogyha mondjuk megnézed ezt a fajta Isten kapcsolatot, akkor azt látod, hogy maga a kapcsolódásod alapvetően meg kell, hogy szűnjön a jövőbeli elvárásoktól, és meg kell, hogy szűnjön a múlttal is, mint dimenzió. És akkor neked az Istennel való kapcsolódásod az alapvetően definiálható úgy is, mint az, hogy a jelenben vagy. És hogy akármi is történik veled, azt te ott a legszentebb pillanat fontosnak tartod, és úgy is állsz hozzá, mint hogyha az lenne. És akkor ez ugye a tudományban most mindfulness,
2: igen,
1: vagy flow állapot szakszavakkal van értelmezve, és alapvetően a boldogságnak szerintem a kulcsa az az, hogy tudunk-e a jelenben lenni, úgy, hogy kizárólag arra koncentrálunk, amit csinálunk. Mm. És azt fogadjuk.
0: Igen, vagyis talán nem is koncentrálunk, hanem csak ott vagyunk.
2: Elfogadjuk, elégedettem.
1: Hogy az a fajta jelenlét, az levedli magáról a jövőbeni vágyakat és elvárásokat, hiszen miért lennének feltétlenül ilyenek, hogyha te megbízol valamiben, ugye?
2: Hát
1: hogy ő vezet téged. Illetve levedli a múltat, mert hogy alapvetően az sokszor elvisz téged egy olyan irányba, hogy ítélkezni szeretnél a jelenet felett a múltnak a perspektívájából, de a múlt csak abban a pillanatában volt releváns, amikor a múlt a jelened volt. És igen, a mostani értelmezésben már az sokszor el tud vinni.
0: Az egyetlen valóság, ez a tulajdonképpen kiterjedés nélküli pillanat fizikai értelemben, de mégis nekünk valóság.
1: És hogy picit így reflektáljuk ugye a modern világra ezzel kapcsolatban, ugye az a probléma, hogy arra kényszerít minket most a rendszer, hogy mi több dolgot csináljunk egyszerre. Folyamatosan multitaskolsz.
2: Igen.
1: Gondolj bele, még az ágyban is, a mosdóban is, mindenhol. Te gondolkozol dolgokon, létrehozol dolgokat, és úgy fejlesztjük magunkat, hogy te miközben főzöl, közben az a mesterséges intelligencia meg megtanít neked egy verset, vagy berendezi neked a hetedet, vagy oda teszi a meetingjeidet, mert hogy önmagában az már kevés szeretné velünk elhitetni a világ, hogy te mondjuk étkezés közben ne csinálj semmit, hanem csak arra koncentrálj. És egy csomó kultúrában egyébként ez megmaradt.
2: Ázsiáról beszélsz?
1: Például Ázsiában, hogy ott nem beszélünk étkezés közben, hanem mindenki arra koncentrál. Mm. És egyébként a magyar történetben is ez megvolt korábban.
0: Ugye emberrel is közben nem beszél.
1: Csak mi ezt egy nagyon konzervatív dologként egyébként ilyen, úgy ítéltük meg, hogy
0: fegyelmező,
1: hogy el fogjuk vetni.
0: Mi
1: úgy ítéltük meg, hogy ez egy nagyon konzervatív dolog, és mi elvetjük, ez már nem egy liberális gondolat. Mm. Pedig ez a fajta mindfulness hozzáállás az élethez, hogy mindig csak azt csinálod, amit éppen csinálsz, ez tök jó. Mert hogyha csak a mostani állapotot nézitek, ugye egy picit most eltűnt a jövő, meg egy picit eltűnt a múlt, hanem most csak itt vagyunk, és akkor beszélgetünk ezekre a dolgokra, és mindenki arra koncentrál, amit a másik mond, és semmi nem tereli el a figyelmedet. Hogy ez önmagában az, amit boldogságként definiálunk.
2: Igen.
1: És azt is érzed ebben az állapotban, hogy jól érzed magad, és amikor véget...
2: Teljesen relaxál, tényleg, ez a 45 perce beszélgetünk, igen, és ez egy lelassult állapot.
1: A véget ér azt fogod mondani, hogy tök jól éreztem magam ebben az állapotában. De hogy nem mi nekünk köszönheted ezt, hanem annak, hogy átengedted magad.
2: Megengedtem magamnak, igen, ezt. Ennek a beszélgetésnek az összegzését találtam én meg a Wiki szótárban, valamikor még a szocializmusban jegyezték le, hogy a boldog szónak az az eredete az ős magyarban, hogy boja, meg pulu, és tudjátok mit jelent? Gazdag, bőséges, valamiféle fokozott örömnek a megélése, és hozzákapcsolják egyfajta vallási megéléssel. A cél az Istenhez vezető útnak a megtalálása. Tehát valami ősi dolog, ami hajt egy drive bennünk, hogy keresünk és kutatunk, mert kapcsolódni akarunk. 64-ben a Magyar Értelmező Kézi Szótár meg azt jegyezte le, hogy ez az elégedett élet.
0: Az acéli kultúrpolitika nem tudott faltól falig kiterjedni, úgyhogy hagyott egy kis részt azoknak a kis egyszerű emberkéknek, akik nem nőttek fel a szocialista gondolatnagyságával.
2: Van egyetlen, mondtam ezt.
1: A pszichológián belülről, amit szerintem jó, hogyha láttok, az, hogy alapvetően két típusú ember van. Van egy internalizáló, meg egy externalizáló. Az egyik önmagát tekinti kiinduló pontnak, és okozójának az életnek. Tehát, hogy magát szeretné fejleszteni, és azt gondolja, hogy ha jó dolgok történnek, azért ő felelő. Uh-huh. És hogyha rossz dolgok történnek, azért is felel. Na ehhez képest egy externalizáló inkább a körülmények fogjának érzi magát. Aha. Impulzívan cselekszik, és majd megoldódik. Amik történnek, ha jó, azért sem annyira ő a felelős, meg ha rossz, azért sem annyira ő a felelős. És hogy itt a vallásban az, hogyha te elmész misére, és hallgatod ezeket a prédikációkat, és gondolkozol ezeken a dolgokon, akkor az korrelálni fog az internalizáló embernek a beállítódásával, és nevelni fog téged arra, hogy te fejleszd magad, elemezd magad, elemezd az utadat, és értékeld a saját szerepedet a te környezetedben. Emiatt egyébként a vallásokhoz való tartozás, az növelni fogja a boldogság érzését, mert egy olyan dologra tanít meg téged, ami a boldogsághoz vezető úton szükséges, történetesen az, hogy figyelj belülre, és hogy figyelj a környezetedet, és hogy próbálj meg jobb lenni, hogy az életednek van egy útja.
0: Vagy nem, ha rosszul prédikálnak. És sajnos ez is megesik, és ebben az esetben ez nem csak, hogy nem a boldogsághoz vezet el, hanem nagyobb boldogtalansághoz.
1: De még az se probléma, Tamás, bocsánat, hogyha rosszul prédikálnak, mert benned már megvan az a nyitottság, hogy meghallgatsz valaki más rajtad kívül.
2: És ez is egy komoly önfejlesztő, meg öngyógyító mechanizmus.
0: Azt gondolja, hogy én nem a Isten híd talaján állok.
1: Teljesen igazad van.
0: Hanem csak azt mondom, hogy pont az Isten állít nagysága miatt, amelynél nagyobb állítást még egy hitetlen se tud megfogalmazni, hiszen ad abszurdum Istennek tulajdonítjuk a legnagyobb tulajdonságokat. Ezzel a névvel lehet legjobban visszaélni, én csak erre utaltam.
2: Figyeljetek, srácok, az adásidő már lejárt, de muszáj, hogy egyetlen gondolatra nagyon-nagyon röviden reagáljatok.
1: Jó.
2: Férfiként is, apaként is. Szóval azt mondja ez a drága Pál apostol a római lakosoknak ír egy levelet, hogy meggyőződésedet tartsd meg magadnak Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart.
0: Ugye ez a károli fordításban úgy van, hogy boldog az, aki nem kárhoztatja magát abban, amit helyesel. Mind a kettő jó. Ezt lehet, hogy ki lehet fejezni a mindfulness állapotával, tehát azzal a fajta harmóniával, amelyből sajnos kelet-európai világunkban elég kevés van, mert itt állandó sokfedelű és szerteágazó igazodási rendszerek, vállalat, állam, egyház, család a képmutatások labirintusait hozták létre, és ebben bizony hiányzik az, amikor az ember olyan létállapotban van, amikor a cselekedeteivel, a gondolataival belül a szelleme összhangba tud lenni, és ha még az adott pillanatban igen, akkor is húz magával olyan koloncokat, ami teherként ránehezedik, és azzal néz szembe, hogy valamikor ez nem így volt, és miért rontottam el. Most talán legyen ennyi elég.
1: De nekem egy történet jut eszembe, hogyha még van.
2: Rövid.
1: Jó. Egyszer egy Nepálban, egy ilyen buddhista kolostorban laktam, és ott tanultuk a buddhizmust, és egy idő után már ugye hetek óta, amikor reggeltől estig ez volt, akkor elkezdtem mást is olvasni, mert hogy ott csak vallási irodalmat lehetett, és találtam a kolostor könyvtárában a Tao-val kapcsolatos könyveket, és nagyon érdekes, hogy a Tao azt mondja, hogy a morális ember nem a profit motívumban gondolkodik, és nem cselekszik a profit motívum miatt, és legyen ez akár anyagi, vagy akár szellemi, vagy bármilyen profit, magad, vagy a csoportod számára is. Tehát nem ez alapján cselekszik, hanem az alapján, a gondolat alapján, hogy szerinte az, amit csinál, az úgy helyes. És hogy a Tao például tapasztalásnak tartja az életet. És én úgy értelmezem ezt a gondolatot, hogy csináld azt, ami szerinted helyes, és nem feltétlenül kell neked ítélkezned azok felett, a dolgok felett, amik ennek a hatására történnek, mert nem te vagy annak a tudója, hogy ezeknek a dolgoknak mi az értelme. Szóval te, amíg azt csinálod, ami szerinted helyes, addig te nyugodtan járd az utadat az életben, és neked nem kell elszámoltatnod sem magad, és az amiatt se kell aggódnod, hogy elszámoltatnak téged.
0: Zárszóként egy szerény igényű szóvicc. A keleti tanokra nyitott, ám a kereszténységgel erős fenntartásokkal élő liberális barátaim erre azt mondanák, hogy jöjjön bármi, csak Nepál.
2: Na szerintem boldogok az istenkeresők. Ez az én rövid összegzésem erről a beszélgetésről. Boldogságunk nyomába eredtünk a Cross GPS újabb adásában Szilágyi Tamás pszichológussal és vállalkozóval. Köszönjük a figyelmedet. A Cross GPS újabb adását hallottad, ahogy elhangzott Szilágyi Tamással beszélgettünk. Tamás, olyan jó, hogy eljöttél. Jössz máskor is?
1: Köszönöm szépen, igen, szívesen. Én is jól éreztem magam.
2: Vissza is hallgathatod ezeket a beszélgetéseket a Cross Online Rádió weboldalán. Új adásokkal a Manna FM-en is jelentkezünk, valószínűleg szombatonként este 6-tól, de erre még ráerősítünk. Én Bali Mónika vagyok, beszélgetőtársammal, állandó beszélgetőtársammal, Pajor Tamással. Várunk benneteket újra
0: és
2: újra.
0: És hallgassatok minket, mert hallhatjátok, hogy érdemes.
3: Cross GPS a Manna FM-en. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja.
1: Marad a napos meleg idő, a költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Elkezdődött a Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció, a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Elkezdődött a 19. Nemzeti Vágta a Szilvásváradon. Székely Tibor, az esemény főkapitánya a megnyitón elmondta, a szervezők minden évben egy történelmi személyiséget választanak a program vezér alakjának. Idén Répási Mihály tábornokra, az 1848-as huszáregységek legfőbb előjárójára esett a választás. A kétnapos versenyen a felnőttek mellett a kis huszár és huszárgyerek vágta résztvevői is rajthoz állnak, de lesz fogatvágta, hagyományőrző huszárverseny és kocsitoló verseny is.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hits.

0: amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, it's Gladden. I'm so excited to tell you about my new single, Hunt Me Down.
2: Miután összeálltam Benzivel, egy nagyon tehetséges producerrel, ennek a dalnak a szövegét himnuszként írtam meg azoknak, akik szerethetetlennek érzik magukat. Nagyon szerettem volna rávilágítani arra a tényre, hogy nem tudjuk túlszárnyalni Isten irántunk érzett szeretetét. Próbáltam elhinteni azt az üzenetet, hogy az igaz szeretet folyamatosan próbál bennünket utolérni. A mi választásunk, hogy folyamatosan menekülünk a szeretet elől, vagy hagyjuk, hogy utolérjen.
1: Huge thanks for listening to Hunt Me Down by Gladden.

0: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
1: A varjuhályok igen változatos nemzetség, több mint 300 fajjal. Maga a sedum elnevezés a latin sedeo igéből származik, aminek a jelentése ülni. Ez leginkább az alacsony termetű varjuhályfélék tulajdonságára utalt, miszerint ülnek a sziklákon, a talajon. Azonban találhatóak közöttük örökzöldek, félörökzöldek és lombhullatók is. Többségük lágyszárú, pozsgás növény. A touchdown tick körülbelül 50 cm magas, erős növekedésű, az egyik legsötétebb, fogazott levélzetű fajta. Leveleinek színe a vöröses barnától a lilás barnáig terjed. Bogernyőzetben nyíló, apró, csillagszerű, rózsaszín virágai egyenes, sötétvörös szárak végén augusztustól novemberig fokozatosan bontják ki szirmaikat. A virágfejek fennhagyva remekül néznek ki télen is, formát és textúrát adva az ilyenkor kopár kertrésznek. Napfénykedvelő lévén tűző napot helyett, talaj tekintetében pedig átlagos, jó vízelvezetésűt válaszunk számára. Szívós, igénytelen, szárazságtűrő, tolerálja a sziklás és rossz talajokat is, gyorsan megtelepszik, viszont a pangó vizet nem bírja. Kártevőke és betegségekkel nem igazán kell számolni. Sziklakertek, ágyásszegélyek, sétányok, sekély talajrétegű napos felületek kőedények beültetésére kiválóan alkalmas. Virága és levelei hosszú hónapokon át kedves, üde látványos színfoltot jelentenek.
2: Ez volt a Manna Morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.
4: How y'all doing this evening?

0: is Amanda Hits.
1: Hey, I'm Matthew West, and I want to share with you the inspiration behind my new song, My Story, Your Glory.
2: Ezt a dalomat az a podcast sorozat ihlette, amit néhány évvel ezelőtt indítottam. Ebben a vendégeimmel megosztjuk egymással a megtérésünk és az Istennel való járásunk, a hitünk történetét. Ezeken a beszélgetéseken keresztül mindannyian újra és újra szembesülünk azzal, ahogyan Isten

munkálkodik. Az életünk történeteit, fejezeteit, még akkor is, hogyha töredezettek és nem túl dicsőségesek, Isten tudja használni, meg tud gyógyítani rajtuk keresztül másokat. A mi életünk példáján keresztül meg tud váltani embereket, és az életük repedésein keresztül megismerteti velük az ő végtelen kegyelmét és szeretetét. Egy életet kapsz, és ez a te történeted az ő dicsőségére. You get one life, and it's your story for his glory.

0: Cinem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sátán tangó. Tarbéla 1994-ben készült fekete-fehér filmje, a maga 450 percnyi játékidejével minden idők 9. leghosszabb mozifilmje a világon. Miközben a filmhosszához viszonyított vágások számában a legkevesebben rendelkezik, így ebben a tekintetben listavezető. A nemzetközi filmvilágban legtöbbet említett magyar filmalkotás Kraszna Horkai László regénye alapján készült. A 12 epizódra takolt mű kapcsán sokan a lételméleti és metafizikai értelmezéseket tartják fontosnak, míg mások szociológiai szempontok alapján tartják megkerülhetetlennek, de akad, aki a sajátságos humorát és az önreflexiót értékeli a legjobban, a nézőpontjait önmagába visszatérő módon elbeszélő filmben. Medvigy Gábor retinába égő képei mellett Víg Mihály zenéje teszi markánssá a hipnotikus hatású, bár a mai szemmel már nehezebben befogadható alkotást.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Manna.
0: A szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene.
3: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Leégett a radostyáni műemléktemplom, napos késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Ukrajna ismét át fogja verni a Tisza kormányt a kisebbségek ügyében, reagált a Fidesz frakció a miniszterelnök és a külügyminiszter azon bejelentésére, amely szerint Ukrajna kész biztosítani a kisebbségek nyelvhasználati jogait. Az ellenzéki párt szerint Magyarország továbbra sem kapott semmilyen garanciát a törvényjavaslat elfogadására, Ukrajna valódi célja pedig a magyar vétó elhárítása, amely segíteni az ország unióhoz való csatlakozását. Oroszország ismét távozásra szólította fel az Ukrajnában tartózkodó diplomatákat és külföldieket, mert folytatják a megtorló csapásokat Ukrajna ellen. Emlékeztettek arra is, hogy már korábban is felszólították a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Elszállították a fővárosi Szabadsághídnál előkerült II. Világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártmányú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották.
0: Időjárás.
3: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: Manna Hits.

Amikor dalszöveget írok, mindig arra gondolok, hogy az embereknek átmegye a mondani való üzenete. Ez a zeném arról szól, hogy Isten azt ígérte nekünk, hogy ha hiszünk Jézus kereszt halálának az üzenetében, akkor soha többé nem szakadunk el Krisztustól. Mi már a mennyben vagyunk, csak még tart a földi útunk.

0: Morzsa. Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
1: Ez volt a Manna Morzsa.

0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Leégett a radoscsáni műemléktemplom, napos késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Ukrajna

0: tiltották a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost. A lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási infrastruktúra létesítményeit. Legkevesebb 5-en meghaltak, 6-an pedig súlyosan megsebesültek Gáza városban egy hajnali izraeli légi csapásban. A város egyik legsűrűbben lakott részét érte találat, sokan a romok alatt rekedtek. Izrael és a gázai övezetet ellenőrző Hamas terror szervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, de a megállapodás ellenére az övezetből rendszeresen jelentenek támadásokat. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Elszállították a fővárosi Szabadsághídnál előkerült II. Világháborús páncéltörő lőszert a tűzszerészek. A német gyártmányú szerkezetre járókelők bukkantak a hídtól körülbelül 100 méterre a Dunaparton. A rendőrség a művelet idejére lezárta és kiürítette a területet, de a korlátozást már feloldották.
1: Időjárás.
0: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

we're gonna review this. Review the story of two sisters.

0: Manna Hit.
1: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
2: Hey, I'm Lizzie Morgan, and this is the story behind the song Maybe the Miracle. This song was written out of a season of disappointment.
3: Amikor ezt a dalt írtam, a csalódottság uralta a gondolataimat. Ez pont akkor volt, amikor váltak a szüleim. Emlékszem, hogy Istenhez fordultam, és könyörögtem neki, hogy hozza rendbe a házasságukat, de sajnos nem úgy ment, ahogy gondoltam. Azt hiszem, néha nem vagyunk felkészülve arra, hogy a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan azt hittük. Abban a szomorú helyzetben közel kerültem Istenhez. Akkor ismertem meg igazán, valódi bizonyosságra leltem, rájöttem, mi vigasztaló. Meggyógyította az összetört szívem. Nem tudom, te most milyen időszakon mész keresztül, de remélem ez a dal emlékeztet arra, hogy nem vagy egyedül. Isten veled van, és ez a hitünk szépsége, hogy van egy Istenünk, aki szeret bennünket, és ragaszkodik a megtört szívűekhez.
2: I hope it blesses you.

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő. Ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Világháborús bombákat találtak a budapesti Dunaparton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok az MTI híreivel.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna Hit.
0: Manna Hit.

0: Manna Hit. Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez a Manna Hit.
1: Hey, this is Francesca Battistelli, and this is the story behind my new song, God is Good.
2: God is good.
1: A few years ago, a good friend of mine went
3: Néhány évvel ezelőtt egy jó barátom tragédián ment keresztül, ezért tiszteletünk jeléül írtuk neki a God is Good című dalt. Mindenki életében eljön az az időszak, amikor nehézségeken megy át. Az elmúlt évek is arra tanítottak bennünket, hogy az élet tele van hullámvölgyekkel. De van valami, ami állandó. Van valaki, aki nem változik. Ő Isten, aki mindig jó és folyamatosan ugyanúgy szeret minket. Azért imádkozom, hogy akár mind mész is ma keresztül, ez a dal bátorítson és emlékeztessen arra, hogy Isten veled van, volt és lesz az idők végezetéig. Nem számít, merre vezet az utad.

0: Érkezne föntről.
1: Mannasztikus slágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
2: Hey, this is Leanna Crawford, and this is the story behind my song I Know a Place.
3: I know a place.
2: I wrote this song about.
4: Tudom, úgy tűnhet, mintha ezt a dalt arról írtam volna, hogy ismerek egy helyet a mennyben, ahol minden könnyet elmosnak, ahol öröm és béke van körülöttem, és hogy mennyire várom már, hogy ott lehessek azon a helyen. Itt még a földön nincs helyem Jézusban, viszont végre most megélhetjük a békét és a reményt. Ez a dal ajándék tőlünk neked, hogy emlékezhess arra, hogy azt kell választanunk, hogy bízunk Jézusban, mert amit a kereszten tett, utat nyithat neked és nekem, hogy szabadságban, örömben és békében járhassunk minden egyes nap, mindent megélve, hogy egyszer ott lehessünk majd azon a helyen, amiről énekelek.
2: I hope you encourage when you listen to I Know a Place.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás.
1: Kiszél.
0: Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna. FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Yeah, yeah, yeah.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Úgy érzem, mire befejezzük ma este, néhányan azt tudjátok majd mondani. Szóval ez azt jelenti, hogy én rendben vagyok? Szóval azt mondod, hogy rendben vagyok? Azért készítettem ezt, hogy megértessek valamit. A szellem gyümölcsei szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, ami alázatosság és önkontroll. Már régebben rájöttem arra, hogy minden gyümölcs a szeretetből fakad. Látjátok, igazából a szeretet a gyümölcs. És nem lesz neked igazán ezekből, ha ez nincs. Persze lehet, hogy vannak néhányan, akik alapból kicsit türelmesebbek. A férjem például ilyen, a természetéből fakadóan türelmesebb, mint én. De a Szent Szellem igazi gyümölcsei, és most nem a jellemvonásokról beszélünk, a Szent Szellem igazi gyümölcsei abból kell, hogy fakadjanak, hogy Isten szeretete belénk lett helyezve, és mert a Szent Szellem bennünk lakik, és ahol ő van, ott van a gyümölcse is. De ugyanakkor mindezek egy helyen vannak tartva az önkontroll által. Szóval én úgy tekintek a szeretetre és az önkontrollra, mint a két könyv polc támaszra, és ezek mind a szeretetből fakadnak, de ha nincs önkontrollom, nem leszek alázatos. Ha nincs önkontrollom, nem leszek hűséges. Feladom a dolgokat, amikor nehezebbé válnak. Ha nincs önkontrollom, nem leszek bárkihez jó, kedves vagy türelmes. Nem leszek békés, mert ha valami felbosszant, akkor cirkuszolok miatta, mérgelődök, és elvesztem a békességemet. Nem lesz örömöm, ha nincs önkontrollom, mert amint valami történik, ami nekem nem tetszik, rögtön fel háborodok. Szeretném, ha ezen a hétvégén meglátnátok, hogyan is működnek ezek a dolgok együtt. Ma este azonban arról szeretnék beszélni, hogy mi a különbség az ajándékok és a gyümölcs között. Szeretnék beszélni a személyiség formálódásáról, mert meg kell értenünk, hogy mi hogyan nézzünk az ajándékokra, és Isten hogyan tekint rájuk. És fel kell ismernünk, hogy az ajándékokat Isten adja. Mi nem teszünk semmit, hogy kiérdemeljük. Nem kell tennünk azért, hogy kifejlődjenek. Persze együtt kell velük dolgozni, mert meg kell tanulnunk használni őket, de az ajándékok adottak, a gyümölcsök ellenben nem adottak, hanem fejlődnek. Amikor Krisztus beköltözik az életünkbe, egy magocska formájában megkapjuk ezt. De az egyetlen módja, hogy a Szent Szellem gyümölcse kifejlődjön, ha olyan helyzetekbe kerülünk, ahol újra és újra használnunk kell őket. Olyan ez, mint egy izom, ami el van erőtlenedve, gyenge és tehetetlen, de ha elkezded használni azt az izmot minden alkalommal, ahogy használod, egyre erősebb és erősebb lesz. Türelemért imádkozol, és megpróbáltatásokat fogsz kapni. És már előre megmondom nektek az igazat, mielőtt belemegyünk ebbe. Ha elkezdesz imádkozni, hogy a Szent Szellem gyümölcse kifejlődjön az életedben, akkor meg fog jelenni néhány olyan ember az életedben, akikkel nehéz lesz kijönni. Olyan élethelyzetekben találod magad, amik nehezeknek bizonyulnak. A temperamentumodnak, de elég bátornak és merésznek kell lenned, hogy azt mondd, Istenem, átmegyek bármin, amin át kell mennem ahhoz, hogy eljussak oda, ahol látni szeretnél. Fel akarok nőni. Olyan személy szeretnék lenni, amilyennek te szeretnél, hogy legyek. Mert akkor az lesz, hogy a hegyet körül fogsz keringeni. Körbe-körbe, le és fel. Rosszul érezve magad. És bár a jót akarod cselekedni, mégis a rosszat teszed, és utána 3 napig bűntudatod van. Nem szabad félnünk növekedni. Mindenki mondja, nem félek növekedni. Isten ajándékokat ad a férfiaknak és a nőknek is. Ezek képességek. Minden, amit meg tudsz tenni, amiben jó vagy, az ajándék, amit Isten adott neked. De hogy őszinte legyek, a világban sokkal inkább csodáljuk az embereket az ajándékaikért, mint kéne. Pedig Istent kéne jobban csodálnunk, aki adta ezeket az ajándékokat. És ez történik, mert az emberek szeretnék a csodálatot, az elfogadást, az elismerést. És így mi keresztények is elkezdünk túl sokat foglalkozni az ajándékokkal, meg azzal, hogy miket tudunk csinálni, és ebben a folyamatban egyre kevésbé foglalkozunk a jellemünkkel. Sok embernek van ajándéka, ami elvinné őket valahova, de nincs elég jellemük, ami megtartaná őket ott. Ezért látunk olyan sok hulló csillagot. Az ajándékaik felviszik őket a magasságokba, aztán bolondot csinálnak magukból, bűnbe esnek, tesznek valami szégyenteljes és szörnyű dolgot, és pláne, ha Krisztus nevében mennek, akkor még rosszabb a helyzet. És az emberek ilyenkor összezavarodva ezt mondják, hát ezt nem értem. Ezért sok esetben még akkor is, ha csodás ajándékod van, és sokatoknak az van, képességeitek és dolgok, amiket meg tudtok tenni, talán nem értitek Istent, miért nem használt titeket. Nem értitek, miért nem nyílnak meg nektek az ajtók. Mondok nektek valamit, jobb, ha ezt teszitek, jobb, ha imádkoztok, hogy addig ne is nyíljon meg semmiféle ajtó, amíg a jellemetek arra a helyre nem kerül, hogy végig tudjátok majd járni jó hozzáállással. Manapság annyira sietünk, hogy előléptessenek minket. Olyan sok ember van, rengeteg ajándékkal, de belül nincs semmi. A képességek, amiket kapunk, megkülönböztetnek minket másoktól. Nem tesznek minket jobbá másoknál, csak másokká tesznek. Én jól tudok kommunikálni, de nem vagyok jó énekes. Tanító vagyok, és nem zenész. Isten nem ad meg minden ajándékot mindenkinek, pedig megtehetné. Ha adhat egy ajándékot, adhat százat is, de nem hagyja, hogy mindannyian mindent csináljunk. És tudjátok miért? Azért, mert azt akarja, hogy szükségünk legyen egymásra. És ha te meg tudsz tenni valamit, amit én nem, akkor az azt jelenti, hogy szükségem van rád. És azt szeretné, hogy felismernénk, hogy ő adja nekünk az ajándékokat, és azokat, amiket ő akar. Nem szeretné, ha irigykednénk egymásra. Nem akarja, hogy a másikét kívánjuk. Nem szeretné, ha azzal telne az életünk, hogy valaki mássá próbálunk válni. Gyerünk! Szeretné, ha elégedettek lennénk, megelégedve azzal az ajándékkal, amit adott nekünk. Legyen ez egy nyilvános ajándék, vagy egy személyes ajándék, legyen ez a világ által körbe rajongott ajándék, vagy olyan, amit nem sokra értékelnek. És tudjátok, bizonyos mértékig mindannyian ilyenek vagyunk. Ha találkozol egy új emberrel, és megkérdezed, hát te mivel foglalkozol, és azt válaszolja, pincér vagyok, vagy egy autógyárban a gyártósoron dolgozom, vagy valami ilyesmi, és erre te, igen, de jó. De ha valaki azt mondja, tudós vagyok, vagy orvos, akkor azonnal így reagálsz, hogy De tudod, az igazság az, hogy egyik ember sem fontosabb, mint a másik, és egyik se jobb, mint a másik. Az egyetlen ok, ami miatt a tudós lehet, az az, hogy Isten adta neki az eszet, hogy megtehesse. És sokszor olyan okosak lesznek, hogy még Isten se tudják dicsérni, aki megadta nekik ezt a képességet, amivel tehetik, amit tesznek. A legnagyobb hiba, amit elkövethetünk, hogy büszkévé válunk arra, amit meg tudunk tenni. És aztán tovább megyünk.

Mások segítése, rendszerezés vagy takarítás. Mondok valamit. Én örülök, ha van valaki, aki szereti takarítani a házamat, mert én nem szeretem takarítani, de utálom a koszt. Szóval örülök, hogy van valaki, aki szereti ezt. És örülök, hogy van valaki, aki tudja, hogyan kell megcsinálni a hajamat. És hálás vagyok ezekért az emberekért, akik megcsinálták ezt a sminket rajtam. Boldog vagyok, mert én csak beszélni tudok. Egész nap beszélni fogok nekik, ha ők megcsinálják azokat, amiket én nem tudok megtenni. Tudjátok, a 70-es években kezdtem el szorosan az Úrral járni. Akkoriban volt egy nagy karizmatikus megmozdulás világszerte. Sok embert erőteljesen megérintett a Szent Szellem, és nagyon sokat tanítottak a Szent Szellem ajándékáról. Fogok ma este beszélni egy kicsit a Szent Szellem ajándékairól, mert mostanában nem hangzik el erről elég tanítás. Bármit túlzásba lehet vinni. Tudjátok, Isten szeretné, hogy bővölködjünk, de nem csak ezt akarja, tehát ha csak a bővölködésről prédikálsz, akkor az emberek agya állandóan a pénz körül fog forogni, és elfeledkeznek az Istenről. Mindent egyensúlyban kell tanítani, és Isten ad nekünk ajándékokat, és szeretné, ha megtanulnánk működni ezekben az ajándékokban, és használni ezeket, mert az Isten ajándéka az egy természetfeletti erővel való felruházás, ami megkülönböztet téged, és lehetővé teszi, hogy ne csak hétköznapi életet élj. Isten ajándékaival élheted a szokásos mindennapi életed egy természet feletti rendkívüli módon. Ez az erővel való felruházás. Szóval megnézzünk néhányat ezek közül az ajándékok közül. Nem fogok ezzel túl sok időt tölteni, mert bár Isten ad ajándékokat, és szeretné, ha használnánk őket, még inkább szeretné, ha gyümölcsöt teremnénk. A Biblia azt mondja, hogy lefelé kell gyökeret vernünk, és felfelé kell gyümölcsöznünk. Ha meggyökerezünk lefelé, a gyümölcs fel fog jönni. Ha elültetsz egy magot a földbe, nem látsz semmit a felszínen, mindaddig, amíg a gyökere le nem megy a földbe, és meg nem kapaszkodik a mélyben, akkor lesz gyümölcs a felszínen. Ha olyan fád van, aminek nem mélyek a gyökerei, és sok gyümölcsöt terem, az első vihartól kidől. De ha egészen mély gyökerei vannak, a vihar nem pusztítja el. 31 néhány évvel ezelőtt, miután Isten elhívott engem, hogy tanítsak, gyakran ültem a nappalimban, és néztem a tévében, ahogy mások prédikálnak, és azt gondoltam, nem értem, hogy Isten miért nem engedi, hogy kimenjek, és nyilvános szolgálatom legyen. És miért csak ezt a kisházi csoportot taníthatom a nappalimban, minden kedden este, és már 5 éve csak ezt csinálom, és néztem ezeket a tanítókat, és azt gondoltam, simán letanítalálak téged. Na hányan találjátok ki, miért én voltam a nappalim padlóján, és nem ők? Én már akkor is így tudtam tanítani, ahogy most, de nem volt jellemem. Tele voltam büszkeséggel, nem volt bennem alázat, se gyengétség, nem volt türelmem. Az örömömet a körülményeim kontrollálták. Semmit nem tudtam a szeretetről, abszolút semmit. Persze meg tudtam simogatni valakit a gyülekezetben, és azt mondani, szeretlek az Úr szeretetével. Jaj, úgy túlzásba vittük ezt. Úgy értem, minden héten a gyülekezetben valaki azt mondta nekem, most menj és ölelj meg valakit, és mondd neki, szeretlek az Úr szeretetével. Pedig én nem is szerettem azokat az embereket. És miután elmentem a gyülekezetből, pletykáltam róluk, de szerettem őket az Isten szeretetével. És én nem értettem, miért nem enged ki engem a világhoz. Engedjetek! Jövök! Joyce, a prédikátor. Érti valaki, amit mondok? Értitek, hogy dolgoznunk kell egy kicsit ezen, mielőtt bárhová megyünk? Szóval, Isten királyságában nem az Istentől kapott ajándékaink által vagyunk ismertek, vagy elismertek, mert Isten a gyümölcsöt keresi. A jellemet keresi. Azt mondja, a gyümölcsökről fogod megismerni őket. A világ csodálja az ajándékokat. Ha tudsz valami olyat csinálni, amit a világ értékel, akkor menő vagy.
De Isten a jellemet csodálja. Az ajándékok könnyűek, azok adatnak. De nem vagyunk jobbak másoknál azért, mert olyat tudunk tenni, amiket a másik nem. Meg kell tanulnunk mélyebben élni. Minden jó, egészséges

0: épp fa, jó egészséges gyümölcsöt terem, és minden rossz, sérült, rothadt fa, rossz, sérült és rothadt gyümölcsöt terem. Tehát a gyümölcsükről ismeritek meg őket. Gyümölcs. Meg kell tanulnunk, hogy gyümölcsvizsgálók legyünk.
1: We need to learn how to be fruit inspectors.
0: Mélyebben kell élnünk, mélyebbre kell néznünk a körülöttünk élő emberek életében és azokéban, akikkel kapcsolatba kerülünk. Ismeritek a barackfát? Tudjátok, hogy a barackfa azért barackfa, mert barackot terem, igaz? A barackfa nem jár körbe-körbe hirdetve magáról, hogy barackfa vagyok, ha-ho, nézzetek, barackfa vagyok. Az emberek oda mennek és ezt mondják, ja, és hol vannak a barackjaid? Hát ez történik a keresztényekkel. Ó, én keresztény vagyok, még matrica is van a lökhárítomon, és Jézus kitűzőm is van, meg hangfelvevőm. Mondom, hogy halleluja, dicsőség az Úrnak, köszönöm Jézus. Démonokat űzök ki, juhú, keresztény vagyok. Oké, és hol van a gyümölcsöd? A gyümölcsökről ismernek meg. Segítesz valakinek? Türelmes vagy? Szereted az embereket? Adakozol? Gyorsan bocsánatot kérsz? Gyengéd vagy? Hűséges? Ragaszkodsz valamihez? És vannak dolgok, amiben kitartasz? Hogyan bánsz az emberekkel? Ezek azok a dolgok, amik fontosak Istennek. Valaki mondana erre egy áment? Jól van, nézzünk meg néhány ajándékot egy pillanatra. 1 Korintus 12. A szellemi ajándékokra, a természet feletti energia különleges átadására nézve pedig testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek. Isten szeretné, ha tájékozottak lennénk a Szent Szellem ajándékairól. Hányan vagytok, akik nem igazán hallottatok a Szent Szellem ajándékairól? Hadd lássam a kezeket, ha nem hallottatok még a Szent Szellem ajándékairól. Oké, hát ez a szám csak egyre növekedni fog az elkövetkező években, ha nem kezdünk el tanítani ezekről az ajándékokról. És tudjátok, én hosszú évekig jártam gyülekezetbe, anélkül, hogy hallottam volna a szellem ajándékairól. Nem tudtam, hogy a természet feletti dolgok elérhetők számomra. Pedig van bennünk egy vágy a természet felettire, tudtátok? Mert van egy szellemi rész bennünk, és vágyunk a szellemi dolgokra. Szeretnénk megtudni dolgokat, amiket nem tudunk, hogy hogyan is tudhatnánk meg. Akarjuk ezeket az ajándékokat. Szeretnénk ezeket a természet feletti ajándékokat, de sokszor az emberek félnek tanítani ezekről, mert nem értik igazán, vagy félnek, hogy az emberek túlzásokba esnek, és csak ezekre támaszkodnak. És akkor itt tovább megy ez a rész. Sok különböző dologról van szó, amit ajánlom, hogy tanulmányozzatok magatoknak később. De a 8. versben azt mondja, mert némelyik a Szent Szellem által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az erőt, hogy kifejezze az ismeret igéjét. Ezek nagyon gyakorlati ajándékok. Én is gyakran kapom az ismeret igéjét. Ez nem olyasmi, amivel felállok alkalom közben, és azt mondom, figyelem, most az ajándékomban fogok működni. Most mondom az ismeret igéjét. Mert a 70-es években ez valahogy így működött, és fura volt. Mintha mindenki be akarta volna mutatni az ajándékait. És nagyon zavaró volt, amikor az emberek azt kérdezgették, és mi a te ajándékod? Mi a te ajándékod? Mindenki meg volt kergülve az ajándékaival, meg az elhívásukkal. Senki nem igazán csinált semmit, legfőképp nem nőtt fel. Van valaki, aki átélte ezt az időszakot, és emlékszik erre, amiről beszélek? Szóval fontos, hogy tanítva legyen erről, de meg kell értenünk az igazi értékét ezeknek. Én is kapom az ismeret igéjét állandóan. Hiszem, hogy amikor tanítok, Isten kijelent dolgokat általam, és ti meg azt kérdezitek, honnan tudtad ezt? Nem hiszem el, hogy ezt mondtad. Ide jöttem ma este, és mondtam Istennek, ha nem mondja nekem ezt vagy azt, és az emberek ilyen történeteket mesélnek nekem állandóan. Történt már veled, hogy beszéltem a tévében, és azt érezted belül? Honnan tudhatta ezt? Hát én nem tudom, hogy mi történik, de Isten adja nekem az ismeret igéjét. Van olyan, hogy elveszitek valamit, és hirtelen meglátom, hogy hol van. Egy pillanat alatt csak tudom, hogy hol van, és oda megyek, és ott van. Felkutatom az egész házat a kulcsomért, és egyszer csak bevillan a kocsim ülése, és tényleg ott van. Kimegyek, és megtalálom a kulcsom. Ezek az ajándékok nagyon értékesek. Bölcsesség igéje, ismeret igéje. Beszél a hitről, a csodát munkáló hitről. A hit ajándéka más, mint az a hit, ami által éljük a hétköznapjainkat. Mindannyiunknak van hite, de Isten néha megadja a hit ajándékát valamire, és másképp nem is tudnád megcsinálni, ha Isten nem adná ezt az ajándékot. De neked ez nem egy nagy dolog. Látjátok, Dave-nek és nekem megvan a hit ajándéka arra, hogy ezt a szolgálatot működtessük. Tudjátok, ha nem lenne, meghalnék a félelemtől azonnal, ha csak a számlákra gondolnék, amiket a következő hónapban ki kell fizetni. Teljesen felőrölne, ha nem lenne ajándékom. Félnék bátran kiállni ekkora tömeg elé. Hosszú ideig nem is tudtam, hogy ajándékom van erre, de néhány éve egy szolgáló azt mondta nekem, tudod, hogy megkaptad a hit ajándékát, hogy működtetni tud ezt a szolgálatot? Mert nekem ez nem nagy dolog, nem olyan félelmetes. Ezért mondom, hogy amikor Isten ajándékokat ad nekünk, nem kell körbe-körbe járnunk a saját vállunkat veregetve, mert Isten tett képessé minket arra, amit meg tudunk tenni, és neki kell adnunk a dicsőséget. És pont ezért nem kell másokra nézegetnünk, és ha nem vagyunk olyanok, mint ők, akkor azt gondolnunk, hogy valami baj van velünk. Gyerünk! Azt mondtam, nem kell másokra néznünk, és azt gondolnunk, hogy ha nem vagyunk épp olyanok, mint ők, akkor valami baj van velünk. Amen! Barackon volt 23 évvel ezelőtt. Műtétre kellett mennem. Tudom, hogy vannak olyanok, akik természetfeletti módon gyógyultak meg a rákból. Ez volt egy olyan időszak az életemben, amikor azt gondolhattam volna, mi a baj velem? Mi a gond a hitemmel? Isten nem szeret? De bizony eljutsz arra a pontra, hogy megérted ezeket a dolgokat, és tudod, hogy Isten szeret téged, csak nem mindenki számára ugyanaz a terve. Meggyógyított, csak nem úgy, mint másokat. Kellett műtét, de nem kellett kemó. Se besugárzás. Minden évben járok ellenőrzésre. Isten gondoskodott rólam. 2 hetet kellett csak kihagynom, aztán mentem vissza tanítani. De ha nem tudod, ki vagy, akkor nem érted, miért ad egyeseknek ajándékokat, és ha neked pont azt nem adja meg, attól még betölti a szükséged, csak nem azon a módon, ahogy a másik szükségeit betöltötte. És így nem kell összehasonlítgatni magadat másokkal, hogy mi a baj veled, hogy te nem ugyanazon a módon kapod meg, ahogy mások. Úgy érzem, mire befejezzük ma este, néhányan azt tudjátok majd mondani. Szóval ez azt jelenti, hogy én rendben vagyok? Szóval azt mondod, rendben vagyok? És vannak a csodatevő ajándékok. A szellemek megkülönböztetése. Ez egy nagyon csodás ajándék. Ránézel valakikre, és teljesen rendben vannak kívülről, és biztosan ti is tapasztaltátok már ezt, mégis azt érzitek, valami nincs rendben. Valami nincs rendben. És ahol a hibát el tudjuk követni, ha nem a Szent Szellem gyümölcsében működünk, és imádkoznánk értük, és figyelnénk, ehelyett elmegyünk, és elmondjuk 20 másik embernek. Tudod, valami nem stimmel velük. Gyerünk, jobban prédikálok, mint ahogy reagáltok. Ezért, ha van ajándékunk, de nincs gyümölcs, ami egyensúlyban tartja, akkor ezek az ajándékok nagyon veszélyessé válhatnak. Ismertem embereket, akiknek nagyon élesen működött a megkülönböztetés ajándéka, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, de soha nem lettek érettek az Úrban, mert nem volt meg a szellem gyümölcse bennük. És azok az emberek mindenhol szellemeket láttak. Ilyen volt. Ültem egy lányjal egyszer egy étteremben. Látod azt az angyalt ott a sarokban? Próbálom megenni a levesemet. Ő angyalt látott állandóan, én azonban soha nem láttam őket, és tudod mit? Elkezdtem gondolkodni. Mi baj lehet velem, Istenem? Miért nem látom én az angyalokat? Nem vagyok benne biztos, hogy ő valóban látta, de ha igen, tudnia kellett volna befogni a száját. Nem kell neki elmondania, hogy angyalt lát a sarokban, miközben én a levest eszem, mert igazából csak le akart vele nyűgözni, de nekünk nem kell egymást lenyűgöznünk. A Biblia azt mondja, hogy ezek az ajándékok a szellem akarata szerint adatnak azért, hogy a javunkra és az épülésünkre szolgáljanak, az Isten dicsőségére. Nem azért, hogy kérkedjünk velük. Nem azért használjuk őket, hogy különbek legyünk másoknál. Nem vagyok jobb senkinél, azért, mert itt állok és prédikálok ma este. Phil nem jobb senkinél, azért, mert egyértelműen jó dalíró és jó énekes. Nem vagyunk jobb másoknál csak azért, mert mi itt vagyunk a színpadon. Hadd mondjak nektek valamit. Vannak itt ebben a teremben emberek, akik sokkal híresebbek a mennyben, mint mi, akik itt a színpadon állunk. És én tudom ezt. Tudom, hogy tudom és tudom. Úgy értem, vannak olyan emberek itt ma este, akik olyan értékesek Isten királyságában, hogy az elképesztő. De mégsem ismeri senki a nevüket, de Isten tudja a nevüket.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hits.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharangtorony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Újbuda például nem lassít. Az Atenor megszerezte a Budapest 14. kerületében megvalósuló Baker Street 2 lakóingatlan fejlesztés és építési engedélyét. A három épületből álló 280 lakásos fejlesztéssel a vállalat tovább erősíti lakóingatlan portfólióját. A projekt előértékesítése és kivitelezése várhatóan 2027 első negyedévében indul, a befejezést 29 második negyedévére tervezik. A Baker Street 2 három épületében összesen 280 lakás kap helyet, mintegy 26.700 négyzetméternyi lakóterülettel. A Duna és több egyetemi kar közelében jól megközelíthető városi környezetben megvalósuló fejlesztés központi eleme egy parkosított belső udvar lesz, jelentős zöld felületekkel és a lakók számára kialakított közösségi funkciókkal. Október 24 és 31-e között rendezik meg Budapesten a Cinemira Filmfesztivált. Filmek, premierek, kaszkadőr és szinkron workshopok várják a családokat. Több mint 50 animációs és élőszereplős rövidfilm mellett videoklip forgatás és halloweeni programok is lesznek majd a gyerekek számára. Vetítéseket és interaktív programokat, köztük kaszkadőr és szinkron workshopokat is kínál a Cinemira, nemzetközi gyerek és ifjúsági filmfesztivál. Csak a fesztiválon vetítik a Mira című többszörösen díjnyertes dán alkotást, október 24-én magyar premier előtt lehet megnézni. A Nyár kalandorai című brit ifjúsági filmet október 25-én, a Kámforfa őrzője című japán animét október 25-én és a Monster Mia Szörnsuri egy kislányról című mozgóképet október 31-én a Marcimányi téri művelődési központban lehet látni, közölték a szervezők. A tavaly vetített Maja adj egy címet után csak a Cinemirán látható itthon a film folytatása, a Maja adj még egy címet október 30-án a francia intézetben. 6 évtizedes pályafutása után utolsó turnéjára készül Ross Stewart. A The Final Encore című koncertkörút 2027 tavaszán indul, a brit énekes pedig Budapestre is visszatér. Június 18-án a Budapest arénában búcsúzik a magyar közönségtől. Sir Ross Stewart szeptember 28-án jelentette be, hogy a The Final Encore lesz pályafutásának utolsó turnéja. A koncertsorozat több mint 6 évtized színpadi pályafutását zárja le, és ismét a világ nagy arénáiba viszi az énekest. Kedves barátaim, eljött az ideje, hogy elköszönjek az utazó életmódtól, több mint 6 évtized után a The Final Encore egészen biztosan az utolsó turném lesz. 19 éves korom óta éneklem az általam szeretett zenét, és abban a kiváltságban volt részem, hogy elvihettem azt hozzátok szerte a világba. Ez az élet többét adott nekem, mint amit valaha el tudtam volna képzelni, és remélem cserébe én is sok szép emléket adhattam nektek. Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem, ti tettétek lehetővé ezt a rendkívüli életet. Remélem csatlakoztok hozzám, hogy úgy mondhassak köszönetet, ahogy a legjobban tudok, zenével és egy pokolia jó show-val találkozzunk, fogalmazott Ross Stewart a turné bejelentésekor. A budapesti koncertre elsőként az énekes hivatalos rajongói klubjának tagjai váltatnak majd jegyet. A regisztrált Live Nation tagok számára később az elővétel ugyanúgy megkezdődik. A The Final Encore műsora a Ross Stewart több évtizedes életművéből válogat. Várhatóan olyan jól ismert dalok is elhangzanak, mint a Maggie May, a You Wear It Well, a Tonight's the Night, a Gonna Be Alright, a Hot Legs, a That Thing I'm Sexy, a Young Turks vagy a Baby Jane. Ross Stewart a 60-as években a Jeff Beck Group, majd a Faces énekeseként vált ismerté, szóló karrierje pedig a következő évtizedben emelte a nemzetközi könnyűzene legnagyobb sztárjai közé. Jellegzetes, rekettes hangja és több műfajon átívelő repertoárja azóta is pályájának meghatározó eleme. Karrierje során világszerte több mint 250 millió albumot és kislemezt adott el. 31 kislemeze került be a brit top 10-be, közülük 6 az első helyig jutott. Az Egyesült Államokban pedig 16 top 10-es slágere volt, köztük 4 listavezető. Az 1971-es Every Picture Tells a Story a 2024-ben megjelent Swing Feverig 11 brit és 4 amerikai listavezető album fűződik a nevéhez. Ross Stewartot kétszer is beiktatták a rock'n'roll hírességek csarnokába, egyszer szóló előadóként, egyszer pedig a Faces tagjaként. A zene és a jótékonyság területén végzett munkájáért lovagi címet is kapott. Megnyílt és november 8-áig látogatható a WordPress fotókiállítása a budapesti Biodómban. A válogatás a háborúk és a környezeti válságok mellett személyes emberi történeteket is bemutat. A képekről és a sajtófotók hitelességéről Révész Tamás fotóművész a kiállítás szervezője beszélt. Az idei WordPress fotókiállítás sok mindenben különbözik a korábbiaktól, de egyben nem, az elmúlt évekhez hasonlóan a legfontosabb mindannyiunkat érintő témákat öleli fel. Mint az Inforádió Révész Tamás szervezőtől megtudta, nem csak csak egyszerűen remek egyedi képek vannak, hanem nagyon fontos témák. Olyanok, mint a konfliktusok, a gázai humanitárius válság, a szudáni háború, az ukrajnai dróntámadások következményei, vagy a klímaváltozás, hogy emlékezzünk, milyen nyarunk volt. A napi hírekről készült fotókon kívül fontosak a történeteket bemutató képek. Ilyenek egy Fülöp-szigeteken megtartott esküvő, amely annak ellenére megtartatott, hogy a helyszín egy áradás következtében térdig vízben állt. Akkor lehet igazi élményhez jutni, ha az ember a kiállításon végigolvassa a képhez tartozó történetet is. Elénk tárul egy olyan világ, amelyben megtanuljuk együtt érezni, értékelni a békés mindennapjainkat. A kiállításra legalább egy órára szükség van, de egy családi kirándulásba is beilleszthető a látogatás a Városligetbe. A falakon vannak QR kódok is, amelyek angol nyelvű tárlatvezetéshez segítenek. Aki csoportosan menne, annak október 7-e után lesz lehetősége jelentkezni. Ez is ingyenes. Új gyalogátkolói helyeket, számos akadálymentes megállót és járdát hoznának létre a fővárosban a következő években egy elfogadott új gyalogos stratégia szerint. A fővárosi közgyűlés szeptember 25-én tárgyalta, majd elfogadta a BKK által kidolgozott gyaloglás akadálymentesen Budapesten elnevezésű stratégiát, amely hosszú távon határozza meg a fővárosi közterületek fejlesztésének irányait. 2030-ra legalább a fővárosi villamos megállók felének teljes körűen akadálymentessé kell válnia, és célt további 200 új gyalogátkelőhely létesítése is. A fővárosban jelenleg 658 villamos megálló található, amelynek 43%-a felel meg maradéktalanul a hozzáférhetőségi követelményeknek a BKK 2026-os felmérése szerint. A busz és trollibusz hálózat 4211 megállójának 83%-a felel meg az akadálymentességi elvárásoknak. 2035-re valamennyi olyan fővárosi csomópont akadálymentesítése cél, ahol közúti aluljáró található, lehetőleg színi gyalogátkelőhelyek kialakításával. Ezzel párhuzamosan a fővárosi kezelési utak szegélyeit is akadálymentesítik. A hosszabb távú célok között szerepel, hogy a főutak beépítéssel érintett oldalán mindenhol megfelelő, akadálymentes járda legyen, kellő sűrűségű és biztonságos átkelési lehetőségekkel. 2040-re pedig minden helyi lakóutca forgalomcsillapított övezet részévé válna, vagy olyan fizikai megoldásokat kapna, amelyek lassabb és biztonságosabb közlekedésre ösztönzik az autóvezetőket. A stratégia 2050-et jelöli meg céldátumként, ameddig Budapest közterület hálózata és közlekedési rendszere teljes körűen akadálymentessé és gyalogos baráttá válna. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Budapest Update.
1: Egyetlen estén vetítik a budapesti mozik Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertjét. Az Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning című koncertfilm a legendás zenekar 2025. július 5-i utolsó koncertjén készült, ahol rajtuk kívül számos világsztár lépett fel a Metallicától a Guns N' Rosesen át a Toolig, Youngbloodon át a Slayerig. A film mindössze egyetlen alkalommal október 28-án kerül a mozikba, melyek között 4 budapesti helyszínt is találunk, írja a Vilav Budapest. A Birminghamből származó Black Sabbath egyike azoknak a zenekaroknak, akik nélkül valószínűleg teljesen máshogy alakult volna a 20. század második felének zenetörténete. Sokan őket tartják a heavy metal megteremtőinek, első 4 lemezük máig hivatkozási alap, de nem csak zeneileg alkottak nagyot, mint jelenség is örökre nyomot hagytak a szórakoztatóiparban. Köszönhetően elsősorban az énekes Ozzy Osbourne-nak, aki később szólóban is számos sikeres lemezt adott ki. Ha valakinek eddig kimaradt volna, érdemes meghallgatni a 70-es Black Sabbath című debütáló albumuk szintén Black Sabbath című első számát, és rögtön megérti, hogy miről is van szó. Az életet évtizedekig finoman szólva is nagy kanállal faló frontembernél 2019-ben diagnosztizáltak Parkinson-kort, állapota folyamatosan romlott, 2025 elejére már lábra sem tudott állni. Ekkor jelentették be, hogy július 5-én még egyszer utoljára elbúcsúznak élőben a közönségtől a birminghami Villa Park stadionban, ráadásul az eredeti felállásban, amire azelőtt 20 évig nem volt példa. Az esemény a Back to the Beginning nevet kapta, ahová számos barátjukat és zenésztársukat is meghívták, akik saját dalaik mellett egy Sabbath feldolgozást is előadtak. A koncertfolyam Ozzy szóló dalaival és a Sabbath legnagyobb slágereivel zárult, számos megható pillanattal tüzdelve. Az énekes többször is sikertelenül próbált felállni, még a teste már nem is engedte, szívét, lelkét ugyanúgy kitette a színpadra, ahogy egész korábbi pályafutása alatt. Mindössze 17 nappal az eseményt követően 2025. július 22-én örökre itt hagyott minket. A koncerteket élőben is közvetítették, emellett pedig egy koncertfilm is készült belőle, Ozzy and the Black Sabbath Back to the Beginning címmel, melyet mindössze egyetlen alkalommal vetítenek a mozik október 28-án. Idehaza 4 budapesti mozi kapta meg a lehetőséget, a Cinemamom, a Lurdi mozi, a Go Buda mozi, valamint a Pólus mozi. Budapest nem csak a belső kerületekből áll, a külső kerületek ugyanúgy rengeteg felfedezni való értéket rejtenek. Ha nem tudjuk, merre induljunk, jó opció a Budapest kör oldalról ötletet szerezni, ami a főváros körbesétálásának egy lehetséges útvonalát mutatja. Izgalmas lehetőség gyalogosan körbejárni és megismerni Budapestet, a főváros kicsit rejtettebb, távoli arcát. A Budapest kör gyalogos körtúra Budapest körül oldal ötlete a londoni Capital Ringen alapul, ahol szintén számtalan érdekes dolgot találni a város peremén. Az oldal egy lehetséges útvonalat kínál Budapest körbesétálásához, amit nyugodtan teljesítetünk szakaszosan, az pedig tőlünk függ, hogy hol kezdjük. Lényegében bárhonnan indulhatunk, bárhol abba hagyhatjuk, ahonnan egyszerűen hazajutunk. A tömegközlekedésnek és a közbringa rendszernek hála, erre bőven van lehetőségünk. A teljes útvonal 102 kilométer, a gyaloglásunk kívül akár futva vagy biciklizve is megcsinálhatjuk.

0: szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Manna Morzsa.
1: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. október 3-a van, szombat, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Kamerás autókkal ellenőrizhetik a parkolást Budapesten, támogatott lakhatás épül fogyatékossággal élőknek Zuglóban, maradt fizetős az M0-as autóút. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Kamerával felszerelt autók is ellenőrizhetik a parkolást a jövőben Budapesten. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a rendszer az autópálya matricák ellenőrzéséhez hasonlóan működhet, és részben kiválthatja a parkoló őrök munkáját. A változás része annak a megállapodásnak, amelyet a kormány és a főváros kötött az egységes budapesti parkolási rendszer kialakításáról. A tervek szerint az üzemeltetés és a parkolási díjak beszedése a kerületektől a fővárosi önkormányzathoz kerül. Ehhez jogszabályokat is módosítani kell, a szükséges jogi feltételeket jövő március végéig kell megteremteni. Változik a parkolási bevételek felhasználása is. A pénzt kizárólag a rendszer működtetésére, valamint a budapesti utak fenntartására és fejlesztésére lehet majd fordítani. Kis Ambrus szerint az egységes rendszer olcsóbban működhet, így több forrás maradhat például útfelújításokra. A megállapodás Budapest finanszírozását és a közösségi közlekedést is érinti. A főváros egyszeri 120 milliárd forintos állami támogatást kap, emellett az állam tőkeemeléssel 50%-os tulajdonrészt szerez a BKK-ban. A cél egy közös regionális közlekedés szervező létrehozása, amely a fővárosi és az elővárosi közlekedés jobb összehangolásáért is felel majd. 62 új mobi ponttal bővíti a MOL Bubi hálózatát a BKK Újbudán. Az új helyszíneket folyamatosan kapcsolják be a rendszerbe, és amint használhatóvá válnak, megjelennek a MOL Bubi alkalmazás térképén is. A mobi pontok olyan kijelölt kerékpár és roller parkolók, ahol a megosztott szolgáltatások járműveit rendezetten lehet elhelyezni. A legtöbb helyen saját biciklik és rollerek parkolására is van lehetőség. A BKK arra hívja fel a figyelmet, hogy a közbringákat csak az alkalmazás térképén szereplő mobi pontokon lehet szabályosan leadni. Érdemes ezért az utazás befejezése előtt ellenőrizni a kiválasztott helyszínt, a bicikli leadásakor pedig minden esetben le kell zárni a kerékpár lakatját. Az újbudai bővítéssel már több mint 700 helyen lehet felvenni és leadni a közbringákat Budapesten, a hálózat fejlesztése pedig tovább folytatódik. Az új generációs MOL Bubi augusztusi indulása óta már több mint 420 ezer utazást regisztráltak. Különösen népszerűek az elektromos rásegítésű kerékpárok, ezeket eddig több mint 120 ezer alkalommal választották. Ez azt jelenti, hogy csaknem minden harmadik Bubi utazás elektromos rásegítésű biciklivel történt. Fizetős marad az M0-ás autóút, nem tervezik, hogy ismét ingyenessé tegyék az M0-ás autóutat. A közlekedési tárca a Pest megye online megkeresésére azt közölte, hogy jelenleg nincs napirenden sem az M0-ás, sem más díjköteles gyorsforgalmi útszakasz díjmentes sététele. A minisztérium azzal indokolta a döntést, hogy a hazai útdíjrendszer alapelve szerint az autópályák és autóutak használatáért fizetni kell. A tárca szerint az egyes településekre vagy útszakaszokra vonatkozó külön kedvezmények átláthatatlanná tennék a rendszert. Az M0-ás hosszú időn keresztül részben ingyenesen volt használható. 2015-ben az autóút egyes szakaszai már bekerültek a fizetős hálózatba, miközben több rész továbbra is díjmentes maradt. 2024-től azonban a korábbi kivételek is megszűntek, így a teljes M0-ás használatához matrica szükséges. A 2026-os E-matrica rendszerben továbbra is fizetni kell a díjköteles autópályák és autóutak használatáért. Egy személyautóra az éves Pest megyei matrica 7190 forintba, az éves országos matrica 61760 forintba kerül. A minisztérium mostani közlése alapján az M0-ás díjfizetési szabályain egyelőre nem terveznek változtatni. 6 súlyosan, halmozottan fogyatékos ember számára épül támogatott lakhatást biztosító családi ház Zuglóban. A főváros egy 14. kerületi telket adott ingyenesen használatba a Gondoskodás Gyermekeinkért Alapítványnak, amely a tervek szerint jövő tavasszal kezdheti meg az építkezést. A támogatott lakhatás lényege, hogy az érintettek kis létszámú, otthonos környezetben élhessenek, miközben az egyéni szükségleteikhez igazodó segítséget megkapják. Az alapítvány szerint ez lehetőséget teremt arra is, hogy a lakók ne elszigetelten éljenek, hanem a helyi közösség mindennapjainak részévé váljanak. A kezdeményezést olyan szülők indították el, akik hosszú távú megoldást kerestek felnőtt korú fogyatékossággal élő gyermekeik lakhatására és gondozására. A megfelelő helyszín kialakításához a fővárosi és a zuglói önkormányzat között telek cserére is szükség volt. A rendezett tulajdoni viszonyok után a főváros 15 évre további 5 éves hosszabbítási lehetőséggel adta az ingatlant az alapítvány használatába. Az építési engedélyhez szükséges terveket már be is nyújtották. A beruházás első szakaszához a fővárosi szolidaritási alappályázatán is támogatást nyertek, így ha az engedélyezés a tervek szerint halad, akkor 2027 tavaszán megkezdődhet az építkezés. 200 új gyalogátkelőhely, több akadálymentes villamos megálló és biztonságosabb lakóutcák is szerepelnek Budapest új gyalogos stratégiájában. A fővárosi közgyűlés által elfogadott program hosszú távú célja, hogy könnyebb és biztonságosabb legyen gyalog közlekedni a fővárosban, különösen az idősek, a kisgyermekesek és a mozgásukban korlátozottak számára. Az első fontosabb határidő 2030. Addigra a fővárosi villamos megállók legalább felét teljesen akadálymentessé kell tenni. Jelenleg a 658 villamos megálló 43%-a felel meg minden hozzáférhetőségi követelménynek. A busz és trolli megállóknál ennél jobb a helyzet, ezek 83%-a akadálymentes. A tervek között szerepel 200 új zebra kialakítása is. 2035-re pedig valamennyi olyan fővárosi csomópontot akadálymentesítenének, ahol közúti aluljáró található. Ahol erre lehetőség van, ezt felszíni gyalogátkelőhelyek kialakításával oldanák meg. Emellett folyamatosan akadálymentesítenék a járdaszegélyeket is. A lakó utcákban is változások jöhetnek. A stratégia szerint 2040-re minden helyi lakóutcát forgalomcsillapított övezetbe vonnának, vagy olyan megoldásokat alkalmaznának, amelyek lassabb és biztonságosabb közlekedésre késztetik az autósokat. A teljes budapesti közterület és közlekedési hálózat akadálymentesítését 2050-re tűzték ki célul. 90 ezer forinttal támogatja a fiatalok kerékpár vásárlását Terézváros. Akár 90 ezer forintos támogatást is kaphatnak kerékpárvásárlásra az ott élő fiatalok. A 6. kerületi önkormányzat programjában új vagy jó állapotú használt bicikli beszerzéséhez lehet visszanemtérítendő támogatást igényelni. Az összeg korábban 70 ezer forint volt. A pályázatot azok a 14. életévüket betöltött diákok nyújthatják be, akik középiskolában vagy felső oktatási intézményben nappali tagozaton tanulnak. Feltétel az is, hogy legalább egy éve folyamatosan bejelentett terézvárosi lakó vagy tartózkodási helyen rendelkezzenek, és életvitelszerűen is a kerületben éljenek. A támogatáshoz néhány további feltételt is teljesíteni kell. A sikeres pályázóknak részt kell venniük az önkormányzat ingyenes kerékpáros tanfolyamán. A megvásárolt bicikli

0: Budapest Update.
1: Átjáró néven indít ifjúsági programsorozatot 7 budapesti színház, melynek során a 15-25 évesek nem csak előadásokon, de workshopokon, vitaszínházi alkalmakon, kulisszajáráson és alkotó folyamatokban is részt vehetnek. A Budapesti Báb Színház, a Katona József Színház, a Radnóti Színház, a Szkéné, a Trafó, az Örkény Színház és a Víg Színház vesz részt a programban. A 15-25 éveseket megszólító programban a résztvevők az évad során mind a 7 intézménybe ellátogatnak, ahol előadások, kulisszajárások, workshopok, vitaszínházi alkalmak és közös alkotó folyamatok segítségével ismerhetik meg közelebbről a színház világát. A cél az, hogy a fiatalok aktív résztvevőként kapcsolódjanak a színházhoz, találkozzanak az alkotókkal, és a saját generációjukat érintő kérdésekről is közösen gondolkodjanak. A kezdeményezés 2027 májusáig tart, egy 3 napos fesztivállal zárul, az események többsége ingyenes vagy kedvezményes, de regisztrációhoz kötött. Október 30-áig látható a Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület csoportos kiállítása a Pesti Vigadóban. A tárlat a kortárs hazai iparművészet különböző területeit mutatja be, a belső építészettől és formatervezéstől a kerámián, textilen, ötvös művészeten és üvegen át a vizuális kommunikációig. A felső kiállító térben több mint 100 tervező és iparművész munkái láthatóak, az alaksori galériában pedig cseh és magyar diákok közös kiállítása mellett workshopok és kerekasztal beszélgetések kapnak helyet. A Puskin mozi 100. születésnapja alkalmából november 28-áig fesztivált rendeznek, amely 10 különleges filmvetítéssel, élőzenés alkalmakkal és filmhíradó vetítéssel idézi fel a filmszínház történetét. A programban többek között a Metropolis, a Hipolita lakály, a Biciklitolvajok, a Szerelemre hangolva, a Medence, a 20 óra, a Párbaj, a Volt egyszer egy Amerika, a Bagdadi tolva és az Aranylás szerepel, utóbbi élőzenei kísérettel. November 4-én a kreatív filmhíradók programot beszélgetést követi, a családokat pedig 4 magyar klasszikus várja. Közben megnyílt a World Pass fotókiállítás a Biodómban, amely november 8-ig várja a látogatókat. A nemzetközi sajtófotópályázat idei válogatása a világ aktuális eseményeit és legfontosabb kérdéseit mutatja be. A 141 országból érkezett több mint 57 ezer pályamű közül kikerült fotók különböző nézőpontokból mutatják meg napjaink eseményeit, miközben a képek mögött álló emberi történetekre is ráirányítják a figyelmet. A kiállítást 2 kísérőtárat egészíti ki, a 2026-os választáshoz, valamint az 56-os forradalomhoz kapcsolódóan. 2026. októberében első alkalommal rendezik meg a Cheese Budapest Gasztrofesztivált a Rákóczi téri vásárcsarnokban, melynek célja a sajtkultúra népszerűsítése. Hiába ez volt a város második vásárcsarnoka, a Rákóczi téri csarnok jelenleg nem tartozik Budapest legfelkapottabb piacai közé, a legtöbben inkább az üzletsoron található gasztrohelyek és boltok miatt keresik fel, melyek közül egyértelműen kiemelkedik a japán ihletésű, a koreai és az olasz ételeket kínáló egység. Mindezek mellett időnként különböző rendezvényekkel is igyekeznek több élettel megtölteni a csarnokot. Legutóbb például a Józsefvárosi Jazz Fesztiválnak, majd a Kórusok őszi fesztiváljának is kiemelt helyszíne volt. Október 17 és 18-án újabb eseménynek ad otthont, jön ugyanis az első Cheese Budapest. Hónapokig tartó zárvatartás után újra nyit az Óbudai Vázárely Múzeum, új kiállításokkal térnek vissza, 120 éve született Pécsett az opárt mestere Viktor Vázárely ugyanis. A kerekévforduló alkalmából a Szép Művészeti Múzeumban nyílt nagyszabású kiállítás a műveiből, melyet májustól augusztusig lehetett megtekinteni. A tárlat ideje alatt az Óbudai Vázárely Múzeum zárva tartott, most azonban számos újdonsággal tér vissza. A Vázárely emlékéhez kapcsolódó legnagyobb szabású esemény kétségtelenül a Szép Művészeti Múzeum kiállítása volt, amelyhez az Óbudai Múzeum is számos műtárgyat kölcsönzött, de időközben a Magyar Nemzeti Galériában, valamint a Neo Kortárs Művészeti Térben is nyit a magyar-francia művészhez kapcsolódó tárlat, utóbbit egyébként október 4-ig meg is hosszabbították. Mindezek miatt a Zicsi kastélyban található múzeum február óta zárva tartott, de most már megújult állandó kiállítás várja a látogatókat, valamint több új időszaki kiállítás is nyílik ezen a napon. A Nyílt Struktúrák Művészeti Egyesület 2006-ban mutatta be első tárlatát a Vázárely Múzeumban, a 20 év Ozász című összesen 33 művész régi és új munkájából válogat, és egyben állít emléket Maurer Dóra munkásságának. Az alapító művészek Maurer Dóra mellett Gájor Tibor, Haraszti István, Hetei Katalin, Konok Tamás, Vera Molnár és Nádler István voltak, akik Nemes Juditot hívták meg először, később pedig további hazai és külföldi művészekkel is bővült a tagság. A felfrissített állandó Vázárely kiállítás mellett novemberben Claire Vázárely, azaz Spinner Klára műveiből is nyílik kiállítás a múzeumban. Bizonyos textil tervei az opárt első példái közé tartoznak, amelyek nagy hatással voltak az irányzat későbbi alakulására. Munkásságában emellett a Bauhaus modernizmus, illetve a szürrealizmus is megjelenik. A kiállítás további részletei még nem publikusak, érdemes figyelni a Vázárely Múzeum felületeit a bővebb információkért. A Városligetbe a Széchenyi fürdő mellett helyezte el legújabb miniszobrát Kolotkó Mihály, amelynek ezúttal is van aktualitása, írja a Világ Budapest. A gerilla szobrász ezúttal Zsigmondi Vilmos bányamérnök mását készítette saját stílusában, és helyezte el a Széchenyi fürdő fő bejáratától nem messze. Zsigmondi terjesztette el Magyarországon az ártézék utak fúrásának mesterségét, valamint ő fedezte fel a Széchenyi fürdőt tápláló forrást is. Kolotkó Mihály egy videót is feltöltött Facebook oldalára, amelyben látható a szobrocska elkészítésének folyamata, illetve a pontos végső helye. A videó végén feltűnik a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének logója is, ami nem véletlen, hiszen Budapesten zajlik a Hidrogeológusok 53. világkongresszusa. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia hasznosítása, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb tudományos és gyakorlati kérdéseit vitatják meg, olvasható az ELTE közleményében. A szobrász erre rákapcsolódva véletlen korunk egyik legjelentősebb problémájára, a klímaváltozásra és az egyre nagyobb kincsé váló vizeinkre szeretné felhívni a figyelmet legújabb alkotásaival. Közben rendhagyó helyszínen a Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén vásárolhatunk kortárs műveket a budapesti Independent Art Fair nevű független művészeti vásáron hamarosan. Képzeljük el, hogy egy piacon nem csak zöldséget, gyümölcsöt és húst vásárolunk, de akár egy impozáns festményt is. A Klauzáltéri vásárcsarnok első emeletén ezt október 9 és 11-e között tehetjük meg. Ezeken a napokon ugyanis a karzaton közel tucatnyi galéria fogja belakni az üresen álló standokat, hogy különféle műtárgyakat áruljon. Bár a rámszakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdoktúrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete szurdok az első állomás, ez a Budai hegység második kerületi részén található, az Ördögár időszakos patakja által kivált, könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható Remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, Remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, így tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert szikla együttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából 1,5 kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrékkel elmennünk ehhez, az Anna-völgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.

0: a szombat és a vasárnap délelőtt a családoké. Hasznos ötletek, programok, gyereknevelés, oktatás, hagyományőrzés, gasztronómia és sok érdekesség. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival, itt a 98.6 Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották.
0: Időjárás.
1: Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: 88.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Billentyűk abszurd viszonya, belelesnem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda?

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főtt ételt, vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld, és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartás származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása. A minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Hódít a Nordic Walking. Nagyon sokszor és egyre többször és egyre több embert látni így gyalogolni ezekkel a bizonyos botokkal, de hogy miért is választják egyre többen ezt a skandináv gyaloglást, most erről lesz szó. A Nordic Walking magyarul leginkább a skandináv vagy északi gyaloglásnak nevezett, vagy síjárásnak, botsportnak nevezett szabadidős tevékenység, ami most már Magyarországon is egyre népszerűbb, sőt az elmúlt 10 évben most már nem csak a fiatalok, hanem sokkal inkább az idősek választják gyakran mozgásformának. Nagyon pozitív az egészségre gyakorolt hatása, és minek után ez közösségi szinten is működik, tehát csoportokban is gyalogolhatunk. Ezért egy nagyon jó kis közösségi tevékenység, egy jó lehetőség az idősebbeknek is arra, hogy közösségben legyenek. A Nordic Walking valójában hagyományos gyaloglás egyébként, csak éppen speciális botokkal, amik leginkább a sí vagy a sífutó botokhoz hasonlítanak. Viszonylag fiatal a sportág, Finnországból ered, és eredetileg a sífutóknak adott lehetőséget a szezonon kívüli edzésre, gyakorlatilag a száraz edzésre. A skandináv államokban terjedt el először, de most már világszerte nagyon kedvelt aktivitásnak számít. A közhiedelemmel ellentétben pedig nem csak az idős, de a fiatal generációk, sőt a gyerekeknek is tök jó kis kikapcsolódási forma és mozgásforma ez, ami az általános fittségi állapotot is támogatja, hiszen gyakorlatilag kardiózunk. Viszont azt is érdemes tudni, hogy hatékonyabb a gyaloglásnál. Kifejezetten egyszerű sport, ahol szemben a sima gyaloglással, amiben ugye itt leginkább az alsó végtagok dolgoznak, itt a felső test is aktív, ami a lábak munkájának mintegy 30%-át veszi át, és ezzel az egész test intenzív mozgásban van. Erősíti a derék, a hát, a nyak, valamint a vállizmait, és szembeszállhatunk a fájdalmakkal is. Leveszi a terhet, ugye a tulajdonképpen bizonyos testrészekről is, mert így a gyaloglás hatását erőfeszítés nélkül meg tudjuk sokszorozni ezzel a kis sétapálcával, vagy ezzel az eszközzel, a Nordic Walking botokkal, mert a bot használata leveszi a terhelés egy részét a lábakról és az ízületekről, egyenletesen elosztja azt a testen, és így aztán a gyaloglás sebessége is megnő, mivel a csípő mozgásával a lépések hossza is nagyobb lesz, arról nem is beszélve, hogy a csípő keresztirányú mozgását is támogatja, amivel szépen olajozza az ízületeket. Erősíti az izmokat nyilván, segít az erőnlétünk és az állóképességünk megszerzésében, megtartásában és fejlesztésében, és az ülőmunka káros hatásának gyönyörűen az ellensúlyozásában ezerrel részt tud venni. Az ízületi panaszokra is jó, a karok és a lábak összhangban és egyenletesen dolgoznak, ezzel mintegy 600 izom működik egyszerre, ami a teljes izomzatunk 90%-a, ettől zseniális a Nordic Walking, a kiegyensúlyozottságnak köszönhetően pedig a pulzus is szabályos marad. A titka ennek a típusú gyaloglásnak a technika, tehát ezt azért érdemes egyszer-kétszer gyakorolni, hogy a karok megfelelő megtámasztásával és a botok használatával ez a mozgás úgy történjen, ahogy annak a rendje és módja van, tehát például a botoknak a magassága az fontos, az kritikus pont. Így csökken a sérülés veszély, elkerülhetők a csúszások, az esések, és ezáltal a rándulások, a ficamok, az úzódások és a törések is, és nem utolsó sorban természetesen fogyhatunk is vele, nagyon gyakran ajánlják túlsúlyjal küzdőknek az e fajta gyaloglás, mert a klasszikussal szemben akár 40%-kal több kalóriát is elégethetünk. A botok használata ráadásul csökkenti a csípő, a térd és a boka ízületi terhelését, ezért aztán a plusz kilók ledobása mellett rehabilitációs céllel is lehet űzni, arról nem beszélve, hogy közösségben lehetünk, ketten vagy többen is sétálgathatunk, de az nagyon fontos, hogy nélkülözhetetlen kiegészítő és kardinális pont a túrabot, mert hogy ez az alapja a Nordic Walkingozásnak, ez a speciálisan kifejlesztett bot, aminek a kiválasztásában és a beszerzésében több szempontot is érdemes figyelembe venni, hiszen nem jó belőle bármilyen, még kezdő szinten sem, tehát például a túra sí vagy sífutó bot nem alkalmas erre. Biztos legyen a fogása, a markolata és a méret nagyon fontos. A botok hossza többnyire állítható, ami azért is fontos, mert így a magasságunkhoz tudjuk igazítani egyébként úgy, mint a síelésnél. A legideálisabb az, hogyha egyenes testtartásban megfogjuk a botot a markolatánál, és ekkor az alkar és a felkar 90 fokot, azaz derékszöget zár be. A bot hossza a saját testmagasságunk 0,68 század szorosa kell, hogy legyen centiméterben, de nyilván, hogyha elmegyünk egy sportboltba, akkor ott segíteni fognak nekünk a kiválasztásban. Ami a legjobb, az a teleszkópos bot, két vagy három szekcióval ellátva, mert így könnyen összecsukható, könnyen tárolható, és arra is érdemes figyelni, hogy ezeknek a Nordic Walking botoknak speciális kemény hegyük van, úgyhogy hóban, sárban, hegyi terepen is használhatóak tudnak lenni, és a kopás állóságuk kiváló, és jobban tapadnak, úgy, mint az égigérő fűben, Poldi bácsi szemétszedő botja, kávé, csak hát nyilván ez egy sportbot, ami speckó. Úgyhogy én azt javaslom, hogy még azok is, akiken jelentős túlsúly van, neki elhatnak sétálni és Nordic Walkingozni, mert ezt még túlsúlyjal is lehet végezni. Óriási jó eredményekkel.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A közösségi média használat, pontosabban a közösségi média felületek használata, annak túlzott használata, és minden ehhez kapcsolódó aggály már egyre másra felüti a fejét. Nyilván olvashatunk róla, előadásokat hallgathatunk róla, és most itt van egy újabb érdekes felmérés és vélemény az L-től a közösségi média igazi veszélyével kapcsolatban. Ugye ott van a magány, az AI szerelem és az empátia hiány, mert hogy ezekről még nem beszéltünk, Mocsonyi Elza írása alapján haladunk. Ugye a digitális világ egyszerre kínál óriási lehetőséget és hordoz súlyos kockázatokat a szakértő szerint. Ezt mindannyian hallottuk már, a legtöbben egyébként legyintünk, hogy ugyan már bármikor leteszem a telefont, hát innen üzenem mindenkinek, magamnak is egyébként, hogy aki azt mondja, hogy ugyan már bármikor leteszem a telefont, nem azt kapom föl elsőként reggel, nem azt nézegetem el alvás előtt. Ez pont ugyanaz a mondat, mint akár az alkohollal vagy a cigarettával kapcsolatban, hogy ugyan már akármikor be tudom fejezni, nem tudjuk befejezni akármikor, mert a függőségnek pont ez a csapdája. No, de hogy miről is van szó pontosan? Azt tudjuk, hogy a közösségi média sokakat elszigetel, a magány és az empátia hiány egyre növekszik, miközben a mesterséges intelligencia egyre közelebb kerül az emberi kapcsolatok világához, barátként, terapeutaként, sőt, akár partnerként is. Erről beszélgettek dr. Eli Fenwick viselkedéstudományi szakértővel a Brain Bar Budapesten. Dr. Fenwick a Halt International Business School professzora, nemzetközileg elismert viselkedéstudományi és szervezeti pszichológia szakértő. Kutatásai a szokások, a digitális technológia és az emberi kapcsolatok összefonódására fókuszálnak. Nem csak akadémiai munkáiról ismert, a TikTokon több százezren követik, érdemes bekövetni őt, bár a követni szót sem szeretem annyira, szóval érdemes követni őt a TikTokon. A Covid járvány idején sokat hallottunk erről, a social distancingről, vagyis a közösségi távolságtartásról, ami tulajdonképpen akkor azt jelentette, amit jelent, hogy távol kellett lenni a másiktól fizikálisan. Dr. Eli Fenwick szerint ez félrevezető volt, így fogalmaz erről, mi emberek szociális lények vagyunk, amikor nem érezzük magunkat biztonságban, kapcsolódni akarunk másokhoz. Ezért sokkal helyesebb lett volna a physical distancing, vagyis a fizikai távolságtartás. Fizikailag távol, de szociálisan közel. Ez a rossz szóhasználat szinte a szakértő szerint hozzájárult ahhoz, hogy sokan a mai napig inkább online látszat kapcsolatokban menekülnek, és abban léteznek ahelyett, hogy személyesen találkoznának. Aztán ott van ez a bizonyos digitális higiénia, illetve a figyelemgazdagság. A szakértő hangsúlyozta azt is, hogy a mobiltelefon nélkülözhetetlen eszközzé vált, fizetünk vele, utazásokat foglalunk és dolgozunk rajta és vele, és ennek következtében a képernyő időnk folyamatosan nő, vagyis az az idő, amit az eszköz képernyője előtt annak használatával töltünk. Az életünk hatalmas százalékát tölti ki az okos eszközök és a közösségi média világában eltöltött idő. A technológia gyakorlatilag egy meggyőző kondicionáló technológiaként működik, vagyis szokásokat épít belénk, és neurológiailag kondicionálja a viselkedésünket, és többnyire ezt észre sem vesszük. Ezt már csak én teszem hozzá. Úgynevezett figyelemgazdagságban élünk, ami azt jelenti, hogy minden arról szól, hogy tartsanak, pontosabban, hogy hogyan tartsanak minket tovább a képernyő előtt, és hogy ott tartsanak minket, minél tovább a képernyő előtt. Megoldásként két dolgot emel ki a szakember, az egyik egyrészt egészséges kapcsolat a telefonnal, vagyis tudatosítani kell, hogy a közösségi média nem helyettesíti a valódi viszonyokat, a másik pedig az offline aktivitás. Menjünk ki a szabadba, sétáljunk, mozogjunk, kertészkedjünk, üljünk ki, napozzunk. Alakítsunk ki egészséges szokásokat, mert csak így tudjuk megőrizni a társas képességeinket, és egyébként szerintem, és ezt megint csak én teszem hozzá, a mentális és pszichés egészségünket is. Aztán ott vannak a kapcsolatok és a konfliktusokkal kapcsolatos olyan dolgok, amiket nem tanít meg a Facebook. Minden hosszú távú kapcsolat velejárója a konfliktus, a szeretet nem csak a jó dolgok elfogadását jelenti, hanem a másik hibáival való együttélést is, mondja a szakértő. Az online világ azonban egészen mást tanít. Ha valaki nem tetszik, töröljük, blokkoljuk, tudomást se veszünk róla tovább. Ez a viselkedés beszivárgott már az offline, vagyis a valódi világba. A barátokat is könnyebben elengedjük, ami óriási kár, és óriási károkat is okozhat, megint csak én teszem hozzá. A társadalmi üzenetek pedig sokszor erősítik ezt az attitűdöt, idézőjel, ha nem szolgál téged, engedd el még a családtagjaidat is. Fenwick szerint bizonyos szintig hasznos az önérvényesítés, de túlzásba víve veszélyes, mert elszigetel. Fenwick szerint a magány különösen a fiatalok körében terjed, mert hogy ez a bizonyos úgynevezett magányjárvány és az empátia hiánya bizony terjed. A közösségi média egyik következménye az empátia gyengülése is, a túlzott dopamin stimuláció ugyanis érzéketlenné teszi az embert, hogy egyre feljebb kerül az inger küszöb. Az extrém online tartalmak miatt egyre kevésbé tudunk együtt érezni másokkal. A szakértő egy sokkoló példát is említ, egy ukrán lányt megszúrtak a New Yorki metrón, a mellette ülő nő pedig csak ránézett, majd elsétált, anélkül, hogy hívta volna a mentőket. Most hagyom ülepedni egy kicsit ezt a sok információt az életöröm zenékkel, aztán folytatjuk a gondolkodást és a beszélgetést a közösségi média igazi veszélyeiről.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A közösségi média és az AI valódi veszélyeiről, igazi veszélyeiről volt szó a Brain Bar egyik előadásán. A magány, az AI szerelem és az empátia hiány is szóba került. Dr. Eli Fenwick, a Halt International Business School professzora előadásában nagyon sok minden szóba került. Például az AI, mint társ és terapeuta, és nyilván erről sokat gondolkodik az ember, hogy ez lehetőség vagy veszély. A beszélgetés második fontos témája volt ezen az előadáson a mesterséges intelligencia. Fenwick szerint az AI egyre nagyobb szerepet játszik a társas életben és a mentális egészség területén is. Az AI nem helyettesíti a terápiát, hogyha valakinek terápiára van szüksége, akkor szakemberhez kell mennie, ennyire egyszerű. Ugyanakkor világszerte sok embernek nincs hozzáférése mentálhigiéni és segítséghez. Számukra az AI átmenetileg támasz lehet. Egy tanulmányról is beszélt a szakértő, ahol egy LLM alapú, vagyis nagy nyelvi modell, az AI egy típusa ez, ami különleges magas szinten képes az emberi nyelvet és kommunikációkat utánozni, tehát egy ilyen alapú terápiás chatbotot hasonlítottak össze a humán terapeutákkal, és akkor most idézem, hogy mit mondott a szakértő, a legmegdöbbentőbb az volt, hogy a résztvevők a terápiás szövetséget, az empátia és a megértés szintjét a chatbotnál magasabbra értékelték, mint az emberi terapeutánál. Fenwick szerint ez azt jelzi, hogy ezek a bizonyos LLM-ek a jövőben fontos szereplői lehetnek a terápiának, de ehhez további kutatások kellenek. Aztán ott van a szerelem az AI-ja, ami rémesztően hangzik, de úgy tűnik, hogy ez mégiscsak egy létező dolog, vajon természetes evolúció-e? Ez teszi fel a kérdést a szakértő. Fenwick az új könyvében a szerelem mesterséges intelligenciával témát is vizsgálja. Sokan furcsának tartják, mondja a szakértő, hogyha valaki érzelmileg kötődik egy chatbothoz, pedig ez nem újdonság, mindig is kialakítottunk egyoldalú úgynevezett paraszociális kapcsolatokat filmek hőseivel és hírességekkel. A különbség az, hogy az ellemek annyira emberiek, hogy az interakció valódi kapcsolatnak tűnik a szakember szerint. Ez nem feltétlenül káros, nem baj, ha valaki kötődik egy AI-hoz, egy mesterséges intelligenciához, amíg egészséges keretek között teszi. A veszély akkor kezdődik, ha valaki ideális partnert kreál, aki soha nem mond ellent és nem készteti arra, hogy kilépjen a komfortzónájából. A valódi szerelem nem csak a szép részekről szól, mondja a szakértő, meg kell tanulnunk szeretni a másik hibáit is, mert ezek tartják a legfontosabb tükröt elénk. Úgyhogy érdemes végig gondolni ezt, hogy mennyi időt töltünk a social media felületek előtt, és hogy mennyi időt töltünk a mesterséges intelligenciával. Érdemes tehát külön figyelmet fordítani a képernyőidőre, beállítani, ha már okos eszközünk van, ezen azt, hogy mennyi képernyőidőt engedélyezünk magunknak, leszokni az okos eszköz használatról elalvás előtt 2 órával, és ébredés után 1 órán keresztül nem nyúlni hozzá, nem nézni az e-maileket, nem nézni az SMS-eket, a messenger üzeneteket. Ugye sokszor hallani már erről, én is gyakran beszélek erről, mert bizony ez egy valódi probléma, ami úgy kúszik be az életünkbe, hogy talán észre sem vesszük, hogy mennyi időt töltünk a telefonunkkal, hiszen hogyha például egy orvosi váróban körülnézünk, most már csak leszegett fejű emberek vannak, akik nem könyvet vagy újságot olvasnak, hanem a telefonjukat pörgetik, látni a hüvelyik új mozdulatot. Ugye annak idején sokféle olyan játék volt, például a 80-es években a tiki-taki, a 2 tömör műanyag golyó, aminek a mozdulatával eltörtek a hüvelykujjak és a csukló csontocskák. Itt most már lehet látni, hogy van rendesen SMS nyak, van SMS hüvelykuj, és most már van scroll hüvelykuj is, ami rendesen inhüvelygyulladást okoz a folyamatos telefon használattal, a dupla hüvelykujjal írás, az üzenés, és az állandó jelenlét, arról már nem is beszélve, hogy hogyan hat ez a pszichére, hogy soha nincsen pihenő ideje az agyunknak, és ugye lelk sem. Úgyhogy valóban érdemes megpróbálni azt, hogy nem ezt a divatos szóval megfogalmazott digitális detoxot beiktatni az életünkbe, hanem bizonyos keretek közé szorítani azt. Ne digitális detoxban legyünk, hanem egy egészséges, normális életben, amiben néha használjuk a telefont. Nem egyszerű, ilyenkor mindig magamhoz is beszélek, de valóban szükséges az, hogy az épp elménket, az épp lelkünket és a testünk egészségét is megőrizzük, és hogy azokat az információkat, amire valóban nincsen szükségünk, azt ne engedjük be az életünkbe.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Tőzsde délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A történelmi érdekességek sorozatunkban ma Szent Mihály napjáról van szó, mert hogy ez a nap bizony Szent Mihály napja, szeptember 29-e. Ami a népszokásokat és a pásztortüzek legendáját illeti, el fogok mesélni mindent, ami ezzel kapcsolatban érdekes és fontos. Ugyebár szeptember hónap egészen Szent Mihálynak van szentelve a néphagyomány szerint, a fény mennyei hercegének ünnepe csak a hó utolsó előtti napján, azaz ma, szeptember 29-én érkezik el. Számos néphiedelem, időjárási megfigyelés és legenda fűződik ehhez a naphoz, de nem csak a babonák, hanem a gazdaság és a hajdani szolgálatok szempontjából is fontos mérföldkő volt ez a nap, Szent Mihály napja. Többek között szó lesz most az elfeledett pásztortüzekhez kapcsolódó hiedelmekről is, ahogyan azt a Kékes Online is írta. A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály egyike a hét arkangyalnak. Köztük ő a leghatalmasabb. Ő a mennyei hadak nagyvezére és győztes harcosa. Ünnepnapja ez a nap, amelyet egyes források szerint a 6. század óta ünnepelnek szeptember 29-én. Az arkangyal fő jelképe a hatalmas kardja, amelyel legyőz minden gonoszt. Akaratereje hatalmas, mint ahogyan ő maga is. Isten iránti hűsége megingathatatlan. Az ortodox hagyomány hasonlóképpen tiszteli. A bajba jutottak, a nehéz sorsúak, a nagy terhet cipelők elsősorban hozzá címzik imádságaikat. A zsidó és az erre épülő keresztény hagyomány szerint Szent Mihály arkangyal, az Istenhez hűséges angyalok vezére, akik Isten oldalán állnak a lázadó angyalok, azaz a gonosz lelkek elleni harcban. Nevezik és ismerik még úgy, mint Isten hercege, az angyalok vezére, a mennyek seregének fő parancsnoka, a fény hercege, a béke megtestesítője és az erény hercege. Szent Mihály földi megtestesülése sárkányölő Szent György. Az ezoterikusok Mihály arkangyalt a Merkur lelkének tartják. Szeptember 29 Szent Mihály arkangyal ünnepe. Ekkor volt a kis farsang időszakának kezdőnapja, a lakodalmak ideje, amely Katali napjáig egészen november 25-éig tartott. Mihály napjától várták az időjárás hidegre, téliesre fordulását, ahogy tartották, Szent Mihály öltöztet, Szent György vetkőztet. Ettől a naptól nem volt szabad az ágyneműt az udvaron szellőztetni. Szeptember 29-e Szent Mihály arkangyal napja a betakarítás befejezésének is a jelképe. Szeptembert Szent Mihály havának is nevezi a néphagyomány. Ezen a napon, szeptember 29-én a népi megfigyelések szerint általában már megérkezik az ősz, beköszönt a hűvösebb, sok esetben borongós, esős, ködös időjárás, helyenként már gyenge talajmenti fagyok is árulkodnak a közelgő tél idejének az elérkezéséről. Mihály napja őszi év negyedelő nap, hiszen az időpontja alig néhány nappal tér el az őszi napi egyenlőség dátumától. Európa szerte ismert pásztor ünnep, ez a nap jelenti a tenyész időszak végét is. A népnyelv úgy mondja, Szent Mihály után már a füvet is csak harapófogóval lehet kicibálni, azaz már a növények többsége nem fejleszt újabb hajtást, valamint nem nevel újabb termést. Női munkatilalom is fűződik ehhez a naphoz, Szent Mihály napjához. Úgy tartották, aki ezen a napon mos, annak kisebesedik a keze. A néphiedelem szerint Szent Mihály napjától nem szabad az ágyneműt a szabadban szellőztetni sem, ahogy ezt az imént mondtam, de szárítani sem. Az időjósló megfigyelések szerint, ha Szent Mihály itt találja a fecskéket, akkor hosszú és szép őszre lehet számítani. Ha Szent Mihály lova deres, akkor behozza a telet. Ilyenkor kezdődött a szüret, országszerte híresek voltak a Mihály napi vásárok és a lakodalmak őszi évadját is, a borszűrő Szent Mihály nyitotta. A Mihály napi mennydörgés szép őszt, de kemény telet jelent. Szent Mihálykor keleti szél igen kemény telet ígér, ha pedig Mihály éjszakáján összefekszik a birka, mármint hogy egy kupacba összebújnak, akkor bizony nagy tél lesz, ha pedig szétfekszenek, akkor enyhe. A néphagyomány szerint Szent Mihály napján hajtották be a tavaszóta kint a pusztákon, legelőkön, a szabad ég alatt tartózkodó állatokat, téli szálláshelyeikre, ólokba és postálókba. Mihály napja a pásztorok elszámoltatásának és szegüttetésének időpontja is. A juhászok is ilyenkor adják át a juhokat a gazdának, és kapják meg a bérjüket. Egyes helyeken ereggel a templom körül gyülekeztek a pásztorok, majd miután a Szent Misén megkapták a pap áldását a munkájukra és a következő gazdasági évre, felkeresték leendő gazdáikat, ahol ünnepi lakoma és áldomás mellett kötötték meg az új szerződéseket. Szent Mihály éjszakáján úgynevezett pásztortüzeket gyújtottak, hogy a legelőről hazatérő pásztorok a tűzfényét követve biztosan hazataláljanak. Számos legenda kötődik a pásztortüzekhez, közülük talán a legismertebb, hogy a jelzésként szolgáló útmutató pásztortüzek nem aludhattak ki sehol addig, még az utolsó pásztor is haza nem ért, hiszen a tűz bármilyen okból történő elalvása vagy kihúnyása a következő tenyész évre nézve balszerencsét, rontást jelentett a népi hiedelem világ szerint. Boldog és szépséges Szent Mihály napot mindenkinek!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy újabb nagyszerű olvasnivaló, egy újabb könyvpremiér itt a Mannán. Vendégem Vöröskéri Dóra, akinek az első regényéről beszélgetünk, a Margarita effektről. Szia Dóra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Ja, és köszönöm szépen a meghívást.
1: Kezdjük azzal, még mielőtt beszélgetnénk arról, hogy miről szól a könyv, mi ihlette a történetet. Egyébként egy nagyon klassz és nagyon kedves könyvről beszélünk, a történetét illetően is. Hogyan kezd el valaki írni? Benned van egy gyerekkorod óta. Mi köt egyáltalán az íráshoz? Kellett-e tanulnod? Mesélj egy kicsit magadról.
2: Abszolút gyerekkoromban kezdődött ez az egész. Először is egy ilyen nagyon mesés családban nőttem föl. Még megvoltak ezek az ilyen nagy családi vacsorák, amikor így elhangzottak a régi családi legendák, történetek, természetesen alaposan kiszínezve, illetve alkalomról alkalomra változva. De hogy ezeknek megmaradt ez a nagyon nosztalgikus, ilyen boldog, kellemes érzése. Aztán ugye én is megtanultam írni, és hát rákaptam ennek a történetalkotásnak az ízére. Uh-huh. Nagyon cserfes kislány voltam egyébként, és mindig is élénk volt a fantáziám, úgyhogy szerettem kitalálni ilyen meséket, saját történeteket, vagy tovább gondolni a rajzfilmeket, az olvasott legendákat, tényleg ezeket a regényeket, amire találkoztam már kicsiként is, és aztán meg úgy megjelentek a saját ötletek is, saját történetek, amikkel hát inkább már így gimnáziumban kezdtem el, úgy mondom, hogy professzionálisabb szinten foglalkozni. Ez nálam azt jelentette, hogy addigra jutottam oda gondolatban, addigra értettem meg, hogy ez egy külön professzió, hogy ezt tanulni lehet, hogy vannak olyan emberek, akik szakmaszerűen foglalkoznak ezzel, és akkor indult meg.
1: És el is kezdtél írni? Tehát vannak korai írásaid?
2: Igen, képzeld el, hogy még 8 éves koromból is vannak ilyen mesék.
1: De jó.
2: Még megvannak otthon valahol, illetve felső tagozatban, ott pont egy olyan magyar tanárunk volt, aki nagyon szeretett fogalmazást feladni házi feladatnak, és emlékszem, hogy ez mindenkinek úp volt a hátán.
1: Te megimádtad. Aha, igen. Én is nagyon szerettem. Egyébként, aki szeret olvasni, és aki szereti megfogalmazni a gondolatait, az általában szeret fogalmazást írni, és akkor meg is lehet próbálni megtalálni az embernek a saját hangját, vagy a saját stílusát, a saját szóhasználatát, nyilván úgy, hogy közben folyamatosan bővül a szókincs, és nyilván úgy, hogy folyamatosan olvasunk közben, és vannak kedvenc írók, akik hatnak ránk.
2: Igen, teljesen egyetértek, meg tényleg a gyakorlat teszi a mestert, meg hát igen, akikbe úgy beleszeret könyvön keresztül az ember, például nekem a Mihály Ende volt ilyen...
1: A Momo?
2: A például. Momo, meg a

0: Végtelen történet.
1: Igen.
0: Igen.
1: Szereted ezeknek megnézni a filmváltozatát?
0: Rajta van az új Momó film a listámon, mert ugye most jött ki nagyon frissen egy új feldolgozás. Azt nagyon várom. A Végtelen történetben nem mertem belevágni, mert megláttam, hogy mit csináltok a sárkányból.
1: Igen. Jó, de aranyos benne egyébként. Aranyos
0: benne. Állítólag egyébként a Michael Ende is, amikor pont ezt a szereplőt meglátta, akkor nagyon dühös lett, és mondta, hogy hát ő ezt nem így gondolta.
1: A vendége Vöröskéri Dóra író, akinek az első regényéről és annak kapcsán beszélgetünk, egy újabb jó kis könyvajánló itt a Mannán. Ez a Margarita effekt, és akkor most a következőkben beszélgetünk magáról a történetről, hogy vajon ki meddig menne el a legjobb barátjáért, és hogy miért ezt a mondatot hoztam föl, ez is kiderül, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
3: Ja.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma Vöröskéri Dóra író, akinek az első regényéről és annak kapcsán beszélgetünk. Dóra elmondott már magáról nagyon sok érdekességet, hogy hogyan kezdett el írni, hogy mi kapcsolta az ő szívét az íráshoz, illetve az olvasáshoz, de akkor most itt van konkrétan a könyv. Ez a Margarita effekt, és érdemes kapaszkodni, mert egy olyan jó kis történetről van szó. Az első felütés, ami a könyvvel kapcsolatban megjelent például a sajtóanyagokban, a kérdés, hogy te meddig mennél el a legjobb barátodért, és mi történik akkor, hogyha eltűnik az egyetlen ember, akire mindig számíthattál, a felnőttek pedig nem adnak válaszokat. Honnan jött a történet? Mennyi saját sztori van benne? Miért pont erről írsz?
2: Volt egy nagyon markáns élményem fiatal koromban, ugyanis mi gyerekkorunk óta hárman legjobb barátnők voltunk, két másik lányjal, és hát az egyikük ilyen 15-16 éves korunkban külföldre költözött. A családja ment ki egyébként külföldre, azért, mert sajnos nem tudtak itthon boldogulni. Ez ugye meg is jelenik a kötetben ugyanilyen formában. Igazából ez volt az a picike kis valóságmag, ami így az én életemhez köti ezt a regényt. És ebből indult az egész, mert hogy utána így igyekeztünk tartani a kapcsolatot. Nyilván ez egy nagyon fontos barátság a mai napig egyébként. És hát akkor próbáltuk így interneten, beszélgettünk, videócseteltünk, még akkor ugye nem voltak ennyire mindenféle lehetőségek a kapcsolattartásra, de igyekeztünk ezt megoldani. És hát volt egy olyan, nem is tudom, két hét, amikor így nem beszéltünk, és ez furcsa volt a korábbi szoros kapcsolattartáshoz képest. És hát akkor jutott eszembe, hogy mi van, ha történt valami? Mi van, hogyha nem is tudom, valami jó, vagy valami rossz dolog, vagy mi van, hogyha még nem válaszol még hónapokig?
1: Aha.
2: És akkor ebből született meg ez, hogy tulajdonképpen ez lehetne egy kalandos útnak az alapja, és hogy pontosan ez a barátság, ezek a családi kapcsolatok, ezek talán másoknak is érdekesek lehetnek.
1: Azt írják még róla, hogy egy egyszerre fordulatos testvéri road movie és egy felnövés történet gyászról, családi felelősségről, barátságról és arról, hogy milyen következményei lehetnek, ha egy kamasznak túl korán kell felnőnie. Ezek mind nagyon fajsúlyos és nagyon nehéz, ugyanakkor gyönyörű, szép igaz történeteket tudnak szülni, és nagyon sokan tudnak ehhez kapcsolódni, nagyon sok pontján. Csak ezeknek a jelzőknek, és hát nyilván a sztori bővelkedik ebben.
2: Igen, nagyon sok gondolatom volt, illetve szakemberként is dolgoztam fiatalokkal, és egészen megdöbbentő és nagyon szomorú tapasztalataim is voltak, hogy mennyire magányosak tudnak lenni, még az olyan gyerekek is, akik körülbelül mondjuk ott van a család, vagy jó módban élnek, iskolába járnak, sportklubokba. Tehát, hogy azt gondolnánk, hogy mindenük megvan, és aztán kiderül, hogy felteszed mondjuk azt a kérdést szakemberként, hogy ki az a felnőtt, akihez tudsz fordulni, ha bármilyen örömöd vagy problémád van, és akkor így egy kicsit csend, és aztán mondja, hogy tulajdonképpen nincs ilyen.
1: Aha.
2: És akkor ezekből az érzésekből, meg gondolatokból is táplálkozott ez a regény. Szerettem volna, hogyha ez is így valamilyen szinten a szórakoztató és vagy szép irodalomban is megjelenik, mert szerintem nincsenek nagyon olyan magyar, kifejezetten magyar történetek, amik mondjuk ezzel foglalkoznak úgy, hogy talán ne legyenek nagyon nyomasztóak, tehát hogy befogadhatóak legyenek, kortársak, ilyesmi céljai voltak még a regénynek.
1: A vendégem Vöröskéri Dóra író, akivel a Margarita Effekt című első könyvéről és annak kapcsán beszélgetünk. Hamarosan folytatjuk, hogy mi van akkor, amikor egy írónak megvan az első gyermek, megjelenik, ünnepeljük, szeretjük, beszélgetünk róla. Vajon olyankor már születőben van-e a következő, és hogyha igen, akkor hogyan lehet a két folyamatot összeegyeztetni? Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: A Hypericum Inodorum Magical Beauty egy körülbelül 80-100 cm magasra megnövő lombhullató cserje, melyet aranysárga hosszú porzós virágai és fényes bogyói tesznek elbűvölővé. Átellenes állású, bőrszerű, hosszúkás, tojásdad, élénzöld leveleivel, bokrosodó növekedése miatt talajtakaró növényként is megállja a helyét. Júniustól szeptemberig folyamatosan és gazdagon nyílnak közepes méretű 2-3 cm-es ötszirmú virágai, melyek festői szépségükkel szemet lelket felülítenek, és nem mellesleg ellenállhatatlanok a méhek és más beporzó rovarok számára. Bogyói augusztusban jelennek meg, kezdetben halványsárgák, majd rózsaszínre, bordóra, végül feketére színeződnek. A termések viszonylag nagyok, és megjelenésüktől egyszerre borítják be a virágok sokaságával a növényt, egészen különleges látványt nyújtva. A bogyókat szívesen használják virágkötészeti alapanyagként. A napos, esetleg félárnyékos helyet és a nem túl kötött, átlagos, jó vízelvezetési talajt kedveli. Szoliterként például nyílt gyepfelületre, vagy csoportosan cserjék előterébe, de évelőkkel vegyesen ültetve is nagyszerűen használható. Akár dézsában is nevelhetjük. Bármelyik megoldást választjuk, mindenképpen egy kedves, üde színfoltal gazdagodik kertünk, teraszunk, erkélyünk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendégem a Vöröskéri Dóra író, akinek első regénye megjelent 2026. szeptember közepén. Ez a Margarita effekt. Eltűnt barátnője nyomában fél Európán át. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez az első fölütés, és az, hogy te meddig mennél el a legjobb barátodért, ahogyan ezt lehet a könyvről az ajánlásokban olvasni. Sok mindent elmesélt magáról már Dóra, és elmesélt a könyv születéséről is, de vajon születőben van-e a következő akkor, amikor megszületett már az első, készen van, megfogom, látom, megszeretgetem, megszagolom, elolvasom, beszélek róla. Ugye nyilván sok helyen most beszélsz a könyvről, de ilyenkor készül-e már a következő?
2: Most egy picit meg fogok pihenni. Nagyon-nagyon intenzív volt ez az utóbbi időszak, így a szerkesztéssel is, illetve olyan kulisszatitkokat is elmondhatok, hogy picit későbbre volt tervezve a megjelenés, de aztán összejött ez a szeptember közepi, és akkor hát rohamtempóban dolgoztak a kiadó hős munkatársai is, meg tényleg azt éreztem, hogy én is így mindent beleadtam. Úgyhogy most egy picit megpihennék, de rengeteg ötletem van. Nagyon szeretnék még a kamaszokhoz is visszatérni. Bevallom, hogy velük szeretek talán így a leginkább foglalkozni, nekik írni. De van egészen nagyra vágyó fantasy trilógia ötletem is. Majd azt gondolom, hogy annak egy picit később ülök neki. Illetve szeretnék még kifejezetten a bántalmazott nőkről is egy regényt valamilyen formában majd összeállítani. Én velük dolgozom egyébként főállásban, úgyhogy itt is bőven van ilyen valódi inspiráció, meg hiteles történetek. Ebből a témából szeretnék majd valami regényt, ez inkább felnőtteknek, más csak a téma miatt is.
1: Dóra, mit csinálsz, amikor nem írsz?
2: Szociális munkás vagyok. Ez a főállásom, és akkor az írás az inkább ilyen hobbi.
1: De ez tulajdonképpen a kettő nem is a haki kapcsolódás, de ugye a kettő nem leválasztható egymásról, hiszen azok a dolgok, amiket te látsz, amiket megélsz, a nehézségek, amikben részed van, azokon keresztül, akikkel foglalkozol, nyilván valamilyen, talán az írás valamilyen, vagy egyfajta ventilációs forma, és ebből a szempontból, hogy ki tud magadból írni azt, ami felgyűlik.
2: Van egy ilyen funkciója is, illetve az, hogy annyiféle történetet hallok, amikről én is azt gondolom, hogy nagyon szeretném, ha eljutna tágabb közönséghez is. Úgyhogy ez a másik, ami miatt is szeretem ezt a kettőt együtt. De ez egyébként érdekes, mert az irodalom az tényleg végigkíséri az életemet, tehát az mindig itt van. A szociális munka az ugye az egyik szakmám, amiben most aktuálisan dolgozom, de az kétségtelen, hogy mind a kettő folyamatosan táplálkozik egymásból.
1: Dóra, köszönöm szépen, hogy ránk értél, köszönjük szépen a könyvet is, úgyhogy érdemes jegyezni, hogyha valaki egy jó kis olvasnivalót keres magának a bekucskózós napokra, akkor itt van a Margarita effekt, Vöröskéri Dóra első regénye. Köszönjük, hogy ránk értél, és hogyha van újdonság a házatáján, akkor természetesen szívesen látunk itt a Mannán.
2: Köszönöm szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A fűszer, amiből valószínűleg mindannyian túl keveset használunk és túl keveset fogyasztunk, pedig igazi csodaszer, nem véletlenül hívták egykor fekete aranynak, és hatalmas értéket tulajdonítottak neki. A legtöbbünk konyhájában ma is jelen van alapvető fűszer, de mégsem fogyasztunk belőle eleget. Nem használjuk elégszer, és nem használjuk különféleképpen, csak mondjuk őrölt formában. Hát ez a fekete bors az egyik legnagyobb múlttal rendelkező fűszer, amit már az őseink is szerettek és használtak, mert egy zseniális ételízesítő, sőt tartósítószer is egyben, de nem tudom, hogy tudja a kedves hallgató, hogy milyen elképesztő egészségügyi hatásai is vannak, mert bizony, hogy vannak. Az ókori Görögországban és az ókori Rómában is kedvelt árucikk volt, majd még nagyobb népszerűségre tett szert a középkorban, aztán a reneszánszban, és a mai napig nagyon közkedvelt, de sokan mégis éppen csak egy csipetnyit használ belőle. Az ember főzés közben mindannyian így teszünk, vagy evés előtt, úgyhogy ha ez igaz arra, aki most hallgat engem itt a beauty rovatban, akkor tessék figyelni, mert nagyon sok betegségtől megóvhat minket a fekete bors, és nagyon jót tud tenni az egészségünknek, s ha az egészségünknek jót tesz, akkor természetesen a szépségünkre is rendkívül jó hatással van. A fekete bors az nem csak egy ételízesítő. Ez konkrétan egy bioaktív vegyületeinek köszönhetően, amik közül a piperin a legfontosabb, olyan konkrét egészségügyi előnyöket ad nekünk, amit kár volna kerülni. A piperin egy természetes alkaloid, ami a fekete bors csípős ízét adja. Emellett pedig ez az az összetevő, ami az egészségünkre gyakorolt pozitív hatásainak a nagy részét adja, és amik által több betegségnek kisebb kockázattal vagyunk kitéve. A piperin ugyanis egyfajta antioxidánsnak számít, ami az egyik legfontosabb anyagok egyike, az antioxidáns. Képes csökkenteni az olyan krónikus betegségek kockázatát, mint az érelmeszesedés, vagy a szív- és érrendszeri betegségek, sőt, minden egyes alkalommal, amikor az étkezésünkhöz fekete borsot adunk, a piperinnek köszönhetően növelhetjük a véráramba felszívódó tápanyagok mennyiségét. Támogatja az emésztést és az immunrendszert, karminatív, azaz szélhajtó tulajdonságai is vannak, és nagyon fontos tudni azt is, hogy az aktív vegyületei szerepet játszanak a fehérvérsejtek fokozásában, amelyeket a szervezet a betolakodó baktériumok és vírusok elleni küzdelemre használ, ami pedig a vitamin és ásványi anyag tartalmát illeti a fekete borsnak, K-vitamin, E-vitamin, A-vitamin, tiamin, riboflavin, pantoténsav, B6 vitamin, réz, vas, kalcium, foszfor, kálium, szelén, cink és króm is található benne, sőt, a fekete bors nagyon jó mangánforrás, így aztán a csontok egészségét és a sebgyógyulást, sőt, az anyagcserét is támogatja. Ha ilyen komplexen, összetetten és fantasztikusan hat az egészségünkre, a szervezetünkre, akkor egészen biztos, hogy a szépségünkre ugyanilyen jól fog hatni. Ezért kell nagyon odafigyelnünk arra, hogy megfelelő mennyiségű fekete borsot vigyünk be a szervezetünkbe. De hát persze adódik a kérdés, hogy mondjuk azon túl, hogy megborsozunk egy ételt, hogyan tudjuk használni ezt sokkal többször, mint eddig. Hát például, hogyha olyan ételt készítünk, amiben úgy érezzük, hogy a fekete borsnak bármilyen formában jó helye lehet, akkor mindig használjuk, méghozzá friss, általunk ott helyben rögtön megőrült formában. Érdemes beruházni egy jó kis borsörlőre, és onnantól kezdve egészen biztos, hogy frissen őrült fekete borsunk lesz, aminek fogyasztása több egészségügyi előnnyel jár, mint az előre őrült fekete bors, és az íze is sokkal kedvezőbb, élénkebb. Mi több, hogyha így teszünk, akkor abban is biztosak lehetünk, hogy ami az ételünkbe kerül, több előre őrült bolti verzióval szemben biztosan nem tartalmaz adalékanyagokat. Mennyit kellene fogyasztani belőle? Hát az, hogy mennyi fekete borsot eszünk végső soron, az embernek a saját döntése. Ha ételízesítőként, főleg a só helyettesítésére használjuk, ami már önmagában egy nagy egészségügyi előny, és a vizesedést például meg tudja állítani, akkor érdemes arra koncentrálni, hogy megfeleljen az ízlésünknek. Túlzásokba se akarjunk esni, mert amíg például egy-két teáskanálnyi fekete bors naponta kifejezetten kedvező, addig egy-két evőkanálnyi az már drasztikusan befolyásolja az ételek ízét, és a gyomrunknak is árthat, savasságot okozhat. Ha viszont figyelünk a bevitt mennyiségre, csodásan fog hatni ránk, és mondom még egyszer, ha az egészségünkre jól hat, a szépségünkre ugyanúgy.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy finom, kiadós, tartalmas, melegítő, fűszeres levest készítünk el. Ezekben a napokban és ebben az időszakban már az ősz beköszönt, de még nincs itt a tél, szóval bármelyik évszakban a hűvösebb napokon ez elkészíthető. Ez egy nagyon finom, tartalmas, őszi gombaleves, kolbászos, krumpli gombóccal, ami mondom még egyszer, nem csak ősszel készíthető, de ősz időben az igazán jó leső. Kiadós, nagyon finom és krumplis gombóccal készül. Ebben a levesben nagyon sok gomba, és ez a bizonyos izgalmas krumpli gombóc is belekerül. Ezzel a fogással bátran tervezhet az ember két napra, mert érdemes belőle jó nagy adagot készíteni. Egyrészt, másrészt pedig kiadós és nagyon finom. Ha több gombócot főzünk bele, akkor a gombócokat kiszedhetjük, és lehet a második fogásnál köret. Amikor beköszönt az október, akkor az ember lánya, aki szeret főzni, mint ahogyan Botos Klaudia is írja, előszedi a gombás recepteket, mert hogy ilyenkor annak szezonja van, a hűvösebb időszakban ősszel. Az egyik nagy kedvenc a gombaleves, rengeteg izgalmas változatban kipróbálható, lehet belőle készíteni krémlevest, gyökérzöldségekkel lehet tejfölösen ragúszerűen elkészíteni, de igazából, ami nagyon izgalmassá teszi, az a krumpli gombóc, ami gazdagítani tudja a fogást, pont úgy, mintha mondjuk palacsintát teszünk belőle, ugye palacsinta csíkokat. Hogyan lesz igazán finom, mert hogy ez nem megszokott módon készül. A lágy krumplis masszába kolbász is van, ettől lesz nagyon izgalmas az íze, és ettől lesz igazán tartalmas a krumpli gombóc. A kolbász íze így nem csak a gombócban, hanem a levesben is érvényesül, és hogy igazán varázslatos őszi hangulata legyen a levesnek, érdemes minimum két gombafélét használni, fele csiperke, fele laska, de szárított különböző fajtákkal, korábban ugye előtte még beáztatva is feldobhatjuk a levest. A leves kiadós, két napra is tervezhetünk bele, sok marad belőle, és akkor azért emellé egy kis palacsinta, vagy egy kis piskóta, vagy egy kis fánk jöhet még akár második fogásként, akár pedig délutára. 6 személyre való mennyiséget fogok mondani, a recept már kint van a Facebook oldalon, úgyhogy ha valaki most nem tudja jegyezni, ne aggódjon, onnan simán le tudja szedni a receptet. Kolbászos krumpli gombóc, tehát 20 dek a krumpli, egy evőkanál vaj, egy szál kolbász, liszt szükség szerint, ez a sűrítéshez kell, ez 10-15 dek a körbelül, só ízlés szerint nyilván friss őrölt bors is, egy evőkanál tejföl és két tojás. Ez a krumpli gombóc, ez a kolbászos krumpli gombóc hozzávalói. A leveshez kell vörös hagyma, sárgarépa, gomba, víz vagy alaplé, egy teáskanál vagy néhány szál friss kakukkfű, egy csokor újhagyma, két szál zeller, egy evőkanál fűszerpaprika, só fekete bors ízlés szerint, ugye őrölt, frissen őrölt, és 30 dek a tejföl, ez a leveshez kell. A megtisztított krumplit közepes kockára vágjuk, bő, lobogó, sós vízbe megfőzzük puhára, leszűrjük a krumplit, vajjal telfőjele kikeverjük simára. A kolbászt apróra kockázzuk, hozzá keverjük a krumplihoz, még izgalmasabb tud lenni az íze, hogyha előtte egy kicsit lepirítjuk ezeket a kis kolbász kockákat. Megvárjuk, hogy teljesen kihűljön a krumpli és a kolbász együtt, ezután hozzáadjuk a tojást, és annyi lisztet, amennyit felvesz, hogy gyúrható legyen, és akkor ebből a masszából készítjük el a tetszőleges méretű gombóckákat. A finomra aprított hagymát, új hagymát ledinszteljük, rádobjuk a sárgarépát, amit karikázunk, kockázunk ki, hogyan szeretné, az ellerszárat és a gombákat is, a zöldségeket egy-két percig pirítjuk, összeforgatjuk a fűszerpaprikával, felöntjük annyi vízzel, amennyi ellepi, ízesítjük sóval, frissen örölt borssal a levest, kakukkfűvel, és aztán, amikor megpuhult a sárgarépa és a gomba, egy-egy merőkanál főzőlét kimerünk a levesből, összekeverjük a tejföllel, és a kolbászos krumpli gombócokat beletesszük ebbe a besűrített tejfölös keverékkel együtt a levesbe. 5-8 percig főzzük a levest, és aztán tálaljuk, tulajdonképpen csak össze kell rottyintani, elképesztően finom, és mondom még egyszer, érdemes dupla mennyiségű gombócot használni, tésztát, kifőzni a levesbe, és a dupla mennyiséget, így tehát a felét kiszedni a levesből, felszeletelni, mint a szalvéta gombócot, és mondjuk egy finom szaftos husival, vagy szaftos zöldségekkel tálalni második fogásként. Jó étvágyat!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

szombaton és vasárnap délután foglaljon helyet a 98.6 Manna FM kanapéján. Érdekes és izgalmas beszélgetésekkel és mannasztikus témákkal várja egész hétvégén Argyelán Kriszta és Puc Attila. Kanapé. A 98.6 Manna FM hétvégi magazinja. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A paszternákot fogjuk most mennybe meneszteni, mert ez egy olyan fantasztikus zöldség, amire sokkal-sokkal nagyobb figyelmet kéne fordítani. Az immunrendszerünk erősítése céljából, az egészségünk céljából, és hát nyilván a pénztárcánk miatt is. Ez egy nagyon izgalmas téli gyökér zöldség, amiből egyaránt lehet csinálni chipset, pürét, krémlevest, nagyon jól tudja helyettesíteni a répát, a petrezselymet és a zellert, annyira összetett az íze, és nagyon jó hatással van az emberi testre, valóságos vitaminbomba, nagyon jó görcsoldó, egyébként remek vizelethajtó, úgyhogy most megismerkedünk a paszternákkal, hadd mutassam be a kedves Manna hallgatóknak, a paszternák, vagy más néven pasztinák, egész Európában megtalálható, egy nagyon olcsó zöldség, amit tőlünk nyugatabbra egyébként nagyon szeretnek, az Egyesült Államokban különösen szeretik, és nagyon sokszor is gyakran fogyasztják. Amellett, hogy finom, intenzív jellegzetes íze van, amint már mondtam, tele van vitaminnel, alig van benne kalória, és a görcsoldó hatása miatt kitűnő, még teát is főztek belőle, de ami nagyon érdekes, hogy még lekvárt is főztek belőle régen, az ókori rómaiak nagyon-nagyon kedvelték a paszternákot. Tiberius császár az egyik kedvenc eledeleként tartotta számon, később aztán a középkorban is elterjedt, akkor főztek belőle lekvárt, az angolok pedig előszeretettel alkalmazták édességként, mert például a paszternákból répatortát is csináltak, mert ennek van egy kis édeskés íze is. A pikáns ízére az írek is rákaptak már jó régen, ők a szokásukhoz hülyen sört főztek a paszternákból. Olaszországban pedig ezzel a zöldséggel etetik a malackákat, mert ezek azok a zöldségek, amitől állítólag jó ízű lesz a pármai sonka, de az olaszok is csinálnak belőle sima sült zöldséget, vagy krémlevest is. Az egyik leginkább igénytelennek tartott növény szinte bárhol megterem, az íze viszont sokkal kellemesebb és intenzívebb, mint a petrezselyemé, vagy a fehér répáé, és Magyarországon, amikor még nem volt krumpli, akkor egy nagyon jó alternatívaként használták a krumpli helyet, vagy amikor nem volt burgonya, vagy még nem hozták be, ugye, ebből csináltak pürét, ezt sütötték meg köretnek, azzal a különbséggel, hogy a paszternák sokkal-sokkal kevesebb kalóriát tartalmaz, úgyhogy egy remek diétás csemege. A tápértéke a sárga répáéhoz hasonló, de a kutatók szerint értékesebb annál C, B1 vitamin forrás, van benne kálcium, foszfor és vas. A növényi rostjai gyönyörűen élinkítik a bélműködést, szabályozzák a vércukorszintet, nagyon magas az ásványi és a fehérje, ásványi só és a fehérje tartalma, emiatt szintén zseniális kiegészítője a diétáknak. Csonterősítő hatása van, vizelethajtó, gyulladás csökkentő, szélhajtó, zseniálisan működik, és a vesehomok kezelésére, sőt annak megelőzésére is alkalmas, segít eltávolítani a kisebb veseköveket is. A népi gyógyászatban általános immunerősítésre használták a paszternákot, az idős, legyengült embereket gyógyították és erősítették vele. Az az érdekessége, hogy már a 19. században tejben főtt paszternákot adtak a lábadozó vagy a beteg embernek, nyilván nem véletlenül. Aztán, ami fontos még viszont vele kapcsolatban, hogy a levele nem ehető, tehát hogyha bárki kedvet kapott ehhez a zseniális csoda zöldséghez, akkor arra mindenképpen figyelni kell, hogy a paszternák levele a petrezselyem levéllel ellentétben nem fogyasztható, tehát a petrezselyem levél oké, a paszternák levele nem fogyasztható. A nagyobb zöldségeseknél és a piacokon sokkal kedvezőbb áron lehet hozzájutni, mint a bevásárlóközpontban, és aki egészséges rágcsálnivalót szeretne magának készíteni, az készítsen paszternák chipset, sőt fűszerként is működik, ledarálva és megszárítva, bátran lehet vele kísérletezni, édesburgonyával megfőzve és lepürésítve, egy kis sörélesztő pehelyel, sajtos ízt belevíve a krémlevesbe, szerecsendiós sóbors, olyan finom, melegítő, sejmes, nagyon egészséges vitaminbomba krémlevest kapunk, amit ígérem, senki nem fog tudni abba hagyni, úgyhogy érdemes szeretni és megismerni a paszternákot.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: 98.6 Manna FM állatbarát rovatában itt a Mannapköziben jönnek azok a történelmi hírességek, akiknek igencsak furcsa házi állatai voltak. Nézzük sorban, itt van Salvador Dali, a hangyász bolond Dali. Azt mondta magáról, hogy abban különbözöm a többi bolondtól, hogy nem vagyok bolond. Én nem vagyok bolond, mondogatta gyakran Salvador Domingo Felipe Jacinto Dali y Domenech, vagyis ahogy a világ ismeri Salvador Dali, a katalán szürrealista festőművészről közismert, hogy nagyon különc ember volt. Elég, hogyha csak arra gondolunk, hogy miként sziesztázott délutánonként, gyerekként sem volt egyébként különb, egy denevért tekintett a háziállatának, amelyet egy napon elpusztulva talált a kertben, a tetemét ellepték a hangyák, és minden bizonnyal itt alakult ki a hangya undora, mert hogy az volt neki, úgyhogy onnantól fogva kezdett élénkülő figyelemmel tekinteni a hangyákat elpusztító hangyás sünökre. Az azonban tévhit, hogy hangyászokat tartott volna háziállatként Párizsban, de az biztos, hogy volt neki egy Babu nevű kis párduca, amit gyakran vitt magával az utazásaira, olykor még az éttermekbe is. A pincérek gyakran ki akarták tessékelni a vadmacskát, Dali ilyenkor viszont azt fülentette, hogy egy egyszerű macskáról van szó, amit ő befestett, és ami túl nagyra nőtt. Így ez volt Salvador Dali furcsa háziállata. Aztán ott van rettegett Iván, akinek medvéi voltak. Negyedik Iván orosz cár, az egyik legsikeresebb orosz uralkodó volt, kiemelkedő államszervezői tehetsége mellett, azonban ugye azt tudjuk, hogy a mentális betegségéről is igen híres volt az első orosz cár. Felesége Anasztázia 1560-as halálát követő időszak miatt nyert el a rettegett jelzőt. Az elhatalmasodó paranoia, harag, illetve a félelem volt az, ami leginkább jellemezte őt az uralma idején. Ott volt ugye a novgorodi mészárlás, amely során a gyanúsan gazdag város mintegy 60-70 ezer lakóját kaszabolták le a cár katonái. Egyre indulatosabbá, agresszívebb és bizalmatlanabbá vált, és nagyon hirtelen haragú volt, és 1581-ben megverte a terhes menyét, annak illetlen öltözéke miatt. A fiát, a szintén Iván nevű trónörököst pedig egy veszekedés közben egy hegyes tárgyal leszúrta, tényleg nem volt szegény normális, finoman fogalmazva. Idősebb korára minden bizonnyal gyengébb elméjűvé váló Iván aztán kedvtelésből medvéket tartott a palotája alaksorában kialakított barlangokban, és egyes források szerint a kiéheztetett állatok elé olykor odalökte az ellenlábasait, próbált barátkozni a medvékkel, de minek utána éheztette is őket, ezért nem lettek valójában a barátai. Aztán ott van a pápa és a fehér elefánt. A római kincstár feltöltése céljából szinte mindent pénzé tevő tizedik Leó pápa, aki 1513 és 21 között volt pápa, leginkább az egyházi körökben hatalmas felzódulást keltő búcsú cédulák kiárusításáról, valamint arra volt híres, hogy az ő pápasága idején vette kezdetét a reformáció. Kevesen tudják róla viszont, hogy a Medici pápának volt egy ritka fehér színű elefántja, amelyet első Manuel portugál királytól kapott a pápai koronázására. Az elefánt a jó szerencse és az istenség jelképe, León kívül egyébként egész Róma népe szeretettel fordult a ritkaság felé, amely a Hannó nevet kapta. Aztán itt vannak még a furcsa háziállatok, a hírességek furcsa háziállatai között, Josephine és az ő orángutánja. Napóleon első felesége Josephine sok más francia arisztokratához hasonlóan különös módon vonzódott az egzotikus állatokhoz, többfajta kutyát, madarat és különböző négylábú növényevőt tartott Josephine is. A Malmezoni palotája környékén az állatok szabadon futkározhattak, legelészettek, boldogok voltak, jól éltek. A császár feleségének a legkedvesebb házi állat a közülük egy nőstény orangután volt, amelyet nagyon sokszor pamut ruhába öltöztetve az asztalhoz is odaültetett, ahol a kedvenc ételét, répát szolgáltak fel neki. A források szerint igen illedelmes volt az orangután a vendégek előtt. Nyilván a modern korban is vannak furcsa házi állatok, az viszont egészen biztos, bárhogyan és bármilyen irányból tekintünk is rá, hogy állatok nélkül lehet élni, de nem érdemes.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért

0: pillanatok.
1: És ahogy ígértem, az egyik nagy személyes kedvencem, de szerintem sokunké, természetesen nem akarom én őt kisajátítani, úgy hívek, hogy Agatha Christie. Ugye vele kapcsolatban többször elmondtam már, hogy érdemes a YouTube-on rákeresni a hangos könyvekre. Van több olyan, amit Bánság Ildikó olvas fel. Az első betűtől az utolsóig, tehát ilyen 7-8 óra hosszú hangos könyvek. Agatha Christie krimik zseniális. És sokat autózik, azt szerintem ezt érdemes, hogyha bevezeti magának, hogy hangos könyveket is hallgat. Agatha Christie-nek volt egy olyan szerelmi élete, egy olyan kapcsolati hálója, amiről nagyon keveset tudunk, és ez pont olyan izgalmas volt, mint az ő regényei. Volt két férfi, aki darabokra törte a krimi királynő szívét. Nyilván az ő világhírű detektív regényei azok, amivel bevonult a történelembe, a köztudatba és a szívünkbe is, és bár mindannyian, akik szeretjük Agatha Christie könyveit, nagyjából ismerjük ezt a páratlan munkásságot, de azért az írónő életével kapcsolatban elég kevésszer hallani bármit is. Főleg, hogyha vannak benne titkok, már pedig igen, azokról meg pláne. Azt biztos, hogy tudjuk, hogy kivételes karriert futott be, de a szerelemben nagyon sok fájdalom érte. Ugye sokszor szokták mondani, hogy aki szerencsés a munkában, vagy akinek jól megy a munka, és valamiben sikeres, és világhíre tesz szert, annak általában a magánélete annyira nem jól működik. Ő volt a múlt század egyik legsikeresebb írónője, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, mindmáig a krimi királynő. Nyilván a mai napig népszerűek a detektív regényei, pontosan ugyanúgy, mint akkor a saját korában, és ezzel ki is vívta magának még a legnagyobb kritikusok elismerését is. A lelkes rajongók pedig világszerte mindenhol akadnak, sőt, a Guinness rekordok könyve szerint William Shakespeare művei és a Biblia után Agatha Christie regényeit adták ki a legnagyobb példányszámban és a legtöbbször. Első könyve a Titokzatos Stanley eset 1920-ban jelent meg, és ebben a történetben mutatta be az olvasóknak a belga származású magándetektívet, Hercule Poirot, aki aztán hosszú időn át összesen 33 regényben és 54 novellában szerepelt főszereplő nyomozóként. A másik ismert szereplő pedig az éles eszű idős hölgy, Miss Marple, aki a keddesti klubban tűnik fel először, és akit az írónő olyan nőkről formált meg, mint például a saját nagymamája, illetve a nagymama régi barátnői. Érdekesség az is, hogy még a leghíresebb történeteiről és a kitalált karaktereiről rengeteget tudtunk, Agatha Christie magánélete csak egy-egy szegmense volt ismert, és a többit pedig homály fette. Például nem tudom, hogy tudták, hogy hogy állt a szerelemmel a krimi királynője, hogy ezt már ugye a bevezetőben mondtam. Hát amikor Agatha Christie már egyre idős volt ahhoz, hogy megházasodjon, az anyukája úgy döntött, hogy elutaznak Egyiptomba, ahol a lánya könnyedén bele tanulhatott a társadalmi életbe és a randevúzás rejtelmeibe. Kairóban rengeteg jónevű angol családdal találkoztak, és általában mindnek volt egy fiatal ígéretes jövő előtt álló férfi tagja, és így a leendő írónő könnyedén tudott ismerkedni, egyébként az egyiptomi időszakhoz is kötődik, nagyon helyes kislány volt különben, kötődik regény, a Halál a Níluson című regény. Aztán, ami még érdekes vele kapcsolatban, mármint Agatha Christie életével kapcsolatban, a magánéletével kapcsolatban, hogy az egyiptomi tartózkodásuk alatt estéről estére jártak, hogy bemutassák a kis Agathát a társaságnak, és több fiatal ember is elkísérte a táncparketre. Agathát egyiknek sem sikerült felkelteni a figyelmét, és aztán mivel az anyukájával visszatértek Angliába egy ponton túl, egy Charles nevű lelkes udvarló próbálta meghódítani Agatha Christie-t, sőt, rövid idő után meg is kérte a kezét. Ő azonban nem viszonozta a férfi érzéseit, és egy lényegre törő levélben meg is írta neki, hogy tulajdonképpen itt a válasz nem, úgyhogy el lehet ballagni. Nem sokkal később egy gyerekkori ismerőse, a tengelarat járon szolgáló Wilfried próbált a kegyeibe férkőzni, és bár egy darabig működött közöttük a dolog, valamint el is jegyezték egymást, az esküvő végül itt is elmaradt. Wilfred ugyanis elutazott Dél-Amerikába egy kincskereső expedícióra, és a hazatérte után a férfi szerette volna újrakezdeni, de az írónő akkor már hallani sem akart róla. Egy környékbeli család fia később, Reggie is felfigyelt Agatha Christie-re, akivel egy ideig meghitt kapcsolatban voltak. Ugyan megtörtént az eljegyzés, az egymás iránt táplált érzések azonban szépen lassan kihűltek, és hát ennek az egyik fő oka az volt, hogy az írónő 1912-ben a Royal Flying Corps tánc estéjén megismerte egy pilótát, aki viszont azonnal levette a lábáról. Archibald Christie-vel 1914. december 24-én házasodtak össze, a kapcsolatukból pedig 5 évvel később született egy gyermek, Rosalind Margaret Clarissa Christie. Nagyon hosszú ideig éltek boldog házasságban, de aztán 1926-ban, 12 évvel később nagyon komoly fordulóponthoz érkezett a kapcsolat. Archibald bevallotta Agatának, hogy beleszeretett egy Nancy Neal nevű nőbe, és el akar válni, és aztán pár nappal később, egy vita után Archie elutazott a szeretőjével, és aznap este Agatha Christie eltűnt. Egyetlen levelet hagyott hátra a titkárnőjének, amiben azt írt, hogy Yorkshire-be utazott, 11 napig semmit sem tudtak Agatha Christie-ről, hogy hol van, és aztán bár végül megtalálták, és az orvosok amnéziát állapítottak meg nála, az eltűnésének az oka sokáig találgatások tárgya maradt, egy elmélet szerint üdegösszeroppanást kapott, valójában azonban a hűtlen férjét akarta bosszantani, akit sajnos nem olyan érdekelt, hogy hova tűnt Agatha. A válását követően 40 évesen ismerte meg egy fiatal régész fiúban az újabb szívhez szóló férfi társaságot, Max Mellowent, aki a Közel-Keleten tett útja során ismertetett meg vele egy közös ismerős a társaságon belül. 1930-ban keltek egybe Skóciában, és bár eleinte a házasság boldogolt, végül a második férje is összetört Agatha Christie szívét. Mellowen számos alkalommal félrelépett, itt is ez volt a probléma, egy Barbara Parker nevű nővel aztán a félrelépések között kialakult egy sokkal komolyabb viszony, mint a többi szeretőjével, és Agatha a sorozatos megalázások dacára bár kitartott a férfi mellett, aki felesége 1976. január 12-én bekövetkezett halála után egy évvel végül oltárhoz is vezette. Barbara Parker, hát ilyen nehéz élete volt Agatha Christie-nek, és vélhetően igaz a mondás, miszerint ő is a regényeiben élte ki magát, és élte meg a vágyait.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.